0: Nem én nem volt szép meg.
1: Szevasz. Szevasztok, szevasztok, szevasztok, hello, hello. Szóra Tilos Rádió.
0: Minden jön, figyelj.
1: Ez itt Tilos Rádió, és most ér benne véget az Optimál, és pillanatokon belül folytatódik a műsor folyam az Orionnal. Ezúttal a felvételről Optimál legközelebb jövő csütörtök a névféltől. Szól a Tilos Rádió. Szevasztok!
0: Egyetok meg!

Into another landscape.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Neandervölgyek és a gyenyi szobályok mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő refermezési kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyenyi szobályok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperarhaikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlenül a homo sapiensekkel, hanem a gyenyi szobályokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancs hírét hallottátok?
2: A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torok rebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják. Számol be a sokszínű vidék. Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Palm Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátor rendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát, akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korántsem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak, ez itt a Szex Akció hírcsoport, Konszivális Malkovicssal. Ma sajnos nem tudunk itt lenni, úgyhogy egy ismétlést hozunk. Kicsit több mint egy évvel ezelőtt készült, nagyon népszerű téma van a szomszédok kapcsán, úgyhogy hallgassuk az ismétlést.
4: Ja, és itt is vagyunk, oké.
5: Okay. Igen, elvileg. Azt mutatja, hogy jó van. Na, felhúzzalak mindannyian, mármint, hogy nem úgy, remélem.
4: Még nem, van esélyed rá.
5: Bízunk benne, hogy nem. Szexakció hírcsoport, Konstival.
4: És Malkovicssal. És akkor itt ragadnám meg a figyelmet, hogy nagyon szépen megköszönjem Konsti kollégámnak, hogy tartotta a frontot, mindegy 3 héten keresztül, amíg nem voltam.
5: Igen, mert, hogy most de csak péntekenként.
4: Ja, jó, hát ugye nem otthon, így a Safi gazdája, Sári párja, és nem tudom, szeretek, hogy Magyarország újságírja voltál. Nem, tehát hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt tartottad a frontot 3 hétig, nem tudtam sajnos lenni, de most már vagyok, úgyhogy, és majd jövök is majd a következő időszakokban, szóval ja, egy kis megérdemel. Vagy nem tudom, megérdemelt, de pihenésemet töltötte az biztos. Ja, de nem, egyébként nem igaz, mert csak múlt héten volt, az, hogy előtte 2 hétig dolgoztam ebbe az idősába, sajnos nem tudtam megoldani, úgyhogy no, de hát Konszti kiélte magát, itt fizikuskodott meg minden, úgyhogy ezek jó oldások voltak, amennyire tudom.
5: Hát igen, tehát ez a probléma, vagy nem tudom, a hallgatóknak ez a, azért, hogyha én vagyok itt, akkor biztos már fizikus fog jönni, vagy csillagász, vagy valami természettudós, úgyhogy...
4: Ha én, akkor Forma 1, de nem csak egyszer fordult elő. Na, de hát most van adás, tehát ezért vagyunk itt, mert hogy egy igen különleges projektről fogunk beszélgetni, de szerintem még maga a vendég is így gondolja, hogy ez egy különleges projekt saját magáról. Szervusz, Szölöskei Gábor, filmkritikus újságíró, remélem jól mondom a titulusaidat.
6: Tökéletes, köszönöm szépen, sziasztok, jó reggel.
4: És hát gyakorlat rádiós, úgyhogy már nem próbálok fölölni a feladathoz, mi gyakorlatok vagyunk, csak rádiósok nem vagyunk.
6: Gondolom, hogy hogyha már csillagászok, meg stb. Tudósok jönnek be, most csak én vagyok itt, de azért remélem, hogy...
5: Tudósa vagy annak a témának, amiről beszélgetni fogunk.
4: De az a helyzet, hogy legalább most érteni fogom, amiről szó van. Tehát ilyen szempontból. Van egy telefonunk. Az, hogyha fölveszed, akkor és akkor már hallani is fog egy pillanat.
5: Halló, szép jó reggelt.
7: Jó reggelt, Főszkerekség. Jó reggelt, Magyarország. Merjünk újra kicsik lenni, ahogy illik mi hozzánk. Make the world little again. És akkor rátérnék a témára,
4: de honnan tudod, hogy van témánk?
7: Hát, hogy a Szölöskei Gábor nekem egy ismerős, mert ugye a másik rádióból
4: igen.
7: Full HD, oda akarok csak kiukadni. Egyrészt, hogy nekem a Spotify földobta a Hans Zimmernek a soundtrack lemezét, és így random játszol róla a trackeket, és rohadt jó nekem bejön.
4: Amúgy
7: kettő, itt forgatták Pesten részben, vagy nem Pesten, gondolom Ecseken, és akkor még egy ilyen utolsó, meg aztán a legutóbbi klubrádiós performance-re reagálok, amikor is felfejtettétek, hogy a kémek itt forognak, de ez very interesting, szóval csak így tovább.
4: Köszi szépen! Na, most el kell mondanunk, hogy tök másról lesz szó egyébként. Hát, semmi közel el. Lehetőleg távolabb megyünk Hollywoodtól egyébként. Szóval igen, azt akartam mondani, hogyha valaki arra vár most, hogy jaj, de jó, akkor jönnek a jó kis filmes, nem tudom, ajánlók, vagy a legújabb filmek. Netán az F1 film, hogyha valaki belőlem indul ki. Ezt mindenképpen adáson kívül szeretném megkérdezni majd egy-két dologról Gábort, de nem ez fog most történni, mert hogy egy egész speciális projektbe vágtak be, szerintem nem kevés bizgalmas, mint egy formai film, vagy
5: igazad van egyébként,
4: hogy produkció.
5: De hát, hogy Hollywoodtól, tehát a gazdagok negyedétől egy gazdag rétegű negyedbe fogunk
4: így van, így van, így van, így van, így van. És egy kicsit beszélünk majd a szomszédokról is, de hát a leginkább a szerintem már címében is zseniális csatornátokról, amit ugye megint csak említsük meg, Freddy D-t, aki a legendás Freddy D-t, akivel külön is szeretnénk egy adást csinálni, de hogy vele együtt csináltok a Mágen beszélgetés című csatornát, amiről tényleg amikor szóval kezdem azzal a kérdéssel a műsort, ami egyébként legelőször eszembe jutott, amikor ezt megtudtam, meglátta, hogy miért.
6: Miért? Hát hogy? Nem, azok, akik erre vettem.
4: Nem a baj, nem is bajom vele, mert nem tetszik a dolog, de hogy ezt miért?
6: Hát igen, Freddyvel összehozott minket a sors, még ugye a filmbarátok kapcsán, és így közben, hogy én ott igen gyakran szoktam feltűnni náluk, és hát... Közben kialakult, vagy hát megtudtuk egymásról, hogy mi amúgy mind a ketten szeretjük a szomszédokat.
4: Káros szenvedélyedek.
6: Így van, és mivel én is már többször végignéztem az egész sorozatot, és amikor ezt Freddy megtudta, akkor hú, ez neki is egy régi elmaradása, hogy így tényleg így végignézze mind a 331 fejezetet, ugye, ahogy ott nevezik, és akkor én odaadtam neki, ami nekem, tehát az egész sorozatot, és akkor ő is végig pörgett, tehát nyilván nem gyorsan, de hogy akkor azt találta ki, hogy akkor a végignézte, akkor csináljunk róla egy nagy kibeszélős podcastet. Ez megtörtént nagyjából 2 évvel ezelőtt, és akkor úgy gondoltuk, hogy jó, akkor ezzel letudtunk mindent, aztán nem is tudom, valami beszélgetés során alakult ki, hogy mert hogy szoktak a filmbarátokon is audio kommentárt csinálni bizonyos filmekhez, így poénból. Még volt, hogy nekem is egy régi amatőr filmhez csináltunk audio kommentárt. Szóval tényleg ilyen minden szinten. És akkor felmerült, hogy úristen, milyen durva lenne a szomszédoknak minden egyes részéhez csinálni egy audio kommentárt, és az elején egy kicsit olyan nyilván poénból mondtuk, hogy hát ez lehetetlen, vagy hát egy óriási vállalkozás, de aztán valahogy mind a kettő arra gondoltuk, hogy biztos, hogy lehetetlen, biztos, hogy ez poén. Nem, csináljuk meg. És belevágtunk, igen, így van, idén tavasszal elkezdtük rögzíteni az epizódokat, hogy akkor...
4: Jó haladtok,
6: hogy... Igen, egy előre dolgoztunk, hogy akkor, amikor május belindult, akkor tényleg legyen már fővéve egy ilyen biztonságos mennyiség, amivel el vagyunk azért jó ideig, vagy hetekig, és akkor közben folyamatosan rögzítünk, de hogy mindig egy jó 1-2 hónapos előnyben nagyjából vagyunk, és akkor ez azóta megy is, és hetente, minden héten csütörtökön két epizódot osztunk meg a Mágen beszélgetés YouTube csatornán, és akkor onnan, meg hát így van, és akkor így haladunk sorba. Hát kiszámoltam egyébként, ez a heti két résszel, ugye 331 epizód, az egy kicsit több, mint három év. 2028 júliusá körül, vagy nem is tudom, valahogy így lett kiszámolva, hogy akkor
4: még... Behívjuk ünnepelni majd.
6: Szóval ez egy hosszabb távú projekt, igen, de hát egyelőre nagyon-nagyon lelkesek vagyunk, és hát mivel milyen örültek vagyunk, ezért beszéltük, hogy valószínűleg nem fogunk elfáradni bele. Tehát én már sokadszorra nézem végig a sorozatot, a Freddy másodszor végül is az egészet teljesen, úgyhogy neki, ő még frissebből a szempontból.
4: Bedobtam egyébként a csatornának az elérhetőségét a chatbe, úgyhogy ott meg, hát nyilván majd akik hallgatják az adást, azok megtalálják, akik utólag az adás naplónak a leírásában.
8: Ami egy fontos kitétel, hogy azért azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez tehát egy ilyen mondjam, használati utasítás hozzá, mert hogy ez tudva levő, hogy nem lehet föltenni a szomszédok részeket.
6: Nem, azokat leszedik ki, így van. Tehát azt nem tudtuk megcsinálni, hogy rávágjuk az audio kommentet magára a részre, és akkor úgy töltjük fel, hát a YouTube-ra semmiféleképpen nem lehet így, azonnal leszedik, de van nagyjából olyan máshonnan is, igen, tehát erre azért figyelnek. Úgyhogy kénytelenek voltunk csak a hanganyagot föltenni, de hát hogyha meg lehet szerezni a sorozatot, egyébként tudom, hogy már...
4: Meg lehet amúgy legálisan szerezni valamit?
6: Hát legálisan nem, azt hiszem, hogy azért van olyan videó megosztó, ahol, vagy hát ilyen streamer oldal, ahol fönt vannak a részek.
4: Kedves barátunktól el kell kérni VHS-en.
6: Igen, így van, aki fölvette régen, nyilván vannak erre lehetőségek. És hogy igazából mi is úgy rögzítjük a részeket, hogy konkrétan, amikor indul maga a videó, tehát a hanganyag, az rögtön onnan kezdődik, ahogy elindítjuk a részt. Tehát igazából el kell indítani egyszerre a kettőt, és akkor az elejétől a végéig az tökéletesen ráilleszkedik.
8: Bár én bevallom, hogy nem kerestem rá direkt a szomszédokra, hogy bele-bele hallgattam, és de annélkül is tök élvezetes. Annyi ugye, hogy az audio kommentár, tehát nagyon sokszor ugye van, hogy nézi valaki tízikusokat, tehát vannak benne egy-két perces.
6: Néha van, hogy ilyen semmi, koncentrálok a részre, hogy mit mondanak, amire aztán tudunk reagálni, de igen, tehát ez így önmagában, van, mi is, volt már kommentelő, aki beírta, hogy hát ő csak így simán hallgatja, tehát nem nézi mellett. Egészséged, de tényleg van, hogy egy percig csönd, tehát hogy nincs semmi, de arany.
4: Szóval, ha így
6: is lehet.
4: Valaki jó pofa háttér dolgok, mert egyébként, amikor pont az említett csillagászok, a Szabó Nortonék legóztak 3 órán keresztül,
8: igen,
4: és nézték őket streamen, hogy ott legóznak, mi a mondanak.
8: Mi azt beszóltak valamit, de valamikor csak úgy nagy figyelemmel legózgattak.
4: Vagy egyébként még pont a Freddy D-nek van ilyen videója, hogy rizikóznak egy haverjával, és gyakorlatilag nem tudom mennyi. Gyakorlatilag azt nézi az ember egy ilyen valami térképet, meg közlekedéseket beszélnek,
8: és akkor nem áll messze távol ez a szürreális. Na, hogy egyszer volt olyan, amiben belekattintottam, és mondom, hogy most vagy miért nincs hang a telefonom, aztán rájöttem, hogy csak nem történik semmi, érte, hiszen nézitek a
6: részt.
8: De azért kommentáltok is közben, szóval vannak benne.
6: Nyilván, hát a Nagy Szomszédok podcastünkben azért próbáltunk tényleg így a háttér dolgokra is rámenni, meg tényleg olyan kedvenc dolgokra, tehát meg rávilágítások, kedvencek, hülyeségek, tehát stb. Itt inkább próbálunk reagálni arra, amit történik, amit látunk. Nyilván néha felmerülnek háttér dolgok, amikről esetleg tudunk, vagy ha mondjuk megjelenik egy olyan színész, aki mondjuk ismer, de itt egy kis szerepben van, vagy egy híres szinkron, akkor azt így meg szoktam említeni. De itt inkább tényleg az van, hogy amit látunk a képen, amit mondanak, inkább arra reagálunk. Tehát ez egy ilyen fajta audio kommentár, nem feltétlenül az a na, most nagyon sok információt fognak elmondani, hanem inkább egy ilyen, mint egy néző, együtt nézzük, és hát ugye, amit az ember esetleg gondol a szomszédok alatt, azt mi kimondjuk. Így van.
8: Ti vettek a mi lelkismeretünk, gondolataink kivetítése a szomszédokra. És hát akkor rögtön azt én meg is kérdezném, hogy mert ugye erről nagyon-nagyon sokat beszélünk, nagyon sokan. Ugye beszéltük, hogy volt itt, talán még nem voltunk adásban, ugye akkor a Partizánnál csinált egy külön adást, de egyébként, hogyha valakit érdekel, akkor 17-re visszateker a Régen minden jobb volt adásunknak, mármint ugye a Tilos Stádió Régen minden jobb volt adásának volt egy szomszédok különkiadása, vagy hát egy szomszédok megemlékezés, amikor 30 éves volt a sorozat. De hogy az konkrétan meg, hogy te mit gondolsz róla, hogy mi a titka a szomszédoknak, hogy ma még mindig van kultusza. Olyanok körében is, akik már szerintem sokan akkor születtek, nem, hogy már ment, hanem, hogy már nem ment a zsadat. Tehát, hogy már utána születtek bőven. Tehát, egy 99-ben véget ért, és simán ismerek 20 éveseket, 20 elejét, akivel évek óta nem ment a zsadat, mikor ő megszületett. Vagy hát például te, aki harmadszor, most már talán egyszerre nézed végig az egész sorozatot.
6: Vagy még több már, nem tudom. Igen, jó, nekem ez egy ilyen, nem tudom, nekem ez ilyen nyugtató dolog, tehát hogyha én azért is néztem így többször, általában, hogyha ebédeltem, vagy nem tudom, reggeliztem, és akkor benyomtam egy részt, és valamit nézzek alatta, nekem ez ilyen megnyugtató dolog volt, olyan kellemes dolog volt, hogy ezt nézem, de alapvetően a titka az tényleg az, hogy időről időre felkapják, és akkor tényleg úgy mindenféle mémek, sőt máig ugye mindenhol mindenféle mémek születnek belőle, nem csak a Janka néniről, de nyilván egy nagyon népszerű karakter ebből a szempontból, de hogy szerintem abban van, hogy igen, ez egy óriási korlenyomat Magyarországról. 1987-től 1999-ig átmegy a rendszerváltáson. Végig lehet követni azt, hogy milyen volt az élet Budapesten. Nyilván nem csak gazdagréten, azért máshol is eljárkálnak, de hogy főleg Budapesten természetesen azt, hogy változott, milyen volt a közhangulat, hogy imádnivaló dolog nézni Lenke néni közértjében, a háttérben, hogy milyen termékek voltak a közértben, hogy nézett ki egy közért, vagy bármi más, egy kávézó, fölismerni utcákat. Tehát ez inkább egy ilyen nosztalgia faktort ad, és egy érdekes bepillantás. És persze nyilván azoknak, akik én 7 éves, 6 éves voltam, amikor elkezdődött a Szomszédok, és 19, amikor befejeződött, úgyhogy nekem nyilván a gyerekkoromat és a fiatalkoromat jelentette, de azoknak, és ezért én szívesen nosztalgiázom vele együtt és retrózom, de azoknak, akik meg mondjuk, ahogy mondtad, már utána születtek, vagy közben, vagy tényleg már sosem tudták nézni mondjuk a tévében, mert nem értek, vagy kicsik voltak, azoknak pedig egy tök érdekes lehet, hogy na ilyen volt előtted az élet.
3: Mert tömedig ment egyébként a sorozat?
6: 7-től 99-ig, igen, ilyen 12 és fél évig, mert ugye pont úgy lett, 87 májusában, vagy valahogy így kezdődött, ilyen tavasszal, az nem volt teljes év, és eredetileg is úgy volt, hogy 6 részt csináltak meg, hogy ez a próbaidő, megnézzük, hogy megy, ennyire is számoltak, aztán annyira jól ment, hogy így nem is álltak le, nem folytatták, mondom, egészen mindenféle szünet nélkül 1999 december 31-ig, tehát konkrétan a Szomszédokkal zárult az előző évszázad, jó, hogyha úgy veszük, hogy 2000-től már új évszázad van, ezredfordulótól mondjuk azt, és akkor így zárta, és ez egy ilyen érdekes, és utólag nyilván voltak mindenféle hát botrányok, meg az sokszor fölkapta a média is, hogy ért véget. Nem lehet pontosan tudni, vannak mindenféle nyilatkozatok, mutogatnak egymásra alkotók is, stb., hogy viszonylag hirtelen ért véget, az a színészek is még úgy tudták, hogy folytatódik, aztán mondták, hogy ja nem, ez az utolsó, vagy kb. 2 hét múlva forgatjuk az utolsót, vagy ilyen szinten, hirtelen zárták le, de hogy tényleg egy eszméletlen az, amit így végigvitt, és hát nyilván a legtöbben szerintem azért, hát hogy is mondjam, csak úgy állnak hozzá, hogy ez vicces, megmosolyogtató. Tehát nem vele nevetünk, hanem rajta nevetünk.
8: Igen.
6: Mert hogy nagyon kínos, cringe, stb. Dolgok vannak benne, ez kétségtelen. Tehát tényleg azért olyan dolgok vannak a Szomszédokban, ami nagyon-nagyon-nagyon megmosolyogtató. Hozzáállás, az akkor, hogy gondolkodtak Horváth Ádámék erről, meg arról, meg amarról.
3: De szerinted ez akkor is vicces volt, vagy csak most változna?
6: Az én emlékeimből nyilván akkor is volt az, amit esetleg főleg a technikai dolgokkal kapcsolatban, az ilyen új újításokkal, meg számítógép, meg ugye internetbe beszállok, meg Microsoft Windows, meg Burger King, tehát hogy ott voltak azért dolgok, de alapvetően én nem úgy emlékszem, hogy folyamatosan, tehát ugye ez volt bennem, hogy jaj, ez gáz, vagy ez kiröhögöm, hanem ez már lehet így kicsit később alakult ki, amikor már mi is így nagyobbak lettünk, vagy stb., és úgy láttuk már a dolgokat, ahogy, és rájöttünk, hogy azért voltak benne érdekességek, tehát hogy nem tudom, ha jól emlékszem, olyan is volt benne, hogy fűvel belőtték magukat.
9: Igen, tehát hogy úgy halt meg talán.
8: Igen, és meg is halt, igen, mert belőtte magát fűvel.
6: Igen,
8: szóval, hogy mondjuk lehet, hogy belövöd
6: akkor.
8: Sokkal többet tudtak a drogok.
6: Senki nem csinálta. De igen, hogy akkor nem feltétlenül. De ugye internet előtti korszakról beszélünk, nem feltétlenül lehetett azonnal mindent kideríteni, és ez azért a szomszédokon is látszódott. Itt is vannak nagyon sok ilyen félre dolog. De ezzel együtt is szerintem imádni való. És hát nyilván vannak benne olyan momentumok, olyan karakterek, akiket viszont tényleg nagyon közelinek tartok a szívemhez. Nem tudom, Taki bácsi, csak imádni lehet. Az Entefel tényleg zseniális. És jó, nyilván Lenke néni is, persze Komlós Uci nagyon cuki, de ott a karakternek azért sokat kellett finomodnia, nem a házártos volt az elsorozat elején, a Taki bácsi viszont végig egy imádnivaló figura, és hát vannak benne ilyenek, nyilván vannak kibírhatatlan karakterek, és szegény Freud Edit. Tényleg Juli az egy kibírhatatlan karakter, szinte végig ilyen minimális pillanatai vannak, hát Etus meg ugye egy alapvetően egy nagyon megosztó figura, de őt is inkább közutálat tárgya fogalmazzunk így, egyébként ez már a 90-es években is emlékszem, hogy így volt, és hát nagyon sokan kivoltak tőle, de alapvetően a színészek viszont szerintem nagyon-nagyon jók voltak. Tehát a karakterüket, akármilyen is volt, őt nagyon-nagyon jól hozták. Tehát a szomszédokra sok mindent rá lehet fogni, nyilván a mellék karaktereknél voltak olyanok, akiket az utcáról vagy a stábborra jutott, tehát hogy látni, hogy így fogalma nincs, az egész nem tud beszélni, és stb. Oda van állítva, mondd el, hát most erre nem tudtunk kis szerepre színész szerezni, de a főszereplők, ők kifogástalan hozzák a karakterüket, és kifejezetten jó színészek, hogy lett Kulka János.
8: Hát jó, hát
6: zseniális
8: igen. Vagy már akkor, hogy vagy később nemzet, igen. Vagy hát akkor nem volt meg nemzet színész, az aztán pont nem. Utána valójában lett, mikor akkor megszűnt, de hogy később nemzet színészei vannak.
6: Így benne, van, így van, hát Raksányi Gellért meg, szóval.
8: Sokszoros díjas, nem tudom.
6: Hogy ne, ebből a szempontból viszont máig nagyon-nagyon jó a szomszédok. Tehát itt ugye szokták mondani, hogy nem ez a barátok köztes, vagy hogy mondjam, őszintén volt egy ilyen hírhet, hogy hát annyira nem voltak a színészek csúcsán sokan, itt erre szerintem a főszerepekben ez egyáltalán nem mondható el. Máig nagyon-nagyon jó a jók az alakítások, és hitelesek, és jól beszélnek, és ebből a szempontból, mármint az, amit a szájukban adnak, az nem feltétlenül hiteles, természetesen, de ők úgy adják elő.
9: Egyébként a karakterek közül szerinted melyik öregedett legjobban, és melyik legrosszabbul? Most egy... elő, ha most nézed meg a sorozatot, tehát melyik az, amelyik tényleg nagyon életszerűtlen, és melyik az, amelyik a mai napig, akár mondjuk Taki bácsi mondott, hogy mai napig egy tök jó karakter.
6: Hát kicsit hihetetlenek is, ugye pont ez is volt ugye egyik célja a szomszédoknak, hogy ilyen emberek nincsenek. Tehát, hogy ugye itt ezen az emeleten, ahol a főszereplők laknak, itt alapvetően mindenki borzasztó, nagyon-nagyon jól bánnak egymással, nagyon-nagyon sokat segít, folyamatosan önzetlenek, mindig bármi van, azonnal megcsinálja. Feri megjavítja, a doktor átjön, meggyógyít, a lenkenényén segítenek. Tehát, hogy ilyen, és ez nagyon szép lenne, nem feltétlenül ezt látni azért szerintem akár a lakóközösségekben sem. Vannak, nem is ismerik egymást, egy emeleten laknak.
9: Itt nem esetem ki a szomszéd.
6: Azért mondom, ezzel én is így vagyok, tehát nem akarok álszenteskedni.
9: Azt tudom, hogy van zongorája, meg hegedűje, de...
6: Igen, akkor ez a Sümegi effektus.
8: Sümegi a szomszéd, szívesen.
6: Akit egyébként...
9: Egy ázsiai lány, nem tudom, Sümegi, nem tudom.
6: Akit egyébként nagyon imádok, nem te Sümegit. De hát egy nagyon-nagyon vicces figura, és Fausz László is, ez hihetetlenül az a teátrális mozdulataival és szövegeivel. Na mindegy, de hogy alapvetően kicsit olyan

0: Tirka nénik, ugye, akik mindig, jaj, hát én ezt, és ennyi mindent áldoztam, de amúgy meg egy eleve akarhatatlan. Tehát, hogy simán ezek embertípusok azért, szinte mindannyian.
1: És ez a mai napig van még.
0: Vannak, tehát ebből a szempontból el tudom képzelni, hogy mindegyikből előfordul, és hogy nincs ez, na hát ez mondjuk teljesen. Tehát tényleg az, hogy mondjuk egy Vágási Feri, vagy egy Taki bácsi, ők talán ilyen túl fethetetlenek. Tehát, hogy tényleg az ígadt a világon soha semmi rosszat, hibát nem vétettek nagyjából, vagy a...
2: Na, van is egy telefonom.
1: Hello!
2: Hello!
0: Hello, szia!
3: Sziasztok, Jenő vagyok. Csak annyit szeretem hozzátenni, hogy azért a 80-as évekbeli viszonyok meg a maiak, ugye mondtátok, hogy nem ismeri föltétlenül a szomszédját, azok nem föltétlenül hasonlíthatók össze. Persze én nem vagyok pesti, illetve nem is voltam, tehát nem tudom, hogy mi volt, viszont még egy másik gondolat, hogy ugye ez azért nagy részben szólt, gondolom, az egész ország lakosságának és vidéken, azért a szocializmusban, a kalákákkal, meg mi egymással azért ezek a segítségek, meg odafigyelések ezek azért működtek.
0: Megvoltak, igen.
3: Jó, hallgatlak.
1: Köszönjük szépen.
2: Egyébként az kétségtelen tény, hogy ekkoriban mondjuk mi is ismertük olyan közvetlen szomszédunkat, mármint úgy, hogy persze nem csak, hogy tudtuk, hogy kicsoda, hanem jobban is voltunk. Talán nem egy egyemeneten lévővel, de mondjuk, hogy mit tudom én, nagyon jó barátságban volt, nem tudom, a ötödiken laktunk, a hatodikon a fölöttünk lévő, a mellettünk lévő, és a negyediken az alattunk lévő, ez biztos. Tehát
0: igen,
2: egyes jó barátság.
0: Mi is csináltunk, illetve nálunk is volt, ami pont benne van a szomszédokban, hogy a Júcsi otthon adja a kulcsát, és hát ugye ő ér először haza az iskolából, nem tud bemenni a lakásba, ezért átmegy a szomszéd lenkenéniekhez, és akkor ott van addig, amíg haza nem jönnek a szülők. Na, ez például velem is megtörtént, a szomszédnénit szintén panelben éltem a 90-es, 80-as évek végén, 90-es évek teljes évtizedben, vagy majdnem, és nálam is volt ilyen, hogy akkor nem tudtam bemenni, akkor bementem a szomszédnénihez, és akkor ott vártam meg, és vele jobban voltunk. Szóval igen, nyilván ilyen is volt, sőt, bizonyára ma is van, tehát nem feltétlenül akarom igen rávetíteni mindenhol mindenkor.
2: Hát itt ugye be kellett szorítani azt, hogy egy szinten élő három család az ilyen nagyon szoros szimbiózisban, de ugye ettől függetlenül megvoltak azok a hogy mondjam, szépen nem akartok, amikor csúnya szót mondani, szóval azok a nem kedvelt lakók is.
0: Hogy ne?
2: Ott vannak a gonosz karakterek, persze, tehát egymást nagyon szeretik, és akkor mindannyian utálják a...
0: Mindig
2: vannak. Az egy első közös képviselőt, ugye azt mondja, nem az elsőt, mert az a bőnbácsi.
0: A bőnbácsi van indul, nem, az ő meg jó volt az elején a kibírhatatlan lakó.
2: Igen, beleszerid ült, mert ugye rájöttek, hogy főszereplőt nem lehet ennyire.
0: Így van, ő megmaradt végig főszereplőnek, úgyhogy a Sümegiból egy nagyon aranyos
2: bácsi. És a bőnbácsi után jövő közös képviselő az nagyon.
0: A Rozsomák.
2: A Rozsomák az nagyon. És hát igazából az alkoholizmusa, vagy a diássága volt, amit
0: tette
2: vele. És akkor volt az az Éles Béla által játszott karakter, nem tudom, hogy ki volt ő a...
0: Igen, na most hirtelen.
2: Mindegy, ő is valamilyen szomszéd, hogy akkor az állandóan...
0: Ott lakott, így van.
2: Az állandóan ott gazemberkedett, vagy...
0: Adó tanácsadó.
2: Igen.
0: Mindig kellett behozni egy olyan lakót, aki borsot tört az orruk alá, és fontoskodott, és mindenbe beleszólt, és így van, úgyhogy ez végig megmaradt, hogy legyen azért ilyen is. Ugye volt, tudom én, az Antónia karaktere is, aki oda költözött hozzájuk, és őt konkrétan egy ilyen escort girl, vagy
2: igen.
0: mutatták be, hogy járnak hozzá a férfiak, tehát ott valami van, és ő is az elején ilyen nem volt kedves, egyáltalán nem fizette ki a közös költséget, és aztán ő is nagyon kedves és aranyos lett, és egy ilyen normális
2: karakter. Ebben akarod, hogy mindenki megijakult. És akkor még volt ugye egy talán, aki ilyen állandó, de hát az sem negatív, úgy, hogy inkább komikus negatív szereplő, a Botár Endre karaktere,
0: igen,
2: aki
0: Pattogi.
2: A Pattogi, igen, aki valószínűleg így hívták, nem tudom, meg tudjuk-e valaha nevét, eszem, hogy nincs.
0: Úgy tudom, hogy ez csak úgy a nézőktől ragadt rá ez a név.
2: De hogy őt ugye talán nem ott konkrétan a házba lakott, de hogy mennyi megjelent a boltba, és akkor az hisztériát.
0: Hát ő is egy embertípust képviselt, aki felelhető minden ilyen lakótelepen vagy közösségben, aki mindenért állandóan dumál, meg pattog, és nem bírja kivárni a sort, és mindig beszól, és dühös, és feszült, és akkor rávetíti az emberekre az ő saját frusztrát. Igen, ez is mit. Tehát azért mondom, hogy ilyen nagyon végigvették az embertípusokat, és hogy kell mindenből egy ilyen.
2: De még a Pattog is, nekem egyedül az Éles Béla karaktereteg, most nem fog eszembe jutni a neve, ő volt az, aki tényleg igazán szimpatikus volt, a többi az még ilyen karikírozottan volt nekem szerintem.
0: Igen, de még neki

0: voltak amúgy aranyos pillanatai.
1: Akkor lehet, hogy arra
0: elmélyeztem. Nyilván kevesebb, de még neki is volt, hogy kicsit úgy megszeridült, hogy akkor bocsánatot kért, vagy hogy amikor ő vétett valamit, vagy ő rontotta valamit, akkor ott ilyen bekuncsorgott, stb. De nyilván többségében igen, kibírhatatlan volt végig. Nem is véletlen hozták össze a Jankából, hogy egy ponton konkrétan a két karaktert, hogy együtt is vannak, meg el akarja venni feleségül. Kiderül, hogy már hogy nő, hogy nem várt még el, és akkor ez bigámja, és akkor Jankani kérdezik. Szóval igen, tehát hogy mindig vele kellett húzni, és össze kellett húzni.
1: A tipikus probléma a 90-es éveknek, igen. Hogy ebben figyelj, a bigámja volt a legtöbb gond itt a 90-esek Magyarországában.
2: Egyébként nagyon érdekes, hogy pont kapcsolódik ahhoz, amit mondasz, hogy nem a bigámjához, de hogy a hallgató is, amikor betelefonált most előbb, ugye ő is azt mondta, hogy a 80-as években hogy volt, és azért az embereknek, nekem is egyébként, ezt nem tagadom a fejemben, alapvetően a szomszédok, mint ilyen 80-as évek hangulat van, igen. Vagy kapcsolódik hozzá, holott sokkal inkább volt a évszám tekintetében a 90-es évek sorozata.
1: Igen, csak hozzá, nem érkezett meg a rendszerváltás annyira a szomszédokhoz. Bár ebbe volt valami azért egyébként ott ebben a szociokörzetben.
0: Meg sokszor utalnak, sokszor beszélnek egyébként aktuál politikai dolgokról, de valahogy sosem nagyon konkretizálják, igen. Minimálisan, hogy most van valami választás, hogy akkor el kell menni szavazni, hogy akár külpolitikai helyzetre is szóba kerül a Ceausescu időszak is az elején, vagy hát amikor kivégezték, stb. Tehát ilyen dolgokra egyébként folyamatosan utalnak, nem nagyon mennek rá, megemlítés szinten, de igen, és egyébként ebből is nagyon sok dolgot, akkori politikai történést lehet kinézni, és hogy arra hogyan reagáltak a karakterek. Kerei Gusztáv egyébként közben, ő volt az adótanácsadó Éles Béla alakításában, úgyhogy ezt azért fontos, igen, a Kerei, így van.
1: Tényleg, basszus. Na hát, egyébként ezért meg kellett volna írni ennyi jó barátunkat, ugye vele egyszer magyar érettségi témakörről beszélgettünk, ő szintén. Ő ugye egyszer végignézte, letöltötte volna, és végignézte, és már akkor mondtam, hogy hát ez ilyen, nekem nagyon jó barátom, de nyilván elfogadom ezt, ez fura. És akkor megtudta, hogy van, aki háromszor végignézte.
2: Én mondjuk a Kalambó vagyok így, tehát ilyen régi sorozatok közül, amit akárhányszor tudok oda-vissza nézni.
1: Valaki, de Poirot ismerem, de ezekre rájöttem, hogy szerintem azok vannak, tehát azok a sorozatok szerint ezek a sokszor végignézések, és akkor itt a Szomszédoknál maradva ez tipikusan olyan, ahol olyan világ van, ami ilyen idilli. Olyan kellemes, hogy igazából mindig megoldódik valami, nyilván konfliktus minden ilyen sorozatban kell, de hogy mindig megoldódik, a Kalambóban mindig fogod tudni, hogy ravaszul, kicsit mókásan, beszólogatósan, vitesen, de megoldja de azt a problémát, és megoldja. És akkor elkapják a végén.
2: Ja, meg a Rex elügyelőd.
1: Ja, hát
2: meg a csillagkapót.
1: A szomszédban mindig tudod, hogy ez a minimális probléma is, olyan az meg fog oldódni, vagy az a talán karikírozott néha, vagy nyilván nem karikírozni, ők nem feltétlenül karikírozni akarták, de ezek az ilyen sablon problémák is meg fognak oldódni.
0: És nem fognak előre jutni a karakterek.
1: Az is biztos.
0: Az életben bármilyen lehetőség is áll előttük, hogy esetleg többet keressenek, vagy valami jobb életük legyen. Nem.
1: Ez egy nagy kritikája egyébként, és erre húzták fel annak idején, régen minden jobb volt, arra nagyon emlékszem, hogy megvannak nagyon sokszor a kitörési lehetőségek bizonyos embereknél.
2: Ferinél nem, ott a
1: A Ferinél is.
0: Ő is. Abszolút. Őt is neki is felajánlnak vezetői.
1: A Magenheim, ugye, abszolút. A magánmentőzés, vagy nem tudom micsoda. Tehát
0: nem hát nem is praktizálna, mint orvos, nem igen, is. Igen, a mentős igen. Alapvetően ugye egy
1: a mentős hősies foglalkozás, nem adja föl, igen. Ja, és akkor nála még ugye ott van a, hát most tényleg a karakterek neve, nem emlékszem, hogy elnézést kérek, de ott van a... hogy hívják a színésznőt? Marek Andrea, ugye, aki el akarja csábítani.
0: Eszter volt.
1: Eszter, köszönöm, igen. De ő akarja ugye elcsábítani. Így és így már nagyon csábulna, nagyon, de csak nem. Csak
0: igen,
1: nem
0: igen.
1: Meg is általában ez a csábítások, és így van, szintén, ugye, és senkinek nem sikerült.
0: Hát egy csók maximum. Csók csattan, az elcsattan, de a Juli részéről is egyébként.
1: Az is igaz, nem?
0: Folyamatosan vannak lovagjai. A Gáti Oszkár is, meg a Vas Gábor is, meg a Barkai Géza is.
1: Tényleg ilyen
0: macsó színészek. Hogy ne, úgyhogy ott mind a két oldalon ezek folyamatosan csalják egymást. Igaz, a csóknál tovább.
1: De hogy nem, de hogy aztán nem történik semmi. Nem, szeretőik nem. Tulajdonképpen konkrét üzék nincsenek.
2: Nincs. Magenheim doktor azért csak elmegy a végén egy amerikai oktatókórház diagnosztikai osztályára. Ezt
1: egyébként. És a hangban.
2: Csak hangban.
1: Szóval.
0: Igen.
1: De... Na, mit akartam? Igen, és hogy igen, tehát akire én gondolnék, hogy talán nem annyira időtálló karakter, de talán csak az ábrázolása miatt, az talán az Oli úr, aki nagyon karikírozott.
2: Ja, igen. Hát, ma már nem lehet teljesen polkorrekt.
1: Nem csak polkorrekt, de hogy általában is, tehát hogyha valamennyire egy meleg karaktert akarsz ábrázolni, már pedig azért kimondatlan.
0: Hát ugye, hogy az milyen bátor volt a szomszédok részéről, hogy ilyen egy meleg karaktert bemutat, és ráadásul egy ilyen fontos szerepben, és hogy wow, ez a magyar tévézés történetében ez egy nagyon-nagyon fontos és tényleg egy előremutató dolog. Oké, hogy így mutatja be, hogy effektál, és ahogy elképzeljük a melegeket, de mégiscsak meleg. Na, aztán ugye kiderül, hogy nem az. Hanem csak játszotta az egészet, mert hogy ez neki a mint fodrász, mint mesterfodrász, ez neki egy ilyen hívó, ettől majd jobban jönnek a vendégek, hogy olyan csodabogár, egy meleg fodrász, hát ilyeneket nem ismerünk, és akkor kiderül, hogy amúgy megnőzik, ugye visszacicával, stb., és hogy ez csak egy játék volt. Tehát végül is nem merték meglépni a dolgot, vagy hát utólag nem tudom, hogy ez mindig is ez volt-e a terve a karakterre, de később húznak egy ilyet.
1: Nem akarom bántani a készítőket, de én nem gondolom bele, hogy éveken keresztül játékos.
0: Nem valószínű.
1: Tehát így jó, de inkább szerintem az lett, hogy talán nem tudom, volt elég népszerű, vagy valaki szólt.
0: Vagy egy sima fordulatot akartak hozni, lehet, hogy nem volt-e mögött azért.
2: Nekem már annyira bátrak, hogy ott már a biszexualitást akartak.
1: Az elementúl, vagy már a B-nél tartunk. Jó, hogy egy pár év, és nem tudom, már ehhez doktorát műteti magát.
0: Nem, hogy meg imádtam a jeleneteit, tehát, hogy a
1: pont ez volt a kérdés mindig, vagy ez nagyon sokszor fölmerül, hogy ez bátorság, jó, most tegyük föl, hogy ugye meleg karakterként beszélnek a mai napig róla egy kicsit.
0: Igen, ebben a tudatban.
1: Tehát, hogy ez bátorság ábrázolni, vagy pedig pont egy ilyen rosszat tesz, hogy ha már meleget ábrázolunk, akkor pont ilyen kis jókezelnes izének. Tehát,
0: igen.
1: És a másik az, ami nekem eszembe szokott jutni, hogy ne sokat dicsérjük azért a barátok köztöt, és nem is sokat beszélünk róla egyébként, mint egyébként teljesen más egy elképzelt világba játszódó még szerintem a szomszédok is az volt, de erről mindjárt kitérünk. De hogy a barátok közben ábrázolják először a meleg karakter, mint valós, tépelődő. Ugye sokáig nem is tudjuk a srácról, tehát egyáltalán nem tűnik annak, tehát nem affektál, nem tudom, micsoda. Egyszer csak megküzd azzal, hogy az apja kitagadja, ugye, megküzd a környezetével, akkor valaki támogatja, valaki támadja érte. Azt nem tudom, azért kell elhagyni, de szerintem nem csak írták és elköltözött amúgy, de hogy ott egy nagyon hosszan föl van építve, ez talán az hetekig, hónapokig tartott, és ott aztán igazán bemerték mutatni, és megmutatták ennek minden árnyoldalát.
0: És ez a 90-es évek vége.
1: Igen. Úgyhogy a Misi, a barátok közből, aki viszont valóban az a húsvérmeleg karakter volt, akinek a problémáit is megmutatta.
0: Ez igaz, ő nem ilyen karikatúra volt, mint Oli úr, az kétségtelen.
1: Nem dicsérve elhúzottan a barátok között, de ott fölvállalták ezt a problémát.
2: Jó, de hát azért a barátok közben sokkal kevésbé voltak ilyen karikírozott, ilyen sematikus szereplők, hogy sokkal inkább a valóságban vitték bele, amennyire lehetett az ember.
1: És a szomszédok védelmében azért azt meg kell jegyezni, hogy a barátok közből, ha jól emlékszem, akkor nem olyan napi szintű sorozat volt, de ugye elvileg az epizódok azok duplák, tehát hogy napi két epizód van, ha jól emlékszem, de hogy minden esetre minden nap van barátok közt, tehát úgy könnyen felépíteni egy ilyen karaktert, mint két hetente. Ugye az szomszédok, ez is fontos, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy két hetente történnek dolgok, és hogy valami elkezdődik, ott is ugye két hét eltelik a sorozatban, tehát valahogy bele kellett azt applikálni, hogy így két hét telik el két.
0: És nem is mindig sikerül, tehát igen. Kórházba kell, akkor minimum két hétig ott van,
1: igen,
0: a táborban megy minimum két hétig ott van, tehát hogy bármit, amit meg abba hagyunk és folytatják, tényleg, de ez ettől függetlenül szerintem tök jó dolog volt, hogy valós időben ment a szomszédok történése is, és nem arról volt szó, hogy akkor itt most egy időintervallumot nézzünk, csak hát nyilván itt a két hetente levetített epizódokban, tényleg ugye a sorozatban is eltűnt, és a sorozatban is mindig szerda este, vagy csütörtök van. Péntekre úgy emlékszem, hogy már nem mennek át, lehet, hogy van erre is példa, hogy még oda éppen átficcenünk reggel, de hogy alapvetően minden egyes, tehát nem látunk hétvégét a szomszédokban egyáltalán, mindig szerda reggel, vagy estétől vagy csütörtök estéig esetleg játszottak a részek. És hát azért nyilván ebben is vannak hülyeségek, mert hogy nagyon sokszor nem is dolgoznak, meg nem tudom, mindig ráér, meg, de hogy?
1: Igen.
0: Mindig ott kéne lenniük, csak ezért így adották meg.
1: Ennél kevesebbet, talán csak a jó barátokba dolgoznak.
0: Mindig, ha nyaralnak, meg stb. Oké, persze. Tehát hétvégeket nem látjuk, hogy amúgy meg mit csinálnak, meg mit pihennek, meg akkor azt hogy töltik, azt soha nem látjuk. De egy érdekesebb volt nyilván, hiszen látni kell őket a munka közben is, és hát ez is nagyon fontos volt, hogy minden karakter egy olyan foglalkozást üzzön, hogy fedjen le, amit érdekes módon be lehet mutatni, a mentezéstől kezdve a presszó, a nyomda, aztán később újságírás, vagy tehát tördelés,
1: iskola,
0: hogy nem nagyon fontos az iskolai rész egyébként, az is folyamatosan fejlődött, bővült az évek során, az elején még csak egy-két tanár, aztán már egy tanári kar.
2: Hát, hogy ilyenek a mentő, ugye, az is...
0: Így van. Hát ott meg aztán az meg akciókra adott ugye sokszor lehetőséget, hogy ott van helikopteres üldözés konkrétan a szomszédokban. Tehát tényleg helikopterről látjuk, hogy egy autós üldözés van a németvölgyi úton. Igen. A másik meg a helyszínek, amit szerintem imádok, és azt mi is megcsináltuk, hogy így végigjártuk a helyszíneket. Mi nagyjából egy ilyen, lefed egy ilyen nem tudom, pár kilométeres kört, mert ott ugye Gazdagrét és környéke, tehát ott Budán a déliig, mondtam a Németvölgy út, a MOM, stb. Környéke, ott nagyon-nagyon sok helyszín van, és ez tök érdekes végigjárni ezeket.
2: Hát úgy még laktad.
1: Igen, most jön az én coming out része. Egyébként nagyon zárjában megjegyzem, hogyha Golyós esetleg hallgatja a műsort, elfetettem neki írni a közös csetbe, hogy hallgassam, mert hogy ő is Gazdagréti egyébként, ugye egy generáció idősebb, tehát inkább a szüleim generációja, de hogy ő is egy fiatalkornak egy jelentős részét, meg azt a gyereke is talán nőttek föl, szóval innen is üdvözlőjük, a hallgatja. És egy pár szót majd veszünk az Gazdagrétről. Hát nekem valóban az volt az érdekes a Gazdagrétben, hogy egyrészt, hát konkrétan az elején, most megmutatnám, de nem fogom, hogyha amikor jön a kamera, akkor látni lehet a hát apukám mostani, meg az egykori lakásunkat. Tehát
2: Látom a házam.
1: Mai napig. Integetek. Na, ez egy érdekes dolog volt, igen, mert hogy minket abszolút nem hatott meg. Tehát amennyire a mi környezetemet is én körzetemet ismertem, úgy abszolút nem, tehát hogy forgatják ott a izét. Néha egyébként, hogy nem volt behúzva a függönyünk, akkor látszódott, hogy ilyen nagyon bevilágít a reflektor. Ez azért emlékszem, mert gyerekkoromban ez egy visszatérő dolog volt, hogy apukám iszonyatosan nagy fény a falon, és akkor apám ennyi a vízből, hogy tudod, ilyen állatot. Jó kézügyességgel, nagyon érdekes árnyátékokat mutogatott, és akkor azzal, hogy néha játszottunk, hogy nyusziat megy, meg a kutyusugat.
2: De ez mennyire jó, hogy a szomszéd így jelenik meg.
1: Igen. És bevallom őszintén, hogy ez egy nagy különbség köztünk, bár nem tudom téged, nem kérdeztelek Konsti, de köztünk mindenképpen Gáborra, hogy én nem néztem real time-ba a szomszédokat, hogy nálunk ez nem volt. És úgy emlékszem, hogy igazából ugye a környezetünkben se nagyon. Tehát, hogy mi annyira ott Gazdagréten, a baráti kör, a szüleim baráti körre, vagy hát ugye családi barátok, nem annyira néztük a szomszédokat.
0: Hát igen, a forgatást néztük.
1: Igen, forgatást néztük meg, hogy éltük a szomszédokat. De hogy ez nem volt akkor, és szerintem már van egy megfejtés, hogy miért, de esetleg később kitérünk rá. De hogy az a lényeg, hogy viszont suliba, nagymamám, ahol lakott, meg a suliba jártam, az meg az a környék, ahol a presszó, meg egyébként a presszó közelsége miatt ott a Tarcsai Villamos, és a Kis János utca sarka, ott a 12. kerületben a Szörményi, ott forgattak nagyon sok ilyen jelenetet.
0: Így van, ott a taxis
1: droszt, igen. Meg konkrétan oda jártam suliba, oda a Kis János. Tehát gyakorlatilag valahogy leköveték az életemet, úgyhogy nekem nagyon kevés olyan, talán a Normafánál, meg fönn az erdőbe is forgatgattak, ahova meg ugye néha kirándulni jártunk sulival, tehát hogy valahogy végigkövették azt, hogy merre járok, és akkor így...
0: Igen.
1: Mégis igazából csak engem akartak valahogy megfigyelni. Lehet, hogy erről szólt a szakcsődök. Most jutott eszembe, de tényleg nekem tényleg az volt, hogy nem csak ismerős, de én effektíve itt élek mindegyik részen.
0: Tök jó. Hát én nagyon távol voltam, Kispesten laktam, úgyhogy tényleg már szintén parában, de Kispesten, úgyhogy nekem, és sose jártunk Budán, nem volt arra, hogy ismerős meg dolog, úgyhogy nekem ez ilyen megfoghatatlan volt, hogy van valahol ez a teljesen máshol ez a lakótelep, és hát modernebb lakótelep volt. Igen. Egyébként, pedig nagyjából ugyanakkor húzták fel, tehát ahogy a lakótelepek többségét 86-7 körül, a kispesti lakótelep is úgy emlékszem, hogy mi 86-ban költöztünk be első lakóként, tehát hogy ezeket akkor húzták föl, de hogy például a Gazdagréti lakótelepen ugye kapásból villany tűzhelyek voltak, meg stb. Tehát rögtön így indult, és mi nekünk ez ilyen nagy modern dolog volt, tehát minden gázolt.
1: Az egy nagyon alapvető élményem nekem egyébként gyerekkoromból, hogy van egy ilyen ajtó a konyhán, ami fölött van egy luk. És ott általában azzal szórakoztunk barátommal, náluk is volt, nálunk is, hogy dobáltuk át a labdát, de megmaradt a luk, mert ugye nem vezették be végül is a gáz, mert azért lett a gáz miatt, de nem vettem a gáz. És van egy luk a mai napig egyébként. Tehát valaki nem falasztott, de például apukám lakásában meg. Magyarheim doktor tisztelt.
0: Mindenhova őt
1: hívják, ugye? Igen, ez is igaz, hogy
0: mindenkre is.
1: Igen, mindenhova.
2: Lassan így lesz, hogy egy mentős csörgünk. Lesz az országban egyébként. Visszatérünk a...
1: Csörgünk.
2: Halló.
1: Nem az, jó reggelt.
3: Elbusztok, jó reggelt. Tudsz vagyok. Azért telefonon csak, mert ha már egy ilyen spíler a vendég, és tényleg az, tehát ez nem cikiből mondtam. Azt hiszem, egy vagy két részt fölvettek a barackos kocsmából. Az megvan-e?
0: A barackos? Azt tudom, hogy nagyon sokat forgattak a Muskátli presszóban, az ott volt a konkrétan a telepen, meg ott szintén, ahol nem volt messze az alkotás presszót, ugyanabban az utcában, csak hát nem az alkotás, hanem ott mellette lévőben, most nem emlékszem, hogy valamilyen papa.
3: Így van,
0: papa.
3: Így van, de itt sokat, igen, de konkrétan emlékszem, annó ott dolgoztam, amikor még a 8-asban fölment a Hírház sárokba, és az utolsó előtti megálló az a barackos kocsma volt, Orosz Iván, nagyon-nagyon jól emlékszik erre a kis helyre. Egy ilyen kis kerthelysége, családi ház aljába volt a
1: történet. Fönn a Török-Bálinti úton vagy?
3: Ott, aha, mint, a Török-Bálinti úton, ott a kereszttől.
1: Majd akkor sem mentek messze azért.
0: Igen.
3: Nem mentek messze, de ott volt. Csak azért kérdeztem, mert ez egy olyan dolog volt, hogy tényleg nagyon keveset egyet, vagy egy vagy két felvétel volt, de konkrétan tudom, mert annak idején ott dolgoztam.
0: Na, szuper.
1: Hát akkor te sem voltál messze tőlem, amikor gyerek voltam, te sem voltál messze ott.
3: Hát jó. Hát várjál, mikor voltam én, azt mondja, hogy 88-tól.
1: Lehet, hogy valami elkezdték, és nem jött be, vagy nem tudom, tehát, hogy...
0: Hát nyilván voltak,
3: hogy akkor... Elképzelhető egyébként, mert ez azért nem olyan színvonalú kocsma volt, mint akár a Muskátli, vagy a bármelyik, tehát azért ez egy igazi kocsma volt. Annak inkább a bája, a kerthelysége volt.
2: Megvan még egyébként, vagy nincs?
3: Nincsen már, szerintem egy jó 10 éve bezárt.
0: Ahogy a Muskátli is a Covid alatt bezárt, igen.
1: Óha, az is
0: bizony.
3: Oké.
0: Köszönjük.
1: Még azt említsük meg, ugye most csak ez egy hirtelen szembe jutott, csak hogy okoskodjak ilyen a tudásommal, hogy ugye az a Lantos utca, talán, hát hányan sorozatban is egy, vagy Lantos
0: utca 8,
1: valóságban. A Csikélyek utca 1, igen, és mert hogy ugye a Gazdagréti utcákat többnyire az én környező hegyekről, a Frankhegy, Csikihegy, Törökugrató, Csikihegyek, és hogy ezekről nevezték el, és akkor a Muskátli meg azt hiszem a Regős utcában, vagy a Regős köz, de talán a Regős utcában volt, hogyha minden igaz lent, az mindegy, ez csak ilyen épp apróságként, ilyen
0: információként. Ott mondjuk pont voltam, mert amikor 2017-ben elmentem egy szomszédok sétára, ugye elég sok ilyet szerveztek, igen. Lehet, hogy még ma is van, nem tudom, de hogy elmentem egy, és akkor bevittek az iskolába például, az nagy élmény volt, hogy alapvetően ugye kicsit nehéz lenne úgy csak úgy bemenni, de akkor így be tudtak vinni, a tanáriba is ott voltunk.
1: Félek, hogy nem nagyon változott.
0: Nem, konkrétan nem. Jó, hát nyilván van, de direkt meghagyták például a tanári szobában a feliratokat, hogy napközi, ahol van, amik a falon vannak. Biztos vagyok benne, hogy ez...
1: Annak örülök, hogyha az tényleg. Annak nagyon örülök, hogyha az tényleg az. Sajnos már, ha nem lett valósod, akkor így néz neki valószínűleg.
0: Igen, ahogy a fekete pontban is láthatnak.
1: Így van,
0: de hogy... Mit akartam ezzel elkezdeni?
1: Bocsánat, a Muskátliról volt.
0: Ja, igen. És ugye annak a sétának a legvége az volt, hogy akkor bementünk a Muskátliba, és akkor mindenki kapott egy konyakot. Nyilván, mert hogy a szomszédokban valahogy fiatal, idős, mindenki konyakot iszik. Jó, meg a pálinkát persze, dögivel, de a konyak az nagyon-nagyon népszerű, és akkor ott így akkor a Muskátliba még én is el tudtam menni, mert óriási szívfájdalmam, hogy sajnos az alkotás szóval nem voltam, igen, pedig simán el tudtam volna menni.
1: Voltam,
0: és
1: ilyen igen,
0: X éve igen, zárt be, és lett belőle egy mexikói étterem, és oda járkálok egyébként, és akkor nézegetek, hogy úristen, ez volt itt, mi történt ez, itt táncok.
1: Hangolt, illa, itt védte meg.
0: Így a van, a Kázmér és a Rezső, itt igen, adtak elő egy kis revű számot, meg fú, micsoda hatalmas helyszín, de sajnos ott nem tudtam meginni egy konyakot az alkotás presszorban. Azt nagyon sajnálom, egyébként, de ki lehet odaülni.
1: Egyébként ez nekem nagyon érdekes, mert hogy ugye ezen a környéken nőttem föl, ugye, voltak kocsmák, inkább kocsmák, meg borozók egyébként a bejáratok, tehát kevésbé voltak a presszószerű szerintem, de ez mindegy. Volt ott a körzetben, aki kevesebb volt, aki több alkoholt ivott, én konyakra abszolút nem emlékszem, bárki konyakot ivott volna valaha. Ez lehet, hogy valaki valahonnan kapott, és akkor valamelyik ünnepenni a véletlen előfordul, de a konyak, mint olyan ital, az úgy nagyon nem.
2: Lehet, hogy ez is egy, hogy mondjam, egy ilyen tanító jellegű valami volt, hogy ne olcsó valami ízéket,
1: hát,
2: ígyatok konyakot.
1: Konyakozni, szerintem az évvilágon senki nem konyakozott ott a környéken, hát, vagy a gyors könyvézében ilyen-olyan borokat, vagy a pálinkázás esetleg,
0: vagy a
1: nem
0: tudom, volt.
1: De hogy ez, hogy hogyan lehet a konyakozás, nekik arra fogalmam, mindegy. Azon gondolkozom még, bocsánat, hogy az Etus merre lakott, mert az egy kicsit
0: talán kies.
1: Akkor sem nagyon.
0: Nem, nem volt messze, az is ott van, nem messze, egyik Kelenföldtől, Sasadintól, nem messze, a Sasadi úttól. Ugrongábor utcának a végében. Na, sajnos az ő háza az nincs meg már, azt lebontották. Na, egy új.
1: Na, parancsolás.
4: Hello. Napó Leon, mármint 14. Leon, Napóleon konyak. Puszi,
1: igen. Függetlenül nem itt a senki.
2: Meg az a Cézár konyak is volt, meg, igen, meg mindenféle Skanderbeg, vagy Skanderbeg.
0: Nem csak drága francia konyak voltak azért.
1: Nem, azt mondom, lehet, hogy valaki volt, de mondom, alapvetően nem ez volt. Tehát amikor, mit tudom én, akár barátok közt, már mint egy nem, hogy a gazdagétel a barátaink, vagy családi barátok kocintó ott akkor legkevésbé se konyak volt.
0: Így van.
1: Lehet, hogy mi voltunk a szegény proliai, aki mindenki más konyakot ívott az a réten, de én nem tudom nagyon arról.
0: Igen, csak hogy annyi, hogyha valaki esetleg az Etus házát szeretne megnézni, az már nem találja ott. De hát a sorozat legvégén, ugye pont ez a valószínűleg akkor már felmerült, hogy ezt a házat lebontják, vagy újat építenek ott, mert ugye az Etus is elköltözik. Uh-huh. Tehát az egyik egy ilyen utolsó szál, hogy neki el kell költöznie, vagy hát akar költözni máshova, és hogy akkor abból a pénz majd megy a Juliéknak, és ő meg egy kisebb műtermet, stb. És valószínűleg ez már azért volt, mert hogy akkor már lehetett tudni, hogy a ház nincs ott. A telek nyilván megvan, és föl lehet ismerni, oda lehet menni, de már nem az a ház állott sajnos, hogy már se tudtam meg.
2: Pedig az a kemence az mennyire bele a tudatomban benne maradt.
1: Igen,
2: ikonikus pont.
0: Ez lent a szuterénben, igen, és mindenki bemegy, de meleg van itt.
1: Egyébként te nézted a szomszédokat?
2: Igen, mi néztük. Tehát mondtad, hogy volt a kérdésed, hogy nálunk a szomszédok meg a Dallas azok voltak abban az időben ilyen fix programok. És úgy tényleg le is ültünk, hogy családilag nézni.
1: Én azért azt szerintem meséltem már neked, meg talán most azért már előfordult, hogy itt azért is elmondtam a műsorba is. Ugye egyrészt nekem valahogy a szüleim nem voltak, de sorozatokkal nem voltak anyaki békülve, tehát nem annyira néztek sorozatokat, illetve anyám egy-kettőt, apám az valamiért csak tényleg 50 fölött, amikor így a streaming megjelent és lehetett találni, ő akkor nézte, sose szerette megvárni ezeket. Mindjárt mondok erre még valamit.
4: Hello. Szevasztok, Abul Jankerel vagyok.
1: Szerintem.
4: A konyakérdésbe ártanám bele magamat.
1: Jó.
4: A helyzet az, hogy nagyon általános dolog volt a konyakozás. Azt arra ti nem emlékeztek, csak éppen nem konyak volt, hanem brandy volt,
0: brandy,
4: vagy valami konyaknak nevezett dolog. Hihetetlen mennyiség. Talán abból fogyott a legtöbb abban a világban, 80-as, 90-es
0: évek. A szüleimnél én is emlékszem ilyen.
4: Mai napig bemész egy borba, és akkor ott a kétdekás polcon körülnézel, biztos, hogy fogsz találni Trois Tourber brandy.
1: Azt tudom, hogy van, igen, csak
4: pirosban. Szóval ezt nevezték konyaknak.
0: Igen. Nem teljesen az, ami amúgy kéne.
4: A Napóleon és társai. Sőt, hát először még igazából Jugóból hozni, ahogy emlegettétek.
0: Igen.
4: Báder konyakokat.
1: Igen.
4: Szóval
0: voltak
4: ennyivel többre emlékezem.
0: Szuper.
1: Köszönjük szépen. Mondom, én azt tudtam elmondani, hogy annyira, tehát amikor gazdaréten kocintások voltak, nem, de az igaz egyébként, hogy mondtad, hogy talán a szüleidnek volt, hogy...
0: Abszolút, amikor, onnan emlékszem, az én volt.
1: Ami nagyapám élt, addig otthon, nem otthon, tehát nála volt. De azt sem, hogy állandóan azt itt hozzagadtak volna, de ilyen ünnepeken akkor esetleg talán az előkerült, ez kétségtelen, tehát a szüleimnél volt, aztán amikor meghalt, mert nem volt alkoholt, úgyhogy az ott konyak is ugye tárolgott, de...
0: Itt iszák rendesen. Mondjuk ez benne volt egy kicsit azért a sorozat elszentségében, hogy ugye minden, ami, tehát a cigaretta, drog, fű, bármi, tehát hogy az tényleg az ördögtől való minden szempontból, és hogy fúj, és senki, az elején dohányzik, a sorozat elején a Feri, a vágási, nagyon gyorsan leteszi, amikor ugye először terhes lesz a Jutka, és utána soha többi nem gyújt rá, illetve a Gábor Gábor dohányzik még az elején, aki viszont kap egy gyomorvérzést, és utána ő is soha többet nem, aki mindig a kezébe tartja ezt azt a szivarkát, de soha nem gyújt rá, igen, már többet.
1: Mindig nála van az, így,
0: ez egy ilyen stílus.
1: Integet vele.
0: Mindig a kezében, előveszi, pörgeti az
1: ujjai között. Hullóból beszél erősen, így élené,
0: de soha többé nem gyújt
1: rá. Egyetlen királynő, és integet az éve. Integet a szivarkát.
0: Barna, nem tudom mivel, szivarkaszerűséget. Szóval nem, tényleg nem dohányzik egyik karakter sem aztán, és hát jó, a droga az meg tényleg az már nem, tehát az nagyon durva, de hogy állandóan piálnak végig, és minden, tehát pálinka, konyak, ugye, amiket beszéltünk, de hogy minden karakter, és ez ilyen pozitív dologként van feltűntő.
1: Igen,
0: tehát
1: igen,
0: azért
1: igen.
0: Van, oké, nem cigizne, de mindenki beszettül iszik.
1: Ugyanakkor azt is felszokták róni neki, a szomszédok. Most megpróbálok én ilyen ellenézni, lehet mindenki itt nosztalgiázik, meg de szuper volt a szomszédok, én próbálok a másik oldal lenni egy kicsit, hogy azt is fölrújják azért neki, hogy az egyetlen alkoholista karakter, akit mindig alkoholistának mondanak, az ugye Janka néni, ő sem alkoholista igazából, mert hogy azt a részét nem mutatják, mert az a helyzet, hogyha nem tudom melyik résznél jelenik meg először Janka néni, akkor rögtön elején. Tehát az elejétől kezdve tudod, hogy van egy ilyen piás nagy néni, vagy ki.
0: Ott még nem tudjuk róla, nem nagyon
1: később. Először elkezd
0: írni, és
1: a végig, ja tényleg, jó, elején sem jó fej, már más a baj. Szóval az elejétől kezdve a végét, hogy ennyi ideig akkor azért meglátszott volna a karakteren, tehát hogy ez egy ilyen leépülés kellett volna legyen, tehát az alkohol, hogy ennyit iszik valaki, állandóan iszik, akkor sokkal nagyobb bajoknak kellett volna körülötte lenni. Ő, inkább ez az ivás is csak ilyen, ez a kis részleges karakter, a rozsomák is inkább csak ott dölöngő, nem tudom, tehát nincs az a mély bemutatás annak, hogy milyen az, amikor valaki szenvedélybeteg, és egy ilyen környezetben gazdag rét, most ez nem rossz környezet, de azért élnek ott ugye olyanok, akik nem a leggazdagabb rétegből származóak.
2: Nem a leggazdagabb réten élnek.
1: Nem a gazdagabb réten, igen. Hiába a gazdag rét, de nem a legmagasabb társadalmi státusz, valaki esetleg mint a lecsúszik valami, nem tudom milyen ilyen pénzügyi probléma miatt, alkoholhoz fordul, nem tudom, annak meg vannak a súlyos hatásai. Egyébként én néhát láttam, hogy ott tehát megéli az ember. És hogy ilyen véletlenül sincs bemutatva. Tehát az alkoholnak vannak olyan hatásai, hogy probléma, hogy nem tudom. Nem, ott iszik, az a probléma vele, hogy sokat van nálunk, hogy állandóan kiírja.
0: Lehet, hogy otthon nem tud, mert nincs rá pénz, ezért mi állunk, hozzájuk meg csak piálni.
1: És akkor igazából ott van egyáltalán. Csak hát egyszer iszik,
0: csak a vágásében.
1: Tehát akkor ennyi, akkor azért is. Nem egyszer, szóval, hogy ez a probléma, mint probléma nincs bemutatva igazából, hanem a vicces alkoholista néni, aki néha jön aztán. De igazából nem is nagyon ré, hogy ritkán részeg, inkább csak piágat.
0: Egyébként igen, részegnek ritkán látjuk. Tényleg egy időt, szerintem egy kézen meg lehet számolni.
1: Inkább csak jön és iszik, és mindig elmondja, hogy mennyit iszik. Ez inkább ilyen szájhős, nem is mennyit.
0: Hogy jól bírja.
2: Mondja csak. A cseten nagyon érdekes dolgok vannak, azt mindenképpen majd mondjuk be, de most...
1: Nagyon gyorsan csak ugye a szolgálati közlemény, hogy már elmúlt 8 óra, csak 8 óra szoktuk kb. Bemondani, hogy azt jelenti a szexakció hírcsoport Konstival Malkovicsal, és a szomszédokról is elkezdtünk beszélni, majd még lehet, mindjárt visszatérünk a Mágén beszélgetésre. Ugye Szöröskei Gábor filmkritikus újságíró, hogy szomszédológus a vendégünk, ezt elfelejtettem az elején mondani, hiszen most már azért negyedszer, ötször végignézve csak el lehet mondani. És ugye, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor a YouTube-on indult egy olyan csatorna, aminek a neve Mágén beszélgetés, amiről mindjárt a névre rákérdeznek. A Mágén beszélgetésben pedig Freddy D-vel, a YouTube legendával, audio kommentálják ugye a szomszédok részeit, úgyhogy ha valaki kíváncsi erre, akkor próbáljon meg valahol a szomszédok részt szerezni, most leginkább az elejéről, és kapcsolja be mellé az audio kommentárt, és nézze, vagy ha igazán szürreális élményt akar, akkor kapcsolja be, és hallgassa simán az audio kommentárt, egyébként kiváló, hogy ChatGPT is, vagy AI-jal készült rajzok alatt megnézve, igen. De...
0: Igen, mert eredeti képet is fértünk betenni, akkor azt is lesz.
1: Igen, de nagyon jók, ezek tök jó lett egyébként. Sőt, eleve
2: az a lepostja a lábát. emberi.
1: Nem a posta.
0: Az utólag lett odaizó egyébként. Szuper. Vagy nem, a zuhanó ember pontosabban. Ja. A zuhanó ember, mert ott azt nem rakta be, és a közt azt a Freddy rajzolta bele. Nem mindig engedelmeskedik.
2: Kicsit ezzel kapcsolatban lesz még egy kérdésem, de mindenképpen a chatről szemezgessünk kicsit, mert jó dolgokat mondanak. Ugye beszéltünk itt a Dallasról és a ugye, szomszédokról, mint kultikus sorozatok, és írja majom, hogy a Dallas forgatási helyszín, a South Fork Ranch, az Texasban kibérelhető éjszakára, ha nem biztos, de aztán azt írja, hogy 2000 dollárért, ahogy azt javasolja, hogy esetleg meg lehetne csinálni a gazdagréti panelban azokat a házakat egy százasért egy éjszakára.
1: Nem lenne rossz, ki kell rúgni, akik ott lennek. Ilyen egyszerű.
0: Hát kiadná Airbnb-be.
2: És vissza kell vásárolni a borsfai lámpát, ugye, amit kidobtak, hogy ezt az ócska izét, azok 3-400 ezer forintért mennek.
0: Az egy komoly designer cucc, azt igen, azt én is tudom.
2: 3-400 ezer forintért mennek most arra, tehát ezért mondom, hogy így
1: van. Az hamar visszajönne egyébként, hogy kiadnád a szomszéd.
0: És ilyen borzalmas lámpát rögtök a helyére.
2: Igen. A másik pedig P19 írja, hogy egy ismerősöm csinált kiállítást az Etus kerámiákból, amik egyébként Szilágyi Mária kerámikus művés munkája van. Valóságban.
0: Így van. Van is belőle állandó kiállítás valahol.
2: Igen, itt be is linkelt a csete, megtaláljátok.
0: Valami vidéki városban.
2: Horizont galériát írt az URL, de na mindegy, a lényeg az, hogy valahol van belőle.
0: Van, én ezt is meg akarom majd nézni egyébként, beszéltük is. Van még szomszédok rajongó ismerős, és beszéltük, mi lesz
1: a nekem. Van még olyan dolog a szomszédok, amit nem láttál élőben.
0: Hát élőben nem lehet.
2: Még amit visszatérnék egy kicsit, mielőtt visszatérünk a ti projektekhez, előtt azért a szomszédokból még egy dologra én mindenképpen szeretnék kitérni, az pedig így a mémek. Tehát, hogy mi mémesült szerinted nagyon? Most ez a lezuhanó ember, ez egy teljesen komoly mém lett, ami bekerült a köz mémkincsbe, de hogy mi az, ami szerinted mi?
1: Meg mondjuk Janka nénin kívül, aki szerintem Pásztor Erzsére rá is játszik most már jó pár éve, és nagyon szépen, és nagyon sok szerint társadalmi, hogy mondják, ilyen pozitív dolgot kapcsol hozzá, de egyébként mi a
0: igen. Hát ugye van a Facebookon egyébként egy szomszédok csoport, elég sok taggal már, és ott nagyon-nagyon sok poszt van, és oda is sok ilyen bekerül, meg a szomszédok retro, talán egy ilyen is van, és ott elég sok mém is van benne. Egyébként nagyon sokszor van Taki bácsi és Lenke néni is egyébként van egy ilyen kép róluk, ahogy így egymásra néznek, és akkor abban raknak bele mindig valami aktuális dologra egy szöveget, azok is nagyon viccesek szoktak lenni.
1: Talán a ronda karácsony van, nem? Amikor valami részben van egy ilyen nagyon szottyatt, ami már általában márciusban szoktak így kinézni a karácsony.
0: Ez sikerül szerezni, és akkor a Jócsi mögött ott van a tévé, vagy a tévé mellett, és akkor azzal is mondjuk, hogy mit gondolsz, miért fordítottam a fa.
1: Szomorú arca.
0: Csak ez sikerült apádnak, szóval mindig az mérülök háttal. Igen, azért.
2: Meg amikor táncolnak, amikor ott buliznak.
1: Ja, igen.
2: A virágdoktorral, kicsoda.
1: Buli, nem? Igen, virágdoktor, etus.
0: A házi buliba, igen, az is eszméletlen, hihetetlen. És a diszkó jelenetek is egyébként, amit a régi Rendezvous, aztán Harigali diszkó.
1: Az Aporvilmos téren.
0: Most már a templomnak a része, az az épület is, vagy hát a közösségé, és ott is eszméletlen jelenetek vannak, ahogy az etus és a virág szintén leviszi őket a diszkóba, Júcsi, és akkor ott táncikál a...
1: Ne haragudj, egy nagyon pici belterjesség, azt ott hol volt egyébként a Árpi buli a alapozása, ahol itt az Aporvilmos téren találkoztunk általában, hogy azért ott volt az Harigali diszkó egyébként. Gyakorlatilag eljöttél mellette nagyon sokszor, egy közös barátunkhoz mentünk házi bulizni, csak nem tudtál, hogy ez egy ilyen legendás filmtörténet.
0: Igen.
1: Harigali, igen.
0: Szerencsére az épületnek megtartották, hogy ezért körül akkor
1: is. Igen, de valóban a templomnak most már.
0: Igen, most már ezzel
1: is. No, az is egy érdekes dolog volt, amikor arról beszéltek, ugye, ha valaki csak most hirtelen bele akar kastom egy kicsit ebbe, akkor javaslom az első nulladik részét a Mágen beszélgetéseknek, mert ott azért elmondjátok Fredivel, hogy miért kezdtek bele, hogyan, mi a kötődésetek, stb. És akkor ott elhangzik az is, ami tényleg az egyik legjobb ebben az egész projektben a neve, hogy milyenféle nevek voltak, még a ChatGPT is ajánlott ugye neveket, meg tök jó. Már mi volt még a Bömbölde, vagy mi volt?
0: Bömbölde.
1: Voltak ott még jó ötletek, de én azt hiszem, hogy én nem tudom, hogy ennél jobb lehetne, hogy Mágen beszélgetés.
0: Mi is gondoltuk, hogy ez a legjobb, és azt is fontos, igen, ezt megemlíteni, hogy ezt nem mi találtuk kérem, direkt csináltunk egy olyat, hogy kiírtuk a nagy, hát a Freddy kiírta, nem is tudom, hogy talán az X-re, vagy Facebook, nem emlékszem, de hogy, hogy a olvasókat, hallgatókat kérdeztük meg, hogy küldjenek névjavaslatokat, és nagyon-nagyon jók jöttek, és akkor azokból gondoltuk, hogy a mágen beszélgetés a legjobb. És
1: hát én azt hiszem, hogy ez egy nehéz ügyverelni, a bömböl, de az jó volt, meg ott még egyszer mondhatok.
0: Pont azért is jó, mert ugye oké, mindenki, sokan egyébként, amikor kiraktuk, mondták is, hogy nem is értették, hogy mi a kunst benne, aztán rájöttek, hogy ők magánbeszélgetést olvastak nyilvánvalóan, és úristen, észre se vettem, hogy ez nem az van odaírva, igen. Hanem hogy ugye nyilván utal a magánbeszélgetésre, ez is egy film, ugye ráadásul, meg hát a mágen benne van, meg hogy beszélgetünk, szóval jól adottuk, hogy ennél volt, hogy se tudnánk mi kitalálni, úgyhogy hát természetesen akkor ez legyen.
1: Bár közben egyszer azt mondtad valamikor, hogy megsüvegelendő a teljesítmény, még eszembe jutott, hogy megsüvegelendő, de címet nem tudsz csinálni belőle, de valami...
0: Nem akláztam ki, hát borzalmas.
1: Megsüvegelendő a teljesítmény, de még azt hiszem, hogy azért tudnánk ilyeneket így a sorozatból, de ezt tekintsünk el ettől.
2: Gondolkodtok azon, hogy valami sztár vendéget meghívtok, maga a tisztárságotok mellé még egy sztár vendéget meghívtok így audio kommentálni?
0: Alapvetően igen, gondolkodunk vendégekben. Első körben szerintem olyan vendégeink lesznek, akik szintén szeretik a szomszédokat.
2: Is. Vagy akár szereplők, akik még...
0: Vagy akár olyanok is vannak tervben, akik életükben nem láttak egy részt sem, és ők mit reagálnak rá, szintén van ilyen ismerős.
1: Biztos, hogy ilyen 20 alatt kell, vagy 20 körül kell keresnetek, 25 alatt.
0: Hát fiatalok, de 30-asból is bőven van, aki mindig elzárkózott tőle keményen.
1: Ugyanazt mondom, tehát egy mailőben sose lát enged, az lett volna a Boeing meg sztorinak a vége, hogy nem, mert volt HBO-nk. Tehát, hogy az volt a környéken, aki volt HBO, az azt néz, tehát ugye úgy volt HBO.
2: Hát a kettő nem zárja ki egymást. Tehát,
1: nem, de hogy valahogy ez nekünk
2: az volt. Nekünk is volt ilyen otthon reszelt kis kocka, amit így
1: tudom. Igen. Ja, igen, de nekünk mi valahogy én nem tudom, át a baz ment. Tehát HBO sorozatok.
0: Két hetente ez a fél óra az így
1: beletért. A frigyelikussó az, igen?
0: Nekünk belefért. És hát nyilván ez egy ilyen, egy nagyon jó dolog lenne, hogyha esetleg el tudnánk hívni. Még várunk egy kicsit, lehet, hogy addig ilyen ismertebb, vagy népszerűbb lesz, vagy nem tudom. Többen megnézik. És akkor simán egyébként el tudom képzelni. Azért nekem is van végül is, ha belegondolok, kapcsolat szomszédok színésszel. Úgyhogy fölvetjük majd mindenképp. Egyelőre még csak nemrég indult, ugye pár hete, de mivel hosszú projekt, ezért sok minden belefog férni, úgy gondolom, hogy a következő három évre lesz mit még kitalálni hozzá.
2: Van, aki kicsit sokat lát a sorozatban, mert matban például azt írja a cseten, hogy a szomszédok oka a Kádár, következménye a Fidesz. Szóval én úgy érzem, hogy kicsit túldimenzionálja ezt a sorozatot, de...
0: Az első Fidesz kormány alatt ért véget, így van, de ennyit, igen.
1: Azt nem tudom, ennek volt-e oka, bár mondjuk
0: még nem tudok politikai nyomásról.
1: Megszüntessék, azt talán nem, de...
0: Nem, ugye tájvileg más indokok voltak, ugye akkor már a Bújtor István volt a producer, és úgy tudom, hogy más projektet akart előtérbe helyezem, aztán nem jött be, és hogy az a szomszédok helyett lett volna. És hát lett is, de aztán annyira nem működött, de mondom, itt azért vannak ilyen egymásra mutogatás, nem tudni
2: Balatoni
0: pontosan.
2: Szomszédok.
0: Nem tudni pontosan, hogy mi, és hát ugye Balatonon is volt jelenet a Bújtor Istvánnal a szomszédokban.
1: Nyilvánvalóan.
0: Az kellett, hogy a jókázás, ez nagyon jó volt.
2: Akkor saját magát átalakította, hogy ötvös csöpít, ezt nem is.
0: Nem, valami szakál kapitány, vagy valami.
2: Na, az lett volna, mert a ötvös csöpik, tehát ilyen kameó. Mert ugye voltak ilyenek, hát például a Hofi Géza, az egy hatalmas.
0: Hofi, ez egy
1: de ő az utolsó részben, nem?
0: Aztán, tehát, nem az utolsó volt, hanem az utolsó előtti év szilveszterén, akkor pont úgy jött ki, hogy azt hiszem, hogy pont 31-én jött ki az a csütörtök, 98-ról 99-re, és az egyik legjobb rész egyébként. Ott sok minden extra, és például az is, hogy megjelenik benne magát játszva. Hofi teljesen nem illik bele, mit keresne ott, miért jönne oda, senkit nem érdekel.
2: A
0: Fehér Anna felsikoltós reakciója valódi, mert nem tudta, hogy Hofi áll az ajtóban. Eszméletlen. Tehát tényleg az egy parádés epizód, nagyon soká lesz még, amikor mi beszélünk arról, de fogunk.
1: Tényleg.
0: 3 év múlva, de fogunk.
1: Szóval meg tudjuk mondani, hogy 2028 április májusában.
0: Hát egyébként igen, ha tudjuk tartani magukat ehhez, adja az ég a heti két epizódhoz, akkor igen. Ha nem, akkor még tovább kell várni.
2: Na, csörög a telefon. Halló.
0: Halló.
2: Halló.
5: Halló. Sziasztok.
0: Szia.
5: Szőrös kapitány volt a bújtó.
0: Szőrös, köszönöm. Nem szakás, szőrös. Így van.
1: Na no, hát, na no, hát, nincs oda, ez van. Van, aki jobban írnád.
0: Köszönjük szépen a kérdést. Így van, így van.
1: Nem sokat gondolkoztak.
0: Szőrös kapitány.
1: Ellenben.
2: Az... Jó, de hát most gondolj, az nézd meg az Ötvös Csöpi sorozat. Imádnivaló filmeknek a benne található neveket. Tehát így gyakorlatilag ez éleszkedett a sorban.
0: Nekem a Rozsomák volt a kedvenc nevem egyébként.
1: Igen, igen, igen. Hát engem a Pattogi, csak ugye hát azt, az, ez egy későbbi elnevezés, igen, igen, tehát. Igen.
2: És ezt átvették, vagy ez hogy volt, mert ez annyira nekem nem?
0: Nem, nem, azt szerintem már úgy később alakult ki. Aztán nem tudom, hogy a sorozat konkrétan sugárzása alatt, vagy már utána, de én is már az internet korszakból, ami bőven utána indult benne, onnan
1: nem,
0: tudtam.
1: Nem, mert akkor indult az internet.
0: Hát akkor indult az internet.
1: Azon indult, hogy beszállt, hogy a Vágási Feri
0: internet jelentette. Igen, nekik is voltak azért már 90-es évek második felében. Hogy ne? De szélesebb körben az inkább az ezelőtt volt utána, úgy mindenkinek megye.
1: Azért azt kihasználnám, hogy itt van most egy szakértő, és most tényleg viccen kívül, tehát egy filmes szakíró, hogy azért azt nézzük meg, hogy jó sokat lehet oltogatni, és szerintem azért a hiányosságaira tudnánk még egy adást állni a szomszédoknak, de hogy van-e valami, amiben mondjuk én kuriózum volt, vagy amire azt mondod, hogy így sorozatban mondjuk így nem volt rossz. Szerencsére van időt gondolkozni.
0: Szerencsére,
1: halló!
5: Halló!
1: Halló,
5: sziasztok! Esetleg a YouTube paródiától lehet szó, vagy nem?
0: Én nagyon szeretem.
1: Az a legjobb.
0: Az a legjobb.
1: Az én azt gondolom, én elég sok vicces dolgot láttam az interneten az elmúlt 20 évben, az egyik legviccesebb még a mai
0: nagyon, napig. Nagyon-nagyon jó. Sajnos ezeket is főleg leszedegették. Lehet, hogy más videó megosztó még lehet.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm, van még egy kérdés.
0: Köszönjük a témát. Nagyon jó az indokolatlan cenzúra is, ahol ugye kisípolnak, noha nem csúnya szót mondanak, de túl oda is.
1: Jézusom, azt találtad? Ne hülyéskedj, a világ legkültesebb. Ezt tudom, akkor hagyok időt, hogy meghallgassuk.
0: Igen.
1: Le lehetne tenni, mert ki van sípolva benne.
0: Ki van, végülis ki van sípolva, mert egy csúnya szó elhangzik a szomszédokban, a Jutka szájából.
1: Igen, igen, igen. Az is fel szokott lenni általában, igen.
0: Jó, az kisípek, de tényleg egy csúnya szót
1: mondod. Azt mondom, hogy idéz, ugye? Idéz, hogy mennyi, innen,
0: hogy ki mondta neked.
1: Igen, igen, igen. Igen.
0: Road Rage-ből igazából.
2: Itt van a csatorna, aki csinálta, azt mondják, Russell.
1: Kicsoda a szomszéd, az indokolatlan cenzúra.
2: Ezek szerint igen.
1: És ott ne, ez is komolyan rá szállt csinálni. Hát az a magyar internetnek szerintem a legviccesebb dolga. Tényleg, nagyon sok viccesen elismerek mindenkit, de hogy annál nagyobb ötlet szerint a világon.
0: Azt is nagyon szerettem, az is volt fönt, hogy ugye a szomszédokban nem nagyon figyeltek arra, hogy mennyi idő alatt csinálnak meg dolgokat. Tehát bemegy a közértbe, hogy vegyen még krémest, és van egy ilyen videó, ahol ezeket így másodperc mérővel mérik, hogy bemegy a Júlcsi a boltba, kint vannak a többiek, ő vesz nem tudom hány krémest, becsomagolják, kifizeti, kijön. Ez 7 másodperc.
1: Hát így működött.
0: Lehet, hogy 10.
1: Ilyen szuperről működött.
0: Hogy akkor megmelegíti a nem tudom mit. Visszajön 5 másodperc. És volt egy ilyen, ami számálállóval mérte, volt egy ilyen videó, én azon is szakadtam a rögéstől. Nagyon vicces volt. Erre is emlékszem, ami volt, meg volt, nem, az nem is annyira pár éve volt, hogy valaki az összes szomszédok részből 1 másodpercet bevágott egymás
1: igen,
0: után.
1: Igen, igen, igen.
0: Csak lehet egy 331 másodperces videó.
1: Az óriási volt egy
0: ilyen. Ez is nagyon szép munka.
1: Azért az is, tehát, hogy talán a tiétekig bezárnak az a legjobb vállalkozás, hogy megszomszédokból. Most erre valószínűleg rávertek azért ezzel több éves projekttel, de az nagyon komoly, tehát egy másodperc minden egyes részből.
0: Így van, az is.
1: És elég ügyesen, elég jól összevált, de nem
0: tudom. Nem is csak random, hanem szépen kiválasztott.
1: Esetleg, ha ő is itt a cseten, akkor is.
0: Szépen kiválasztott egy másodpercek volt.
1: És egy pillanatra azért emlékezz, mégis ne felejtsük el, hogy Gábor János paródiáját, az is egy ilyen visszakíresebb. Rá, amikor ugye megjön a nem tudom, 6860, nem tudom, hogy 68-adik fejezet, amiben ma se történt semmi, és akkor a végén lezárja azzal, hogy elmondja. És ugye minden, onnan tudjuk meg, ami szerintem. Azt mondom, hogy mémé vál, de elég sokszor hallom vissza, hogy a mindenhányásban van répa, vagy borsa.
0: Ja,
1: van egy ilyen híres mondás benne, Wagenheim elmond benne a végén, és akkor igen.
0: Tényleg. Hát sok paródia is született, igen. Vagina csától is, hát
2: itt kérdeztek, hogy a Magenheim az azt jelenti, hogy valami gyomor otthon, hogy ez valóban létező szó, vagy létező néve, vagy csak kitalálták, hogy a Magenheim. Hát ugye nyilván azt mondja itt valaki, hogy az ugye németül, hogy a gyomorházat,
0: ja,
2: vagy
0: gyomor otthon jelent.
2: Tükörfordításban kíváncsi lennék, hogy van ilyen név valóban. Hát miért ne lehetne?
1: Sosem néztem meg, de elkezdett, hogy van Magenheim.
2: Hát most már van, ne kézd.
0: Így van.
1: Azt lehet tudni, azt a, hogy mondják ezt ilyen, mindenkinek ezt legenda, vagy ilyen pletykát, hogy az etust azért nem sikerült soha senkinek megkörnyékezni, igen, de hogy mondjam így szépen, így
0: beteljes
1: eszerelem, mert hogy a Horváth Ádámnak vagy rendezőnek volt a felesége, ez csak inkább ilyen. Ezért.
0: Akit mindenki kíván, de senki nem kap meg.
1: Igen, minden hatalom fölött
0: a szereplők. Én a Virágdoktornak nagyon drukkoltam egyébként.
1: Szerintem sokan, igen.
0: Mert, de aztán lehet, hogy így járt jobban, hogy, hogy nem sikerült.
1: De vagyis hát ki tudja, hogy 2000 után sikerült-e valakinek, az már nem derült.
0: Egyik kedvenc karakterem voltam úgy a Virágdoktor, őt imádom, igen. Minden megmozdulását egyébként. Fantasztikus volt, kézdigyel.
1: És vannak olyan színészek egyébként, akik ott tűntek fel, meg Németh Kristóf jut eszembe, Németh, aki viszont sokszor, mert olyan is, akik egy-egy pillanatra, de hogy aki ott tűnt föl, és onnan lett, hát amiatt te vagy annak ellenére, de úgy lett egy nagy karakter azt, vagy egy nagy karrierje.
0: Hát színházi színészek voltak, akik korábban színházban játszottak, de a Szomszédok révén lettek ismertek. Tehát az Ivancsics Ilona is, szerintem talán Freud Edith is. Nyilván Gábor Kolta János azért sok nagy magyar filmben volt előtte már, akár a Két Félidő
1: Kaporba.
0: Szerintem ő is volt.
2: A Freytelit is volt azért. Én ugye
0: volt, emlékszem, biztos.
1: Emlékszel a Sok lesz jelentjelni.
2: Ötvös Csöpi.
0: Volt.
2: Ötvös Csöpi filmek szerintem volt. Igen.
1: Én a Kulkán is gondolkozom, mert ő is egy vidéki színész volt azért. Szóval szerintem országosan nem tudom, hogy ő ismert volt a 87-ben.
0: Sokan ebből lettek is. Mert sokaknak ez ugye átok is lett, mert nem tudtak kikerülni ebből.
2: Azt írják, a Legferi is ott tűnt fel.
0: Így van.
1: Igen, ezt akartam mondani. Igen. Liptai Klaudia, tényleg.
0: Ő is innen.
1: Hát a Júlcsi Baládi körében az irány.
0: Sokan, Somlai Edina, ő nagyon, ő már akkor közben szinkronizált, hogy gyerek
1: szinkron. Fergeteges hang.
0: Ugye Sziporka a szívem, stb. De hogy nagyon híres szinkron színész volt, ő már a Szomszédok alatt is, de mint színész, talán itt tényleg nagyon fiatalon tiniként itt tűnik fel.
1: Nem tudom, Eperes Attila.
0: Epres Attila is meg nagyon fiatal. Ugye a legelejétől kezdve, rögtön az első epizódban ő már szerepel, és aztán eltűnik a karakter egy pár évre, és már mint Presszós Laci tér vissza.
1: És milyen érdekességének az Epres Attilában az, hogy az elején megnézed, ő egy ilyen, milyen karakternek lehet mondani, egy ilyen kis aranyos fiú, és ma pedig ő ugye, hát
0: igen.
1: Maga a karakter is egy macsóid lett igen, közben, hát de hogy a hangja viszont egy elképesztően, tehát az összes macsó ember, Jézus tettem, és az összes macsó hangja, de hogy ő maga is azért egy kicsit így,
0: igen.
1: Már hát hogy a színészetben is, meg maga.
0: Az elején neki lehet drukkolni, hogy az almába szerelmes, neki meg nem kell ez a jó fiú.
1: De ott még ugye jó fiú, tehát jó fiatalon fiú, az Epres Attila egy kis aranyos vörös hajó, egy kis jó van. Fiú, és aztán később, még azért a sorozatban nem, de hogy aztán, hogy maga Epres Attila az a magyar macsó, vagy nem tudom, a magyar Jézus. Hát meg a hangja az tényleg elképesztő. Vagy mondjuk a David Duchovny-nak ugye a California Cation-ből a magyar hangja, tehát van, azért komoly macsóknak. No, hát még elképesztő sok dologról lehet. Ugye a gazdagéti lakótelepről, meg hogy alakult ki körülötte. Én ma nagyon érdekes, hogy valaki kíváncsi rá, azért is érdemes elmenni a gazdagéti lakótelepre megnézni ezt, mert hogy egy tipikus jó példája szerintem, nem azért, mert ott laktam, vagy még kötődésem van hozzá, de ez tipikus jó példához, hogy hogyan csináltak meg jól egy lakótelepet. Ugye ha azt látjátok is az első részekben, hogy elképesztő lepukkant, tehát ilyen semmiből kinőnek ilyen parham nagy házak. Igen. Még egyébként készsíny szerint, de 87-re talán kész lett teljesen. De még az infrastruktúra azért nem lett teljesen kész, akkor alakult ki, és még a legvégére se olyan, de ha ma elmentek, egész érdekes megnézni, különösen ilyen időszakban, ilyen
0: teljesen
1: nyártam, más. Az, hogy mennyire zöld.
0: Egyrészt
1: milyen elképesztő fa mennyiség. Felújították egyébként a Csikergyek utcai házat is, tehát igen. Nem úgy néz ki már, mint sok egyébként úgy néz ki, mert volt ez a panel felújítási program 2007 körül, és 8-ban a válság miatt nagyon hamarabb hagyták, bocsánat. És hogy nagyon sok olyan maradt egyébként, de pont a Csikergyek, egy műemlék értékű ház, a Lantos utca 8, Csikergyek utca 1, ez pont megváltozott, az már nem úgy néz ki.
0: Meg hát nagyon-nagyon épült ugye
1: és a terep is.
0: Azt mondják, hogy egyébként túlságosan is, tehát, hogy annyi új építésű házat húznak fel, hogy már az infrastruktúra nem tudja kiszolgálni, nincs hely
1: az ez egész Pesten nagyjából így van.
0: Igen. Valószínűleg sok helyütt így van, de vagy a gazdagrétre kifejezetten jellemző, hogy nagyon sokan költöznek oda, és egyszerűen nem tudják el.
2: Azt hiszik, hogy gazdagok lesznek.
1: És még egy dolgot el kell mondani, ez egy érdekesség számomra, hogy elképesztően, tehát egy panel továbbra is, persze. Még a felújítottak is azért egy egyszerű panel lakások, és több mint 1 millió most már egy négyzetméter ára gazdagréten, tehát 1,2 körül van. Ami egyébként nagyon jó levegőjű gazdagrét, ez fontos megjegyezni. Nagyon szép helyen van, végülis viszonylag csöndes is, és éppen nem orrének a szomszédok, vagy a gyerekek. Egyébként a gyerekeket kivitték így a külső játszóterekre. Tehát mi még a izék között játszottunk, és aztán ezt kivitték így oldalon. Most nehéz lenne mondjuk, mert vannak ilyen nagyobb közök, és vannak kisebb közök a házak között, ez tök mindegy. A nagyobbnál azért előfordulnak, ahol kevésbé zavarnak, de a kisebbekből kivitték, és azért sokkal csöndesebb lett például. Autóforgalom az ugye alig van, most már az utcákat, amik voltak is, egyirányosították, tehát úgy van ez egyik utcán, mert másikon ki, tehát nagyon kicsi autóforgalom van, átmenő forgalom nem nagyon van, úgyhogy nem ugye az a lényeg, hogy tényleg jó hely, de azért egy panel, 1,2 milliós négyzetméter, az nagyon komoly. Tehát ott mondjuk azt, hogy ezek az műemlékvédelmi zé miatt van, a szomszédok miatt lett.
0: Csak
2: az ilyen. Még ami eszembe jutott egyébként, így a végére egy mém, ami a szomszédokból lett mém, és egyébként pont illik ide a végére, az az, hogy vannak ezek a végemondások, amik ugye alatt magyarázni, és mindenki mond egy-egy mondatot, és hogy a ugye ez annyira mém lett, hogy most ugye legutóbb ugye a Nagy Márton miniszternek a beszólását is ugye így megmémesítették, szinte kérte. Úgyhogy szerintem kiáltott. Nekünk is így kell, hogy befejezzük az adásunkat.
1: Légy szíves akkor. Picit halkítva, és akkor Gábor Szülőskei Gábor részes.
0: Úristen.
1: Vagy nem, inkább legyen az utolsó, hogy a vendég, szóval akkor én elmondanám. Markovics, vagy Naszkjánáki, vagy kéne írni alulra, csak hát így nem tudod, hogy szóval, hogy én szerintem nagyon szerethető sorozat volt, de aki azt akarja megtudni, hogy milyen volt az élet, azért inkább olvasgasson erről szó a szociális könyveket, minden, hogy milyennek lehetett, milyen lehetett volna az élet, vagy milyennek kellett volna lennie egy ideális világban, azt megtudhatja a szomszédokból, de azt, hogy milyen volt valójában, inkább könyvekből olvassa el. Gábor végszava, mint a szomszédológus.
0: Hát bárcsak minden olyan egyszerűen megoldódna ma is, ahogy a szomszédokban, ezért is fontos, ezért is nézzük. Hát, ha sikerül ma is valami hasonlót összehozni. Én ezt kívánom mindenkinek. Kellemes estét. Ezt csak azért mondtam így, mert a szomszédok vagy gyakorlatilag. Szóval még a hangsúlyt is egy kicsit.
1: Majdnem csütörtök este van.
0: Nem, majdnem érdekes, csak... Így hát passzolt, igen.
2: Akkor én már nem is mondok nagyon semmit, pedig itt lett volna még Kilós Parti, meg a Batúra kör, de majd nézzétek meg a Facebookon. Legyetek jók, ha tudtok. Lesz még egyszer ünnep a világon. Békét Ukrajnának. Persze méltányos békét.
1: Jövő héten jövünk egy újabb vendéggel. Szervusztok! Most kire? Zene megy még. Igen, hát jaj, te. Hát, most még a zenét nyomd vissza, és akkor még nincs itt, még menjen a jövő. És minket meg le, és akkor így...

Thank you.

Thank you.

0: Hát ez az. Így kezdődik minden. Mi ez a dal? Ez a kérdés, mi ez a dal, és ki adja elő, még inkább ezt szeretnénk megkérdezni. A papótól tanultuk, hogy rejtvényeket kell föladni, és az egy kommunikációs csatornát nyithat meg. És mi ez a dal? És az előadó az nem tipikus, de remélem, hogy megfejtitek. Szevasztok! Péntek reggel van.
1: Akkor minden héten.
0: Minden héten van péntek reggel, és minden héten itt vagyunk, ha itt vagyunk. De már elég régóta 30 éves lesz a hazással, de valami ünnepségekkel vagy ilyen.
1: Hát ilyen országos ünnepség,
0: nem? Sorozattal készülünk, de egyelőre ezt még fedje homály. De aztán mindenképpen szeretnénk találkozni veletek, akik most hallgatjátok ezt a műsort, és mindenkivel természetesen.
1: Egytől
0: kettőig. Hello.
2: Sziasztok.
0: Hello.
2: Megfejtést szeretnék, de ez csak részmegfejtés.
0: Na?
2: Se az előadót nem tudom, se a címét, de a szöveges verzióból tudok részleteket.
0: Na majd ilyeneket.
2: Ilyet, de nem, énekelni biztos nem fogok, de ilyet, hogy kommandant egy Csegevára, meg hogy jöttödre seregeljen, hallgatva a fegyverek szavára, ilyeneket tudod belőle.
1: Igen, ez a kommandant, ez az, nem ugrott be nekem.
0: Jó, ezért csak egy pár tilozzuknit kapsz, nem egy darabot, a balos.
2: De én jobbosat szeretném.
0: Nem, kifejezetten ugye az egy...
2: De ha kifordítom, hordhatom jobbosat.
1: Igen, az jó, igen. De azt sem fogod megkapni, azt az egy darabot sem.
0: Mert hogy azon gondolkoztam, most már csinálok egy összeállítást, hogy ilyen baloldali zenék, tehát hogy azért kapsz bal, tehát hogy van a zenének ilyen állásfoglalásszerű, politikai állásfoglalásszerű kerete vagy konnotációja, és van persze, és akkor így elkezdem kigyűjteni az ilyen dalokat. Figyelj, állatira örülök, úgyhogy egy bal, mivel hát ez nyilván egy baloldali beállítódás a zene, egy bal zoknit kapsz.
2: Tovább... Oké, de van rajta cseh portré.
1: Figyelj, olyan zoknit fogsz kapni, amilyet veszel majd magadnak a boltban. Ez az ajándék, mert nekünk nincs zoknink.
2: Aha.
0: De majd lesz, tehát egy darab.
2: Egy darab balos.
0: A hazai saladás 30-on keressél. Jó?
2: Oké.
1: Okay. Okay. Örültünk, hello.
0: Szóval gyűjtjük ki az előadót, még továbbra is várjuk a hangos bemondónál. Mindig Strandrádiót szerettem volna csinálni, de annyira jó lenne, mondjuk.
1: Volt egy ilyen, hogy Tomsics Rudolf?
0: Volt.
1: Nem ő volt az előadó, ugye?
0: Nem.
1: Jó.
0: Tomsics Rudolf, hát mondjam, ilyen mainstream jellegű, volt ilyen big band, meg
1: big band, tudom, ilyen csoda, fúgós.
0: Inkább trombitát.
1: Mert... Akkor Haki Tamás?
0: Nem rossz.
1: Haki igen. Tamás, halló?
3: Halló, egy nagyon gyors röpvers, nagyon aktuális, a címe fordított tanú, a Duna, az megy. Halló!
1: Halló, szuper.
0: A Duna.
1: Na jó.
0: A ketten leszünk a Gyuriba, meg ti. Így fogunk ma beszélgetni, és nagyon jól érezni magunkat. A Bandi vidéken van, úgyhogy nem tud jönni, a Zolika meg már. Hát fölülről hallgat minket, úgyhogy keressük azt, hogy mi lesz hova, mert azért ez egy komoly veszteség, van egy dinamikája, amikor négyen vagyunk, és a négy irányból, négy sarokból, négy attitűd, vagy nem tudom, ez sokkal gazdagabb asszociációs bázis, de részben azt tudjátok ti pótolni. Kézzel olvastam egy Facebook bejegyzést, hogy egy Traphenci nevű nő írt, aki szokott itt a Tilos Rádió körül is mozogni, hogy a posztnak az volt a lényeg, hogy lepereg róla, hogy ekézik, kirak valamit, és akkor ott leekézik, és azt mondja, hogy hát az újságíró iskolában, ahol tanult, a rádiós újságíró, ismert rádiós újságíró, aki ezt a vitte ott náluk, azt mondta, hogy csak a nagyon hülye, tehát a leghülyébb hallgatók telefonálnak be rádiós műsorokba. És akkor megy tovább, hogy róla miért peregre, ez tök jó. De azon gondolkoztam, te Jézus Mária, ez lehet, hogy igaz egy ilyen kereskedelmi rádiózásban, vagy nem tudom, valami idétlenséget mondasz, vagy csinálsz, vagy nem tudom, valamiről.
1: Tényleg, ez nincs így.
0: Ez abszolút. Sziasztok,
4: Gerilla együttes.
0: Hideg. De jó, értem a viccet, csak nem szeretem.
1: Nem tudjuk, nem a Gerilla, nem, valószínűleg nem ő volt.
0: Nem.
1: Mikor volt a Gerilla?
4: 67 körül.
1: 67 körül?
0: Most te játszottál benne?
4: Én ugyan nem, de a Vámos Miklós igen.
0: Azt tudom.
4: És szerintem ők játszották ezt a dalt.
0: Hát lehet, hogy ők is. Sokan játszották, mint a dalokat hát általában.
4: És lemezre is fölvették.
0: Tényleg?
4: Aha.
0: Akkor majd megkeresem.
4: Akkor de... győztem?
0: Hát nem.
1: Győztél,
4: akkor
1: de.
4: A két felét az Okninak kérem.
1: Jó, te győztél, te is győztes vagy.
4: Jó, akkor viszont mondok én is egyet, a Kiölte meg Kennedyt.
1: Most ez egy dal?
0: Igen.
4: Kiölte
0: meg Kennedyt. Hát ez is ilyen...
4: Paul Beat.
1: Melyik Kennedyt?
4: A John Fitzgerald.
1: A John Fitzgerald, J.F.K. Jó, az nagyon érdekes, hogy
0: érdekes
1: a mai napig...
0: Érdekes asszociáció volt, ez oké.
1: Okay. Jó, szia! A mai napig rejtély, hogy tulajdonképpen mi történt ott. Szóval vannak az emberiségnek nagy rejtélyei, volt az ős robbanás, azt szerintem az kisebb rejtély, mint az, hogy kiölte meg Kennedyt.
0: Ja. A polinkári és sejtés. Igen. Szóval, hogy készítettem cetlit, tehát ott tartottunk, sok fele tartottunk, mert nagyon gyorsan haladunk, hogy ketten vagyunk, és ti, és a...
1: Szóval nyugodtan, akikkel megbeszéltük előre, hogy szerkesszük együtt a műsort, azok nyugodtan betelefonálhatnak, hogyha készültek.
0: Készült egy hosszú cetli, de ma reggel azért mielőtt elindultam, mindig beszoktam kapcsolni ezért a számítógépet, és a kávézás mellé úgy nézegettem egy kicsit, elszívok egy cigit, és akkor így végignézem. A tegnap volt a 100 méter pillangó Párizsba, Európa bajnokság. Van egy magyar versenyző, Milák Kristóf úgy hívják, mindig van bele valami, nem edz egy évig, eltűnik, nem nyilatkozik szívesen. Szerintem egy kicsit bonyolult személyiség lehet. Tehát, hogy ért szokták mondani, nem a Milákra mondom, de úgy tudod, akit nehezen értesz, az lehet, hogy borderline,
1: hát
0: vagy autista,
1: hát vagy
0: más,
1: tudom, más működik.
0: Igen, csak mondom, szoktak ilyen, tehát, hogy nem egy ilyen természetes algoritmus a pali, hogy úgy megy, csinálja, mondja.
1: De szerintem az sem természetes, hogy ilyen gyorsan leúszik, ilyen rövid
0: hát
1: ilyen távakat, az sem normális.
0: Totál öntörvényű a csávó, vagy autonóm személyiség, vagy ahogy akarjuk. És hát szokott lenni, hogy most akkor megy az olimpiára, vagy a világbajnokságra, vagy nem, mert nem látták fél éve, meg az edzője se tudja, meg szóval ilyen egész fantasztikus, és tegnap a képbe vagy?
1: Hát azt tudok, hogy nyert.
0: Igen, de szóval hogy volt a 400-as férfi gyorsváltó, és akkor úgy mondta, hogy jó, akkor abba is elindul. Ups, megnyerték az Európa bajnokságot, ami hát nem a mi számunk, de mindegy.
1: Yeah.
0: És akkor utána volt a pillangó, hogy hát néha úgy beugrik a vízbe, százas pillangó, és van még francia csávó, nagyon ment, az volt a legjobb idővel a döntőben, hogy nagyon ment, és volt még ott egy másik világbajnok, magyar, a Kós, meg nem tudom, de úgy 100 méter az nagyon, nagyon rövid.
1: Az rövid.
0: Tehát, hogy nagyon gyorsan mennek.
1: Nekem hosszú.
0: Ilyen pillangóba különösen.
1: Hát pillangóba különösen hosszú.
0: Ja. Hely, úgy hátom még elmegy, nem?
1: Ja, hogy mellúszásban szerintem egy 8-10 perc alatt leúszom simán a 100 métert.
0: És elsőnek fordult a francia, és úgy 80 méterig vezetett. És akkor a pillangó az olyan nehézkes, tehát úgy olyan, hát úgy olyan nehéz.
1: Hát a hülye mozgás az egész.
0: És akkor a ritmust váltott a Milák, és simán megnyerte a izét. Azt hiszem Európa csúcsot úszott, meg 3000 másodperccel elmaradt a világcsúcstól, meg nem tudom, szóval ilyen izé. És azt nyilatkozta, hogy elgondolkoztam rajta, mi lenne, ha edzenék.
1: Mert most, hogy megjött a
0: hát
1: kedve.
0: Most igen, szóval így. Hát most, hogy ez vicc, vagy nem vicc, mert ez igen, tehát vannak vele ilyen, tehát nem ez a
1: nem fegyelmes. Humoros?
0: Hát figyelj, tehát hogy ez azért elég döbbenetes.
1: Hát lehet, hogy vicceltem.
0: Hát figyelj, kurva jó. Szóval én ezt így nem tudom.
1: Egyébként szóval, én is így csinálnám ezt.
0: Tudod, mintha Messi azt mondaná, Jézus Mária, mi lenne a futkosnék is.
1: Mi lenne a rúgnak gólokat?
0: Ja.
1: Na, mindegy, szerintem szóval én világ, is ezt csinálnám.
0: Még lesz 200, meg nem tudom, szóval most nem tudom, mennyit edzett, de mikor lesz legközelebb olimpia?
1: Nem tudom, mikor volt? Várjál, foci az most ez idén volt, igen, akkor az két év múlva lesz, szerintem.
0: Szerintem is. Reméljük, hogy akkor addig edz, vagy nem edz.
1: De hát a múltkor már nyert.
0: Persze, ő mindent megnyert, mert szóval olimpiai bajnok, meg világ, meg...
1: Igen, szerintem akik ilyen nagyon furcsa dolgokat csinálnak, szerintem ez a Pogacsár is, aki mondjuk kerékpár, vagy... Szóval akik ilyen nagyon furcsák, azok nagyon furcsák. Fennyi. Hát nyilván egy átlag ember nem tudna ilyeneket csinálni.
0: Hát az semmiképpen se.
1: Például én, mint átlag ember, én nem tudnék fölmenni a hegyre 30 kilométeres sebességgel ilyen
0: brutális hegyre. Igen, de a Pogacsár, meg az előbbi mondtam ezt a Messi, szerintem az egy kategória, ha valaki azt gondolja, hogy én leszek a világ legjobbja abban, amit csinálok. Tehát azért azt valószínűleg nagyon kell akarni, vagy én nem tudom, szóval biztos az egy agyi állapot.
1: Mondjuk mi elhatározzuk, hogy mi leszünk a világ legjobb rádiósai. És elindulunk a bajnokságon. Halló.
3: Átlagember hívószóra egy Gönc Árpádnak tulajdonított mondat. Én soha nem találkoztam egyszerű emberrel. Sziasztok!
1: Hello, szuper! Na.
0: Elhatároztuk, hogy?
1: Hogy?
0: Elhatározzuk, hogy mi leszünk a világbajnok rádiósok.
1: Hát mondjuk, akkor valószínűleg hívják az orvost, de ettől még elhatározhatjuk.
0: De akkor elkezdenénk edzeni?
1: Hát szerintem bevennénk a gyógyszert.
0: Elmennénk a trapenci újságíróiskolába.
1: Nem tudom. A mindenki, olyan érdekes az, hogy mindenki mindenféléket mond, és mindenkinek van lehetősége most már mindenféléket mondani, és ez tényleg egy új dolog, mert szerintem 100 évvel ezelőtt is az emberek mindenféléket mondtak, csak nem lehetett róla tudni.
0: Hát a kávézóban mondták a sarkon.
1: Hát nem? Vagy az aratás közben.
0: Vagy az aratás közben.
1: Nem, ott is beszéltek arról, hogy a betelefonálók.
0: Meg a kukoricomorzsalás közben körbeültek.
1: Egyébként én most egy vidéken voltam, és tulajdonképpen egy ilyen, azt úgy hívják, hogy nem ez volt a cél, de ez történt, hogy digitális detoxon voltam.
0: Fú, ez nagyon jó.
1: Halló? Halló?
3: Szervuszok, jó reggelt kívánok! Az úszáshoz hozzátehetnék az összenetet, mint...
1: Tegyél.
3: Köszönöm szépen, akkor beállok a sorba. Jó, annak idején, bocsánat, egy-két évtizeddel ezelőtt, amikor a
5: felkészülésemet a Zalai Dombok között végeztem az Iron Man-re, és amit sikerült is 50 évesen teljesítenem.
1: Csodás.
5: Akkor ott volt egy, volt egy nagyon gyönyörű tó, oda jártam edzeni meg családilag mindent, és hát hajnalban lementem, beöltöztem ugye rendes szivacsruhába, mint ahogy kell menni, úszás, stb. És elkezdtem ott leúszni ezt a három szöget, ami körülbelül mint a másik kilométer volt, és teljes odaadással toltam, és azt vettem észre, hogy a három szög bezárása előtt ott a parton több ember sorakozik, és mutogatnak felém, és kiabálnak. Hát mondom, jó, hát kiabáljanak, aztán kimentem, mondták, hogy hát jó lenne, ha már kijött volna, mert az úr, mert már itt verseny van. Hát kiderült, hogy sikerült azt a napot kifognom, amikor a falu és a környék polgárszövetségét rendezték, és már mindenki ott röhögött rajtam, hogy mit vergődök a vízbe. Hát nem, de sikerült az Iron Man teljesítenem.
0: Ezt téged nem fogtak.
5: Utána még azért lefutottam egy hegyi maratont Szlovéniába, és ezzel lezártam a sportpályafutásomat. Amatőr módon további szép napot, és jó
0: visszét a...
5: Víz nélküli Magyarországon is. Sziasztok!
0: Igen, hát ez érdekes, ez a víz nélküli dolog. Szem januártól nem lesznek vadállatok a cirkuszba. Nem lesz zsiráf, meg oroszlán, meg ilyen izék, szóval ilyen tiltó listára kell.
1: Hát én nem biztos, hogy hiányolni fogom.
0: Mikor volt a utoljára a cirkuszban?
1: Szerintem...
0: Igen.
1: Nem, én nem annyira régen, két éve. Aha. Hát ilyen fiatalkorú rokonokkal, tehát ilyen nagyon
0: és
1: fiatal.
0: És hogy esett?
1: Ez nem a, tehát volt egyszer egy ilyen traumatikus élmény, az olyan 15-20 éve, amikor egy ilyen vidéki kis településen jött egy vándorcirkusz.
0: Kis cirkusz.
1: Na mindegy, szóval az elég traumatizáló volt, mert olyan volt, mint a... Hát volt ugye a bohócok, a Fellininek a bohócok, csak nem volt annyira profi, mint a bohócok. És hát ilyen szívszorongató volt, hogy most leesik, nem esik le, most bejön, be tud-e, megeszi, nem eszi meg. Szóval van...
0: Átugrik-e a kiskutya?
1: Átugrik-e vagy sem. Na mindegy, a lényeg az, de ez már egy modern cirkusz volt, amit láttunk, szerintem két éve kb. És ott ilyen kortárs tánc volt, meg szóval ilyen mindenféle ilyen mutatványok. Szóval az nem volt ennyire, az jó volt tulajdonképpen, szinte jó volt. Na mindegy, nem voltak rinocéroszok, meg nem tudom, zsiráfok, szóval.
0: Ja, most már ez így.
1: Egyébként a zsiráf nem is tudom, hogy fér be egy cirkuszba.
0: Hát én se tudom, biztos nagy cirkusz kell hozzá, meg nem tudom, mit csinál a zsiráf, tehát az nem ugrik át a karikán szerintem, vagy ilyen...
1: Szóval szerintem az biztos nem spárgázik a zsiráf, mert szerintem akkor nem tud felállni utána, nem?
0: Igen, spárgázik. Nehezítés.
1: Na jó, szóval digitális detoxról voltam, ami nagyon érdekes volt, mert egy, nem volt telefon, tehát ott a
0: vétel,
1: tehát egyáltalán nem volt, vagyis a legváratlan pillanatokban befújta a szél a telefont, és akkor valahogy úgy megcsörrent, de teljesen random módon valahogy, és az internet is úgy volt, hogy volt egy ilyen adó, tehát egy ilyen router, és ott mondjuk egy másfél méteres körzetben ketten-hárman tudtak esetleg wifizni, és nagyon érdekes élmény volt, szóval olyan nyugis volt.
0: De ez hosszabb idő, legalább egy hét.
1: Hát egy hét volt, hát kicsit több, mint egy hét, igen. És ebben ezen a helyen, ahol voltunk, ott szoktak tartani ilyen, hát ilyen esküvőket, meg szóval ilyen rendezvényhely, nagyon jó, kicsit izolált, stb. És volt egy olyan rendezvény, hát nem most, csak meséltek róla, hogy 5 hetes nématábor.
0: Az kemény.
1: És így gondolkoztam azon, hogy hát egyrészt mit csinál az ember 5 hétig,
0: akármit.
1: Igen, de azt hiszem, akkor elveszik a telefont, Tehát ott nem ilyen önkéntes a dolog, hanem akkor hát önkéntesen mész oda nyilván. Elveszik a telefont, vagy te nem tudom, kalapáccsal szétvered, és 5 hétig nem beszélhetsz, és azon gondolkoztam, hogy hát nyilván ez pénzbe kerül, nem?
0: Vannak költségek.
1: És hogy ezt, hogy ki az, aki ezt úgy be tudja vállalni. Most nem csak a költségekre gondolom, meg gondolom azért annyira nem olyan iszonyú drága, mint ha Bahamákra menne mondjuk valaki egy luxus apartmanba, de meg biztos ott ilyen vegán kaja van nyilván, tehát nem rántott hús.
0: Fény,
1: de hogy 5 hét azért az úgy kicsekkolni ugye a hétköznapokból, az nem tudom.
0: De miért? Hát figyelj, azt is elképzelhető, hogy egy évre elmész Sri Lankára egy barlangba.
1: Na jó, de azt is akkor meg kell teremteni a feltételeket.
0: Hát ott hoznak, ilyen fehér ruhát öltesz, és van egy kis öved, aminél van egy kis csapka.
1: Jó, de ugye, de akkor egy évig nem keresel pénzt, vagy nem tudom, félre kell tenni. Akkor nem kell közösségben élni, nem?
0: Nem.
1: Tehát hogy tudod ezt meg organizálni? Haló?
6: Jó reggelt, sziasztok, Marban. Szerintem ez nem lehet annyira drága. Tehát ha ott vagy 5 hétig is, elsajátítod annak a művészetét, hogy hallgassál, amikor a végén a számlát mutatják, akkor csak így nagyot vonsz a válladon, majd elmész. Tehát lehet ilyet csinálni, nem? Tehát akkor bemutatod, hogy...
0: Nem, ez hülyeség.
1: Nem, előre kell nyilván.
0: Miért szedj?
6: Én pedig egy rossz viccet csináltam, tehát oké, elnézést.
1: De te mennyit bírnál ki?
6: Szerintem így napokat. Azon gondolkodtam, hogy barátom mesélte, egy lengyel barátom, ő ilyen billegő katolikus, és keresi a saját útját. És azt hiszem a Loyolai Szent Ignácnak a rendjébe tartozó papok csináltak olyasmit, hogy elővetik a Bibliát, és az a gyakorlat, hogy 5 napon keresztül a Bibliát olvasod, de csak egy kifejezetten egy rész belőle, egy mondatot 30-szor, 40-szer, 50-szer, egészen addig, amíg a szavak így hangokká, és utána egészen más értelmet nyernek, és mondta, hogy ez egy ilyen felszabadító élmény volt neki.
1: Ez olyan, mint a penitencia, nem? Hát a penitenciának is ez a lényege, igen. Hogy mondjál 30 méltánkot.
6: Igen, de hogyha ezt irányítottan teszed, tehát hogy segítséggel, hogy melyik szavakra figyel, vagy hogy tényleg hogyan csinál, vagy gondolom akár saját magad is, a penitenciának ez lenni a lényege, de hát aztán a végén csak egy dallamos, egy ilyen mormolássá válik. De hát gondolom ezért kell a segítség is. De szerintem ez felszabadító lehet, hogyha valami művet többször 20-adjára, 30-adjára, mint hogy egy filmet megnézünk, negyedjére, ötödjére, egy könyvet elolvasunk, egy lemez fölteszünk sokadjára.
1: De és mit jelent az, hogy billegő katolikus?
6: Hát úgy billegő, hogy ő sem hisz abban a fajta vidéki lengyel katolicizmusban, amit ne adj Isten egy kulturális környezet rá tud helyezni. Tehát jó, nyilván a vidéki katolicizmus az egy másik fajta, és mondjuk, hogyha a belvárosi, nem tudom melyik izébe jársz, templom közül, vagy egyház közösségben, ott is gondolom más a lendülete, más a reflektivitása, és másmilyen módon közelítik meg a hitet.
0: Hát és ezeket te most így improztad, tehát hogy most írtán feltaláltál a vidéki katolikust, a belvárosit és a billegőt. Nyilván ezeket kombinálni is lehet.
6: Ezeket a szavakat, ezek az én saját kategóriáim, tehát ilyenek nincsenek. De
0: most már vannak. Most már vannak.
6: De akkor van. Jó, most már van. Hát nekem eddig is voltak, mert az én percepciómban ezeket megtapasztaltam, hogy hogyan tud kinézni más és más embernek a vallásos hite. Én jó magam, meg hitehagyott vagyok, vagy nem tudom, tehát ilyen, ez is egy másik fajta állat. De érdekes nézni, ahogyan ő mondjuk újra megtalálja a hitét, és az mennyire megnyugtató. Tehát ez egy ilyen gyönyörű dolog szerintem.
1: Ha egyébként tehát szerintem minden pap, ugye, hogy katolikusokról beszélünk, azért mindegyik pap más egy kicsit, nem? Tehát nem biztos, hogy a település szerkezet határozza meg.
6: Egyértelmű, egyértelmű, persze. Csak mondjuk, mint ahogyan, hát hogy is mondjam, tehát Báza keretjén sem lép fel Fischer Iván, bár lehet, hogy fölfog, vagy nem vonzana nagy tömegeket, mit tudom én, Jimmy Tenor, most mondtam valamit, akkor ebből a szempontból is más lehet egyfajta rezonanciája egy vallásos közegnek.
1: Jó, hát nyilván.
6: Általánosítások, és nem vagyok szakértő a témának.
1: Jaj, oké, jó, szuper.
6: Köszi szépen.
1: Halló.
0: Igen. Szóval, ez szerintem tök jó lehet, érdekes kis, hát az a kérdés, hogy hogy jössz vissza. 5 hétig nem szólsz egy szót, és utána elkezdesz fecsegni, vagy azt gondolod, hogy ez így jó. Beleragadsz.
1: Én simán el tudok lenni úgy. Hát igen, szóval... Ja. Mindjárt elmondom. Halló?
7: Sziasztok, ez a jelvita rend, amit Lojolai Szent Ignác alapítottam, a Ferenc pápa is tartozott. Kb. Így a legintelligensebb rendje az egyháznak. És a Lojolainak a főműve a lelkigyakorlatos könyv, ahol nem csak mantrázni kell az adott részt, hanem víziót látni. Tehát így magad előtt kell minél plastikusabban látni a különböző jeleneteket. És a Pilisben van például egy Manréza ház nevű, ugyanilyen elvonulós helye a jezsuitáknak, és amúgy meg ilyen végére azt vigyeszteném, hogy szerintem a 40 pluszos papoknak kb. A fele már elvetette a hitét, csak tolja az egzisztenciája miatt. Sziasztok!
1: Hello. Hát az a persze az is egy ilyen ezért kategória, hogy mi az, hogy hit. Tehát nyilván egy ilyen kis közösségben nem biztos, hogy így, szóval mást jelent. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egy kis közösségben vagy egy nagy közösségben nem teljesen ugyanúgy működnek a dolgok, mert a kis közösségben lehet, hogy a misére menés az egy ilyen társadalmi cselekvés is.
0: Hát most a hit az nem biztos, hogy a közösségtől függ, nem? Az én viszonyom valamihez.
1: Hát ha van, igen, ha van viszonyom, illetve a közösséghez van egy viszonyom, és akkor mondjuk azt mondja, hogy nem tehetem meg, hogy nem megyek el a misére, mert akkor...
0: Na jó, de a misére elmenés és a hit az vagy két, találkozik.
1: Igen, vagy találkozik, vagy nem, persze. Jó, persze.
0: Most már egyszer statisztáltam nemrég egy filmbe, és egy másik statiszta társal ottan össze voltunk szorulva egy adott helyzetbe, és beszélgettünk, és ő mesélte, hogy időnként tartanak nagy házi bulikat, sok ember, tehát 20-30 ember, megfelelő alkoholok, meg szóval a buli kellékek mind megvannak, ez több napig tart, tehát ilyen ottalvos, tehát ilyen 2-3 napig tartó bulit, egy feltétel van, senki nem szólhat egy szót se.
1: De inni, ihat, enni.
0: Minden, hát. Tehát hogy minden
1: zajlik. És ingyen ne teszhet?
0: Minden, ingyen ne teszhet, táncolhat, akármit.
1: Csak nem lehet beszélni.
0: Egy szót se szólhat, és kérdeztem, hogy és mi van, ha valaki megszólal, akkor kitoloncolják. Figyelj. Szóval hogy azt mondod, hogy tudod, én nem szólok egy szót se, és akkor ketten szóval megfognak, és kitolnak az ajtón, és bezárják utánad. És azt mondta, hogy ez mondjuk egy-két ember az, aki ez ugye elpattan, tehát hogy nem bírja végigcsinálni.
1: Egyébként én szoktam így gyakran, szóval el tudok tölteni egy napot úgy, hogy nem szólalok meg. Tehát pláne mondjuk így, hogyha nincs vétel, vagy tehát fel se tudnak hívni. Meg ilyenkor nyáron azért nincs akkor a forgalom.
0: Például a nem megszólalás, hogy elmész egy helyre, és egy házi bulira, vagy 3 napra, vagy egy hétre, vagy 5 hétre, az miért gondoljuk azt, hogy ez valami köze van valamilyen hithez?
1: Nem gondoljuk. Hát olyan értemben valamihez köze van, mert ember miért vállalod? Mert arra gondolsz, hogy az is egy hit, arra gondolsz, hogy ez jó, nem?
0: Igen, de úgy, szóval nem egy...
1: Nem egy dogma, vagy szóval nem egy ilyen, persze. Ja. De hát abban te hihetsz, azt mondod, hogy akkor kitisztul a nem tudom milyen...
0: Hát persze, tehát mondtam, a Vipassana meditáció, elmész Indiába, és akkor ott letolsz egy ilyen 5-7-es nem tudom mit, és akkor ott is ez van.
1: De, nem szólsz egy szót. Tisza dobra is elmehetsz meditálni, ha mégis nem kell
0: fetekben Indiában. El se kell menni.
1: El se kell menni, csak ki kell menni a kertbe.
0: És olyan a postás is becsönget.
1: Ilyen postás?
0: Hát van még.
1: Na mindegy, szóval az ember mindenfélevel kísérletezik. Nem volt rossz ez a lightos, ez flexi digitális detox. Ez ilyen flexi volt.
0: És ezt mert... mindenki jól viselte?
1: Mindenki jól viselte, mert hát nem ez volt a fő szempont, szóval nem internetverseny volt.
0: De kéne jelezni a térképeken, nem? Hogy ez egy, tehát hogy tudod, van egy ilyen Magyarország térkép, és akkor ilyen kis körök.
1: Igen, hát az a, ott, ahol szerintem, ahol nincsen...
0: digitális mentes.
1: Igen, ott, ahol nincsen település a közelben, tehát mondjuk 5-6 kilométeres körzetben nincs település, esetleg van egy nagy erdő, esetleg van egy-két domb, akkor ott szerintem sanszos.
0: Igen, de sajnos a tudomány és a technika az rohamosan fejlődik.
1: Azt mondta a tulaj, hogy valószínűleg jövőre, hát beszélt már a Muskkal, és lehet, hogy valami Starlink, vagy nem tudom mit majd csináltat, mire azt kellett volna mondanom, hogy ne.
0: És nem mondtad?
1: Hát nem mondtam, nem beszéltem vele.
0: Ja, de figyelj, a Muskkal vagy a tulajjal?
1: A egyikkel sem. Most nem érte a Muskot.
0: Ja. Hogy ezt direkt fenn kéne tartani, úgy, hogy azt mondta, hogy természetvédelmi terület, vagy Natura 2000, vagy ez, kéne ilyen nagy erdőket, meg ilyen területeket tartani, ahol módszeresen megkérni, vagy nem törvény, vagy szabályozni, hogy vannak területek, amit nem lehet adótornyot, meg nem lehet elintézni, hogy bemenjen.
1: Egyébként van egy hegy, nekem az egyik kedvenc hegyem Magyarországon, illetve nincs olyan sok kedvenc hegyem, hanem egy darab kedvenc hegyem, van a Csobánc, ami a Balaton felvidéken van, Tapolca díszel, szóval közel van Tapolcához, a Balatontól egy picit távolabb van, tehát nem 500 méterre van, hanem 5 kilométerre a Balatontól, és ott az egy nagyon érdekes hegy, olyan, mint a többi amúgy, de ott kötöttek, fönn voltam ott egy időben, vagy szóval voltam ott néhányszor nagyon régen, és akkor nem megállapodtak a tulajok, hogy nem lehet víz meg villany bevezetve. Tehát pont azért, hogy ne rabolják le a területet, szóval ne legyen az, hogy ilyen bityilók épülnek össze-vissza, mégis Balatonfelvidék, tök jól néz ki a panoráma, stb. És akkor egy bizonyos szint fölött ott elvileg kútvíz van, és áram sincs. Na most nyilván áramot lehet ma már csinálni, ilyen napelemmel. A kút az meg egy, hát az most egy kihívás.
0: Hát ezt lehet fúrni.
1: Hát lehet fúrni, most egy kicsit mélyebbre kell fúrni szerintem, egy olyan 10-20 kilométer. Nem tudom, de most is van még, nagyon mély kutakban van valami víz, de hát most olyan szomorú a kép. Na mindegy. Szóval ez is egy lehet, hogy azt mondod, veszek egy telket egy hegyen, ahol nincs áram, nincs víz, nincs telefon, nincs internet.
0: Képzeljünk egy hirdetést, hogy eladom vidéki vitilómat, garantáltan nincs semmilyen vétel.
1: Na igen, és nincs közmű?
0: Nincs közmű.
1: Jó, hát azért az van feladat, de igen, romantikus. Egyébként csinálhatnánk ilyen a rádióban is, nem? Ilyen hallgatóst. Hogyha mi most azt mondanak, hogy hallgatás vagy, de...
0: Nem, egy komplett kétórás adást csinálnánk, de itt vagyunk, és lehetne hallani a lélegzésünket, hogy itt vagyunk, és akkor a hallgatók is velünk hallgatnak. Hisz azért hallgató a neve.
1: Ja. Itt írta a Basa, hogy a Csobáncon megy a kék túra, nem egy elzárt terület. Én nem mondtam, hogy elzárt terület, csak azt mondtam, hogy ott volt egy ilyen nagyon jó gondolat. Ha mai napig van, az meg tök jó. Tehát, hogy nem, nincs áram, meg nincs vezetékes víz. Na jó.
0: Már mondok dolgokat, ami a cetlin van, amiről nem kell beszélni, viszont hát ha eszünkbe jut valami, amiről van kedvünk beszélni, a állati fura, hogy költségvetési többlete lett az országnak. Tehát, mit tudom én, április elején, vagy választásokig körülbelül 90%-át az évi hiánynak megtöltötték, vagy elköltötték azt, ami tervezve volt, és most ez az éves hiány adat, ez olyan 60-valahány százalékosra fölment.
1: Tehát magyarul kevesebbet töltött az állam. Több
0: költségvetési többlet keletkezik.
1: Tehát több bevétele volt, igen, mint amennyit elköltött.
0: És kéne konzultálni ilyen, nem tudom, aki ez jobban ért, hogy ez miért, de döbbenetes. Uh-huh. Tehát, hogy miért van több pénz? Tehát, hogy ennyi fasságra lett költve, ilyen stadion, meg el lett lopva, meg
1: kommunikáció,
0: hogy ez, én azért nem gondoltam volna, hogy meg nyilván itt van az infláció, meg egy csomó,
1: meg a forint,
0: infláció, meg a forint, van egy csomó összetevője, de mégiscsak döbbenetes, hogy na, áprilisig a 90%-át a éves tervezett hiányok összehozták, és ez most lemezett.
1: Az nem büntény?
0: De büntény.
1: Hogy mondjuk van egy éves költségvetés, és áprilisra elköltöd a 90%-át. Ez egy felelőtlen, hűtlen kezelés.
0: Szokott ez választások előtt lenni. Szóval, hogy akkor tudod, tehát most az a politológiának az alapizéje, hogy ha hatalomra kerülsz, mondjuk 4 éved van, akkor az első 2 évben húzd meg a dolgokat,
1: és a végén szép lassan,
0: és az utolsó 2 hónapban meg fölemeled a triplára a nyugdíjakat, és nem tudom, szóval a célcsoportodat megpróbálod megvenni.
1: Én most azt láttam,
0: de ez azért egy kicsit más, tehát, hogy ez elég volt.
1: Jó, de most én azt láttam, hogy hát most van ez a paks dolog, hogy nem elég magas a vituna, és most egy ilyen érdekes, nem értek hozzá, egy ilyen kísérlet zajlik, hogy köveket visznek, meg hajókat, uszályokat csülyeztenek el, és bejelentette a miniszterelnök, hogy ez most egy ilyen nagyobb kiadás, 6 milliárd forint ennek a költsége. És ez a 6 milliárd forint, ez körülbelül annyi, mint amennyit az Orbán Viktornak a Facebook kommunikátora elköltött.
0: Hát figyelj, ezt régebben a Szerencsejáték RT egy hónap
1: alatt csak, hogy ezek az arányok, tehát az arányok azok egészen pusztítóak. Tehát, hogy most egy hatalmas beruházás történik, hanem hány 10 000 köbméter követ viszlek oda.
0: Az MVM kicsit többet költött a Fradira.
1: Hát meg a felcsútra, meg a bármire, igen. Szóval lehet, hogy azért volt pénz itt Magyarországon.
0: Figyelj, ezt valamennyi. Én gondoltam, csak a nagyságrendek döbbentek. Tehát ez lehet tudni, csak én mindig azt mondtam, hogy az, amit ellopnak, meg hülyeségre elmegy, az csak pár százalék a GDP-nek. De úgy tűnik, hogy...
1: Ja, csak kérdés az, hogy mit nevezünk ellopásnak, mindegy, ezt most nem fogjuk megtárgyalni, de az, hogy
0: túlárazás,
1: tébolyult beruházásokra költenek, vagy valami, az minek minősül?
0: Ja. Hát igen, tébolyult beruházásokra túlárazva.
1: Igen, nagyon
0: tehát,
1: túlárazva.
0: Tehát, marhaságra, és kétszer annyira, amiből a fele elmegy valahova, Szingapúrba egy offshore cégbe, vagy nem tudom, a másik fele meg értelmetlen, és nehéz lesz fenntartani.
1: Egyébként, hogyha én mondjuk egy ilyen nagyon, hogy hívják ezt, ilyen magyar tőkés felső osztály, vagy nem tudom, most próbálnak ilyen
0: magyar,
1: szavakat találni a neres.
0: Nem, a magyar tőkés, vagy a magyar felső.
1: Hát a nagy tőkés?
0: Hát, megy.
1: Jó, van mondjuk 20-30 magyar nagy tőkés, nem tudom hány van, és akkor tulajdonképpen milyen látványos gesztus lenne, azt mondanák, hogy ők most a hazajavára. Lehet, hogy a bőriből is így jobb, szóval akkor, hogy mondjam, kicsit gyengíti ezt a népindulatot, hogy apám, te sok 1000 milliárd forintot loptál, de akkor most felajánlhatnának dolgokat, nem?
0: Úgy gondolom, mint a Széchenyi meg az
1: Igen, csak a Széchenyi nem lopott szerintem, hanem úgy neki volt egy hatalmas vagyona.
0: Hát jó, de azért ott a sok zsellért dolgozott ezen, tehát hogy egy kizsákmányoló.
1: Jó, de ő nem az volt, hogy az állami költségvetésből.
0: Nem.
1: Tehát ő nyerte egy tendereket a Széchenyi, szerintem nem.
0: Igen, de ott is volt egy ilyen ráébredésszerű, tehát azt hiszem, fiatal korában szeretett lovira járni Londonban, meg a csajok, meg a szó, hogy volt egy
1: persze, ilyen,
0: és aztán rájött, hogy van felelőssége, vagy lehet értelmesen.
1: Tehát mondjuk, akik az elmúlt, nem tudom, egy-két évtizedben ilyen elképesztő összegeket
0: vettek ki.
1: Vettek ki, igen, mert kerestem a szót, mert...
0: Nem, ez, mint közgazdász mondom, hogy az elég döbbenetes, hogy van egy vállalkozás, és akkor kiveszel bele 3 milliárd az osztalékot. Tehát ez hülyeség. Tehát, hogy akkor itten valami...
1: Akkor nem befektetsz.
0: Nem, meg nincs ekkora nyeresség. Tehát van a kapitalizmusnak van egy olyan szabálya, hogy van egy átlag profit ráta, ami mit tudom én, 6 vagy 7%. Tehát, hogy a befektetsz néhány milliárd dollárt, akkor 6 vagy 7%, ha kijön, az oké. Ha több jön ki, akkor nagyon sokan ugyanoda befektetnek, és akkor lemegy. Tehát, hogy ez létezik ez a fogalom, és az úgy, ahogy tartja. Nyilván vannak kiugró egy-egy zseniális találmány, vagy nem tudom, de ez egy átlag profit ráta van. És Magyarországon meg tudod, a bevétel X, és annak a fele nyerességként kivehető, vagy osztaléként, ez hülyeség. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy totál, steril, mindentől elzárt, hazug valami. Tehát nem hát lehet a fele nyeresség.
1: Fura, igen, fura.
0: Nem,
1: de hát lehet, hogy lehet,
0: az
1: hogy
0: az átlag profit.
1: Jó, lehetnek ilyen zseniális pillanatok.
0: Egy-egy, igen, de az átlag profit ráta, mint átlagos gazdasági törvényszerűség, az létezik.
1: Igen, igen. Értem.
0: És a volt egy nagyon jó cikk sorozata a klasszikus nagy magyar

0: működteti a világot. Szerintem akkor veszik ki, amit a törökök csináltak, ugye, hogy megkaptak a megszállás idején ilyen jogokat, és akkor a helyi török úr azt mondta, hogy én most csak 3-4 évig vagyok itt, addig kell kimaxolni. Tehát, hogy van egy bizonytalanság, tehát akkor veszel ki nyereséget, és akkor, nem tudom, minden pénzt elviszel, hogyha bizalmatlan vagy.
1: Igen, az, tehát, hogy a múlt század forduló nagy magyar a monarchiában, meg ahogy fölépült a kapitalizmus, de nem vették ki a pénzt, mert terjeszkedett, fejlesztett, mindegyik külföldön is elkezdett terjedni. Tehát, hogy ha most neked van egy vállalkozásod, mi a szarnak vennék ki belőle 6 milliárd forintot?
0: Azért vennék ki 6 milliárd forintot, vagy 600 milliárd forintot, mert ha mondjuk nem a korrupcióból, hanem mondjuk tényleges vállalkozásból lenne, mert arra gondolnék, hogy lehet, hogy olyan gyors a váltás, hogy én nem tudok, tehát a Richter, amikor elindult, akkor arra gondolt, hogy Richter, tehát gyógyszerek, meg kutatás, meg ipar, meg vegyészet, erre nagy szükség van, és később is nagy szükség lesz, de most olyan tempóba zajlik minden váltás, hogy arra gondolnék esetleg, én nem gondolok semmire, hogy akkor más iparba fektetek be. Tehát abba sincs feltétlenül...
1: Nem, az oké, tehát hogy...
0: Tehát folysz, nem egy, nem tudsz 50 évig, igen, nem tudsz 50 évig egy igen. dologra.
1: De akkor is van egy jövőképed, és akkor azt mondod, hogy hú, most ez izé, és akkor most arra menjünk.
0: Hát vagy az a jövőképed, hogyha sokáig maradok, akkor elvisznek a bőribe.
1: Ha, jó. De ez az egy, hogy ott jó helyen van a vállalkozásban, ha fejleszted. Kettő, milyen szart csinálsz vele? Tehát 6 milliárd forintot, nem, vagy X-et, nem tudom, hogy 600-at akarták kivenni?
0: Én 600-at akartam kivenni.
1: Nem tudom, és mit csinálsz vele?
0: Megszámolom. Haló?
2: Haló?
1: Szia!
2: Sziasztok! Forrest Gump anyukája azt mondta, hogy Forrest Gumpnak egyszer, hogy az embernek csak annyi pénze legyen, amennyi a önmagát eltartásához elég, a többi fennhéjázásra való.
1: Ja, és ezt te tartod?
2: Nem.
0: És te mit csinálsz?
2: Hát próbálok ezt közelíteni, de nem tudom tartani, tehát nem sikerül. De nekem is valószínű, hogy több van.
1: Segítünk.
0: De érzed azt nem, hogy azért ebben van egy ilyen bizalmi dolog. Egy bizalmi gondolat, hogyha nekem nincs szükségem most több pénzre, de ki tudja, hogy mi lesz egy-két év múlva, nem?
2: Igen. Én is sokat agyalok ezen, hogy ez miért gondolkodok azon, hogy mi lesz egy-két év múlva, meg mi lesz öregkoromban, de hogy mondjam, ezek nyomasztóak tudnak lenni, és ez a nyomasztást akarom ezzel nyilván azzal, hogy felhalmozok ilyeneket. De nem vagyok az a hörcsög, aki elég nagy pofával rendelkezik. Most a milliárdosok megteszik, hogy ők felhalmoznak. Nekik van nagyobb pofájuk.
1: Ja. Jó van. Oké, köszi.
2: Hello.
0: Hello. Egyébként én a 600 milliárdot azért vettem ki most.
1: A olajbizniszből?
0: Az is, hát meg ami éppen adódott, hogy mert azt mondják a nagy okosok, hogy jön valami szörnyű összeomlás.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt már az Ézsaiás próféta is
0: mondta. Ő is mondta, meg mások is mondták, és ez úgy vagy bejön, vagy nem, mint ahogy a proféták.
1: Meg az ízét, ott volt az a rotterdami, meg különféle ilyen, voltak mindig ilyen a történet.
0: Voltak ilyen jövőben látók.
1: Most akkor izé.
0: Igen, és a proféták egyébként, én úgy tanultam, hogy az mindig utólag derül ki, hogy a profécia igaz-e vagy sem. Tehát, hogy ez nagyon jól hangzik, na mindegy. Én most azért vettem ki 600 milliárdot, mert azt mondták, hogy hamarosan jön egy összeomlás.
1: És akkor mit csinálsz? Kivetted, és akkor mi lesz?
0: Hát akkor szerintem nem biztos. Hát most azon gondolkodom, hogy aranyat vegyek, amik nem tudom, hogy 600...
1: De, és akkor összeomlás után mi lesz az aranyjal?
0: Hát ez, amit nem tudok, hogy most vagy vegyek élelmiszert, de most veszek mondjuk 100 000 tonna lisztet, vagy 5 000 tonna, nem tudom mit.
1: Beköltözik a zsizsik.
0: Igen, akkor mi lesz, vagy akkor hogy tudom

0: túlélni az összeomlást.
1: Konzervliszt.
0: Vagy veszel fizet, vafőzeléket kolbásszal, mondjuk egy millió darabot?
1: Mennyi érdekes szót tanulunk, nem? Fenékküszöb, hőkupola.
0: Zene?

0: mint ti, meg mi. Igen. Ez a neve ennek a valaminek, hogy People Like Us, és egy Vicky Bennett nevű brit nő csinálja, és sokféle ilyen zajkölteménye van, és a leggyakrabban a WFMU nevű New York-i független rádióban hallható, és én nagyon bírom, nagyon szeretném, aminél több ilyesmi lenne a tilosba is, nem mondjuk veretős technó. Ja,
1: most vagyok
0: feltolva. Bocsánat.
1: Semmi gond. Ezért hallgatható.
0: Ja, ja.
1: Szövegő is egy elvonulás. Hát
0: csináljunk egy elvonulós izért.
1: Ja. Egyébként itt írta egy hallgató, hogy megkaptuk az EU-s lóvét, és szerintem nem kaptuk meg. Én nem vagyok most, én nem megnéztem az államkincstárat, én úgy láttam, hogy még nem jött meg.
0: Szerintem sem.
1: Szerintem augusztus vége, a,
0: igen.
1: Nem?
0: Igen, igen.
1: Addig kell teljesíteni mindenféle kritériumokat.
0: Szerintem és nagy ilyen kaparás van.
1: De időben. Már az már úgy, már csak két hét.
0: De az EU ügyészség, nem tudom. Figyelj, csak úgy mondom, hogy miket írtam föl. Ugye fölmerült, van egy ilyen petíció, hogy a futballisták is adózzanak ugyanúgy, mint bárki más. Uh-huh. Ez számomra annyira megdöbbentő, mert iszonyú tautológia, nem? Hát miért ne adóznának ugyanúgy? Hát most nem ugyanúgy.
1: De ez egy magyar petíció?
0: Igen. Mert hogy tudod, mit tudom, 500 millióig nem úgy adóznak, vagy szóljon. Mindegy, szóval csak minti érdekesség, hogy a normalitást próbáljuk azt mondani, hogy legyen normális a dolog. Hát most attól, hogy valaki a nem tudom, Kisvárta SC-be szaladgál, és próbálja beadni a labdát, hogy obszérom, én adózna ugyanúgy, mint egy bányász. Van még bányász? Vagy nem tudom ki, egy buszvezető.
1: Én voltam most egy bányában.
0: Tényleg?
1: Igen, hát egy ilyen gránitot bányásznak, és nem úgy néztek ki a bányászok, tehát nem ilyen fekete kormos arcuk volt, és ilyen nem úgy néztek ki. Hát szerintem inkább ilyen nagy gépeket vezettek meg. Koordináltak.
0: Korszerű bányászok.
1: Korszerű bányászok. Nem tudom egyébként, hogy az Isten adta a népet, ez miért nem foglalkoztatta eddig, hogy a normalitás, de valószínűleg az Isten adta a népnek nincsen tudása arról, hogy mi a normalitás. Nem lehet? Mert hogy tulajdonképpen korszakok váltják egymást, és mindig vannak kiváltságosak, akik mindig mások, nem ők, azok a mások, ők ott
0: és
1: a
0: messze. És azok úgy is.
1: És azok úgy is, tehát azok csak csevesen keresik a megoldást, hogy lehetne kibújni. És hát szegény focisták, annyit kell rohangálniuk, hát miért ne keressenek többet, haló?
2: Az EU, hogy nem küldte meg a pénzt, vagy megküldte, de nem vizet is küldött? Mert hogy
1: nem.
2: Reggel a kutyát meg akartam itatni a slagból, és nagyon-nagyon gyöngén, akkor azért nincsen.
1: És te hol laksz? Hol laksz? Merre felé?
2: Én a Pilisben lakom.
1: És nincs víz?
2: Nem úgy jött a víz a slagból, mint szokott.
1: Oh.
2: Tehát még van, csak már úgy kicsit így csorog. Tehát
1: de
2: csorog.
1: Az EU-tól, az EU-ban, csak van egy jó hírem, hogy például azt hiszem ezekben az órákban, Párizsban egy kicsit melegebb lesz, mint Budapesten, tehát 38 várható ma, hogy honnan hozzunk vizet az EU-ból?
0: Hát ott vizesebb.
2: Nem tudom.
1: Mert sehol nincs víz.
2: Dolga, hogy vizet csináljon.
1: Hát de miből?
2: Hát
0: Párizsban van víz. Hát ott úsznak benne.
1: De Párizsban is rohadt meleg van, és ott is égnek az erdők, meg minden. Az kell a tűzoltáshoz.
2: Párizsban több adót fizetnek, akkor abból több pénz vizet lehet csinálni, nem?
1: És hogy hozzuk ide a vizet? Ilyen kannákban, vagy hogy?
2: Nekem az acskó jó, de esetleg ha a slagban lenne rögtön, az még jobb, mert akkor a kutyát is úgy tudnám azonnal itatni.
1: Ja.
2: Ahogy megszoktuk, tudod, de ne legyen az ugye komfortot valahol. Azért azt fel kéne tartani egy ilyen európai színvonalat, nem?
1: Jó, figyelj, rávilágítottál az EU egyik nagy gyengeségére, igen, béna az EU, nem is küld a rohadék.
2: Ja. Okay. Esetleg a Kutamba, hogyha még bevezetnék, az is jól lenne.
0: Jó, intézkedünk.
2: Mert kevés van, már okay. Csak az alján.
1: Hello. Okay. Hello, hello.
0: Ha már a labdarúgók, akkor azt befutottam egy olyan találgatásba, hogy vajon mit fog kezdeni magával az Orbán Viktor, és az egyik ilyen pletyka vagy lehetséges izé, hogy a FIFA-nak lesz az alelnöke.
1: Annak a FIFA-nak, amiben igen, most éppen kilép, ahol ő most kilép a másik futballszövetségben.
0: Hát az UEFA igen, most már így szerintem mindenkinek kezd nagyon elege lenni, mert nyilván a pénz,
1: igen.
0: Megpróbálták eladni a 20%-át meg. De hát ez szerintem a Trumpos békedíj, meg ez az amerikai fotbalista, aki piros lapot kapott, de azért eltöröltük, mert a Trump telefonát, meg ez a reklámszünet, ez kegyetlen.
1: Meg vannak olyan öltözői pletykák, hogy olyasmit keres a volt miniszterelnök, ahol ilyen mentességet kaphat.
0: Hát,
1: nem tudom, miért gondolkozik ezen.
0: De arra gondoltam, hogy iszonyú jól mutatna az Infantino meg az Orbán egymás mellett. Tehát, hogy a összenő, aminek meg a foci, tudod, ő
1: persze,
0: lett volna focista, most nem tudom, és akkor repkedhetne a világba, és ilyen izéken ülne ilyen díszpályokba. És akkor
1: ja, meg egy-két ilyen közel-keleti milliárdos is ott lenne.
0: Ott is lehet,
1: Dubai, vagy
0: hogy mondjam, eltéríteni pénzeket. Ott volt már, akik megbuktak, nem? Ez volt, a drága volt. Platini.
1: Hát a Platini, aki remek középpályás volt, ő is úgy csúnyán végezte. Na mindegy, szerintem...
0: Ja, de ez csak mit ez.
1: Egyébként engem a retteltesen nem érdekelt a foci már idén. Bár úgy értem, hogy még egy kicsit úgy megnézegettem, de már nagyon szelektíven. Kurván nem érdekel.
0: Már sok, nem?
1: Meg sok, meg...
0: Most egy hónapig ülsz, és éjjel-nappal meccsen.
1: Nem, az szóval sem, nem. Szóval sem. Egyébként nem tudom, hogy ilyenkor nyilván ez a iszonyú meleg, ez azért nagyon meghatározza. Nem tudom, te mit tudsz kitalálni, de most azért egy picit melegebb van az átlagnál, és kicsit tovább tart. Hát nálunk a kert az már csak ilyen emlékeztet.
0: Totál pusztulat van, igen.
1: Igen, a kert, szóval látom, hogy oda miket ültettem, nem virágokat, hanem ilyen buxusokat, és hát valamelyik még él, valamelyik már nem. Hogy szóval egész évben várunk arra, hogy jó idő legyen, nem? Tehát a hosszú téli, nincsenek már hosszú téli napok, de mondjuk ősztől tavaszig arra várunk, hogy de jó lesz kimenni a szabadba.
0: Napozunk a strandon.
1: Igen, akkor nem kell már úgy fölöltözni. Én például most már hónapok óta nem veszek zoknit, mert minek. És arra gondoltam, hogy így lehetetlen élni.
0: Mert?
1: Mert hát rohadt meleg van.
0: Szerintem élni lehet, gondolkozni nem. Meg ez az aktivitás, tehát hogy szaladgálni mondjuk egy fotballpályán délután 2-kor 40 fokba, az nem... Az
1: de jó, nem de mondjuk nekünk nem kell fotballpályán szaladgálnunk.
0: Csak néztem, volt ilyen, hogy fölűrösítettem.
1: Igen, de hogy úgy egyáltalán a normal people, vagy a people like us, vagy nem tudom mi, szóval oké, elmegyünk dolgozni, rendben van, úgy teszünk, mintha, de így valójában ez nem jó. Na.
0: Nem segíti az aktivitást.
1: Nem segíti, és akkor ilyenkor szokott megjelni egy olyan jelenség, amit ilyen nyári depresszióval írnak le. Van egy ilyen kategória, ami persze nem az orvosi értelemben a depressziót mondom, hanem inkább ez az érzetet, hogy annyira meleg van, hogy már nincs az ember kedve semmihez. Tehát például van egy kutyánk, akit el szoktunk vinni ilyen nagyobb területre sétálni, és olyan meleg volt, hogy alig tudott mozogni.
0: Mondta nem.
1: Mondta, hogy nem. És most voltunk nem olyan rég, elvittük, és lehűlt a levegő, és ilyen felszabadultan, iszonyú energiákkal rohangált. Tehát valószínűleg ez a mi bioritmusunkat is radikálisan átírja, és iszonyan csökken a teljesítmény. Tehát fura módon a hidegben sokkal jobban teljesítünk, mint a melegben. Na mindegy, ez csak mint egy ilyen... Én egész évben várom azt, hogy de jó lesz majd kiülni a teraszra, vagy a kertbe, vagy a parkba, vagy bárhova, és marha nehéz kiülni a teraszra, a parkba, vagy bárhova, mert rohadt meleg van. Na mindegy, nem kell itt nyomfogni ezzel, csak olyan... hogy ez így lesz, most már ezen túl mindig.
0: Hát tudod, vannak ilyen, tehát, hogy akkor jövőre még nagyobb lesz a meleg, vagy még a
1: több. De hogy nem lesz nyár, nem lesz több ilyen enyhe nyár.
0: Én, figyelj, a viccen túl én nagyon erősen gondolkozom rajta, ugye én egy társházban lakom, meg van egy ilyen vidéki vályokház, és hát katasztrófa helyzet, szóval így lemegyek a kertbe, és minden növény vagy meghalt, vagy hát, hogy mondjam, lógatja a leveleit lefele, és van sárga már most. És hogy ősszel iszonyatos munkát kell befektetni, és minden csepp vizet megfogni. Eszembe jutott, emlékszel te arra a filmre, hogy Kopársziget?
1: Persze.
0: Hogy ott egy vödör víz. Vagy kettő, hogy akkor ott az asszony viszi a... és akkor elbotlik.
1: Igen, csak ahhoz az kell, hogy a
0: világ vége.
1: Tehát a minden csepp víz az kell, hogy akkor azért máskor essen.
0: Figyelj, tehát katasztrófa helyzet, de tavasszal volt 2-3 nagyobb eső, és a társaság ereszei már egy alá tettem egy ilyen nagy tartályt, 1000 literes nagy tartály szarcséért, hogy az már tök üres porzik, nem kelnek benne a szúnyogok, hogy az összes eresz alá, és nem 1000 literes, hanem 2000 literes, és mindenhová, tehát hogy minden csepp vizet fölfogni, mert most már tehát vagy csapvízzel öntözök, de az meg ugye akkor nem lesz itt a betelefonáló kutyájának. Még.
1: Nem, az egy ciki dolog.
0: Füvet eleve nem.
1: Halló?
2: Sziasztok, másodszor. Remélem, hogy az előző szóztás betelefonálóban volt némi szartad, most már amit mondod. Én azt gondolom, hogy ha az emberek nem fognak ezt, akkor nem élik túl. Tehát lehet individuálisan, ugye egyedül szenvedni, meg hogy a kutyai szegény, meg nincs üzem, de egyedül úgy se éli túl, tehát tök mindegy. Ugye ezt a szemléletet nyilván nem fogjuk meghaladni, de hát melyik kormányra? Ez tényleg egy döbbenet most komolyan, hogy 6 milliárdból fölhúznak 130 ezer tonna védművet, tonnányi védművet, és 6 milliárd egy senki van, nyalja 24 órában a segít.
1: Megbeszéltük, köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Halló. Egyébként valószínűleg az se tesz jót, hogyha felfogjuk, tehát igazából semmi nem tesz jót.
0: Figyelj, ha
1: felfogjuk a vizet, az se jó.
0: Pontosítok, tehát hogy lemegy a csatornába az ereszből, az fasság, tehát azt nem szabad. Tehát vagy az ereszt a kertbe úgy, ahogy van kivezetni, de leginkább így felfogni ilyen nagy 2-3 ezer literes vizet, vagy összekapcsolt rendszerekbe, és akkor abból lehet öntözni.
1: Egyébként valószínűleg az lesz a jövőben, hogy ritkán lesz eső, de akkor nagy.
0: Igen.
1: Egyébként akkor viszont azt a horvát modellt ajánlanám, vagy azt a mediterrán modellt, hogy a ház alá építenek víztartályt. Tehát, hogy nem úgy van, hogy pince, meg nem tudom, fáskamra, meg ilyesmi, hanem egy hatalmas ciszternát, ami nem tudom hány ezer, tízezer liter, és akkor abból élnek nyáron.
0: Te szerinted ez behaladszik ez a...
1: Szerintem behaladszik. Haló? Haló? Haló? Benyomtál ott mindent?
0: Be, szevasz, itt vagy? Próbáld újra.
1: Vágyán, biztos be van nyomva? Lent is? Az a lenti gomb is?
0: Lent is. Fönt is. Próbáld újra. Kíváncsiak vagyunk, mit mondanál. Szóval, hogy ezen dolgozni kell. Tehát, hogy az a Kopársziget jutott eszembe, hogy kincs. Egyébként meg fölemelném a vízárát. Megfelelő, tehát hogy az szerintem a takarékoskodás.
2: Jó reggelt, sziasztok, apu!
1: Szia!
2: Halló.
3: Annyi csak az IBC tartályokhoz egyébként, meg az esővízgyűjtő történethez, hogy nálunk van 5 darab a ház körül. Na most a tartályok darabja 25, egy normális vagy 30, attól függ, hogy hol veszed, így használtba, tehát az új tartályt azt nem tudod kifizetni, vagy nem is akarjuk kifizetni, meg nem is kell új tartály értelemszerűen. Van egy ilyen spéci tudsz, amit rá lehet rakni az Ereszt csatornára, és ugye nagyon jól lehúzza a vizet, tehát viszonylag nagy mennyiségű van benne szűrőműtet. A darabja egy 40-es, már ha megkapod 40-ért, de inkább 50 vagy 60. Veszel rá egy normális csapot, ugye, amit ki tudnak nyitni a nyugdíjasok is, és nem kell hozzá pajszer, hogy elzárd, elhúz. Akkor náluk van, lefolyik magától is, de ha mondjuk egy ilyen egyszerű gárdalás szivattyúba gondolkozol, ami tényleg ilyen minimálisba kitolja belőle a vizet, akkor de azt is meg lehet venni használatba. Na most a 6 tartályt ezt beszorzod, hát az már jelentős mennyiségű összeg, és hát nem mindenhol hajlandók ezt kifizetni. Ilyen egyszerű a
0: kérdés. De például te kifizetted és használod, és megéri, nem?
3: Hát ezt úgy fizettem ki, hogy ugye náluk ez egy 12 lakásos ház, és ugye 2 lépcsőház van, és a mi felünkön ott ezt meg tudtam csinálni, tehát ott beszállt mindenki, ebbe beleszálltak, tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy nem 6 fele, de 5 fele osztott az ár. A túloldali lépcsőháznál is meg lehetne csinálni egy 3-4 tartályt, ők nem foglalkoznak vele.
0: Aha. Jó, én ezt...
3: Nem, tehát egy normális lakóközösség, tehát a túloldalon se... retardált lakrakra, tehát nem erről szól a történet, de nem tudtam őket rávenni, hogy ennyit beruházzanak.
1: És te hol laksz? Melyik településen?
3: 15. kerület.
1: Tehát Budapest. Aha.
3: Igen, bajom. Tehát ott a Mézeskalás tér.
1: Aha.
3: Egy régi 100 éves ház, de már többször ezt ecseteltem itt a rádióba, tehát amit lehet, azt megteszek, de azért ennek is van egy jelentős anyagi vonzata azért.
0: Jó, de hát figyelj, azt mondom, hogy áldozni kell rám, én fölemelném a vízárát is.
1: Hát jó, ez egy nehéz.
3: Jó, tehát ebben nem akarok belemenni, maga a csatornahálózatunk, meg a vízdíj, tehát így milyen ez katasztrofális állapotban van az egész, tehát ez egy időzített bomba, csak most nem ezt akartam kihangsúlyozni, de tisztában vagyok én is, tehát a semmiből nem lesz semmi, tehát ha 5000 forintot fizetnek közös költségre, abból nem újítod fel a házat, ha fizetnek 100-at, akkor abból felújítod a házat.
0: Ja, oké. Köszi.
3: Jó, köszöntem.
0: Hello. Szerintem, tehát ugye a rettenetes mennyiségű betont öntöttek le meg ilyen térkövet az elmúlt évtizedekben, és az nem tartja meg a vizet, tehát lefolyik róla, nem megy alá, nem, tehát hogy
1: most van egy ilyen mozgalom, hogy a betont feltörni.
0: Hát jó, hogy...
1: De mit csinálsz a betonnak?
0: Azt nem tudom, ez jó kérdés. Le kell vinni egy nem létező bányába, ami rekultivációs célokra vagy, nem tudom, erre biztos vannak szakemberek. De hát ez tök nyilvánvaló, hogy fákat kell ültetni, föl kell törni a betont, nem kell füvet nyírni, hanem nem tudom.
1: Hát mondjuk az angol, ebben most segít. Most segít az időjárás, mert én most nem nyírok füvet, mert hogy nincs.
0: Hát ez... De hogyha van, akkor se kell.
1: Akkor se kell. Haló.
4: Jó reggelt, sziasztok. Naponta hányszor húzzuk le a WC-t ivóvízzel? Takarítjuk el magunk után a dolgokat.
1: Igen.
0: Jó, de figyelj, azt hogyan lehet kikerülni? Tehát ez jó, ezt értem.
4: Hát ez egy hosszú történet. Ország Józsefnek van egy ilyen vízmegtartás című könyve, abból elég sok minden dolog fény derül. Jó, hát nem egy
1: dolog. Ki kell egy párhuzamos hálózatot alakítani, nem?
4: Hát most van, aki a szürke vizet, igen, vannak olyan országok, akik felhasználják, de hát lehet, hogy az utolsó 24 órában vagyunk mi.
1: Én laktam egy olyan ázsiai városban, ahol tengervíz volt a WC.
0: És azt valahogy így kiszippantják?
1: Az egy külön hálózat, tehát hogy tisztítatlan tengervíz volt, azt hiszem.
0: Egy másik cső.
1: Tehát nem ivóvíz. De
4: hallgatok benneteket.
0: Még egyszer mond a könyv címét.
4: Ország József vízmegtartás, azt hiszem, Ország szóval. József.
0: Szuper, köszönöm.
4: Oké, sziasztok.
0: Figyelj, amikor volt ez egy komolyabb energiaválság néhány éve COVID körül, akkor akkor hirtelen a társasház, van ilyen felújítási költség, akkor hirtelen gyorsan elköltöttük, a tetőt szigeteltük, a pincét szigeteltük, a lépcsőház ablakokat kicseréltük, radikálisan csökkent a gázfogyasztás, a fűtésdíj. Ez a térre vonatkozik, tehát valóban egy ilyen dobozt képeztünk a ház körül, és az ablakokat kicseréltük ilyen háromrétegű meg.
1: Nem ez tudom. Nálunk is háromrétegű az ablak.
0: És tökéletesen tehát érezhető, meg számolható a különbség. Mert volt egy krízis, akkor azonnal elkezdtek az emberek.
1: Na, de akkor most van egy krízis. Most van egy krízis, ez tök jó, mert tehát akkor most hátha.
0: Én már tervezem a rendszert, meg a szövegezem a izért, hogy a lakóknak, hogy tisztelt lakók, akkor igenis ide ilyen tartály, olyan, hogyan lehet azt a kevés vizet a földbe ereszteni.
1: Nem tudom. Halló? Halló, halló?
5: Sziokat!
1: Szia!
5: Jó reggelt, kívánok! Én azt csináltam a kertben, hogy ástam egy cisternát, abba van belevezetve az összes esővízcsatorna föld alatt, és a ciszternának van egy túlfolyója, hogyha nagy zuhi van, akkor oldalt csöveken kifolyik a kert alá. És ilyen lukacsos, úgy hívják, hogy dréncsövek mennek szenet szét a kertbe, és azok meg egy ilyen kis kőágyban futnak szét. Tehát egy kavicságyban. És zöldek a fáimak ebben.
0: És mekkora a ciszternád?
5: Hát eléggé sok kajak volt, megástam.
0: Te ástad?
5: Aha,
0: kis kezeddel, meg a lábaddal.
5: Hát, figyelj, nem kell ízre gyúrni.
1: De mekkora méretű
5: a ciszternád? 25 köbméterre.
0: Azt komoly.
5: Ja. Tehát a legnagyobb kuhikat is nagyjából elkapja, és akkor van egy elméleti szintet így beállítottunk, hogy hol folyjon túl, és ez ki van vezetve, az alja nincsen lebetonozva, tehát be tud szivárogni a földbe az eső. Ugye a fák gyökere az lemegy akár 6 méter mélyre. És viszont olyan kb. Másfél méteren meg ki van vezetve, ugye az se jó, hogyha a ciszternát csúrik van, mert akkor meg már nem tud belefolyni a esővíz. Esővíz befolyó alatt kell nyilván betenni ezt a kifolyó nyílásokat, vagy ezeket a kifolyó nyílásokat, és azok meg szana szét ilyen egy-másfél méter mélyen a kert alatt. Mondom, egyszerűen...
1: Zöldek a fáj. Mivel szigetelsz?
5: A házat?
1: Nem, a ciszternát.
5: Semmivel.
0: Ki van betonozva? Tégla?
5: Egy ilyen, nem tégla, hanem ilyen beton zsalukővel volt megrakva, de az is lukacsos.
1: De akkor olyan, hogy nem folyik el?
5: Elfolyik.
1: Jaj, elfolyik.
5: Hát a talajban az a jó, hogyha elszáll.
1: Ja. Na, ez volt a kérdés.
5: Hadd folyjon. Hát annyira kell, hogy szilárdan álljon a fal, tehát nem kell.
0: De nem kell. Most van víz a ciszternában?
5: Nincsen.
0: Á, mert szép.
5: Az már benne van a talajban.
1: Szuper.
0: Magyarul nem öntözésre használod, hanem átirányítod a kert alá a
5: igen, esőt. De az meg lehet csinálni, amit te is csináltál, hogy egy-egy csatornát arra, vagy egy-egy esővíz csatornát arra használsz, hogy ott megfogja örök, nem hülyeség.
0: Szuper.
5: De nem tudsz, tehát nagy zuhiknak az esőmény, nem tudod megfogni ilyen tározókba, mert még annak idején egy ilyen kis meteorológiai állomás működött itt a háznál, egy ilyen kutatási projekt keretében működött itt. Mi fel kellett fognunk az esővizet, hogy sivatagi port mérjenek belőle. Azonok. És volt olyan, képzeljétek el, hogy a dunszos üveg, ami erre volt kirakva, 20 centi magas dunszos üveg. Furik lett egy eső alatt.
0: Hirtelen
5: sok. Tehát 200 milliméter. Valami elképesztő. Tehát ezt nem akartam elhinni. A környéken az összes pincét elöntötte a víz. Tehát, hogy ilyen eső mennyiségeket nem tudsz egy-egy tartályba felfogni.
0: De ez jó, hogy szétosztani a kertbe.
5: Ja.
0: Oké. Köszi.
1: Hello. Egyébként most van egy ilyen társadalmi kísérlet Nógrádban. hogy két falu lakossága, ráadásul amiket még ismerek is, valamennyire Terény és Szanda, ők valahogy egy ilyen közösségben gondolkodnak, hogy energia, meg hát csináltak iskolát, szóval hogy ott van egy ilyen erőfeszítés, hogy a civil társadalom elkezd
0: föltalálni.
1: Igen, tehát hogy kicsit úgy viselkednek, mint mondjuk nem tudom, ilyen skandináv országokban normalitás, hogy összefognak, stb. És azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ez az új kormány most másként gondolkodik a naperőművekről, mint az előző, vagy az előző lehet, hogy semmit nem gondolt az egészről, tehát hogy most, mint hogyha valami könnyítések lennének, mert állítólag meglepően sok áramot termel a magyar, ez a kis rendszer is, tehát ez összeadva, hogy végül is ennek a szobálok a szomszédommal, annak is lehet esetleg valami értelme, nem? Tehát úgy nagy nehezen így rájönnek
0: el. Gyuri, megpróbáltam meg?
1: Én nem próbáltam meg, sajnos, és nagyon, hát szégyellem magam.
0: Akkor legyen az ősznek.
1: De igen, mert valószínűleg egy ilyen energiai közösséget kéne létrehoznunk az utcába.
0: De annak az feltétele, hogy egyszerűen bekopogsz.
1: Igen, azt mondom, hogy akkor most főszem.
0: Ez eddig nem, de most pótoljuk be, igen.
1: Igen, de az a régi mód ez már nem megy, hogy nem tudom, akkor veszek egy kis avátszalon, át, meg hagymát, meg nem tudom mit, és együnk közösen, mert lehet, hogy vegea, tehát akkor
0: gluténmentes.
1: Egyébként rettenetes ez a sok mentesség. Igen, és voltam egy közösségbe, ahol nem tudom, 8-féle érzékenység volt, tehát gyakorlatilag szinte már alig lehet bármit főzni, vagy külön kell főzni mindenkinek.
0: Én statisztáltam egy filmben, ilyen eltés fiatalok csináltak, és akkor, hogy akkor mennék, mondtam, hogy tök jó, és akkor, hogy mi az e-mail címem, és elküldtek először egy kérdőívet, hogy töltsem ki, hogy
1: milyen
0: a glutén, a laktóz, a vega, a vegán, a nem tudom mi, tehát hogy milyen érzékenysége. Igen. Hosszú, ez egy egynapos az én jelenlétem.
1: Hát ők nagyon figyelmesek voltak.
0: Igen, a nagyon hosszú kérdőív volt. Én azt kitöltöttem, és visszaírtam nekik, hogy ez nagyon jó, de hova kell mennem? És hányra? És tehát, hogy hát aztán előbb-utóbb válaszoltak rá, de szóval, hogy nem az volt az első.
1: Jó,
0: hogy
1: de akkor... ez az szép, hogy így meg akarták köszönni.
0: Persze, de hogy nem, tehát az első ez volt, hogy milyen mentes vagyok.
1: Hát azért már ez az egyetlen, amit tud nyújtani a szolgálataidért. Na jó. Szóval ezek a forró nyarak valószínűleg velünk maradnak, nem tudom, télen akkor, mint a hangya, nem úgy, mint a tücsök.
0: Nem. Nekem projekt ez a víz megtartás, víz mindenhol. És azt akartam még kérdezni, hogy mit olvasol. Ja, mielőtt bármilyen kulturális ajánlóra rátérnénk, kaptam egy SMS-t a múlt heti adás után, kedves betelefonáló barátunk azt írt, hogy nagyon parasztok voltunk, hogy ez a kígyó pillantása ügybe, hogy akkor, mert hogy kölcsön adta, és aztán itt valahol elkallódott, vagy abban, vagy nem tudom, és hogy én azt mondtam, hogy nem kapható, és hogyha, mert azt mondja, vegye meg, és ez úgy lett értve, hogy ez ilyen visszalöktem a labdát, de nem, elnézést, hogyha ez így jött le, hanem valójában arra gondoltam, hogy hát ha valaki tudja, akkor vegye meg, kifizetem, elmegyek, elviszem, tehát az összes ízét, tehát a mély respekt a könyvkölcsön, bárminek a kölcsönadása és a még nagyobb respekt, ha azt vissza is kerül a helyére.
1: Nem, én nem, sajnos én azt tényleg valakinek odaadtam.
0: Jó, tök jó. A történet az, hogy ma reggel kávézás közben beütöttem a megfelelő helyre, és találtam egy példányt, és megrendeltem.
1: És lefoglaltad? Szuper.
0: Megrendeltem, tehát ma jön a postán, meg a nem tudom, tehát az a jó hírem van, hogy vissza fog kerülni a jogos tulajdonossához, és ezzel bekereteződik egy történet, és elnézést, hogy ilyen lassan, viszont a ízét nem találom a pajzsmikinek a Odysseushoz.
1: Ja, az Odysseus, igen.
0: Hoz írt saját kiegészítéseit, azt, hogyha valaki kölcsön tudja adni, hogy láthatóan mi visszaadjuk a könyveket, tehát az is vissza fog kerülni, az ne habozzon felajánlani ja. a kölcsönséget persze.
1: Ugye ez, itt szó volt arról, hogy akkor újra nézünk ezt, meg azt, meg újra olvasunk. Én nem olyan régen, 5-6 hónapja kb. Újra olvastam a Közöny című könyvet, aminek egyébként van egy új fordítása, az Idegen. Tehát én a régit olvastam újra, és aztán beszéltünk mit ketten telefonon, és akkor belenéztem azért a filmbe.
0: Mert hogy most van egy film?
1: Mert van egy film, ez a François Ozon csinálta a Létrajzé, az Idegen, vagy szóval hát mindegy.
0: És ez az eredeti címe, nem?
1: Ez az eredeti tehát címe, és hogy gondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen mi lehet a motiváció, hogy valaki ma a Közönyből csinál filmet. És megmondom őszintén, nem lertem fel a motivációt, csak ilyen kicsit ilyen szekunder motivációkat, hogy szeretnék híres lenni, vagy szeretném megmutatni, hogy milyen elképesztően nagyszerű ízlésem van. De hogy nem igazán belenéztem a filmbe, szóval úgy hosszú részeket, és nem. Egy ilyen nagyon kultúrált képes könyv. Tehát nagyon jó ízléssel megcsinált.
0: Hát hozzáadott értéket nem lehet.
1: Hát én nem vettem, nem, mert azt az olvasás élményt, amit így másodszor is adott, azt semmilyen módon nem. Hát ugyanis a könyv az egy talány maga. Tehát, hogy most mi van? Ki ez a Meursault? Mit akar? Miért öli meg? Szóval az egészben van egy ilyen elképesztő titok, ilyen érzékek leírása, de nincs semmi magyarázat, és a film pedig egy ilyen magyarázatos. Szóval az egy konkrét, az egy realista, az egy ilyen, még akkor is a fekete-fehér, még akkor is, hogyha úgy el van emelve, amit én úgy... Jó, szóval az vagy jó, vagy nem jó, de nagyon ízléses, nagyon kultúrált a film, csak nem igazán látom, hogy miért. Igen. Tehát én mindenkinek ajánlom, esetleg az új fordítást érdemes akkor megnézni ma már.
0: Érdekesek ez az új fordítások, mert én olvastam a Mester és Margarita új fordítását, és a Bandi kérdezte, hogy milyen. Tehát, hogy ha azt így olvasod, akkor az így működik, olvasod. De nem tudom összehasonlítani, mert csak úgy lehetne összehasonlítani, hogy egyszerre olvassa az ember a kettőt, és azokat a különbözőségeket, vagy hogy miért fordította újra, azt megérteni. Néztem egy beszélgetést az új fordítóval, tehát hogy az jobb-e vagy nem, azt nem tudom megítélni. Működik.
1: Igen, működik. Én a Budenbrockot olvastam el az új fordításban, ugye arról elég sokat beszéltünk, a Györfi Miklós fordította, és marra jó a fordítás, és az elején én is úgy nézegettem a régit. Lányi Viktor? És tulajdonképpen az is jó volt. Csak egy picit talán olyan kortársabb. Hát mert ugye eltelt 100 év, kicsit kortársabb a...
0: Hát figyelj, ez a múlt század első felébe, 30-as években, vagy mikor lettek ezek 30-as, 40-es
1: években? Hát 20-as években fordították szerintem a Budenbrockot, nem?
0: De az összes rég az a Tolstoj háború és békétől a Dosztojevszki nagy műveig, ezeket most szép lassan újra fordítják, tehát nagyon sokat változott a nyelv, nem?
1: Hát persze, nagyon, már megnézem, hogy magyar fordítás, amikor jelent meg.
0: Hát most jelent meg tavaly a Stendhalnak a Vörös és Feketéje újra fordítva. Arra kifejezetten kíváncsi vagyok. Meg hogy az egy zseniális könyv. Most a Izé is foglalkozik vele. Én most elolvastam a Nádas Péternek a Halott barátaimat. Abba szó van a Stendhalról egyébként erről, hogy a halott barátaim, és én is azon gondolkoztam, miért írta meg ezt most a Nádas. De tulajdonképpen ez egy ilyen számvetés, vagy ilyen zárszámadás, vagy ilyen, tehát a Nádas 80-valahány éves.
1: 21-ben jelent meg először a Lányi Viktor. Jó, akkor nem tévedtem nagyot, jó?
0: Hát az több mint 100 év.
1: Igen,
0: azért 100 év. Azért változik a nyelv.
1: Na, és a Nádas?
0: A Nádashoz méltóan nem könnyű olvasmány. Az első 50 oldalon túl kell jutni, mert ott erősen, tehát az van játszó, hogy hogy memoár, nem memoár a könyv, de ez, hogy a Mészőjel, mint fiatal író találkozik, és tulajdonképpen egy ilyen szellemi gyerekké örökbe fogadják a polccal ennél, és ott is lakik Kisoroszba részben az ő telkükön, és hogy az ő beszélgetéség a Mészőjel a nyelvről, a filozófiáról, a nem tudom, a irodalomról, és az nem egy ilyen anekdotikus anyag, de jó, iszonyú jól van megírva, de aztán így egyre jobban elmélyülnek ezek a polcalennel való barátsága, vagy a diskurzusai. Nagyon érdekes a polcalenes rész, mert a polcalen 40-es évek elején Kolozsvárot, vagy nem közepén, a Kolozsvárot járt egyetemre, és egy Benedek István nevű pszichológus professzor tartott legendát.
1: Pszichiáter.
0: Tehát ilyen polihisztor volt.
1: Polihisztor, igen.
0: Tartott előadásokat, és az nagy hatással volt a polcelánra, és a Benedekre pedig a Szondi Lipót. A Szondi Lipót munkássága, a sorsanalízis. És ezek nagyon kemény sorsok, a Mésző is, annak az apja se természetes módon halt meg a Mésző ugye volt a fronton, és ölt embert, azon egész életében ezen filozott, hogy hányat. És szóval, hogy ilyen de valójában mégiscsak egy ilyen a Nádasról szól, tehát a pontatlan ez, hogy a halott barátaim, mert én is a halott barátaim.
1: Hát nyilván.
0: Hát igen, csak
1: hát az ember egy író a saját magáról ír, azért alapvetően, hát, nem?
0: Ja, de ezt fölvállaltam, tehát most már nem akar megfelelni szerintem semminek.
6: Halló, Magyar Péter megemelte 10 cm-rel a Duna szintjét. Hát ez egy mágus.
0: Ja.
6: Érdekes, hogy a románok meg a csehek meg tudták oldani, vagy a szlovák.
0: De szerintem itt van valami fenékus.
6: Május 27-e óta van intézkedési tervez. Hogy nincs családi pótlék emelés kétszeres, azonnali.
1: Az irodalomhoz ez hogy kapcsolódik?
6: Egészségügyi
1: tegyük fel. Nem akar ez a betelefára, nem akar beszélni. Velünk, tegyük fel. Jó. Szóval, hogy egy író az saját magáról ír, nem?
0: Igen, de itt fölvállalva írt saját magáról, tehát hogy neki a viszonyrendszerei ezekkel az emberekkel, meg ők egymással, meg persze, de azt iszonyúan el tudom képzelni, hogy valaki egy ilyen számvetést csinál. Tehát ezek mind halottak. Az összes a szereplője a könyvnek gyakorlatilag. És ezt az így lehet. Én is ezen gondolkoztam, hogy nyitok egy fájt a számítógépemen, és odaírom, hogy halott barátaim, és elkezdem írni, hogy Kántor Anti, mit csináltunk együtt, és hogyan a Körösi Zoli, meg a Kovácsi Tibi, és akkor ilyen anekdotákat elkezdem.
1: Zolika.
0: Én nem fogom ezt olyan jól megírni, vagy nem is akarom, tehát nem ez a cél, mert egyszerűen varázslatos mennyiségű tudás van, tehát olyan mondatok.
1: Meg ezek híres emberek, azért tegyük hozzá.
0: A híres ember, tehát nagyon érdekes, hogy akkor eszedbe jut, hogy újra kéne olvasni a Harmónia Celestis, mert sokat olvasol róla,
1: hogy a papa.
0: Ezt, igen.
1: Halló?
7: Ez a betelefonáló nagyon szeretne beszélgetni veletek, bátorkodik meg egyszer, csak elmondanám az írásbeli érettségi tételem címét. A számvetés, mint költői helyzet és versszervező elv. Szép neked, sziasztok.
1: Hello. Szóval igen, hát ezek ugye van egy bukéja annak a hogy híres emberek. Tehát az önmagában érdekes, hogy akkor a közismert személyeknek a private szféra, vagy privát szféra.
0: Figyelj, nagyon mély elemzések.
1: Gondolom.
0: Nem ilyen bulvár szinten derülnek a dolgok ki, meg nagyjából azért ezek tudhatók voltak, persze nem ilyen mélységben, de fú, megrázóan jó könyv. Egyszer nádas felettem. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy más ekkora méretű országokban is vannak ilyen szintű írók, ilyen komoly, fajsúlyos intellektusok. Kraszna Orkai, Nádas, Spiro, most nem akarnám, hogy kit hagyok ki, de...
1: Hát nézd, a
0: hatalmas élet.
1: Igen, ugye? Hát van egy őrületes hagyomány, és nekünk van egy rokonunk, aki nagyon jártas az irodalomban, és ő azt állítja, hogy a jelenkor magyar irodalma az erősebb, mint a nyugat.
0: Igen.
1: És ez olyan zavarba ejtő mondás, és úgy belegondoltam, hogy hát végülis én nem értek hozzá, lehet, hogy ez így van. Én például a Kraszna Orkainak most két könyvét olvasom még mindig.
0: Párhuzamosan.
1: Az egyiket digitálisan. Az nincs meg papíron.
0: Azt máshol olvasom.
1: Azt máshol olvasom, de az tényleg az a háború és háború azt tényleg elkapott. Tehát ott fogalmam nincs, hogy miről van szó. Tehát semmit nem értek az egészből, de van egy olyan flója a szövegnek, ami zavarba ejtő.
0: Én is a háború és háborút olvasom.
1: A Korin György.
0: Korin Györgytől, és azon gondolkozom, hogy mi a titka. Tehát, hogy így a hülyesség, tehát így egyszerre vannak ilyen helyzetek, vagy jelenetek, a Malév irodába ül Korin György,
1: és jegyet akar
0: beszélgetni.
1: Jegyet akar New Yorkban.
0: Igen, és tulajdonképpen ilyen hosszú mondatokban, de egyszerre azt is látjuk, hogy mi van a stewardess fejébe, egyszer az Korin György fejébe, egyszer az, hogy ezt el lehet mondani. Tehát nincs pedig egy narrátor szövegben
1: párhuzamos. A szövegnek a mélysége, magassága, a költőisége, a realizmusa olyan könnyedén váltakozik. Haló?
8: Szervuszok! Csak egy kérdés, hogy a hazahaj is haladásnak van Facebook oldala?
1: Van.
8: És azon keresztül tudok így messenger üzenetet küldeni?
1: Tudsz.
8: Akkor majd küldök, olvassátok már el, légy.
1: Jó, és nem mondod el, vagy ez csak nekünk szól.
8: Nem akarok az rádióban emlengeni.
1: Jó, oké, azt ne is, köszönjük.
0: Csáó.
1: Hello. Egyébként most ez csak egy
0: rövid. Térjünk vissza egy pillanatra. Tehát, hogy van az, hogy egyes szám első személybe E/1, E/3 narrátor mondja, meg nem tudom. És valahogy a Nádas most idefele a villamoson, már ott is képes vagyok Kraszna Orkait olvasni, hogy ezen gondolkoztam, hogy párhuzamosan jön a szereplők, ül a hídon, 7 gyerek veszi körül, és engem. A gyerekek fejében a történet is ugyanabban a hosszú mondatban, az övébe, az ő története, a levéltárban.
1: Engem itt rögtön ez fogott meg ebben a háborús háborúban, hogy jön egy ember, egy gyerekbanda, hát tulajdonképpen el akarja venni a pénzét, vagy tehát nem irodalmi szakkört szeretne tartani ott a vasúti átjárónál, és akkor hívjuk főszereplőnek, már ebben sem vagyok teljesen biztos, hogy ki a főszereplő, szeretne elmesélni nekik egy történetet. Tehát, hogy azt mondja, hogy jó, oké, minden, de most én nekem nagyon el kell mondanom egy történetet, hogy mi történt valami néhány nappal korábban. És ez engem megvett. Tehát a dolog abszurditása, tehát az, hogy van egy karakter, aki minden áron el akar mesélni egy történetet, ez nekem szájgen megfogott. Egyébként fogalmam nincs, hogy a Korin György miért Korin György.
0: Így hívták az apját, a Kraszna Orkainak.
1: Igen, de van egy másik Korim György, de ott
0: Az első kiadásban egy Corin volt.
1: Corin, igen, és tudod, hogy van egy másik Corin György a film, egy filmben, a Herszkónak.
0: Igen,
1: a, biztos. Ugyanúgy Corin.
0: Igen, igen.
1: Nem csak gondolkoztam, hogy ezek ilyen véletlen egybeesések, vagy Kovács Gyula, vagy...
0: Figyelj, ebbe a háború és háborúba elvetődik a hős egy Vig Mihály koncertre.
1: Elmegy a Almási téve.
0: Igen, 93-ban szerintem, és a Tar Béla és a Vig Mihály
1: találkozik a Vig Mihályjal, és aki olyan nem túl barátságos, igen. Vagy szóval, igen.
0: Szóval itt...
1: Játszás van,
0: igen. Háthallások, de azon gondolkoztam, hogy ez a sodrónyelv, ami mindenki fejébe, meg egyszerre reflektál saját magára, meg mindenre, meg elágazik, időbe ugrik, nem tudom, és mégis húz befele, hogy ezt tudatosan találta ki a Pali, vagy ez ilyen jungi értelemben így egyszerűen egy zseni, és valahogy elengedte, hogy ezt leírja. Tehát így hömpölyög, megy előre, és mindig így elemezni kéne. Ha úgy értem,
1: szerintem ez, lehetne. Figyelj, ez nyilvánvalóan egy tudatos gesztus, nyilván, de hát lehet, hogy neki ez a szűk volt, nem? Ez a mondat, igen. Szerkezet, hogy meg tulajdonképpen miért is ne? Hát tulajdonképpen ezt a hosszú mondatokat is tudjuk végül is tagolni. Tehát van egy ritmusa, nem tudom, próbálta, de így hangosan.
0: Igen, igen, ezt ő is mondja.
1: Van egy zeneisége a szövegnek, és lehet pont, vagy veszőt tenni, lehet levinni a hangsúlyt, lehet tovább görgetni, szóval úgy ez nagyon ki van találva.
0: Egyébként a Nádas is kitalált egy saját nyelvet, meg stílust, és nagyon, a Nádas is nagyon foglalkozik a zenével. Tehát itt nagyon sokszor jön elő a Haydn. Az Eszterháziak is, meg a Csákvár, meg a nem tudom, de hogy ott is a zene és a nyelv komolyan egymásba játszik.
1: Szóval erős az irodalmunk, nem csak a krasznahorkai.
0: Szerintem a szlovákoknak nincs ilyen szintű.
1: Hát valószínűleg nincs. Azt nem tudom, mert például a norvég irodalomról elég keveset tudtunk.
0: Ugye? Jó, de azok egy annyira gazdagok, ott mindent.
1: Igen, dögöljenek meg mi,
0: a norvégok. Szóval, nem, valahogy az a olajpénz előbb-utóbb befolyik a kultúrába.
1: Nem, mert azok előtte is voltak, olajpénz előtt is voltak már írók. Szóval, hogy ott a, különösen a Nussbaum hosszasan méltatja a korábbi norvég irodalmat, amit nem ismerünk. Mi csak néhányat ismerünk az egészre. Szóval, Nem tudom.
0: Hát meg azóta egyre többet, tehát azért az segítik a fordításokat.
1: Jó, azért Budapest, Magyarország és a budapesti kávéházak mégiscsak a magyar irodalomnak ilyen törzsei.

0: agyal, hogy hát oké, okay, hogy itt vagyok New Yorkban, de hát Budapesten is 200 kilométer
1: délkeletre.
0: Délkeletre. Vajon honnan jöhetette a Krasznahorkai vajon a közel Békés Csabához?
1: Nulla.
0: Hát igen, jó, csak hogy ez úgy van, olyan végtelen gonosz finom megjegyzések vannak, hogy a Békés Csabai vonatot várják a báró megérkezésekor, és akkor a Békés Csaba és a világ, tehát hogy abból az irányból jön a...
1: Ott megnyílnak
0: a kapuk, igen, szóval tulajdonképpen lehet, hogy most jött el az idő, hogy tehát például nekem, hogy most talán érvezni tudom a Krasznahorkát, és lehet, hogy 20 évvel ezelőtt nem élveztem.
1: Ja. Ez egy jó kérdés. Én legalábbis ugye elkezdtem, és szerintem az egy lényeges dolog, hogy tanulható egy nyelv, tehát hogyha ránéz valaki egy krasznahorkai könyvre, mint tárgy, és olyan egybe van az egész, meg szóval, hogy nem... Tehát kénytelen vagyok azt mondani, hogy érdekes összehasonlítani a Dávid Szalaival, aki egy tök tiszta egy az egybe, ez az angol szász irodalom, egyes szem, narrátor, nem tudom, dialóg, szóval...
0: Jó, de abból is a nagyon...
1: Megírva,
0: ahogy, de a nagyon minimalista, igen. Szóval nagyon...
1: Jó, de ennek vannak előzményei a Hemingway-től a Carverig.
0: Jó, de Hemingway nem volt ennyire
1: nem. Minimalista.
0: Szóval a Dávid Szalai azt tulajdonképpen egy ilyen a beszélt nyelvnek is a legalsóbb. Tehát nem feltétlenül gondolsz arra, hogy ez irodalmi nyelv.
1: Igen.
0: A Krasznahorkainál ott érzed, hogy ez nem egy...
1: Hát
0: ez nem. Ez nem az a... Ez egy irodalmi nyelv. Ez egy nagyon magas irodalmi nyelv. Még akkor is, amikor ilyen az élet legnagyobb hülyeségeiről beszél.
1: Hát ugye a Hemingway az úgy kezdte, hogy hadi tudósító volt az első világháborúban, és a török meg különféle ilyen távoli helyszínekről gyakorlatilag ilyen morze, meg telex, meg ilyen nagyon egyszerű módon tudott tudósítani. És azért ott tanulta meg, hogy nagyon tömören kell fogalmazni. De a Dávid Szalai az már inkább az SMS nyelv. Tehát, hogy oké, és vettem.
0: Igen, csak benne van egy elutasítása a nagy, magas irodalmi nyelvnek.
1: Igen, ez tök jó.
0: Igen.
1: Nem sok, tehát megszámolnánk a kompjúterrel megszámoltatnánk, hogy hány szót használ, nem darabra, hanem hány fajta szót.
0: Igen,
1: a Dávid Szalai,
0: elés,
1: és a Nádas, akkor a nem tudom, százszorosa lenne.
0: Valószínűleg a Dávid Szalait el tudnánk olvasni angolul, valószínűleg.
1: A kis cetlivel olvastam a Nádast, és jegyzeteltem szavakat, mert régies, meg latin, meg ilyen-olyan tájnyelvi, meg szóval, hogy elképesztő gazdag, ugye a polcelen Erdélyből jött, onnan hozott szavakat, a mészője az Szekszárdról, onnan, és egész más kultúrából, közegből, más társadalmi osztályból, és ezt tudatosan elemzi, kezel, és nem beszélve az Eszterháziról, aki ugye
0: hát aki zsonglőrködik.
1: Igen, de ő is egy más közegről, és ezeket, amit behoztak közösbe a nyelvbe, és ez, szóval az nagyon gazdag nyelvileg, direkt.
0: Ja.
1: Jó, szerintem állati jó, fecsegünk majd, és amiről nem beszéltünk rovat,
0: hát az
1: szerintem
0: van.
1: Nagyon érdekes a török, Szaúd-Arábia és a Pakisztán katonai egyezménye. Pakisztánnak nagyon nagy hadserege van, és atombombája. Törökország elég fejlett haditechnikával rendelkezik, és NATO tag. Szaúd-Arábia rettenetesen gazdag, és rettenetesen idegesek Irán. Ez így van Irán körül három ilyen ország. Szóval az...
0: Utolsó telefon.
1: Az utolsó telefon.
0: Halló.
1: Szevasz.
2: Halló. Sziasztok, Benne Gúz vagyok. Egy gyors ajánlót. Én is a Szalai után olvastam a Tompa Andreának a Kiváló testeket, és hát hasonló.
0: Szuper.
2: Itt a Nádas.
1: Jó.
2: Mélységeiben. Elképesztő.
0: Igen, a Tompa Andrea az nagyon, nagyon termékeny. Akkor elolvassuk.
2: Igen, én most kezdem a másodikat tőle, az Omertát, hát az is valami eszméletlen, úgyhogy csak ajánlani tudom.
0: Szuper,
1: köszönjük.
0: Hello.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Azt kérdezi egy ember itt a cseten, az egyik hallgató, hogy van-e akkora zseli

0: áldás, mint a Milák? Ez egy kötő kérdés.
1: Hát a Milák nekem nagyon tetszik, hogy ha is mi lenne egy zenék, mondja ezt az...
0: Ja. Jó, ez egy jó mondás.
1: Ja, ez.
0: Na jó, figyelj, lejárt az adásidőnk.
1: Én nagyon büszke vagyok, hogy magyar vagyok, és ennyi zseni veszek.
0: Így van.
1: Milák Tompandra.
0: Szuper. Egyébként ezeken a kibírhatatlan meleg napokon szerintem tényleg olvassunk.
1: Jó.
0: Én az Odüsszeiát nem fogom most moziba megnézni egy darabig.
1: Én sem.
0: Ilyen melegben nem megyek moziba.
1: Én sem. Örülünk, hogy itt voltatok velünk. Ez a Haza és Haladás, van Facebook oldalunk, Haza és Haladás, ki szoktunk tenni ezt meg azt. Most már egy fokkal jobb idő, menjünk kirándulni, szevasztok.
0: Szevasztok, hello.
1: Valaminek itt szólnia kéne.
0: Elindult?
1: Valami elindult.
0: De nem az, elindult. Ajaj, most valami megállt.
1: Szokásos hangjáték következik, ez nem tudom miért nem megy. Ez mindjárt nem megy, de addig ez segít nekünk a Csaki. Legyetek velünk.
0: De ezt a műsor elején szoktunk bénázni.
1: Igen, a műsor elején, és ez most egy keretes szerkezet a múltkori adással. Keretes szerkezetbe tesszük, akkor nincs, akkor marad.
2: Art galleries and museums.
1: Ah, megtaláltuk. Az elején nem volt szignál. Jó, hát az a szabadon kezdünk.
3: Haza és haladás.
2: Education.
4: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
5: Haza és haladás. Tilos rádió.
2: Education. Art galleries and museums. Art galleries and museums.
1: Akkor most péntek reggel van.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltáselleneség, hódít a nyers tejló mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. Ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszi komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet öltik magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex.
2: Neandervölgyek és a gyenyi szavajak mellett a mai ember két rejtélyes úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta. Ez élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeni szovajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperorganikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlenül a homo sapiensekkel, hanem a gyeni szovajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
1: Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Pine Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátorrendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát, akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korán sem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Hellóztok, hellóztok, élőben vagyunk most, nyugodtan telefonáljatok, majd a 215-37-73-on éljen még fejből tudom, a telefonszámot pedig már rég voltam. Az hatodik haladásban volt egy telefonáló, aki nagyon jó ötletet mondott, vajon miért a vízről fogunk beszélni, ő ha hallgat, akkor még mondja el, mert pont nem hallottam, csak a végét már a betelefonálásának, és nagyon szívesen hallanám újra, és nem kéne az archívumból, még nem bírtam visszahallgatni, most jelenleg most fél órát kell várni arra, hogy az archívum megjelenjen és aktív legyen, ha most van jelenleg. Na tehát, Palenzáról, sziasztok, környezetvédelem, víz téma, persze, miről beszélnénk másról. Tegnap is, vagy ma is, jövő következő adásban is erről lesz szó. Most jelenleg két vendéggel is fogunk együtt dolgozni. Az egyik vendégünk Pásztor Tamás, szervusz, itt vagy a rádióban.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Szia! A másik vendéget pedig próbáljuk becsatlakoztatni majd a online. Dani őt már többször is hallottátok a rádióban, úgy volt, hogy bejön, csak a bokája nem engedte. Remélhetőleg hallgat minket, majd becsatlakozik. Addig mi beszélgetünk, és csak itt nekünk aktívan segít. A Daninak megmondom, hogy figyelj, csatlakozz, légy valahogy ezen a izén, ez a jitszen keresztül, amit küldtünk linket, elvileg jó, Dani. Technikai dolgokkal szoktunk minden műsor elején kezdeni, biztos, ami biztos, nálunk szokott ilyen apróság is előfordulni. A víz téma körében nem nagy léptékekben, hanem kis léptékekben fogunk beszélgetni azt, hogy a maga mi kis emberek, az egyének mit tehetünk saját magunkért, a környezetünkért, és hogy ezt az adott helyzetet, amit ugye nekünk kvázi tűrni kell, meg kell szoknunk, hozzá kell szoknunk, azt hogyan tudjuk jobban is megélni. Ebben fog ugye Tamás segítségünk lenni, ugyanis Tamás Magyaródról geográfus, és az Élő Patak mozgalom alapítójaként, és nagyon aktív víz terep helyreállítási mozgalommal indítójaként sok mindent is tud gyakorlatban a magyarországi vízhelyzetről. Először is, ha gyors kérném, megpróbálok lelassítani, de nehéz. Mert azért van sok minden, amit lehetne beszélni erről. Az Élő Patak mozgalomról csak egy rövid bemutatás, hogy ennek mi a célja, miért hoztad létre, mit csináltak ti, kik ők?
1: Igen, ezt 16-17 éve ezelőtt indítottuk el Magyaródon, mert a barátjámmal azt vettük észre, hogy a patakot ellepte a szemét, a hulladék, a szennyvíz, nem nagyon tudtunk lemenni a partjára, el volt kerítve, és mindig élvezettel hallgattuk a idősebbeknek a sztoriait a patakról, a patakba játszó gyerekekről, és az volt a célunk, hogy a patak újra egy, először csak az emberek számára legyen élő környezet, újra élhető és járható és élvezhető hely. Az utóbbi hát 10 évben pedig elkezdtünk abba az irányba menni, hogy lehetne a természet számára is újra helyreállítani a magyaródi patakot.
0: És kik, akik itt részt vesznek? Hányan vagytok? Hogyan alakulnak a múltak? Ha mondhatok, hogyan alakultatok? Mert hát, 15 év igazából már a létezésetek. 15 év alatt ez elég sok minden történik.
1: Hát igen, az elején még a barátaimmal dolgoztunk, ugye azt gondoltuk, hogy ugye helyre kell rakni mindent a patakba, meg rendet kell csinálni, idézőjelesen. Aztán iskolásokat, óvodásokat is bevontunk, utána történt egy kisebb szünet, és az utóbbi 5 évben pedig elkezdtünk inkább a természetes helyreállítás felé elmozdulni. Bármilyen magyaródi lakos csatlakozhat, és velük együtt gyakorlatilag fölhívnak, és kimegyünk a patakba, és dolgozunk, építünk egy gátat, ültetünk egy fát, tehát kicsit ilyen spontán az egész, tehát én nem akartam elindulni ilyen egyesületi irányba, hanem inkább mi csak így spontán dolgozunk, mindenki azt csinálja, amit szeret.
0: Milyen, és amit szakmailag is jó.
1: Igen.
0: Lehet, hogy Dani itt van. Dani, én látlak elég homályosan, és te hallasz-e minket, és bele tudsz szólni most a rendszerbe? Hát, egyelőre nem. Máig lesz, vagy valahogy, már is indul Csaki, de mi akkor folytatjuk tovább. A Dani, ugye, ráadásul a hazai haladásban pont említették ugye Terényt meg Szandát is, igen, hogy ott is vannak összefogások a vízmegtartás területén, meg nem csak vízmegtartás, hanem egy rengeteg mindent is oda csinálnak, mert ott csinálnak, és abból a térségből származik, vagy lakik Dani is, aki ugyanígy el tudja mondani a saját kis területén, hogy milyen a helyzet és milyen lehetőségek vannak, vagy hogyan állnak az emberek a vízhez egyáltalán, vagy ehhez, hogy egyáltalán van probléma, vagy nincs probléma. Mert például én is ugye víz közelben lakok, vagy a vidék, és nagyon érdekes, ugye mi a Duna kellős közepén lakók, egy szigeten, és ott nagyon sok embernek furkutya van. Iszonyat tiszta víz, minden rendben, hát ugye a vízviteli pontja a nagyon sok helynek, és egyre jobban az látszik, hogy a kutakban nincs víz. Tényleg. Tehát, hogy egyszerűen kifogyott, ugye nem nincsenek ilyen írtó mély kutak, mert minek kellett volna, és most nincsen nagyon sokban már. Egy bácsival beszéltem, és mondta, hogy neki azért van kutya, kutyában víz, mert ő folyamatosan szivattyúzza. Viszont ez itt megint az, hogy én csak saját magamra gondolok, mert ugye szivattyúzol, onnantól kezdve mindenki másnak elveszed a vizét, és magadhoz tereled az egész vizet, a környékbeli vizeket, és a többieknek nem hajt belőle. Tehát, hogy itt elindul egy ilyen, nem tudom milyen harc, szó szerint a vízért, mert ott meg nincs kiépített víz. Szabadani!
2: Na, hello, hello!
0: Megvagy, szuper, jó! Akkor már csak annyi lesz a kérdés, hogy a hangminőséged milyen lesz. Köszi, Csaki! Aha. Itt Csaki mindent is megold helyettem. Köszi!
2: Én is feltekertem, most nem tudom, jó.
0: Most jó, jó, jó. Szerintem jó, majd a hallgatóktól is kérek visszajelzést.
2: Hát és igen, ja, fájó bokával itt ülök a kényelmes, szüves vályokházban, és gondolok arra, hogy milyen jó lenne egy patak is hozzá, de most meghallgatom a furcsutas sztorit.
0: Na mindegy, a bácsinak egyáltalán nem állt, úgymond összeállt neki, hogy emiatt nincsenek a szomszédoknak nagyon vize, de nem látszódott az együttérzés, vagy hogy tudod, hogy bakker, én csinálok valamit ellenük, hanem ő annak örült, hogy neki van.
1: Igen. Ezt így kifejtetem egy picit, hogy mi a véleményem erről.
0: Mond.
1: Tehát szerintem az a probléma az utóbbi 200 évben elindult az, hogy ugye a patakot gyakorlatilag, a vizeket megpróbáltuk ugye kivenni a tájból, vagy a kutakat is egymagába megpróbáltuk, a kútvizeket is egymagába próbáltuk megkezelni, hogy minden kútvíz az tulajdonképpen a tulajdonosáé, vagy minden patak az tulajdonképpen útba van a tájban, vagy minden ártér útba van a tájban, és elindult az, hogy szétválasztottuk a táj különböző részeit, hogy szántóföld, legelő, erdő, víz, kút, belterület, és ez a probléma az, ami tulajdonképpen a együttműködését ezeknek a különböző tájrészeknek, településrészeknek hívjuk akárhogy, ezeket elvágta egymástól. Tehát mindenki külön, mindenki magáinak kezeli az erdőt, de nem veszik észre, hogy víz nélkül nincs erdő. Vagy mindenki magáinak kezeli a kútját, miközben ha nincs a patakba víz, akkor a kútjába se lesz víz. Tehát oda kéne újra eljutni, hogy megértik az emberek, hogy nem lehet külön kezelni. A szomszéd kutya az én kutam is, és ha a szomszéd kutyában nincs víz, akkor az enyémbe se lesz víz. Tehát, hogy valahogy vissza kéne ide találni, és ez az, ami baromi nehéz, mert nem így vagyunk nevelve.
2: Szabad hozzátennem, hogy nagyon jó irányból fogod meg ezt kérdést, mert ez nem egy műszaki természetű kérdés, vagy mondjuk egy természeti kérdés, amit viszont közösen, tehát csak közösségben vagyunk képesek megoldani. És ebben a feladvány nem az, hogy számomra, legalábbis itt faluhelyen, hogy gátat építeni, vagy mit tudom én, zsilipet összerakni, tehát nem ez az oldal a kihívás, meg hogy hova tegyük, hanem hogy az emberek, tehát itt lakok 300 másik magyar polgára egy faluba, és a nagy százalékunk még az előző mentalitásból van, amikor a patak kimélyítése, a csapadékvíz elvezetése az szempont, és hogy ezeknek az embereknek átadni azt, hogy most bizony változott a helyzet, és most inkább kell gondolkoznunk egy ilyen holland zsilipes, nagyon jó megtervezett vízgazdálkodásba. Őtőlük ez nagyon távol van, és hogy mire ezt átadjuk, addigra már régen késő, én picit így élem meg, mert nem tudunk jó közösségi szinten ebben a kérdésben mindenhol együtt dolgozni. Legalábbis nálunk ez probléma. Úgyhogy ebben szerintem a legnagyobb kívás az nem az, hogy fog esni az eső, mert előbb-utóbb szerintem azért fog esni az eső, hanem hogy az emberek képesek közösen gondolkozni a témában.
0: Igen, ez amit mi tudunk csinálni pontosan, és ugye amit meg ilyen állami, meg nagyobb hatóságok tudnak csinálni, ez meg a vízmegtartás nagy léptékekben, de most nem erről fogunk beszélni, de az is elképesztően fontos volt valaki így a egy csoportban így, de hát az osztrákoknak miért van még mindig vízük? Azért, mert jól tartják meg, tehát nem az van, hogy ott éppen helyileg több eső esik, és emiatt van sokkal több vízük ugyanazokban a folyókban, mi nekünk lentebb meg nincs, hanem egyszerűen nekünk így átrohan rajtunk, és az osztrákok meg nagy léptékekben, nagy mértékben.
2: Kiegészíteném a mondodat, 10 éve pont volt a Mayenhofen környékén, és van 14 nagy osztrák gletszer, abból már akkor 9 nem létezett. Én inkább úgy fogalmaznám ezt át, hogy az osztrákoknak tovább van vize, mint nekünk, mert hogy ott ugye a befagyott és egyéb a közvetekben zárt egyéb vízkészletek tovább tartanak ki, de ez náluk is probléma. Pont egy olyan gát mellett szelfiztem, ahol a turbida beömlő nyílás az a fejem fölött volt 6 méterrel, tehát annyira nem volt a mélyem a mederbe, és ez nem most volt, ez 2014-ben, szóval bár ott most még így effektív szerintem van víz, mert hogy vannak készleteik, de ez ugyanúgy őket is érinti, mert ha itt nálunk elfolyik, akkor ami ott van, az meg előbb-utóbb ide. Vagy nem tudom, én legalábbis így látom.
0: Ja, térjünk vissza igazából a kis léptekekbe, hozzánk magunkhoz, emberekhez. Dani, nálatok milyen a helyzet, vízhelyzet? Van még víz?
2: Na, nagyon drámai, mert május óta egyáltalán nincs a patakba. Mondám a jó híreket, az, hogy pár értelmes polgárban már felmerült az igény a közös gondolkozásra, és történtek ilyen események, ismerkedtem meg Tamással is. Viszont nagyon jó az erdészet bekapcsolódott, civilek bekapcsolódtak, régi idős bácsi meséli a történeteket, tehát olyan információk meg előkészítő munka indult el az utóbbi 1-2 évben itt a mi patakjaink illetően, ami nagyon dicséretes, viszont a gyakorlati megvalósítás egyelőre kisiklik, mert, hogy mondjam, a civilek és az önkormányzat elgondolásai között azért elég erős szakadék van. Mert hogy az önkormányzat, ő még az előző vízgazdálkodási sémákat gondolja magáénak, ezeket a haladó szemléleteket kevésbé fogadja be. Illetve egy másik problémás dolog az, hogy ugye mi telepésünkön nincsen szennyvíz, ezért elég gyakori az, hogy a szennyvíz tisztítatlanul folyik a patakba. Most, hogy nincsen víz, ami ezt tisztítsa, ezért most a mi patakunk egy ilyen kisebb szarpatak lett. Ez már olyan dolog, hogy kimutatható, hogy a szúnyogok sokkal durvábbakat csípnek, például.
0: Nálunk nincsenek is szúnyogok, vagy nagyon kevesen vannak, képzeld.
2: Itt nagyon kevés van, de ami most megcsíp, az olyat, hogy olyat még nem láttam. És így nem tudom, hogy van összefüggés, hogy milyen vízminőségben van az a lárva. Hát, csak ez az én paranoiám, ezt nem tudom, Tamás meg lehet, vagy jó, megcáfolja. De a lényegben, hogy nekünk most a kútnak az utolsó fél méterében van víz. Azt nem tudom megállapítani, hogy az áramlás az most nem a szennyvíz irányából tart a kút aljáig. Tehát, hogy ez nagyon drámainak gondolom, ami most itt zajlik. Hogyha idén ősszel nem kezdünk el különböző ilyen kisléptékű beruházásokat, akár teljesen gerilla módon, mindent megszegve akár, akkor ez a terület is hasonló sorsa jut, mint a kis alföld, és ez teljesen ki fog száradni. Tehát már most kopolyam a talaj, a növényzet, a fák hullatják a levelüket. Nyírfákból egy ilyen 30%-os egyetpusztulás tavasz óta, itt a én környezetemben ez nagyon durva. Szóval valóban drámai, és ez nem tényleg 25. óra, tehát ez nem is túlzás azt mondani, hogy ez a 25. órás dolog. Én picit azt is gondolom, hogy most kell, hogy legyen a felső vezetőben annyi tehát át kell, hogy lássák annyira a vidéki helyzetet, hogy itt ezek az emberek a saját kútfőben ezt nem fogják tudni megoldani. Itt egy picit át kell venni a szakmai irányítást a települések feje fölött, én azt gondolom, tehát hogy nem minden település másképp akarja ezt megközelíteni. Kellenek szakmai kerekasztalok, ahol persze a helyieket be kell vonni, de mindenképpen kell egy ilyen szakmai kontroll és határidők. Különben ezek a patakok itt a Cserhát környékén, nem csak a Béri, hanem a Bujáki is, az Egresi, és nagyon sok másik patak ugyanazt a karmát éli most meg. Tehát ezt egy kicsit globálisabban is kellene nézni vízügyi szempontból, és készíteni, akár kötelezni az önkormányzatokat ezeknek a kisléptékű beruházásoknak az elvégzésére, mert ezt másképp itt nem fogják tudni helyreállítani, vagy megfogni. Meg hogyha... Nagyjából összefoglaltam a itteni vízhelyzetet csak.
0: Mert hogyha itt ez nagyon fontos volt, hogy mindenki saját maga kezd el beavatkozásokat csinálni, akkor abból lesz egy káosz valószínű, és akkor Ugyan. Lehet, hogy egymásnak fognak ugrani a szomszédok, mert mindenki a másiktól fogja elvenni a vizet, hogyha az egyik lentebb fúr, meg ilyenek, nem?
2: Hát nem ilyenekre gondolok, én most elsősorban a patak regulációjára gondolok, tehát arra, hogy valóban, nem gondolod, de egy gyönyörű kis síkságunk, van benne egy 3,5 méteres patakmeder. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon egyrészt kotort, meg kimélyült. 3,5 méteren nincsen víz, az azt jelenti, hogy annak a mezőnek a 3,5 méter mély gyökerei kapnak csak nedvességet megfelelően. Nagyon drámai, egyszer tudtak kaszálni ezeken a mezőkön, ezeken háromszor kaszáltak korábban, ezt a bácsik mondták, és valóban mindegyiknek megvan maga elképzelése, tehát ahány földtulaj van, és Tamás mondta, az erdészet, a földtulaj, a vadgazdálkodás, az önkormányzat bel, külterületen és a vízügy, ez egy ilyen hétfejű sárkány itt az én víziómban, amit valahogy egységesíteni kellene, és ez kellene szerintem valami központi instrukció, irányelv, vagy olyan dolog, ami az kicsit összefogná ezeket a résztvevőket, és leültetni őket egy asztalhoz, nézzétek, ezek a megoldások vannak, ezeket kell belevizionálni a tájba, és ezek közül mindenkinek valamit el kell végezni. Tehát valami ilyesmibe gondolkodok én, hogy ezt valahogy hosszú középtávon elérni. Addig sor csak a gerilla módszerek maradnak a mi környékünkön, mert önkormányzatonnak annyira más elképzelése van. El tudom mondani ezt is.
0: Mondjátok. Kíváncsi vagyok rá.
2: Az önkormányzatok, most ugye volt egy választás tavasszal, és tehát nem titok, az én Ógrában itt a narancsszintet nagyon kedvelik, és azóta ezek az önkormányzatok, akik ebben voltak, nagyon drámaian élik meg a valóságot. Tehát ilyen idegösszeoblás szintén vannak polgármesterek, hogy más te mondja. Ezt nem véletlenül mondok többet számot, mert legalább tök ötről, aki hasonló szituációban van. És ők eddig minden megoldást arra alapoztak, hogy akkor majd jön egy pályázat, nyakukba küldenek a 6 millió dollárt, és akkor majd abból mindenféle haveri cégekkel, amit tudnak, kipumpálnak, és valami látvány beruházást lefotóznak, amit stb. És hogy ez a mentalitás, ez ugyan nem kopott ki, mint az sem, hogy na majd kikotorjuk a patakmedret, na majd a forrást a munkagéppel jól megkotorjuk, és akkor lesz ott víz, meglátjátok. Szóval, hogy jelenleg az önkormányzat azt mondja, hogy amíg nincsen újra pályázati forrás arra, hogy a patakkal foglalkozzanak, ők addig ezzel nem foglalkoznak, sőt, azt se szeretnék, hogy más ezt tegye, hiszen akkor a pályázat esélyét csökkenti. Ugyanakkor párhuzamosan a szennyvíz kijelesztésekkel kapcsolatban semmilyen intézkedés nem történik. Tehát, hogy ami mondjuk tehetne, hogy felvilágosítással, baktériummal, segítséggel, de ezeket megpróbálná felszámolni, vagy csökkenteni ezt a környezeti terhelést, és ez nem történik. Szóval most ez nagyon nehéz helyzet itt most nálunk, ilyen értelemben.
0: És nálatok mennyi az arány? Tehát egyetlen nincsen szennyvízelvezetés, és amúgy meg vezetékes vízhálózat hogy van kiépítve, Dani? Aki éppen egy frissen... Hány hónapos a gyerkőc, aki veled van?
2: Hát ő már nem hónapos, ő már 1,3 éves.
0: Ne szórakozz, ilyen gyorsan telik az idő már megint.
2: Igen, és Klárika nagyon szereti a vizet, annak minden alakját, úgyhogy egy okkal több. Most állatokat hitatunk mi is, mert rájöttünk, hogy a rókák, meg a nyulak, meg minden ilyen szomjan döglik a környékünkön, úgyhogy esténk ilyen teljes láda, és akkor kimegyünk, megnézzük az állatokat, hogy ott vannak, de jó, és akkor viszünk nekik vizet 20 litert. Apa a rossz derekával, meg a bokájával, úgyhogy na, nagyon jól el vagyunk. De nagyon szeretném én is, tehát hogy miért vagyok ebben a vízőzésben motivált. Hát tudnék venni repjel Tenerife-re, tök jó ott az óceánpart, meg pisztáciás gofri, de nagyon szeretem ezt a... Tehát eleve Magyarországot, a vízrajzát, a patakját, a kis gőtéket, és ezt az egészet is. Itt a Vérpatak ez egy elképesztően gyönyörű ökológiai folyosó volt pár éve ezelőttig, ahol bizony szalamandra, kövirág, és egy tényleges élet volt ebbe a patak mederbe, szóval ezt azt gondolom, hogy nekem már egy kutakötelességem valamilyen módon támogatni, visszahozni, hogy a gyermekém ugyanezt megéljék. Be tudjanak esni a patakba, és ne szennyezzenek.
0: Bizony, és Tamás is ugyanezzel indította el magát. Igen. Ezt az élő patak.
2: Minden faluban kéne egy Tamás, én arra jutottam, aki oda megy, és hogy a polgármesterbe lyukat beszél. Ez egy nagyon fontos lenne, hogy Tamás klónozzuk, vagy ránk együtt a BM-éseket a helyi polgármesterekre, hogy addig beszéljenek, amíg rá nem jönnek, hogy ez nem milliárd kell, hanem ásó, lapát, homok és sajtos pogácsa igazából. Tehát, hogy ez nem pénzkérdés itt a mi léptékünkben, ahol ott oda van készítve minden ilyen küszöbemelés, ez az anyag, érted? Sziklánk van, vályogunk van, van, gazdagok vagyunk ilyen erőforrásokban, hogy hihetetlenül nagy lépéseket tudnánk elérni pár év alatt, hogyha ezeket a szakaszokat jó kimérve, Tamás által is javasolt módszertannal megvizsgálva, beavatkozási pontokat jelölném meg, ott meg tudnánk fogni az őszi-téli csapadékot, ha kell kifolyatni a mezőre, ha kell beereszteni az erdőbe. Csodákat lehetne itt művelni, én azt gondolom, úgyhogy összességében bizakodó vagyok még a nehéz környezet ellenére is, mert látjátok, a változás ez nem csetítés történik. Semmilyen témakörben ez semmilyen lesz.
0: Tamás, mi volt ez a probléma? Mik voltak azok a problémák, ami miatt igazából úgy döntöttél, hogy itt valamit lépni kell, egy kis szerveződés, nevet adni és elindítani valamit?
1: Hát pont az, hogy nem voltak élők a patakok, és amit te felsoroltál, hogy ugye mondtad, hogy Ausztriában mennyi gátat építenek, ebben igazad van, de azok nem élő gátak. Tehát azok nem élő és működő, a ökológiai szükségségét megtartó gátak, hanem azok tulajdonképpen mesterséges tavak tulajdonképpen a gátak mögött. Tehát a folyó elveszti a folyó jellegét, és pont azért akartam visszautalni erről, hogy a osztályok milyen jól megtartják. Igaz, a víz meg van tartva, de maga a természet sokszínűsége az megállt, mert nem úgy működik már, mint előtte, amíg ez egy élő folyó volt. És én azt gondolom, hogy azt kell elérnünk, akár a Mogyoródi-patak, akár a Bérpatak, akár a Duna-Tisza esetében, de most nem akarok nagy folyókra utalni, mert nem vagyok a nagy folyók szakértője, hogy a lehető legtermészetesebb megoldással tartsuk meg a vizet. És ezeket kell kidolgozni, hogy lehet úgy fölhozni a medret, hogy az átérbe újra fogazdálkodás szerűen például ki tudjon folyni a víz. És ugye egy hegyvidéki patak esetében ez nehezebb, de egy síkvidéki pataknál sokkal könnyebb a víznek kiönteni, és erre fóton is találtunk például megoldást, vagy példákat, és sikerült is a vizet megtartani.
0: Mondd el ezeket a példákat.
1: Tehát fóton van egy láp, a Fóti tőzektó, ahol azt vettük észre, hogy kiszáradóban van a láp, és többször is jártam arra a helyi civilekkel, és kérdezték, hogy mit lehetne csinálni. Úgyhogy ott van egy mély lecsapoló árok, ami messze van a tőzegestől, aminek az a célja, hogy a tőzegest a lápos lecsapolja, azért ásták be olyan mélyre. És van egy magas ág, ami a tőzeges mellett fut, ami képes a tőzegest megtölteni vízzel. És ilyenkor jön fel a kérdés, a vízgazdálkodási, vízhasználtási kérdés, hogy hol menjen a víz. És valamilyen szerencse folytán idén tavasszal elkezdett folyni a víz a tőzeges melletti ágban, és tulajdonképpen tehát kicsi segítséggel a helyiek kisebb ilyen 10-20 centis emeléseket végeztek, és ennek segítségével a tőzeges túrája tud önteni a víz. Ha ez a víz, ez a mély ágba folyt volna, akkor esélyese lett volna, tehát a beásult medrebe esélyese lett volna kiönteni és emelni a talajvizeket. Tehát ha már van lehetőség akár ilyen több ágú patakok esetében, hogy a magasabban lévő ágba folyjon a víz, akkor nagyon-nagyon nagy segítség lehet, hogy a magasabban lévő kiöntésre alkalmas ágba vezessük a vizet, mert ez tényleg táplálja a talajvizet, és a lápok vizét is tudja emelni. Még egy mély ág inkább leszívja a vizet, és elvezeti. És még egy dologra szeretnék itt kapcsolódni, hogy kérdezted ezt, vagyis a Dani is említette ezt a szemléletet. Tehát ugye eddig az utóbbi évtizedekben vízelvezetési szemlélet volt. Így voltak megírva a szabályozó törvények. És most voltam benne a minisztériumban olyan két hete, és szeretnék átírni vízmegtartásra a szabályozást. Tehát lehetőségünk lesz arra, hogy nem a gyors levezetés mentén mellett gyors levezetést fenntartva gazdálkodjunk a vízzel, hanem megtartsuk lelassítva a vizet, és az árvizeket biztonságos lápokba, medrekbe tereljük. És szerintem ez lesz a jövő, hogy ne elvezessük a vizet gyorsan egy kikotort, kivágott, kikaszált mederbe, hanem egy élő ősmederben tartsuk meg a vizet, vagy egy őslábban.
0: Ez az a hely, ahol a nagy bevásárlóközpont melletti részről beszélünk?
1: Ez az Fó-Dunakeszi. Ez a Fóti vasútállomásnál van, Fóti gyermekváros mellett van ez a láp, de tudni kell, hogy gyakorlatilag Fót, Dunakeszi és Csömör között egy óriás láp lehetett, aminek a darabjai maradtak meg Dunakeszin, Csömörön, Fóton. Tehát egy óriás lápot vizionálok itt a fejembe a régi térképek alapján, amik voltak. Mert mi nézünk, ugye én földrajzos vagyok, én nézek régi térképeket, és mindig az abból indulok ki. Tehát ennek a maradványa.
0: Szép lassan az is így felszívódott. Tehát...
1: Hát lecsapolták, igen, sajnos.
0: Jó, a Dani itt lehet, hogy lenémítottam, de Dani nem fogunk hallani. A némítást azt, ha megpróbálod visszaállítani. Aj, igen, annyira értek ehhez, hogy csuda, fantasztikus.
2: Na itt vagyok, halló!
0: Szuper, jó! Mégis értik
2: nem
0: a dolgokat.
2: Ennek az alkalmazásnak is annyira tehát felhasználó barát feltem, hogy minden gombot elrejt, és akkor talált ki, hol van. Most ezzel küzdöttem én is.
0: Szuper, jó!
2: Figyeltem, és...
0: Figyelj, a...
2: Edukáció. Szerintem ebbe lesz a jövő, hogy megyünk az ovisokkal, meg az iskolásokkal, ahogy a Tamás mondta. Hogyha lesz kapcsolatuk a patakvizekkel, meg a folyóvizekkel, akkor lesz jövő. Ez tök jó. Gyerekek!
0: Igen, igen, csak nem tudom, hogy mennyire tudunk várni a gyerekekre, de tény, hogy van egy olyan szakadék, itt a régiek is tudtak vigyázni,
1: igen.
0: Az idősek, akik már kevesen vannak, azok is tudták, hogy hogy kell vigyázni általában. Mi vagyunk azok, akik nem, és utána a jövő nemzedéket ugyanúgy elvárjuk tőlük, hogy tanulják meg, igen. Tehát így van egy ilyen kis szakadék, nem tudom, 50 év kb. Az emberiségben, akik így nem nagyon foglalkoztak vele. Viszont ti mit láttok tökre a hétköznapokban azok az emberek között, akik között járkáltok, hogy ők mennyire fogják fel a súlyosságát a helyzetnek? Most a Duna is segít a láttatásban, de ettől függet, tehát ennek ellenére, hogy látják meg, a hírek tele vannak ezekkel a ilyen csúcsot döntünk az alacsony vízállásokkal, meg ilyesmi, hogy ezeknek a hatására mennyire realizálódik az emberek fejében az, hogy itt tényleg nem csak az államtól kell várni a megoldást, meg az önkormányzatoktól, hanem nekünk is oda kell figyelni minden szinten magára a fogyasztási oldalra, meg hogy hogyan használjuk, hogyan kezeljük a saját vizeinket, a saját kis környezetünkben. Ti mit láttok? Mennyire sikerült az embereknek az agyának így?
2: Itt faluhelyen még nem látom azt, hogy szignifikáns lenne a dolog, de most mi nem vagyunk mérvadóak, tehát nem egy ilyen pár száz fős falu lesz az ászlós hajója ezeknek a dolgoknak. Nálunk még simán tűzoltócsapról megtöltik a medencét, bármikor.
0: A medencét, itt pont ez volt a lényeg, nem az, hogy tűzoltó.
2: Volt egy fesztivál, ahol az volt a cél, hogy sáros gödörbe terepjárók közlekedjenek, vittek oda tűzi vizet simán. Na most ez a pásztói hasznosítározókból volt, ahonnan meg olyan alacsony volt a vízszint, hogy erdőkürtő, de nem kapott már rendesen vizet, tehát ott konkrétan zacskós vizeket adtak. És szerintem ott, ahol zacskós vizeket adnak az embereknek, ott nagyon hamar észbe kapnak, hogy baj van, de hát ugye egy kutat nem lehet kifúrni, egy hálózatot nem lehet megcsinálni.
0: Két perc alatt bizony.
2: Így van, tehát ezek jóval hosszabb időt igénylő feladatok, úgyhogy egyrészt, tehát igen, tehát amíg nincs az a pofon, hogy nem folyik a csapból a víz, addig ezzel foglalkoznak az emberek, azt mondom. Tehát az, hogy a hírekből ez jön, nagyon sok minden jön a hírekből, megszokták. Meg van ez a dat, tudod, hogy na, csak azért, és akkor most lemosom az autót, meg...
0: Meg nem rajtam múlik.
2: Ja, most láttam egy ingatlant, ami teljesen indokolatlan díszvilágításban van, és aztán eljöttem, hogy egy ilyen helyi nagyon erős fideszes forma, és akkor gondoltam, hogy így tiltakozik, nem tudom, de annyi villanykörzet nem láttam a gyárba se. Szóval nálunk még ez egy kicsit arrébb van. Én is tartom, még egyszer visszautalva az előzőt, amit mondtam, hogy nagyon fontos, hogy valaki a minisztériumban azt mondja, hogy jó, oké, akkor segítsünk ezenek a településnek, és instant, de kötelező megoldásokat adjanak arra, hogy cselekvések legyenek, mert sem az energia, a tudatosság, sem a víztudatosság, az nem erőssége a falujai embereknek. Mint ahogy mondtad is, Ági, hogy nem várhatjuk el ezeket az embereket, nem voltak erre edukálva. Arra voltak edukálva, hogy a vizet összekeverjük szarra, és kimegyünk a patakba. Erre voltak edukálva, szóval nem várható el tőlük, hogy ezt most felnőtt 50-60 éves emberek keze, most akkor jó holnaptól ezt nem csinálom. Hát ilyen nem lesz.
0: Tamás, te mit láttál az embereken, vagy látsz az embereken, hogy hogyan érzékelik-e?
1: Hát valaki még szokás szerint a kertje kívül legyen a víz, tehát lehetőleg ne legyen víz a közelében, mert nehogy elöntsen. Van még mindig van ilyen szemlélet, aki azt akarja, hogy ne folyjon a patak, a patakvíze minél lejjebb folyjon a kertje végébe, van ez.
2: Betonba.
1: Igen, és minél gyorsabban folyjon le. Ez még sajnos mindig van, és küzdök vele, mert nem érti meg, hogy neki is rossz, hogyha gyorsan folyik a víz, mert a gyors víz az el fogja mosni a partoldalt. Ugye van az, aki már észbe kapott, és szeretne változtatni, de gyors megoldást akar, a gyors megoldások mindig mérnöki megoldások, tehát gyors betongát, stb. Az megfogja, és van az, aki tényleg érti, hogy nem csak megfogni kell a vizet, hanem beszivárogtatni, és kisléptékű természetközeli megoldásokat alkalmazni, ebből van kevesebb. És ezt kéne erősítenünk, mert a úgymond a lassan beérő megoldások tovább fognak, tehát hogy tartósabb megoldást fognak kínálni. Még egy ilyen gyors gátépítés, amit ugye mindenki szeretne, hogy építsünk gátakat a folyókon, patakokon, tehát egy mérnöki gátakat, azok nem biztos, hogy jó megoldást fognak adni. És mert elmondom, mi a szemléletem, a természetes mindig a jó. Mert ezt már mondtam korábban is, tehát a természethez kell visszatérni, azt kell megfigyelni, milyen volt, beszélgetni kell idősebbekkel, hogy hogy oldották meg. És ők a kulcs. Tehát nálunk például csíkvölgyi pataknak hívták a patakot, meg kisvíznek, meg vannak ilyen különböző pataknevek, nem úgy hívták, hogy Gyáli, meg Magyaródi, meg Fóti patak, meg volt a neve. És magából a nevében.
2: Forrásnak volt neve. És amin a neve volt, az becsülték.
1: Pontosan, és már a nevekből tudunk következtetni arra, hogy a csíkvölgyi patakban nem gyorsan folyt a víz. Remélhetőleg réti csík volt benne, és nem gyorsan folyó, gyors folyást kedvelő kövicsík, mert valószínűleg réti csík volt benne.
0: Azért halakról
1: beszélünk, mert a csík az egy hal, és a csík megye is valószínűleg egy halról kapta a nevét Erdélyben. És ezzel azt akarom mondani, hogy térjünk vissza a természetes megoldásokhoz, amiket gyerekekkel is meg tudunk csinálni, akár óvodásokkal is, én már csináltam ilyet. Csak nem mindegy, hogy mikor csinálunk és milyen módszerekkel.
2: Igen. Abszolút támogatom, hogy minél jobban vonjuk be a gyerekeket már most, tehát persze nem rájuk kell kenni ezt a feladatot, hogy majd ők, ebben teljesen igazad vágja, ez egy ilyen 25 órás, tehát szerintem most az ősz, illetve a tél lesz ilyen értelemben mérvadó, hogy mit tudunk ez idő alatt itt elérni helyben. A gyereket bevonása és az érintette bevonása, ami szintén egy fontos dolog, ugye nagyon fragmentált ez a terület, tehát van föltulajdonos, van erdés, stb. És most bele kell áldozni rengeteg időt, hogy ezek az emberekkel külön-külön leüljünk és beszélgessünk, motiváljuk őket egyáltalán, hogy kezdjenek ebben gondolkozni, mert ha önállóan teszik, akkor annak kevésbé jó eredménye van. A régi tudás felelevenítése az egy nagyon fontos dolog. Én is most ilyen kis diktafonnal rohangálok egy-két bácsihoz, hogy ugyan mondják már el, hogy hol volt régen a gát, hol volt régen az áteresz, milyen módon kezelték a vizeket, mert már nagyon idősek azok az emberek, akiknek még volt kapcsolata mondjuk mezőre, vagy egyáltalán rálátott arra tudatos felnőttként, hogy hogyan zajlottak a vizeknek a megregulázásai, vagy a kezelése. Az is igaz, hogy aki 50 alatt van, az egyáltalán semmilyen kapcsolatban nincsen már vele, szóval sajnos őket elveszítettük, ezt a két generációt. Úgyhogy tudásmegőrzés és ezzel párhuzamosan munka megkezdése, ahogy lehet.
0: Ezeket a hangfelvételeket ugye megmutatunk majd nekem, és lehet, hogy ebből egy-kettőt így összevágunk, és még a hallgatókhoz is eljuttatunk így a műsoron keresztül, ugye?
2: Utómunkában vagyok, Trehány.
0: Jó, abban lehet segítek, a írtósok időm van rá.
2: Igen, nekem írtó sok hamelyagon, csak én nem raktam össze. Bácsik olyan dolgokat mesélnek, hogy nem tudom, megkönnyezem őket, mert bár ők nem tudták, de a maga a paradicsomi mennyországban érdegéltek. Most például a legutóbb ez a történet, amit Tamás is hallott, hogy a focisták Szirákon a meszt ledobva ugráltak meccs után a patakba, és milyen jó volt az. Plusz volt a strandfürdő, ami szintén belgondoltak egy patakról, egy strandfürdőt üzemeltettek komúföldek mellett. Tehát itt volt víz. Itt az, hogy ez most nincsen, én szerintem azért van köze ahhoz, hogy 4 méter mély helyenként a bérpatak medre. Van köze ahhoz, hogy ez egy ilyen kanálissá változott, meg arra, hogy amit pályázatként kaptak pénzt, kibetonozták, és ilyen szörnyű, ráadásul balesetveszélyes lett. Nagyon kontraproduktív dolgok történtek a vízügyben, azt gondolom, az utóbbi években, legalábbis itt a környezetemben, mert mindenhol pontosan ez a szemlélet, hogy ha jön a nagyon hirtelen eső, akkor azonnal el kell tudnunk vezetni a faluból kifele, és elindul az egészen. Most minden erre van kihegyezve, az infrastruktúránk is ez, tehát hogyha ténylegesen leesik az a nagy eső, akkor az ténylegesen ezek a csatornák elvezetik, sicsutj. Szóval én azért gondolom, hogy nagyon fontos például a vízügynek ilyen szempontból szerepe, ugye azt minket a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság felügyel, és tőlünk például most kértem egy állásfoglalást, hogy mi van akkor, ha én és Tamás Kósza jókedvemből megemeljük a 3 méteres fenéküszöböt mondjuk másfélre, ásóval lapáttal, hogy akkor mire számítsunk, mondjanak valamit. És Tamás azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó híreket kaptunk, mert elnézést, nagyon támogatóak, sőt ők maguk is részt vettek már ilyen patakrehabilitációs programban. El fognak jönni hozzánk a vízügyi igazgatóságtól, és lehet, hogy együtt fogjuk csinálni az első ilyen beavatkozást.
1: Ez tök jó hír.
2: Ja, ez egy nagyon biztató dolog, és ezt meg is próbálom, hogy ezt össze mindenképpen meg fogjuk valósítani, hogy egy olyan helyen, ahol a legkisebb kockázattal jár a falvaktól a két falu közötti ponton, teljesen, oda van készítve a földkupac, meg a fal, minden ott van igazából a patok mellett, meg a 3 méter mély völgy. Úgyhogy ezt meg fogjuk lépni.
1: Persze.
2: De átadom a szót, már átveszem a Klárikát.
0: Jó, én még annyit mondok, hogy az előző kérdésemre, hogy ti mit láttak, az emberek mennyire fogják fel, és mennyire próbálnak akkor ők is így az életükben egy picit visszafogottabban élni és vizet használni, hát így elképesztő, de szerintem 10%-ának amennyire így, tehát írtozatosan kevés embernek kezd a tudata egy picit így ebbe az irányba indulni, és pedig most drámaian mindenhonnan a víz helyett is a csapokból ez folyik, hogy probléma van a vízzel, és semmi, nulla reakciót nem látok az embereken. Elképesztő, megdöbbentő számomra.
1: Igen, ezt nem mertem én mondani, mert én ugye most kórházó voltam egy darabig, és nem találkoztam annyira emberekkel. Nem mertem ezt mondani, de én azt érzem, hogy elindult egy pici változás, de nem nagy, sajnos. Tehát, hogy...
0: Éppen, tehát egy csíknyival igen, több
1: igen.
0: ember
1: nem
0: van.
1: Nem elég ez a változás, sajnos.
0: És nem tudom, mi kellene, hogy jobban felfogják, hogy van-e értelme ezen törni magunkat, hogy tudnál-e tényleg a gyerekeken kint, gyerekeket könnyű nevelni idézőjelben, szerintem sokkal könnyebb tanítani, átvinni rajtuk.
2: Hát több ilyen vízkimaradás kell, ilyen infrastruktúrális hiba, és akkor, akkor nagyon hamar elkezdek gondolkozni, mert itt két település is volt érintve, nem volt vízük egyáltalán napokig, utána a belső Facebook fórumokon pesgett a téma, ne aggódjatok.
0: Hát de...
2: Igen, telefonálok.
0: Halló.
3: Sziasztok.
0: Hello. Igen.
3: Csak azt szeretném mondani, hogy hallgatom most az élő műsort, és pont arról van szó, hogy Magyarország vízhelyzete hogyan néz ki. Csak szeretném jelezni, hogy létrehoztam egy weboldalt, ami a hovafolyik.hu, és ezen egy csomó értékes adatot láthatnak a nem annyira szakértő felhasználók is, ha esetleg ez...
0: Figyelj, mesélj már ezekről az értékekről, meg adatokról.
3: Oké, egy pillanat, csak hogy itt a szemem előtt legyen.
0: Hovafolyik.hu, és mi volt ezzel a célod? Azt, hogy az emberekkel láttasd, és realizáld, és így gyorsabban, könnyebben találjanak megfelelően helyes információkat?
3: Így van.
0: Jó.
3: Így van. Gyakorlatilag azzal kezdődött a projekt, hogy lássam, hogy egyáltalán az országban honnan folynak be vizek, és hogy hol távoznak, és hogy az erőműveink ebből mennyit használnak föl. Kiderült, hogy ez egy nagyon kicsi érték, tehát gyakorlatilag csak fölmelegítik és visszakerül a folyásba, és aztán bővítettem ezt, most már van benne a magyar kutaknak a vízállása, talajvizek hát nézzétek meg, szerintem tök érdekes. Majd még fejlődik, főleg, hogyha kapok több visszajelzést. Egyelőre még nem sokan találtak rá erre a weboldalra, úgyhogy hát ajánlom.
0: Ugyanígy a mi műsorunkban volt a trashout.hu vagy .com, nem tudom minek is így a behíresztőzése, hogy van egy ilyen, és tök jó, mert ott meg az illegális hulladékre lerakó helyeket lehet bejelenteni, és akkor próbálnak intézkedni. Már nem annyira működik, jó? Mondjuk ez egy pont tíz évvel ezelőtt aktiválódott így az én tudatomban, hogy létezik 10 év alatt. Azért ezeket is a fenntartás az egy nehézség szerintem. Nem tudom, hogy tiéd hova folyik, ott mióta csinálod?
3: Hát ez konkrétan szerintem maximum 2 hete.
0: De jó.
3: Ez nagyon friss volt. Volt a Telexen, talán meg a 444-en nagyot ment a holadelej.hu, ami meg az áram, illetve az energiabeáramlásról, meg exportról szól, és igazából annak a mintájára csináltam egy ilyet. És nekem is, vagy hát nem nekem is, de nekem teljesen új ez az egész téma. Én is csak most látom, hogy valójában milyen a helyzet. És pont erről beszéltetek, hogy edukáció. Hát talán ez még tud valamennyit edukálni. Egyébként a vízügynek, meg a Mavirnak a hivatalos adatait használja. Úgyhogy
4: nézem közben én az oldalt. Voltam olyan szíves megnyitni. Nagyon tuki.
0: Igen, tetszik?
4: Igen, nem tudom, még így drámaibbá tenném a vízfolyásokat ilyen akár 30-es képpel, hogy hol megy el a sztori, mert hogy látom, itt be vannak háromszög. Nagyon jó, tényleg nézzétek meg, hol folyik
3: pont. Egy kis idő, mire megérti az ember, hogy pontosan milyen adatok vannak ott. Még én is csak nézegetem néha, mert nyilván AI-jal fejlesztettem az egészet, és még ő is ad hozzá ötleteket, ami egyébként vicces, mert nem tudom, mennyi vizet használtam el azzal, hogy AI-jal fejlesztettem.
4: Majd számolt ki ezt is, én kiszoktam büntetésből vele számoltatni minden nap.
3: Na, mondjuk ez egy jó ötlet.
0: Tényleg őt saját magát használod, arra kiszámolja.
4: A múltkor kiszámoltattam vele, hogy az extra kedvesség és múzulás mennyi energia, és képzeljétek, 37 átlagos családi ház energiafogyasztását tudja elsmúzolni a GPT egy userre per év. Az nem. Vagy bocsánat, nem per user, per ország, mert az országot néztem, hogy csak azt, hogy is múzolgat a magyar userekkel, az mennyi energiában van. Jó, ez egy nagyon jó oldal, én majd szívesen adnék hozzá tartalmas is, csak nálunk ez a hova nem folyik.hu van, mert nálunk itt nem folyik sem, vagy hát visszafele folyik és barna, de majd fölítik ezt is erre a térképre hiánya, nagyon jó tudsz.
3: Jó, hát írtam egy e-mailt is, ha arra válaszoltok, szívesen veszek mindenféle
0: hova írtad?
3: Ami építő. Hát,
4: módszertan, minden után, hallom?
3: Nem tudom. A tilosrádió.hu-nak
0: megvan, meg is kaptam.
3: Na. Jó, hogyha arra válaszoltak, írtok pár visszajelzést, vagy hogy mit szeretnétek még látni, esetleg ti, mint szakemberek, akkor azt simán bele.
0: Mert én nem vagyok szakember, az biztos.
4: Dilettáns vagyok, de gyerekkoromban nagyon sokat jártam patakra, és szerettem akkor is megálltat csinálni.
3: Jó, hát.
1: Nekem egy dolog jutott eszembe.
0: Kösz, Máté, most így látom aláírásban.
3: Ja,
4: én is
3: igen,
4: nézem.
3: Igen.
4: Nagyon jó, Máté. Hallod, nagyon fontos dolgot hoztál létre. Megpromózzuk. Tök jó.
1: Nekem csak annyi van, hogy egy dolog jutott eszembe, Máté, hogy ugye ha vissza tudsz menni a Ágnes a térképre? Csak ugye gondolom, csak a nagyfiók vannak még rajta, ugye?
3: Igen.
1: Na igen, hogyha egyszer eljutunk oda, hogy a kisfiók is rajta lesznek, ami nagyon-nagyon jó lenne, mert ugye, igen, hogy nagyon sok pataknak ilyen pillanatban tisztított szennyvíz, vagy nem tisztított szennyvíz a
0: maga a
1: tulajdonképpen a vízutánpótlása, és hogyha egyszer eljutnánk ide, és a Dunának is vannak szennyvízbe, tisztított szennyvízbe folyói, ugye Csepelen biztos van, Újpesten is, igen, tehát hogy érdemes lehet ezeket is, mert ugye most szennyvíz problémák is vannak, lesznek, és ezeket is érdemes lehet fölvinni, hogy hol kerül bele ilyen nagyobb tisztított szennyvíz, vagy részben tisztított szennyvíz a Dunába, a Tiszába, esetleg a kisebb folyókba, ha ide jut a program, úgyhogy ez tök jó ez a program. Egyébként ez a valami ilyesmit használ szerintem a vízügy is, mikor tervezi a vízgyűjtő gazdálkodási terveket, mert ő is megtervezi így a vízhozamok alapján, hogy ki mennyi vizet kap, és ki mennyit használ föl.
4: Igen, és nézegetik, ahogy áramlik a diagramon, nekem nagyon tetszik, és nagyon biztató, hogy foglalkozunk ez a kérdésre, mert igazából nekem a legszimplőbb az oldalon az, hogy ott van 2 szám, és ezt így lehet nézegetni nagyon jól, és hogy ez nagyon sok embernek bőven, legalább, hogy mondjam, informatív értet, hogy mennyi jön be, és mennyi megy el, ezt kell, hogy lássák igazából.
3: Még az oldal alján van egy ilyen energiatermelési szekció is, majd még talán azt is bővítem, az is tökéletes.
4: Hát tudom, mit rakjál föl, és akkor itt, bocsánat, a fejlesztésben is fejezném. Itt van, hogy plusz 108 köbméter per szekundummal vagyunk jelenleg pluszban. Ide írnám azt, hogy a helyreállítási, tehát mondjuk a Balaton vízszintje, hogy helyreálljon, meg az országban minden helyreálljon. Hány év kell ahhoz, hogy ebben az ütemben helyreálljon, ez a, mit tudom én, 3-10 balatonnyi víz, amíg visszaérkezik. Tehát tök jó, hogyha vagy ilyen counter.
3: Oké, felírtam.
0: Meg egyszer csak tovább. Az archívumból is visszahallgathatod az ötleteket, hogyha majd a következő lerakjuk, és utána még jönnek a betelefonálások, hogy és akkor még olyan ötletem van, hogy Máté Réci rak már fel azt, hogy...
4: Ez nagyon lelkesítő, tényleg. Nagyon jó dolgot csináltál, Máté.
3: Oké, szuper, köszönöm.
0: Köszi. Hello.
4: Hello.
0: Na, képzeljétek el, hogy ezen az oldalon még az is fent van, hogy Balaton, a Velencei tó és a Fertő tó is mind alacsonyabb, mint bármelyik augusztusi napon elmúlt 10 évben. Tehát ilyen hozzávetőleges adatok összehasonlítását könnyedén és szemléletesen is láthatod ezen az oldalon, ami a hovafolyik.hu Máté készíti, és várja tőletek a visszajelzéseket, hogy mit lehetne jobbakat, még információkat felrakni, mi az, amit láttad, szemléltet, könnyebben segít a felfogásban és az élet realizálásában, hogy mi a helyzet körülöttünk. Mert hogy miért is van a Földön élet? A víz miatt is. Tudjátok, ha már itt vagyunk, csak érdekességképpen, hogy hogyan alakulhattunk, tehát hogy lehetett az, hogy minek köszönhető az, hogy mi most nem a vízben élünk, hanem a föld, szárazföldre ki tudtunk lépni. Melyik kis élőlény? Zöld moszat.
1: Igen.
0: A zöld moszat.
4: Nehezen tudtunk tüzet gyújtani a víz alatt, és akkor...
0: A zöld moszat volt az, aki az oxigént, a kötött oxigént, az oldott oxigént a vízből elkezdte kiszedni, és O2-ként elkezdett a légtérbe kimenni, és ezzel nagyon sok minden állatot amúgy megölt útközben. Viszont így lett a légkörünkben egy olyan állapot, hogy ki is tudtunk lépni nagy nehezen, egyszer csak ózonréteg kialakult, és akkor már sugárzás sem volt olyan erős, és kijött a egy-két hippi, akkori hippi. Hello!
5: Hello, sziasztok, Ápoló vagyok.
0: Háj, Ápoló! Várjuk a kritikát!
5: Ja. Hát én most az ilyen ezzel fordult össze, hogy kritika, nem hiszem már.
4: Nem. Szia, Ápoló!
5: Én temetni jöttem, nem dicsérni, vagy fordítva. Ha én már láttam ezt a honlapot, még a múlt hétfőn, persze nem magamtól, hanem véletlenül is találkoztam Mátéval, és ő mutatta. Tényleg baromi jó, és egy adatra emlékszem, amikor böngésztem a Rákóczi étteremben, hogy a tavalyival összevetve idén Magyarországra a befolyó, tehát a folyón, patakon át bejövő vizeknek az aránya az csak 30%-os. Tehát az egyharmada folyt.
4: Hogy az osztrákoknál is, mondom én.
0: Megtartják. És akkor elindul az a közel, olyasmi háború egyszer csak, mint ami a Közel-Keleten már jó ideje dúl, pont ott is a víz miatt.
4: Hát,
5: nem régen egy ilyen aggódás verte fel a fejét, hogy mindnek halunk, és eznek víz az oka. Most beszéltek vízmegtartásról, nagyon jókat mondtatok, csak hogy most a fő probléma az, amit szerintem mi már nem tudunk megoldani, mert már az emberiséget elcseszte rökre, hogy az éghajlat megváltozott, és egyre kevesebb az eső. És ha még két ilyen év lesz, mint most,

0: fogni, csak ez nagyon, nagyon pöpecül képbe kell legyünk idén ősszel és téven.
1: Meg nem is ez ellen, hanem ezért, és ez abban egyetértek amúgy valahol ápolóval, hogy ezt meg kell, tehát nem tudunk több vizet teremteni, csak megfogni, ahogy a Dani is mondja, és nem fogunk tudni több vizet még egyszer teremteni, de hozzászokni valahogy meg kell csinálnunk, hogy az életminőségünk nagyjából megmaradjon azon a szinten. Én úgy gondolom, hogy ezt azért meg kéne tudnunk tartani. Amellett, hogy az életminőségünk az úgy fog, egyrészt úgy fog megmaradni, hogy átírjuk az igényeinket. Átírjuk, és az lesz az igényünk, hogy valahol máshol.
2: Nekem az életminőséggel kapcsolatban az a véleményem, hogy nekünk újra alkalmazkodni kell a természethez. Tehát nem lehet az, hogy mindig ugyanúgy használjuk a vizet, hanem értelemszerűen akkor tudjuk a vizet használni, ha van. Tehát, hogy ugye így működött szerintem a társadalmunk is így működött korábban, hogy akkor használta a vizet, mikor van, és most, hogy már korlátlanul van, ezért azt hiszük, hogy azt hiszük, hogy ez mindig a rendelkezésünkre fog állni, és ebbe kell változtatni, hogy akkor használjuk, ha tényleg van eltározott vízünk a patakpartokon, az ártereken, akkor öntözzük el. Ha nincs a patakban, akkor nem öntözzük el. Tehát, hogy
0: előbb kell az erőforrás.
2: Igen, tehát, hogy pontosan, most fordítva működünk, tehát, hogy elöntözzük azt, ami nincs is. És kvázi sokszor hallom, hogy az árvizeket levezetjük, és aztán elkezdünk öntözni, miközben az árvizeket levezettük, tehát nem tartottuk meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebbe kell szemléletet váltani, és ez egy nagyon komoly feladat.
1: Emlékeztek, egy ilyen 5 éven belül talán volt az, hogy az Eger környékén Tarna vize egyszer csak eltűnt. És hova lett? És az egyik gazdai fogta, egy pif, leválasztom, azt elkezdett belőle locsolni, és elfogy. Tehát, hogy konkrétan az ő földjétől tovább nem volt benne. Mert neki kell a locsoláshoz, és ennyi. És azonban milyen nagy balhé volt.
3: Ezen gondolkodásmódnak a következmény folytatása lenne az is, hogy át kéne gondolnunk azt, hogy miket termesztünk. Az, hogy a kukorica, meg a napraforgó már hosszú évek óta mindig elszárazod a számját, és akkor a közös pénzre, tehát a lény meg a ti pénzetekből is a gazdákat kártanítjuk, majd ők következő megint elvették a kukoricát, napraforgó.
0: Hát igen, ez egy gyönyörű dolog, hogy az ő szakmaiatlan döntéseiket én fizetem.
3: Igen.
0: A területalapú támogatás formájában támogatom azt, hogy tönkre tegye a termőföldet, támogatom azt, hogy mérgekkel szóljat erre kontroll nélkül, meg támogatom azt, hogy igazából szarminőségű dolgot tegyen az asztalra.
3: Igen, jó beszélt.
0: Majd támogatom azt, hogy verje a mellét, hogy ha mi itt nem dolgozunk, akkor nem eszik senki semmit, közben a boltba egyetem kapható helyi termék, tehát nógrádi lisztet, nógrádi ember nem eszik. Nagyon-nagyon elenyésző.
3: És akkor még egy dolog, amit hallottam a Szabánék műsorában is délelőtt, de én is megcsináltam, hogy valaha nem volt itt Tomázon mi utcánkban még egy is csatorna, mindenkinek feszegödre volt, nekünk is kibetonozva, és ezt nemrég átalakítottam, nincsen túl messze az eső csatornától, és oda folyik be a tetőről az eső, hát ha van eső, de az kell eső is, és abban olyan vizet tárolunk, amiből locsolunk.
1: Igen, és Ápolunk, ez a ez az, amit pont mond az, aki betelefonált, az most már nem hallgat minket, igen, nem baj, de te el tudod mondani, mert én nem hallottam, csak pont a legvégét, hogy azt mondta, hogy elvezeti a kerte alatt, vagy ilyen kiteríti, vagy mi volt az, hogy nem csak egy gödörbe rakja be.
3: Csak mondja, hogy nem, ez igazából az a régi trükk, hogy régen tudod, hogy ne kelljen 2 hetente cippantani, vagy 3 hetente cippantani, csak 2 havonta, törvényszegő módon szabálytalanul csinálták ezeket a szegedreket, úgyhogy az alja az nem volt teljesen kipetanozva, elraktak sörös üveget a friss betonba, majd azokat összetörték, és akkor így folyamatosan azt kiszivárgott fel a talajvízbe, és hát ő neki hasonló a mostani vízgyűjtője, ezt a régi elvet szerintem ismerte, vagy valaki mondta neki, hát neki folyamatosan szivárog el, tehát az, hogyha egyszer megtenik vízzel, előbb-utóbb
0: már elfogadja. Tehát a körülbelül automatikusan csinálják már, tehát hogy ez olyan szintű társadalmi igény volt a perforált szennyvízgyűjtő,
3: hogyha körülbelül ez benne van a vizsgában.
0: Egyet, akkor az már hozta a sörös üveget, ahogy mondtam.
1: Ki kéne inni a sört?
0: Amikor én kértem egy zárt esővízgyűjtőt, akkor 3-szor kérdezett vissza, hogy ne rakjuk a téglát ilyen örésesre, hogy nem, nem, nem, nem, de ténylegesen az lesz, ami szóval...

0: Bocsánat, nem akarom leírni az embereket, meg tudom, hogy gyakran kritikus vagyok, de köztük élek és tapasztalok, szóval ezek
1: jó, most akkor még tapasztalatok egy hírem
0: és
1: van.
0: Nem elmondás.
1: Egy hírem van, hogy most az időjárásról tekintettel nem a következő, hanem az utána következő Molyam a vízben témája az amerikai író Saul Bellow, az Esőt csináló című regénye lesz.
0: Hallgatok.
2: Sok, hello, sok üzet nektek. Na, Ápolót hallottuk. Igen, köszi szépen. Ha valakinek van jó ötlete vízmegtartás területén, amit el tudna mondani a hétköznapi emberek számára, a hallgatók részére, nyugodtan hívjatok minket. Várjál már, téged még nem szólítottunk. 215-37-73-as telefonszámon hívhatok minket, direktben a műsorba fog kicsöngeni. Na, mondjad, Dani, mi az ötlet?
0: Csak feldobni, hogy a robotok mentik a jövőt meg. Hallottam olyan drónrajokról, akik nem tudom mit szólnak szét a légkörbe, és ami esőt csinál. És képzeld, hogy ez már így a gyakorlatban létezik.
2: Hát mert ugye az eső, esőnek... Ajajajajaj. Az eső képződést 100%-osan nem tudjuk, hogy működik, csak nagyon nagy százalékban ismerjük a folyamatot, de 100%-ban senki nem meri ezt kimondani, hogy pontosan tudunk, hogy hogyan kell esőt csinálni, csak próbáljuk. Hogy az eső képződésnek az alapvető dolga, hogy legyen valami kosz szem, és arra... kiül az eső a levegőben lévő pára, konkrétan kondenzálódik, pif, lecsapódik, és abból lesz az esőcsepp. Tehát igazából minden esőcseppnek a közepén van valami kosz, ilyen bravúr. Ígyunk, lefütyeljünk vizet, vagy esőt, és mindig, amikor gyerekei
0: is így... Porzsákot kiürítjük.
2: Igen, és mindenki dobja fel a porzsákját, és onnantól kezdve lesz eső, nem?
3: Nekem még egy jutott eszembe az előző betelefonálóhoz kapcsolódóan, ugye meséltem
2: Mátéhoz
3: arról...
2: Mátéhoz vagy Ápolóhoz?
3: Ápolóhoz, hogy ugye mondta, hogy hát, hogy minden rossz, ez így van. Most jelen pillanatban minden rossz, de ugye, hogy például voltam benne minisztériumban, is mondták, hogy a szabályozást át akarják kérni vízelvezetésről.
2: Várjál, ezt nem értettem, de gyorsabban beszélsz, mint én.
3: Hogy úgy értem, hogy ugye a minisztériumban is át akarják kérni vízelvezetésről, vízmegtartásra a szabályozást. Nem voltam a vidékfejlesztési, nem tudom pontosan, hogy hívják minisztériumban, most a legújabb neve, nem tudom, hogy micsoda. De jó lenne oda eljutni, hogy a gazdák is ezentúl megpróbálják majd úgy támogatni, hogy fenntartható és olyan terményeket termeljenek, amit el is tudnak adni, és ami hasznos, és ami vízháztartási szempontból is nem elfogyasztja a tájnak a tartalékait, hanem a víz tudja segíteni azt a terményt, vagy a termény tudja segíteni a víz megtartását. És jó lenne, hogyha ebben is változás lenne, tehát nem csak a víz levezetés megtartásban, hanem a gazdálkodásban is. Akár az erdészetnél, akár a agrárszektorban. Remélem, hogy ide is eljutunk majd, de én nem voltam ezekben a minisztériumokban.
2: Dani bebefögött valamit.
0: Tártaközi megbeszélést kezdeményezel. Igazából, hogy a agrárok meg a zöldek üljenek le egy asztalhoz,
3: igen.
0: Választák őket szét valami masszív plexilappal, és akkor lehet érvelni.
2: Plexilappal.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok... Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás. Ennyit tudok erre mondani zárszónak az én magam részéről, hogy ezt a nagyon sokféle szempontot valahogy egy asztalnál ülve egy közös nevezővé összehozni, ez szerintem nagyon-nagyon komoly. És mindez határidőre.
2: Ha Kenderre... Itt bebefögted a háttérben a kendert, mondj már, hogy miért víz megtartó a kender. Azon kívül, hogy szerintem hogy minden növény víz megtartó valamilyen szinten, de hogy az miért jó, miért extra jó?
0: Én úgy tudom, hogy a gyökérzete nagyon jól rehabilitál, helyreállítja a talaj szerkezetet. Meg azt is tudom, hogy az aszályt nagyon bírja, tehát olyan helyeken is megterem a kender, ahol más már nem. Ennyit tudok, hogy az ilyen száraz éghajlatnak ez nagyon kedvező. Vagy hát nem kedvező, de hogy jó bírja, inkább így mondanám.
2: A Tamás, amúgy Pásztor Tamás ugye a másik vendégünk, és Kovács B. Dániel pedig a vonal túloldaláról beszél Bérről, kis Nógrádi faluból. Tamás meg Magyaródról származik, igen. Jött az Élőpatak szervezetnek a feltanálója,
3: elindítója.
2: Alapítója, igen. A mai műsorban még az utolsó 25 percben a minden szinten víz téma, meg pánikolás, meg világvége, bármi jöhet, de a megoldásokra is nyitottak vagyunk, vagy jó gondolatokra is. Ahogy képzeljétek el, Lajos Mizsén, most ott egy nagy ásványvízgyár, biztos, hogy van, de mint hogyha kettő lenne. Az egyik az biztos, hogy egy 200, újabb 200 méteres kutat akar fúrni, és na most ott amiatt vannak ilyen fellángolások, hogy nem akarják megengedni az ottani helyi lakosok, hogy ez most már kicsit sok. Ezt ugye részleteiben sajnos nem tudjuk, hogy ez 200 méter föl se fogod, hogy milyen mélyen van.
0: Uh-huh. Nagyon mély.
2: Nagyon mélynek hívják, és ott keresik a vizet. 200 méteren.
0: Hát, végtelen szomorú, mert oké, és akkor ha azt kiürül, akkor majd 300 méterbe gondolkoznak, tehát hogy ezt én nem, tehát hogy ez szerintem egy óriási hibás megközelítés, mert csak jobban kizsigerelik az erőforrást, és hát azt, hogy a helyiek emiatt tiltakoznak, nem csodálkozok, mert azért egy ilyen üzem termel rendesen, szóval az a vízkészlet, amit onnan 200 méterről vagy 400-ra hoznak föl, az biztosan fog hiányozni a környék vízrétegeiből. Pláne úgy, hogy az előző évhez képest, amint megtudtuk, 30%-kal kevesebb csapadékot könyvelhettünk el. Egyetértek. Tehát amikor ilyen helyzet van, akkor ezeket az ásványvíz forgalmazókat azért nem tudom. Egyébként ugye ez történt már, melyik a Szent Királyi van ott a Tapolca fölött.
2: Ez ugyanaz az érvonal, vagy ugyanaz az a réteg víz állítólag amúgy.
0: Aha. Ott emlékszem, hogy régen én nem a helyiek, vagy hát egy helyi juhásszal beszélgettem, és mondta, hogy amióta ez a palackozó üzem ott megnyílt, azóta neki három alkalommal is kellett módosítani a terelési útvonalaim, mert hogy bizonyos források elapadtak, és hogy emiatt már nem tudott arra menni legeltetni, emiatt meg is változott a táj, és nem volt jól. De a lényeg az, hogy egy ilyen gyárnak az elég komoly vízkivétele van, és ezt szerintem ott a helyiek biztosan érzékelik.
2: Jaja.
0: Igen, de csak ennyi, hogy szerintem ténylegesen van összefüggés a kettő közön.
2: Kútfúrás amúgy egy nagyon érdekes, hogy mennyibe kerül. Azon a alföldi részen írtózatosan drága, így északon még kevésbé drága a kútfúrás. Tehát ez is ilyen területi árfolyamú lehet, vagy hogy mondjam, elképesztő.
3: Hát attól függ, hol van vízhiány, gondolom, vagy vízhiányosabb helyzet. Tehát minél vízhiányosabb a helyzet, gondolom, annál drágább a kútfúrás.
2: Talán mélyebbre is kell fúrni, de
3: igen, pontosan.
2: Szerintem benne van az, hogy nem egyenes arányosság van, hanem egy
0: de
2: ilyen
0: exponenciális. De inkább
3: geológiai oka van. Más kőzetbe kell fúrni.
0: Igen. Tehát az, hogy a kútfúrás árát, az inkább a geológiai réteg nem határozza meg, de az, hogy bárki a mai napig megteti azt, hogy ide hív egy URB 2A típusú fúrógépet, és lefúr 60 méterre, mindenféle papír nélkül ezt még mai napig megvált tenni. Meg is teszik. És hogy ez a kontroll nélküli vízkivétel pedig egy olyan ilyen, hát nem is tudom taposó aknának mondanám, vagy olyan csapda, amivel nem tudunk kalkulálni, hiszen a vízügyi tervek, vagy tervezettség az részben adatokra épül, azokra az adatokra, hogy tudjuk, hogy hol és mennyi víz jön be és ki, mint ez a weboldalon is látható volt. És ezek az ad hoc magánkutak, ez még megint egy olyan kockázat, amit nem is tudom belátni. Hát, itt például a környezetemben van két ilyenről tudomásom, az egyik az 65 méter mély, a másik még 82. Mind a kettő olyan ponton van, ami a víz, vagy a bérpataknak a vízgyűjtőjét érinti. És azt, hogy ebből mennyi vízet vesznek ki pontosan, ezt senki nem tudja igazán. Pedig ahhoz, hogy jól lássuk a hidrogeológiáját, meg jó stratégiákat alkossunk itt közösségi szinten, az kellene ezeket valamilyen szinten tudnunk. Vagy nem tudom, Tamás, te ezt hogy gondolod?
3: Hát szerintem kötelezővé kéne tenni azt, hogy minden kút megalapozott műszaki kiépítéssel, vagy történjen a megfúrása. Igen, kötelező, de nagyon sokan csak fúrnak egy kutat.
2: Kötelező, és
3: de sokan csak fúrnak egy kutat, és nem tudjuk, hogy mennyit vesznek ki. Tehát kvázi az összes kutat össze kéne kötni egy ilyen kútszerverrel, és akár, hogyha mondjuk rámegy valaki, hogy bér, akkor itt van X kút, és kér az X kút, az mennyi vizet vett ki, mondjuk januártól áprilisig, hogy ennek így kéne működnie, mert valójában a kutakvize ugyanúgy közvagyonnak kéne, hogy legyen, tehát ez nem az én sajátom. És ugyanúgy ebbe is be kéne vezetni korlátozást sajnos, ezt félünk kimondani, de sajnos a kutakvizét is korlátozni kéne, mert nem mindegy, hogy ki mennyit vesz ki.
0: Úgyhogy milyen módon építették ki a kutakvizet, ez is nagyon sok, hogy gyakran összefúrnak rétegvizeket. Tehát,
3: igen.
0: Hogy egy tiszta vizet egy nitrátossal, egy benzoltartalmot egy másikkal, szóval
3: igen.
0: A másik az ilyen gerilla kútfúrásokban a szakszerűtlenség kockázata, hogy nagyobb kárt okoznak, mint maguknak hasznot.
2: Figyelj, azt a kútfúrók valahonnan le tudják szedni információt, hogy adott területeken nagyjából hol van víz, vagy milyen vízrétegek vannak. Erről van információ esetleg? Szerintetek? Akár a holfolyik.hu-nak ajánlom, mint információ, extraság, megjelenítést. Van erre lehetőség, hogy erről tudomást szerezzünk?
3: Nem vagyok otthon kútfúrásban, de gondolom, ha fúrtak már egy településen, ahol mondjuk egységes a geológia, akkor tudják, hogy milyen mélyen lesznek a különböző vízadó rétegek, aminek szükségük van, de általában ezek talajvízkutak. Tehát legtöbbször talajvízkutakat fúrnak ezek a kútfúrók.
2: Tehát az első vízzáró réteg igen. fölött megállnak.
3: Igen. Ugye nem egy vízpalackozó kútról van szó. Szóval egyébként érdekes, hogy a Mogyoldi pataknak a vizét régen palackozták. Tehát Margit szigeti brand alatt ott volt, hogy csíkvölgyi forrás. Ezt most csak azért mondom el nektek, hogy régen tényleg a patak vizét...
2: Igen,
3: hát 60 évvel ezelőtt. Uh-huh. Van róla ilyen kis címkém. Meg egy kis üveg is, tehát hogy annyira tiszták voltak régen a vizek, hogy még a forrásvizeket is palackozták, egy belterületi forrásvizet, tehát
0: bizonyára,
3: nem csak a hegytetők forrásvizét, mint most.
0: Meg a szódák abból készültek.
3: Igen. És ugye ez is az egyik nagy álmom, hogy újra úgymond visszajussunk, hát nem tudom, hogy vissza fogunk-e ide egyszer jutni, de kicsi le az esély.
2: Hát én már csak előre látok, előre felé nézek, visszafelé már ugyanazokat nem tudjuk létrehozni, szerintem más megoldásokat, meg mást kell vizionálni, nem a múltat síratni, meg a múltba visszamenni, akarni.
3: Nem.
2: Magyarosan mondtam,
3: nem az a lényeg, hogy siratjuk, hanem az a lényeg, hogy a természeteshez kéne visszatérni, tehát hogy ne egy új mesterségeset akarunk létrehozni, egy új rendszert építeni, ami ellenáll mindennek, ami leigázza a természetet, szerintem, hanem azt kell megnézni, hogy régen hogy működött, és régen milyen lehetett, és ahhoz mindig közelebb kerülni. Tudom, hogy ez nehéz, mert már új helyeken vannak épületek, tehát hogy, de csak ez fog működni. Tehát
0: de
3: csak
0: nagyon sok helyen van esélyünk erre, főleg a vidék, és itt Nógrádin azt mondom, hogy olyan adottságaink vannak, amivel ezt kitűnően meg tudnánk valósítani, és annak, hogyha amit csináltunk is, tudod, hogy mentünk így falura, és elmondtuk ott az embereknek, hogy bizony ez egy ilyen helyzet, ez van, és akkor kezdjünk közös gondolkozásba. El lehet indítani ezeket a folyamatokat. Az már egy másik kérdés, hogy mekkora lesz a hatásfoka, vagy a sikeressége, vagy hogy tudjuk ezt meg végigvinni, de és, tehát ebben a részében bizakodó vagyok, mert ha nem lennék, akkor eladnám a házamat most, amíg még tehetem, és akkor elmegyek Finnországba, vagy valahova, ahol a vízből marhasok van még, mert hosszú távon aszályos környezetben azt gondolom, az ember hangulatállapota is megváltozik. Én például sokkal boldogabb vagyok, amikor esik az eső, és mit tudom, elázok, vagy nézegetem azt, hogy esik az eső, az nem tudom, engem mindig élettel tölt fel, és az, hogy 4 hónapja ebben nem volt részem, hát én teljesen ki vagyok, meg vagyok menve. Úgyhogy nem tudom, esőtánc, ez a következő ma este részemről.
2: Jó, ami eszembe jutott még, hogy nagyon fontos lenne talán visszacsatolni arra az edukációs részre, hogy ugye a kisajátítás, azt, hogy mindenki ugye csak saját magára gondol, meg azt hiszi, hogy a víz az övé, és csak az övé, és ami az ő területén van, az az övé, annyit szív ki a kútjából, amit akar, stb. És a szemléletformálást mindig a gyerekekre gondolunk ilyenkor, de baromra érdemes lenne ezt elindítani is, hogy úgy értsük a sajátjának érzi, hogy a természetben lévő vizet azt úgy sajátjának érezze az ember, hogy a közzé és hogy az hozzám is tartozik. Tehát, hogy közelhozni a felnőtt embereket a vizekhez, azt valahogy meg kéne oldani, mert onnantól kezdve fogja realizálni jobban és értékelni, hogy azzal tényleg arra vigyázni kell. és na, erre szerintem nem túl sok mozgalom van. A Petkupa például az egy ilyen mozgalom rá, de én mást amúgy nem nagyon érzek így a világban. Esetleg még az ilyen kajakos kenus, amúgy Papó pont van egy ilyen, pont egy ilyen kenuzáson van, és mondta, hogy lehet, hogy bejelentkezik, de nem jelentkezett, szóval nem fog. Helyzetjelentés, ő is szedi össze az információkat arról a vidékről, és tökre érdekes, de az embereket, a felnőtteket, én nem érzem, hogy igazából aktívan lenne edukáció, pedig ez tök font, ez az egyik nagyon fontos.
3: A felnőtteket szerintem már nagyon nehéz visszavezetni a vízpartra, mármint, hogy nem a kajakozásra gondolok, hanem, hogy újra megértsék azt, hogy foglalkozni kell, őrizni kell a vizet. Nagyon sok nagybátyám van, meg rokonom, aki a patakba fürdött a saját magának, magától készített rekesztésekbe, és már nem jár le. Nem is volt a forrásba 30 éve. Nyugodtan vagyok fel.
2: Jó, halló!
1: Csákó, Bréko, sziasztok, szia Dani!
4: Hello!
2: Hello!
1: Szia! Én kút témába. Én csak egy 20 percre hallgattam benneteket sajnos, pedig nagyon jó a műsor.
4: Nem na visszahallgatod.
1: Jó van, igazad van amúgy is. Akartunk
4: a kúton. A galgavölgyi, ugye?
1: A galgavölgyi partizán, igen. Ez nem a galgavölgyi partizának. Hát, mert rég nem voltam lent sajnos, nem tudom.
2: Látod, de, erről nem beszélünk.
1: De egyszer beszerepelt, hogy a Galgában van Dunavirág, meg Dunavirágítás, és ott itt van a szerencsétlenek a főúton a lábapény alatt.
4: Oh.
1: Ja. De hogy a kút témára, azt tudom csak tanácsolni, aki mondjuk ilyen újvidéki, nem úgy, mint a Dani, hogy van kútja, de hát alig van benne víz, hogy azt, hogyha azt időnként, hát mondjuk a 10 év, vagy több 10 évben lehet számolni, hogy ki kell szívni teljesen a kútról. Most én ások kútról beszélek, ami pár méter, 6, 7, 8, 10 méter mondjuk, hogy teljesen ki van szívva, akkor az erek, tápláló erek, azok egy ilyen lendületet vesznek, és jobb lesz a vízhozam. Egyrészt, másrészt úgy kell kiszívni, mert én most műntös hétfőn csináltattam, meg nem tudom miért, akkor jöttek, és az alján egy ilyen, hát közel egy méteres kis szapréteg volt, és ugye az mind a vízről veszi el a helyet, úgyhogy annyival több vízhoz.
4: Igen. Kell a kutak állapotával foglalkozni, és tisztítani az itapot.
1: Abszolút.
4: Ez ugyanúgy karbantartós, mint bármi más, ami vidéken minden karban kell tartani, meg renoválni folyamat, és akkor
1: is ilyen. Ugye, és szerinted az itap, nekem úgy tűnik, hogy az parom jó lehet változni vele, ilyen elég kemésebb száraz.
4: Igen, így van, pontosan. Az nem egy eldobandó anyag, azzal nagyon jó lehet simítani, csak homokkal kell keverni, de vidék kérdése.
1: Nagyon jó, tényleg.
4: Igen, teljesen, nagyon jól látod. Mindennek megvan helye, faluhelyen.
1: Meg ott a közös állatorvos ismerősünk, a szőlőkalja környékén, hogy ott már magasabban vannak. Ott mennyi? Hát vagy 30 méteren talált a tüzet, úr-kút, és méterét 40 ezerért csinálták, vagy 40 méteren és méterét 30 ezerért valahogy.
2: Ugyanaz, szorzás.
4: Igen, hát nem volt a dolog manapság.
1: És ő neki nem ipari felhasználása kell nyilván, hanem a háztartásba, de ez brutál, hogy olyan mélyen van a víz, mint az okozban.
4: Hát, és akkor még a vízkezelésről nem beszéltem, mert hogy amit így megfúrtak rétegvizet, az jó esélye, vagy hát nem biztos, hogy jó víz, inkább úgy mondanám. Akkor még mindenféle szűrők, meg a belső víztisztító, az még elég komoly matek. Szóval ahhoz, hogy jó víz legyen. De ha kertbe használja, csak már az is óriási dolog. Főzés, és amúgy ezt legálisan fúratta? Csak hogy...
1: Fogalmam,
4: sincs meglepte, ha itt Nógrádban valaki papírozna valamit, de...
1: A dolgok között, igen. De amúgy most az a szabály, hogy a furat új utak esetében nekem engedélyt kell kérnem?
2: Igen.
4: Azt hiszem, a jegyző az egyik ilyen kulcseleme, tehát azt hiszem, mindenképp bejelentés köteles, és meg kell terveztetned. Tehát nem ám csak úgy van, hogy na akkor majd igen, két pátrás ember jön, ugye, mint ott jött már sokszor. A belsteri pátás emberek, és akkor ilyen félrészeg állapotban, na itt van, érzel.
1: És párhuzamosan bombát is tudnak gyártani, csak az nem annyira.
4: Ugyanezek a személyek amúgy kártyát is olvasnak.
1: Jól van, na jó a műsort.
2: Köszönjük,
1: hogy
2: ilyen jó. Na hát... Anyukám is ezt mondta, hogy ilyen 1 millió fölötti a kútfúrás. Álmodom, ne szórakozz, én így 5 évvel ezelőtt akartam kutat furatni. Valami 250 000 ajánlatot kaptam, de én 6 méterig kellett volna lefúrni nálam. Ott volt bal szomszédnál 6 méternél, jobb szomszédnál 6 méternél, nálam 5 méternél, puff, réteg, kő. Azt mondta, nem megy tovább, nincs víz. Ennyi. Tehát, hogy így elképesztő. De azt, hogy egységes, arra utalok vissza, hogy azt mondtad, hogy ahol egységes,
3: hát azért mondtam,
2: a dombolynat, vagy nem
3: tudom. Tényleg rengeteg helyen van, ahol minden domb, minden a falu, minden része másmilyen külből van. Tehát simán lehet. Tehát sajnos, más idézőse sajnos kultúra szempontjából sajnos.
2: És nálam 4 helyen kipróbálták, minden 4 helyen valami kőben futottak, és azt mondták, hogy elnézést, hölgyem, mi levonulunk, oké. És ingyen csinálták ezt a sok-sok fúrás próbát, nem kértek érte egy fillért, csak kivonultak, fúrtak egy napig, nem találtak semmit, elmentek, anyád mondom. Azt hittem, hogy pedig ezért kérni fognak, tehát így innentől kezdve viszont tök jó fejség volt, de mondták, hogy az viszont más technológiát igényel, hogyha ott követ kell áthatolni. Mert ez van.
3: Hát ez a Bruce Willis kell hozzá, azt hiszem.
2: és a görbe cigije.
3: Igen.
2: Na, 10 percünk van, utolsó neki futásra egy hallgatót beengedünk. Halló, halló.
4: Halló, halló.
1: Sziasztok. Sziasztok, legutálkos, hát ez a varázsra számolja, ma is okoskodom. Az egész pontosan, ugye nem mindenhol engedélyköteles a kútfúrás, hanem bejelentés köteles. A vízügynek van egy térképe, és ahol piros, ahol szerintük veszélyezett a vízkészlet, ott engedélyköteles. Az összes többi részen viszont bejelentés köteles.
2: Fantasztikus információ, köszi szépen.
1: Igen. És egy nagyon szuper vízügyes térkép.
4: Bocsánat, azt tett hozzá, hogy bizonyos méterig, mert akkor én itt le tudok kérdezni, 50 méterre azt nincs egy
1: pár. Nem. 50 méter, vagy az első vízzáró réteg.
2: Aha, nálam 5 méter. első vízzáró réteg.
4: Igen, okay. Metró van.
2: és figyelj, mit akartál mondani, hogy van egy tök szuper térkép után?
1: A vízügy csinált egy tök szuper térképet arról, hogy szerinte hol veszélyeztetettek, és épp ezért engedélyköteles, és hol pedig bejelentés köteles. Ott rágoogloztak, akkor találtok egy vízügy.hu-s oldalt, egy tök szép interaktív térkép, akkor gyakorlatilag utca szintig lehet részletezni, hogy hol térképes, hogy milyen mélységben térképeztek föl vizeket.
2: Fantasztikus. Na ez az, amit keresünk igazából, hogy aki kutat, az szeretne magának, ez a térkép, ez tök fontos. Ugye?
1: Akkor bocsánat, mondom, csak geoportálvízügy.hu, ott biztos megtaláljátok, most csak előkerestem.
2: Jaj, geoportál.
1: Geoportálvízügy.hu. Oké, na szép napot, sziasztok.
2: Figyelj, csak egy kérdés, honnan telefonáltál?
1: Én Budapestről, de van egy ólam Esztergom, mert azért vagyok érdekelt ebbe. Napot.
2: Köszi, sziasztok. Hello! Geoportál.vízügy.hu. Nekem error, de majd meg lesz. Majd meg lesz. Ügyesen a Google segíteni fog. És az is megdöbbentő volt, amit a Dani mondott, a ChatGPT, most egy Google rőzött eszembe, hogy már hát fogadjunk, már alig használják az emberek, hanem rögtön a chat, amit felad az a talán a Google fejlesztette ChatGPT, ami biztos nem így kell hívni. AI, egyszerűen. Az mennyit fogyaszt? Kiszámítatta a Dani saját magával, hogy amit most ő smoothol, ugye az emberekkel, az mennyi vizet vagy energiát használ el? Mi volt az
4: Dani? Energia volt a kérdésem a modell felé, és igen, tehát az volt a kérdésem, hogy ez egy extra smoothzolás, meg a dicsérget, meg hú, micsoda ötlet, meg ez a lelkesítő duma, ez mennyi extra energiát veszel egy évbe mondjuk Magyarországon, és neki van 30-valahány átlagos háztartás energiaigénye jött ki. Szerintem nagyon sok ilyen extra dolog van, amit egyébként mondjuk a benfelejtett dugók meg. Egy csomó olyan dolog, amivel igazából, hogy mész egy kört a lakásba, akkor meg lehet spórolni energiát.
2: Bizony, halló!
5: Sziasztok, csak egy adat a pontosításhoz. Galába tőlem egy kilométerre lakik egy házas pár, vagyis a hétvégi háznak használják, és ő nemrég akartak kutat furatni, és bekértek 3 ajánlatot. Azt már nem tudom, hogy az ajánlatok hány méterre szólt, de olyan kb. 20 lehetett, és következők voltak a számok. 12 millió forint, 6 millió forint, 4 millió forint. És 24 milliós-t választották persze, és szerencsére találtak.
4: Igen, itt nagyon kérdés volt, hogy milyen autóval jöttek. Hát vidék, tudod, nagyon sok létű lehet az ilyen.
2: A szorzó?
4: Igen, milyen kedve volt, mekkora a budilánc. Ezeket nem tudom, hogy van ilyen, hogy műszaki tartalom, mindig az alapján kell ajánlatokat összehasonlítani. Milyen csőrendszerrel, milyen szűrővel, milyen kialakítás és milyen technikával végzi el. Ez alapján lehet eldönteni, a három szám az egymástól mit mutat. A forint nem ér semmit manapság, vagy legalábbis most már kicsit jobban van, de érted, sok kell belőle, hogy valami legyen. A kultfúrónak meg családja van enni akar.
5: Ráadásul a 12 milliósak azzal kezdték volna, hogy ugye betonkerítést elbontják, hogy a teherautóval közel állhassanak.
4: Igen, meg előre utalás gondolom, nem?
5: Na, csáó.
4: Bocsánat, én nekem viszont el kell köszönjük a műsortom, egy óriási csokit vizionált a kis tányom.
2: Mi nem engedett benne fetrengeni egy kicsit?
4: Hát, de ez már menne, vegyél negyed óráig, szagolgatjuk egymást. Mostában minden reggel azzal kezdünk, hogy a kertbe akkor ham. Kimegyünk paprikát, ezünk balizsomot uborkával, aztán szilvát rá, és hát ennek egy ilyen nagyon érdekes eredményét.
2: Szilva, segít, az segít.
4: Olyannyira, hogy már direkt ültetem, mert hogy maga leszi a fosóka szilvát, drága, és most már vannak ilyen külön félretett kis ültető gombócok, amikkel majd megyek ki a Béri patak medvé szélére, egy-két szilvafa jó lesz majd ez a terve.
2: Nagyon jó. Amúgy igen, miért nyírfát? Nyírfák helyett ültessünk gyümölcsfákat, hát ha az utca szélén is gyümölcsterem.
4: Igen.
2: Ez egy jó hozzáállás. Amúgy tényleg kíváncsi lennék, hogy miért választanak egyéb fákat, mondjuk az utak meg ilyeneknek a szélére.
4: Attól, hogy milyen út, azt tudod.
2: Tehát, ha nagy autóút, akkor minek, mert ugye...
4: Mert ha jön a busz, akkor már én nem szívesen...
2: Igen.
4: Mert nem tudom, hogy... Mert nem tudom. Lehet, hogy semmi nincs benne, lehet, hogy minden benne van.
2: Aha. Hát de most már nincsen olmozott benzin, meg ilyenek.
4: Hát akkor van az ólompótló, ami most még egész tudigileg oké, már megvették a pecsétet hozzá, de 10 év múlva kiderül, mint a margarinról, hogy amúgy mindenki beledobjik. Most milyen jó dolog az AdBlue, érted, innoválunk, tapsolunk, hogy hurrá, hurrá, káros anyag lement, csak hát nem tudod, hogy utána majd ez milyen olyan egyéb befektet, hogy dominót dönt be, amitől meg majd minden új zület végében ott lesz az AdBlue, nem tudom.
2: Nem tudom, hogy hát ez
4: igen. A DDT óta szkeptikus vagyok a kémiával.
2: Az kemény.
4: Igen.
2: Na, jó van, Dani, igazából a műsornak vége, mindjárt 2 perc csekít, mert pislog rám, hogy na, mikor megyünk már.
4: Tamás, tudom, hogy kérjünk még egy jó zászlót, hogy valami igazán biztatót mondja.
3: Én még egy olyan biztatót akartam mondani, ami megint az én elméletemet erősíti meg, hogy a természetes fafajok sokkal jobban bírják, mint amik így kvázi kilettek véve egy helyből, vagy föl lettek nevelve, és belettek ültetve valahova. Uh-huh. És én azt vettem észre, hogy a természetes fafajok felé kell elmenni mindenhol, ahol csak lehet, és azok fogják majd a jövőt adni. És a természetes társulások, mert nem csak a fafajt kell elültetni, hanem a környezetet is meg kell tartani. És azt gondolom, hogy ez a jövő, hogy vízmegtartás természetes módon, és erdő megtartás, faültetés természetes módon, és ezt akarok megerősíteni. Hogy...
2: Gyors mondom, én nekem is van egy rózsánk van, és az majdnem kiszáradt, szinte teljesen, uh-huh. A fő ága ki is száradt, és az aljából egy mellékág az uh-huh. fel, meg tudott maradni. Narancsárga volt a rózsa, és a mellékág az maximális a rózsaszín rózsa. Uh-huh. Virágokkal uh-huh. indult neki. Tehát ugye az a természetes vonal volt. Oké, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Pásztor Tamás, Kovács B. Dániel és a kislánya.
4: Sziasztok, tartsatok meg minél vizet. Fogjátok az esővizet, eresz alá hordó. Zuhanyozni lehet az esőben is. Igen. Víztakarékosság és komposztbudi, mert ahhoz is kevés víz kell.
2: Bizony,
4: mindenkinek jó hétvégét.
2: Most mi fecsegtünk, a következő adásban Kobrizsa fogja hozni szerintem a szakembereket, és ott meg szakemberi beszélgetést fogtok majd hallani. 2 hét múlva újra Planetáról. Gyertek, tartsatok velünk, szeressük a Tilos Rádiót együtt. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Ciao, ciao!
2: Ja, és indítsunk is még egy kis zenét, méghozzá az alapzenénk, az a másik, majdnem elindítottam az alap elbúcsúzó zenénket, és az alsó PC-t fel is indítom. Azt hiszem, szevasztok van most!

0: Szélről. Sziasztok, sziasztok! Itt a Szélről, megint itt vagyunk a stúdióban. Még nincs vége a nyárnak, de mi most már visszatértünk különböző utazásainkból, és nagyon kedves vendégeket szereztünk ma reggelre. Mindig estének érzem, de igazából nem. Itt van velünk Louis Jordan, szaxofonon, szavakon játszik, és Brátán Vera, aki hárfázik. Mikor mi megismertük, akkor még csak az ének hangját ismertük, de most már a hárfa talán a fő hangszere, vagy az egyik legfontosabb hangszere. És az összekötő kapocs az az Aditon szabad zenei napok, vagy együttlét, ami évekig volt Nagymaroson, és ott ismerkedtünk meg mindannyian egyébként, tehát Csaba is, aki most itt van, aki mindig itt van, Reinhard Csaba, és onnan az ismerettség, úgyhogy kicsit felidézzük azokat a napokat, több év is igazából, sok év, de nem számoljuk. És hát ott nagyon komoly oktatás is volt, vagy ilyen tudás, átadás, és rengeteg hangszeres ismerkedett, és nagyon gyakran próbáltunk a hangszereken keresztül ismerkedni, amit itt is szeretünk csinálni, hogy végül is teljesen új szituációkba helyezzük magunkat. Volt olyan, hogy emlékszem, hogy Louis egy képkiállítást nyitott meg úgy, hogy minden egyes képpel beszélgetett a hangszerével, az például egy emlékezetes helyzet volt. Minden. Ezt ugye hárfával kicsit nehezebb megtenni, ehhez tudok együtt érezni ezzel a cselló, sem egy sétálós hangszer, kivéve a Woody Allen filmet, amit mindenki idéz. De volt olyan, hogy például a Dunába állva volt egy éneklős happening. Igazából ezek ilyen happeningek voltak. Hogyha így nézek Louisra, happening volt.
1: Happening?
0: In Nagymaros.
1: Was it happening?
0: Én úgy emlékszem, igen. Úgyhogy hát ez jó pár éve volt, és most újra találkozunk, és nem terveztünk semmit szokás szerint, úgyhogy maradjatok velünk, és meglátjuk, hogy hova vezet a mai műsor. Köszönjük Vidosnak a helytállást.

egy szusszanásnyit szólok hozzátok. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, ez a Szélről. Szuper vendégeink itt szórakoztatnak minket a hőségben, és egy nagyon szép, nagyon komoly beszélgetés alakult ki, amit folytatunk. Köszönjük!

0: Tilos Rádió. Szélről itt vagyunk a stúdióban, Brátán Verával és Louis Jordannal, és Csabával, meg velem, és zenéltünk egy nagyot, nagyon jó volt veletek játszani. És nem marad más hátra, mint hogy kicsit bemutassuk utólag a zenészeinket. És Vera, mondj egy pár szót, hogy mi történik mostanában veled így zenében, meg majd egy programajánlót is kérünk, hogy hol lehet téged hallani, mikkel foglalkozol. Most teljesen így átmentünk ebből az éteri hangulatból, egy ilyen lejöttünk a földre.
1: Igen, ez most tényleg katartikus volt még játszani, és úgyhogy nagyon köszönöm az élményt. Mi történt velem? Hát ez történt, ez a hárfa.
0: A hárfa történt
1: ami most nagyon fontos dolog az életemben. Abszolút az Aditonhoz kötődik egyébként. Az Aditon táborban ismerkedtem meg Szabó Sándorral, akivel már akkor is kiderült, hogy nagyon jó a zenei kémia köztünk, és nagyon jól tudunk együtt muzsikálni. Akkor én még énekesként vettem részt ebben, illetve hát gitározni tanítgatott, de az azért kiderült, hogy a gitár nem igazán az én hangszerem, és hát én tanácsot kértem tőle, hogy valamit kéne találnom, és azt mondta, hogy ő is már nagyon gondolkodott rajta, hogy valami más hangszer kéne nekem. És aztán, hát én gondolkodtam, ő ajánlgatott volna egy citerát, én gondolkodtam azon, hogy talán egy líra, mert a hárfa az túl nagy falat volt, meg túl drága, álmodni sem mertem volna róla. És hát végül úgy jártam, mint az egyszeri háziasszony a Hentesnél, hogy kicsit több lesz, csókolom, maradhat. Úgyhogy a 7 vagy 10 húr, vagy 9 húr helyett lett nekem 35 hirtelen. Elmentem.
0: Üdvözöllek a bonyolult hangszerek világában.
1: Elmentünk a hangszerkészítőhöz, és kiderült, hogy lehet bérelni hangszert, úgyhogy én elvittem haza a hangszert, és egy óra múlva tudtam, hogy én mindig erre vágytam, csak sose tudtam. Úgyhogy azóta sok minden történt, igen.
0: Egy szép hárfa ember találkozás.
1: Azóta persze eljutottam hárfa tanárhoz is, ő próbál engem ilyen lóugrásban tanítgatni, kis tündének hívják egyébként. Tényleg nagyon türelmes
0: volt, kis
1: tündék, mert hogy a felnőttek, ahogy elmondta, elég türelmetlenek. De végül is azt hiszem, hogy ehhez az improvizációs zenéhez nagyon ideális dolog. Abszolút ideális hangszer. És tényleg úgy érzem, hogy néha előbb tudja, hogy mi van bennem, mint én magam. Úgyhogy nagyon egymásra találtunk. Ami még nagyon jó dolog történt, hát ezt a zenét ezt be tudtuk építeni rögtön a Kantodram zenekarra, amit Mádi Kálmánnal való duónkból alakult ki, ugye ütősének duóból. Aztán csatlakoztak hozzánk mások is. Ezzel a zenekarral elég sok felé jártunk már fesztiválon is. Brencsó István volt akkor a szólista velünk, illetve Banos Gergely, aki fretless basszusgitáron játszik, ő társult még be hozzánk. Ő is nagyon régi zenésztársunk egyébként. Illetve hát amikor már úgy kezdtem kicsit többet tudni a hárfán, akkor felvettem a kapcsolatot Sándorral újra, és akkor elindult egy közös projektünk, ez 2024 őszén kezdődött, és aztán 25 májusában ő úgy döntött, hogy most már készen állok arra, hogy ő hozott egy felvevőt magával, és felvettük, amit játszunk, és ebből lett is egy album tavaly, amit aztán követett még 2, és még folyamatban vannak továbbiak, mert Sándor elég hamar és határozottan
0: és élőben van lehetőség valami?
1: Élőben is nyilván fogunk játszani, most hirtelen nem tudok koncertidőpontot, de általában a Facebook oldalamra vagy a weboldalamra ki szoktuk írni, úgyhogy
0: jó,
1: nagyjából annyi, igen.
0: Louis, do you want to say a few words? Who are you? Where are you?
2: Well, I'll be in San Francisco on September 25th.
0: Ooh.
2: And 26th.
0: San Francisco, get ready. you're going back Monday, right?
2: I'm going back to California a week from Monday.
0: Mm-hmm. And Chicago, that's the really past. Like,
2: Chicago is where I grew up. Right. San Francisco was where I was born.
0: Okay.
2: And Oakland, across the bay, is where I live now.
0: Fantastic. Okay, nice triangle.
2: Yeah, it's fine.
0: Great. And you were here for the summer? Because your lovely wife is Hungarian, right?
2: Yes, she is Hungarian, and we've been here for a couple of weeks. And, yeah.
0: You've been playing or relaxing, or did we just wake the devil in you?
2: No, the devil stays awake in me.
0: Yeah, I know so what you mean.
2: So that's not an issue. I played with the Gwinchel Choport.
0: Oh, yes.
2: Opusman, Mut Sombaton.
0: Mm. And in Békés Csaba, I think?
2: Igen. Ish. That's right.
0: Okay, mm-hmm. How was that? Have you been before?
2: Yes, I've been to Békés Csaba several times, yeah.
0: It's a really interesting place with an interesting jazz kind of.
2: Yo Emberek, though. Mm-hmm. That's the most important thing. Yeah. You know, you can play anywhere, but sometimes the setting is different.
0: And it's Békés, so it's peaceful because it's Békés.
2: Yeah, it could be.
0: We know some people from Békés
2: who
0: would say otherwise.
2: Oh, really? Well, I don't know them. I don't know. Christina Veres, I know her.
0: Okay. So you enjoyed that.
2: Mm-hmm.
0: Okay. And probably you're back, right? I mean...
2: Tisztelt?
0: Itt leszel még Magyarországon? Jövő nyáron?
2: Valószínűleg. Yeah.
0: Nagyon, nagyon örültünk, hogy játszottál velünk. Nagyon jó volt. És reméljük.
2: Well, you say a sentence or two, I get it in Hungarian.
0: I'm trying to mix it up.
2: I know, it's
0: make
2: good.
0: It interesting for you.
2: That's good. Keep the challenge going. So I didn't get the last part, though.
0: Okay, so we really enjoyed playing.
2: Oh.
0: And we hope we can do it again.
2: Yeah. Very good.
0: We've been playing with the words of the future and the past and the present and how the future immediately becomes the recent past.
2: Mm.
0: So, but that's philosophy.
2: Yes, it is.
0: We're going to leave that to another Tilos show.
2: Yeah, that's beyond words. That's hard to.
0: But I like the idea of beyond words. So we'll keep that as the motto.
2: Yeah. So I'm glad I was able to make it, and we hooked up, and.
0: We really enjoyed having you, and see you again.
2: Yeah.
0: I'm looking at Vidosra nézve. Elbúcsúzunk tőletek, nagyon örülünk. Már szeptemberre van vendégünk, úgyhogy tartsatok majd a következő hónapban is velünk. Köszönjük a technikát Vidosnak, és a kedves vendégeket, akik itt csendben a háttérben velünk voltak. Sziasztok!
3: A Tilos Rádió híreit halljátok!
4: Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológusai, a Huklim adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelező társakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rhein Zeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a parasztposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Alistair Griffin, but they will both be above.

You know that.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvezőbb-e a csőhálózatban, a távhűtés alapelvét megfordítva, hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő Ambient Loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Kubit.
2: A neandervölgyek és a gyenyi szobályok mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruál. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-szel Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeni szobályok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperorganikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlen a homo sapiensekkel, hanem a gyeni szobályokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
1: A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torokrebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják, számol be a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Kossuth Rádió, FM 93, Road Movie műsor. Szervusztok, kedves hallgatók! Engem Orra Felsznek hívnak. A mai adásban Magyari Péterrel fogunk beszélgetni, vagyis igazából Magyari Péter fog beszélni másfél órán keresztül. Őt az ország egyik legjobb politikai újságírójaként ismerjük. Dolgozott az Origóban, az Indexben, a 444-nél, a Válasz Online-nál, és most augusztustól pedig ő lett a Kossuth Rádiónak a főszerkesztőhelyettese. De nem ebben a minőségében fog beszélni ebben a műsorban, hanem filmkritikusként, ugyanis kiderül, hogy majdnem filmkritikus lett, és aztán pedig egy kicsit lett is filmkritikus, ez a 2000-es évek közepén volt. Erről fog mesélni, plusz általában a filmkritikával kapcsolatos gondolatait osztja meg velünk. Jó szórakozás hozzá!
1: Magyari Péter vagyok, 1977. december 4-én születtem Budapesten. Egész biztos, hogy tévében kezdtem el filmeket nézni, meg a esti sorozatok, amik keddenként jelentkeztek. Mai szemmel nézve ezek inkább szappanoperák lehettek. Bizonyos értelmes családi program is volt. Túlzás lenne azt mondani, hogy a szülőkkel, meg a kisugommal sorban négyen felül leültünk a tévé elé minden este, de valahogy esti rutinnak ez része volt. Ha más nem, akkor a mesetorna reklám, Szent Háromság az elején. Néha-néha, már-már ünnepi alkalmakkor az anyám elvitt moziba, meg az egyik osztálytársam anyukája elvitt minket moziba, ez általános iskola legelején járunk. A 7. kerületben laktam, a Vesenyő Síp utca sarkán. Rengeteg mozi volt a környéken. Tehát bármelyik irányba az ember elindult, akár kifele a Dohány utcán, akár a Veselényén, akár melyiken, 6-8 perc séta után jött egy mozi, sőt a mi utcánk végében is ott volt a, most az később Broadway-nak nevezett, akkoriban tán filmmúzeum néven működő műintézmény. Sőt, ez már felső tagozatban volt egy osztálytársam, akinek a szüleinek büféje volt a Bástya moziba, ami egy varázslatos világ volt. És én magában nagyon szerettem ezt, hogy sötétben kell ülni, hangos, nagy a vászon. Ez mindenképpen lenyűgözött, bár nem mondanám azt, hogy elkötelezett mozimániás lettem volna. Az biztos, hogy az első nagyon nagy hatással film a Jedi visszatér volt, amit elsős általános iskolásként láttam, és a Váradi Attila nevű osztálytársam nagymamája vitt el minket, feliratos volt a film, és nem bírtam követni a feliratokat, elolvasni abban a tempóban, ahogy mutatták, és nem tudtam semmit az előzmény részekről. Egy büdös szót nem értettem az egész sztoriból, de olyan hatással volt rám, hogy emlékszem, hogy amikor hazamentünk, villamossal, gyalog, ez egy hosszabb út volt, akkor ezt nem láttam, de éreztem, hogy vörös volt az arcom, és volt egy ilyen belső vibrálás bennem, hogy úristen, valami fantasztikus történt, valami fantasztikus dolgot tapasztaltam. És az az érdekes, hogy sokkal-sokkal később, szerintem már gimnazista voltam, amikor újra néztem egymás után a három részt, és megértettem egyébként, hogy miről volt szó. De ez nem fájt, és egyetem is hiányzott, és nem is gondolkoztam azon, hogy ezt feltétlenül érteni kellett volna ennél jobban. És az első olyan film, amit én választottam ki, és már egyedül mentünk el megnézni, felnőtt asszisztálása nélkül, és azt éreztem, hogy ez egy fantasztikus találat volt, és beléptem egy másik világba, megértettem valamit, egy beavatottság érzést adott, az a Hal neve Vanda című film volt, amit talán 5.-6. nézhettünk meg, ha jól emlékszem. Én valahogy a talán akkor még nem pesti est volt, pesti műsor keveredett hozzám, és annak a rövid tartalom leírása fogott meg. És akkor azt hiszem, hogy ez nagyon más, mint amiket addig láttam. És nagyon más, mint ami egyébként az iskolában ment. Azért ez leginkább az akciófilmek világa volt az, ami a Dohány utcai általános iskolában a tömegízlést, mármint a mindannyiunkat befolyásoló ajánlgatások alapján ment, és talán ez a VHS korszak kezdete is, amikor bejöttek az első videólejátszók, és mentek körbe az agyonmásolt kazetták, a Vico filmek, a hangalámondásos filmek, és ott elképesztően sok horror és akciófilm ment. Úgy emlékszem, ez volt ott a kis Dohány utcai iskola közösségében a menő dolog. Arra emlékszem még, hogy volt egy nagyon jó barátom, aki azóta egyébként híres asszíriológus lett. Iskola után náluk egy ilyen sötétített szobában, egy halban, ilyen belvárosi jellemző dolog, hogy vannak ilyen ablaktalan helységek a lakás közepén. Ott néztünk ilyen filmeket, mielőtt még hazajöttek volna a szülők, ez részben a bátyja, részben az apjának ilyen tőlünk eltiltott horrorfilm kazettái voltak, és mindig készenlétben volt valamilyen gyerekrajzfilm, hogyha csörög a zár, akkor gyorsan áttegyük a kazettát, és úgy csináljunk, mintha mi Walt Disney-t néznénk. Miközben addigra már 77 ember torkát harapta át a zombi, és térdig ültünk a vérben abban a halban. Hát így kezdődött, azt hiszem. A filmekről írni is lehet, és ezáltal nyilván olvasni is, az középiskolában tűnt fel. Ezt én nagyon szeretem újságot olvasni. Nyilván ezért is lettem újságíró. Egész gimnáziumban például a Magyar Narancs előfizető voltam, és ott mindig hatalmas érdeklődéssel olvastam a filmkritikákat, meg a filmajánlókat, és onnan is tájékozottam, nekem meg kellett mondják, hogy milyen filmeket érdemes megnézni. Ez nem volt egy magammal hozott tudás, vagy nem volt benne a mikrokörnyezetem kultúrájába, hogy nagyon filmeket ajánlgattak volna nekem, és ezért fel kellett fedezni. És ebben ez az egyik fő kalauzom. És volt egy másik nagyon fontos középiskolai hatás, volt egy szerintem fantasztikus, de nagyon megosztó, legalább annyian gyűlölték tiszta szívből, mint amennyien rajongtak érte. Egy középiskolai magyar tanárom, Sándor L. István, aki egyébként színikritikus volt. Azóta is könyveket ír egyébként a magyar színház történetéről, és egy ideig ő volt a Ellenfény című színház folyóirat főszerkesztője is, ami itt azért érdekes, mert az volt az első újság, ahol nyomtatásban megjelent cikkem. Vagy egyáltalán megjelent cikkem. De visszatérve Sándor L. Istvánra, őt a színház érdekelte az egész magyar tanításból, úgyhogy középiskolában 3/4 évet foglalkoztunk Shakespeare-rel és fél évet Molière-rel, és más dologgal nem annyira, egészen addig, amíg a szülők haragja és aggodalma, hogy mi lesz itt az érettségén, le nem keverte ezt a színház történeti programot, és át nem mentünk egy gyors talpalóvá, hogy az utolsó néhány hónapban felkészüljünk mindenből, amit az érettségén kérdezhetnek. De a lényeg az, hogy azáltal, hogy ő színdarabokat elemeztetett velünk, egészen pontosan ő maga elemzett nagyon szórakoztatóan, nagyon érdekesen és nagyon jó kérdésekkel motiválva azt a kevés diákot, akit ez egyáltalán érdekelt. Ettől ez az egész dramatizált történetmesélés megfejtése az érdekessé vált számomra, és izgalmasra, és azt gondoltam, hogy ez valami jeleneken gondolkodni. El lehet jutni valahova, meg lehet fejteni valami titkot. Egy ilyen intellektuális rejtvényfejtés hangulatát adta, és az alapokat, azokat ő tanította meg, és sőt, nem csak, hogy megtanította, de nagyon mélyen elhelyezte bennem, hogy hogyan kell egy dramatizált történetet értelmezni a szószerinti szinten, a kozmikus végső igazság, isteni igazság, vagy ördögi gonoszság szinten, egészen a szereplők és a szerző történelmi kontextusa szintjén, tehát nem mindegy, hogy ki, mikor és kinek készítette azt a szöveget, és milyen a rendezés, tehát a feldolgozás viszonya az eredeti közlési szándékhoz. És ezt a egyébként nem túl bonyolult koordináta rendszert, ezt nagyon jól azt hiszem, hogy megtanította. És ugyanez kiderült már ott középiskolában, hogy ez a filmekre is ugyanúgy igaz. Tehát én értelemben a színház és a film az nem annyira más, mármint megfejtési oldalról. Hogyha magát a szöveget, tehát a történetet akarjuk megfejteni, meg az egésznek a társadalmi viszonyrendszerét. Úgymond, mi az, hogy tragédia, mi az, hogy komédia, ezeknek mik az olyan alapvető szabályai, amik lényegében az ókor óta változatlanok, tök mindegy, hogy mostani 3D-s mozit nézel, vagy pedig valamilyen fordításban több ezer évről ránk maradt drámatöredéket. Nagyon sok újat a történetmesélésben nem találtak ki azóta, hogy ezt a műfajt elkezdték. És ez akkor engem nagyon foglalkoztatott, és jártam által szervezett gimnáziumi filmklubba is, ahol elég jól kavarta a dolgokat, tehát mutatott Bergman, de mutatott Szárnyas fejvadászt is, mutatott Zeffirellit, de meg kellett nézni a Jurassic Parkot is. Tehát nem választotta le a magas kultúrát a tömegkultúrátról, hanem éppen, hogy azt mutatta meg, hogy egy csomó mindenben ezek miért hasonlítanak. Csak a megoldási módszerek azok itt így kifinomultak, ott úgy leegyszerűsítettek, de sok tekintetben a történetmesélés gesztusa, az egésznek a felépítés az hasonló. Tehát, hogy ez egy közös civilizációs tudás a nyugati történetmesélés. Mondjuk, hogy ez egy érdekes tanulság volt még akkor is, hogyha most így visszaemlékszem, ezt így nem mondta ki konkrétan, csak nagyon sok példát vettünk végig. De nem gondoltam azt, hogy én kritikus leszek, ennyire sosem érdekelt a művészet, vagy inkább tartottam tőle, vagy nem tudom, a politika az jobban érdekel, tehát azt gondoltam valamilyen szinten középiskolában is, hogy lehet, hogy egyszer politikai újságíró leszek. Mégis, ami után leérettségiztem, István megkérdezte, hogy nem írnék-e egészen rövid kritikákat be az Ellenfény című labba. Úgyhogy úgy indult a pályám, bár akkor ezt még nem gondoltuk, hogy ez a pályám lesz, mert törtem szakos első éves egyetemista voltam, hogy ilyen mozgásszín, alternatív mozgásszínház előadásokról írtam két flekket. Inkább ismertető volt, mint kritika. És ezután még mindig nem a politikai újságírás következett. Az az érdekes, hogy én ezzel foglalkozom most már 27 éve, de mégis ez a kritikai írás, vagy a filmekről, előadásokról írás az előbb kezdődött, mert amikor itt a Tilosban elkezdtem csinálni többekkel az Ők mondják a híreket című reggeli adásba bejátszott utcai rövid riportokat, akkor azt mi a Color Lokának szállítottuk, aminek hát akkor is 90-es évek vége fele járunk, a Csejdi András volt a egyik műsorvezetője, aki akkoriban indította a magyar.film.hu nevű oldalt. És a Király Andrással, aki most a Telexben szerkesztő újságíró. És az elején ott volt még ebből a társaságból a Király Ildikó is, akik egyébként nem rokonok, csak azonos vezetéknevűek. Azt hiszem, hogy film elmélet szakos is volt. Szóval a lényeg az, hogy hármunkat ebből a riporteri stábból leigazolt az akkor induló magyar.film.hu-hoz. És ez úgy nézett ki, hogy hárman fogalmatlan első-másodéves egyetemisták, akik igazából sorjátokban nem foglalkoztak cikkírással, ki kellett, most ez egyképpen hangzik utólag, mert nyilván nem mi találtuk ki, csak úgy éreztük, hogy a nagy részét filmnek a kitalálásában mondjuk azt, hogy részt veszünk, össze kell rakni egy ilyen filmes újságot, ami akkor még nem is feltétlenül újságnak látszódott, mert mindenféle adatbázis volt benne. Nem volt világos egyébként, hogy az internetes tartalom az inkább egy könnyen hozzáférhető könyvtár, vagy pedig egy digitalizált újság. A kettő között ingadoztunk. A lényeg az, hogy ebbe bekerültem ebbe az induló csapatba, és rögtön indulás után nem sokkal volt egy filmszemle, magyar filmszemle, amiről azt se tudtam korábban pontosan, hogy micsoda. Olvastam a Magyar Narancsból, hogy van ilyen, de azt úgy soha nem gondoltam még, hogy arra személyesen oda lehet menni, és ott ültünk végig, amíg volt, kora reggeltől szinte kora reggelig, és akkor minden filmet megnéztünk, beszélgettünk a rendezőkkel, és csináltunk egy ilyen fesztivál külön számot az oldalon belül. Ez elkapott, és ez engem tökre érdekelt, de közben elkezdtem dolgozni gyakornokként az Origónál is. De ott akkor úgy hívták azt, hogy hírek rovat, ami alapvetően politikával foglalkozott, belpolitikával, külpolitikával, abszolút ilyen fajsúlyos közéleti témákkal. Közben történelmi szakmáré felvettem a kommunikáció szakot is, és akkor már biztosan éreztem, hogy újságíró akarok lenni, és azt gondoltam, hogy azért mégiscsak ez a komoly irány, engem ez be fog szippantani, és eljött az a pont, amikor az egyetem, a magyar.film.hu és az origo.hu együtt mások volt. Két nappali tagozatos szak és két munkahely. Folyamatosan rohangáltam a különböző helyszínek között néhány hónapig, hiszen látszott, hogy valamit abba kell hagyni. És akkor a magyar.film.hu-t hagytam abba. Részint azért, mert azt gondoltam, hogy a politikai újságírás egy komoly dolog, meg az egyetemen engem írásgyakorlatra tanító, tehát a gyakorlati munkát oktató Weyer Balázs az pont ott dolgozott, és ő hívott engem oda, és azt gondoltam, hogyha az egyetemi előmenetel, meg a szakmai előmenetel valahogy összefügg, az jobb távlatokat ad. Másrészt meg abban sokkal inkább volt pénz, mint a magyar.film.hu-ba, ott a legelején az elég esetleges volt, hogy tényleg kapunk-e fizetést, vagy pedig csak az örök dicsőség marad. Évként valamit kaptunk, tehát én semmivel nem akarom azt állítani, hogy nem tett meg mindent annak idején a Csejdi, hogyha valamihez hozzájutott, akkor abból ne részesüljünk. De azért a Matáv által, akkor még Matáv által kiadott nagy, hát a maiakhoz képest egészen pici, mert a mai online újságokhoz képest egészen pici, de hát az akkori magyar.film.hu-hoz képest meg Mamut cég az izgalmasabb perspektívát mutatott abban a tekintetben, hogy ott hónap elején utalnak egy csomó pénzt. És az utalnak egy csomó pénzt, azt úgy lehetett akkor érteni, akkor elég jól fizették a médiában dolgozókat, arányosan, már ahhoz képest, ahogy most, hogy néhány hónap után szerintem én majdnem annyit kerestem, mint az akkor 30 éve főiskolán tanító anyám. És hát ez elvitt valamennyire attól, hogy én egy alapvetően filmkritikai vagy filmes újságírói pályára menjek, de az biztos, hogy ebből az irányból indultam el, és nem nagyon sokkal később még egyszer ez a kísértés eljött, és aztán meg újra eljött. Től egyszerre botladoztam a egyetemi előadótermek között, és kezdtem el komolyan dolgozni az Origónál. Úgy tűnt, hogy akkor szép lassan ez a filmes, színházas érdeklődés az megmarad intellektuális hobbinak, de nem lesz ebből soha rendes munka. De közben szintén a Tilos Rádión keresztül, ahová továbbra is így-úgy bejárogattam, valamilyen műsorokban is részt vettem, meg aztán kísérleteztem, és főleg ugye abban az időszakban, amikor elvették a frekvenciát és online adás volt, akkor ugye nem volt nehéz műsoridőhöz jutni, mert sok mindent kipróbálhatott, de ott maradtam valahogy a közösség körül, és a Szabán Gyuriék hívtak, hogy írjak a pergőképekbe, ami az ő filmes folyóiratuk volt. Talán negyed évente jelent meg akkoriban, de lehet, hogy volt, hogy két havonta, aztán volt évente háromszor. Ez kicsit esetleges volt, de volt a MAFS-nak egy irodája az Oktogonnál, ami fantasztikusan kellemes hely volt, mert ott volt a Győri Csilla, a Szabán Gyuri, meg még mindenféle emberek, akik éppen ott voltak, és mindig nagyon jót lehetett beszélgetni, és egy igazi ilyen, ma már úgy mondanánk, hogy safe space volt. Tehát olyan volt, mintha megállt volna bent az idő ahhoz képest, hogy mi folyik kint a körúton, meg mi folyik a politikában, amiről nekem írnom kellett amúgy, mert abból éltem. Ahhoz képest ott arról lehetett órákig hallgatni tök okos embereket, hogy a Lars von Trier Birodalom című sorozata az miért érdekes. Akkor ők kértek tőlem cikkeket a pergőképekbe, ezek se olyan nagyon komoly elemzések vagy tanulmányok voltak, inkább humorosnak szánt írások, volt, ami szerintem jobban sikerült közülük, volt, amin azért nagyon utólag visszanézve egy ilyen iskolaújságos hangulatot lehet még felfedezni a zsengéimben, úgymond. És közben dolgoztam az Origóban, ahol dolgozott Varga Feri is, tehát ott dolgoztál, mondhatnám így is, hogyha ez teljesen párbeszédes forma lenne. És akkor indult az a izgalmas akció, hogy premier előtti mozivetítésekre lehetett nyerni jegyet. Ez volt a filmklubja az Origónak. És hát felkértél arra, hogy ezekre a premier előtt bemutatott filmekről írjak. Kritikát? Igen, kritikát. Szerintem a kezdettől ezt beszéltük, ez nem ismertető lesz, hanem kritika. És ha jól emlékszem, ez az egész onnan jutott eszedbe, hogy hát ha a pergőképekre úgyis írok filmekről, akkor miért ne írnék házon belül is. És én nagyon lelkes lettem, mert ez azt jelentette, hogy bizonyos időközönként, általában két hetenként, de volt olyan sűrűbben, volt, hogy csak három hetenként, el kellett menni most.

lelki életemnek és a szellemi kíváncsiságom kielégítésének, hogyha kötelező eljárni moziba. Mert ezt én dolgozom. Egyébként is ez mindig is tetszett az újságírásban, hogy egy csomó olyan helyre el kell menni, ami egyébként is érdekel, és még benne van a fizetésemben is. De hát akkor házon belül, tehát az Origón belül elkezdtem átjárogatni ebbre a másik területre is, amit azért, ha jól emlékszem, egy óvatos gyanakvással tekintett az akkori hírek rovat főnök. Nem akarta, hogy eltűnjek egy ilyen önmegvalósító vélemény központú világban, de egyrészt hagyták, végül is másrészt pedig ennek kialakult szerintem egy kényelmes menetrendje. Annál is inkább, mert én olyan szöveget előállítani, amihez nem iparos logika kell, és ezt nem fitymálóan mondom, de azért egy politikai riport megírásához iparos logika kell, be kell tartani szabályokat, és minél inkább az érthetőségre, a tényszerűségre kell koncentrálni. Egy ilyenhez teljesen más munkahozzáállás kell, egy teljesen másfajta gondolkodás a kritikaíráshoz, úgyhogy ezt nem is tudtam bent a munkahelyemen megcsinálni, ezt mindig a filmekről esténként otthon írtam, leginkább késő esténként, és sosem közvetlen a film után, hanem ha volt rá lehetőség, akkor egy-két nappal utána, és akkor közben, napközben, amikor jártam, keltem, akkor már gondolkoztam azon, hogy mit fogok leírni, de ez nekem ilyen nyugies elszigeteltség kellett, és nem egy nyüzsgő szerkesztőségi tér. Úgyhogy ettől szétvált a két Origós feladatköröm, és hát rettenetesen izgalmasnak találtam, hogy ezt csinálom, és nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy ezt ennyire rendszeresen írhatok, és gyakorlatilag egy ilyen állandó filmkritikusi helyet kapok egy egyre jobban olvasott újságban, ráadásul általában tök jó filmek voltak azok, amikre lehetett nyerni, de mindenképpen jelentős filmek volt a többségük, olyan, amelyik az adott hónapban vagy adott hetekben azért a legérdekesebbnek tűntek a mozis felhozatalból. És hát aztán ez utána odáig fokozódott, hogy voltak ötleteid, hogy van valami filmnek egy évfordulója, egy régebbinek. Vagy ezt nem mutatták be Magyarországon, pedig milyen érdekes. És akkor megkaptam tőled DVD-n. És ezek tényleg igazi csemegék voltak. Nagyon örültem nekik. Sosem mondtam, mert nem akartam, hogy a munkaterhelés sem fokozódjon, tehát mindig szerintem ilyen nagyon elfoglalt fejjel jó, majd megcsinálom arccal csináltam ezeket, de most már ennyi év után mondhatjuk, hogy ezt nagyon-nagyon szerettem, és nagyon büszke is voltam rá, és kitaláltam magamnak ezt a Dr. Igó álnévet, ami ugye benne van az Origó szó, ezért lett Dr. Igó, de ez ugye nem volt feltűnő, mert dr.igó, és mindig ezen a néven írtam a filmekről, mert nem akartam egyrészt keverni a politikai újságíró szerepemmel, kifelé sem, másrészt meg ez az egész egy ilyen izgalmas játéknak tűnt, egy munkán belüli külön játékvilágnak, és ez úgy éreztem, hogy jól jön egy álnév, egy ilyen brand. Attól, hogy nekem ez egy játékszoba volt a kritikaírás. Nagyon komolyan vett játék, de mégiscsak a hivatalos újságírói pályámnak egy nagyon szeretett, de oldalága vagy kikacsintása. Ettől nagyon szabadnak éreztem magam abban, hogy ez milyen legyen. És ebben benne volt az is, hogy fantasztikus módon békén hagytál. Tényleg ez egy olyan időszak, és egy olyan rovat, és egy olyan struktúra volt, ahol tényleg azt írtam, amit akartam. Nem emlékszem, hogy nem belenyúltál volna bármelyik cikkembe, sőt, egyáltalán nincs ilyen emlékem. Ha igen, akkor legfeljebb a mondatszerkezetet tetted érthetővé.

0: de nem volt tartalmilag releváns. És akkor ki kellett találnom, hogy ez pontosan miért érdekes, és miért jó. Hogy hogyan legyen jó. Ez nem volt teljesen evidens. Egyrészt azért, mert felkészületlen voltam. Felkészületlen voltam a filmtörténetből. Mai napig vannak olyan tök fontos filmek, amiket még nem láttam. Múltkor beszélgettünk a barátnőmmel, és mondta, hogy valamit utalt a Kelly Hősei című filmre. És mondtam, jaj, azt nem láttam. És akkor te írtál kritikákat. Nem is kegy. És azért elég sok ilyen beszélgetésem volt azóta. Tehát egyrészt tök felkészületlen voltam. Másrészt nem volt semmilyen értelmezhető filmgyártási, filmesztétikai tudásom. Tehát nem tanultam igazából sehol. A gimnáziumban tanultam drámát elemezni. Leginkább abból éltem egyébként. De nem tudtam, hogy hogyan kell világítani, és az melyik korszakban, mikor, mit jelentett, mik voltak az egyes nagy rendezők újításai. Tényleg úgy estem be, mint a esztétikában, hogy ezt mondják, a vadbefogadó. És megpróbáltam erre valamennyire rájátszani. Éppen ezért, főleg az első néhány évben, tehát a doktorigó időszak nagy részében nem foglalkoztam azzal, hogy kik csinálták a filmet. Nem írtam le a rendező nevét, vagy csak néha, de akkor sem azért, hogy elhelyezzem őt a életművébe. Nem foglalkoztam egyáltalán színészekkel, ami egy ilyen arisztokratikus, gőgös attitűdnek is tűnhet, és én megmagyaráztam magamnak, hogy ez arról szól, hogy annak vagyok a szeme, aki moziba készül. Annak vagyok a szeme, aki vagy megnézte a filmet, és kíváncsi rá, hogy erről mit érdemes gondolni, vagy ötleteket keres, kapaszkodókat keres, megfejtéseket keres utólag, vagy pedig azon gondolkodik, hogy ezt a filmet nézze el meg fél óra múlva, és ezért rákeres az interneten, és akkor valamit tudni akar róla. És azt gondoltam, hogy a közönség nagy része az ugyanebben a pozícióban van, hogy nem a színészek életrajza korábbi szerepei alapján dönt, hanem arra kíváncsi, hogy ez mi lesz. És én őket képviselem, és ezt a szerepet kell játszanom. Ez nem, persze ez részben ideológia volt, másik részben arról is szólt, hogy nem voltam elég felkészült, és nem volt elég mély háttértudásom a filmtörténetről, akár a közelmúlt filmtörténetéről sem, ahhoz, hogy érdekes és releváns következtetéseket vonjak le abból, hogyha X színész ezelőtt abban játszott, és úgy, akkor ez itt most érdekes, hogy ebben játszik, és amúgy. Mert ezt nem tudtam. Tehát itt azért erről is szó volt, tehát sok tekintetben egy bot csinálta, kritikusként kezdtem, az volt a szerencse, hogy sokat kellett nézni, és egy idő után legalább az elmúlt másfél év terméséből viszont felkészült voltam. Tehát ez volt olyan időszak, amikor visszanéztem, hogy a adott évben magyar mozikba bemutatott filmeknek harmadát láttam. Ami ezért elég sok, mert egy csomó műfajjal azért nem foglalkoztunk a leggagyibbakkal, tehát a értelmesnek mondott filmeknek a nagy részét. Biztos, hogy több, mint a felét emiatt láttam. És akkor úgy a harmadik évtől már volt egy ilyen magabiztosságom, és el is kezdtem visszautalni, de akkor már nem akartam ugye kilépni ebből a szerepkörből, és arra gondoltam, hogy ez az Origo Filmklub, ez egy önálló univerzum. Itt a nézőkkel együtt egy fogyasztói közösséget, vagy szellemi családot alkotunk, és elkezdtem visszautalni a filmklubban látott filmekre, és csak az lett az összehasonlítási alap, és egy ilyen privát filmtörténeti univerzumot építettem fel a kritikákban, ami kizárólag ebben a közegben bemutatott filmekre reflektált. És ez szerintem működött, mármint, hogy írástechnikai szempontból működött, hogy az olvasónak olyan, azt nem tudom. Tehát volt egy ilyen hozzáállásom. A másik, ugye, az egy nagyon fontos kérdés, hogy minek a kritika, pontosan kinek szól, és miért csináljuk. És itt nagyon sok dolog keveredett bennem is, meg a leadott cikkekben is. Az elején nem, ugye nagyon nagy hatással volt a Magyar Narancs. És most nem is tudok konkrét szerzőket mondani, általában az egész stílusa és kulturális ajánlásai. Nem is feltétlenül filmben, hanem általában kulturális termékekben, könyv, zene, akármi. Ahol a szerző egyben egy performer is. Hát ott legalább annyira szól a szerző kreativitásáról, ügyes mondatszerkesztéseiről, mint magáról a műről, amiről szó van. Ez a hozzáállás, ez biztos, hogy fontos volt nekem, és igyekeztem, nem mindig sikerült, de igyekeztem a legtöbb kritikába legalább 2-3 úgymond érdekes mondatot berakni, miben van valami szójáték, vagy valamilyen, ha nem is szó szerint szójáték, hanem amikor mondjuk egy erotikus jelenetről írok, akkor belerakni a párosodik szót a mondatba, de úgy, hogy az nem szó szerint értelmezhető ott, de mégis olyan furcsán kilóg. És ilyenekkel mindig akartam játszani, tehát volt egy magamutogató vagy kreatívkodó gesztusom. Azt gondoltam, hogy ettől szórakoztató lesz, és az is szívesen elolvas egy ilyen szöveget, aki egyébként nem látta a filmet, vagy nem fogja megnézni a filmet. Volt egy másik nagyon fontos szerep, amit magamnak adtam, hogy azt gondoltam, hogy meg kell mondani, hogy elmenjem moziba erre, vagy ne, és ha elmenj, akkor mikor menj el, hogyha téged mi érdekel, akkor ez miért lesz neked jó, vagy rossz. Azt hiszem, hogy sokszor elég határozottan leírtam, hogy ez jó film, rossz film, vagy pedig arra jó, hogy... Ha így akarsz szórakozni, de hogyha utána gondolkodni akarsz 3 hetet a filmen, akkor ne ezt nézd meg, vagy pont fordítva, ha nevetgélni akarsz és jól érezni magad, akkor ez semmiképpen, de hogyha nem vagy elég depressziós és szeretnél lejönni az életről, és sokat gondolkodni a halálon, akkor mindenképpen. Tehát ilyen típusú orientációt azt akartam adni, ez egy ilyen szolgáltatói szerepkör, és hát jött ezután mindezekre az, ami nekem a legfontosabb és a legizgalmasabb volt benne, és ez nekem a legfontosabb és legizgalmasabb azóta is, hogyha minden művészeti terméket fogyasztok, leginkább ugye dramatizált dolgokat, tehát elsősorban filmet, akkor mi ebben a titok? Mit tudunk megfejteni? Mi az, amit úgy mutatnak meg, hogy nem magától értetődő? És azt szerettem, és azt tartottam jó filmnek, ahol van valamilyen titok, ami valamilyen intellektuális aktivitásra késztet, aminek a végén van valami felfedezés. Csomószor ezt azonosítottam katarzissal. Ugye mindig számon kérem ezekbe a kritikákban, nagyon sokszor most visszanéztem őket, hogy ott van a kérdés, hogy van-e katarzis, vagy nincs. Mert azt tanították az ókori görögök, hogy egy művészeti alkotás akkor működik, a katarzist okoz. És ez a katarzis, ez nagyon sokszor nem feltétlenül látványorgia, bár voltak ilyen filmek is, például a Karib-tenger kalózai 3-ra azt írom, hogy teljesen mindegy, hogy totál érthetetlen a sztori, ezt ott nézni, igen, megvan a katarzis önmagában a világ vége jelenettől. Mert tényleg így néz ki a világ vége. Rájön az ember. Legalábbis én így éreztem akkor. Ilyen volt egyébként szerintem a Kill Bill is. Nem csak dráma a film, hanem vizuális élményt nyújtó termékként is, vagy kulturális műként is értelmezhető, és igyekeztem ezt is figyelembe venni, tehát nem csak a fekete-fehérben 2,5 órát beszélgetünk ugyanazon a helyszínen típusú alkotói filmekre értékként gondolni, de hogy megvan az is, hogy meg kell értenünk, hogy mi a titok, és hogyha rájövünk, és összerakjuk, hogy mi miért hat, mi mit magyaráz el, anélkül, hogy a szájunkba rágná, hanem nekünk kell gondolkodni, és a film miatt erre rájövünk, akkor az nagyon jó. És ezeket próbáltam meg elkapni minél több alkotásba, ahol csak sikerült. Lehet, hogy itt volt, amit erőszakosan ráhúztam, és nem biztos, hogy egyezett a művész intenciójával, de azért azt hiszem, hogy nagyrészt azért ezeket el lehet találni, hiszen azért vannak benne, hogy észrevedd. És azt gondoltam, hogy itt az olvasóval közösen lehet örülni, hogyha én segítettem neki összerakni azt, amit egyébként is érzett. Mert én ilyen kritikákat szerettem olvasni. Azt szerettem, hogyha adnak egy ilyen kódfejtő segédanyagot. És igen, én is pont ezt gondoltam utána, én nekem is ilyen érzéseim voltak, aha, most látom, hogy miért. Igen. És ezt az élményt akartam minél több embernek biztosítani, ez volt nekem a legizgalmasabb feladat. Akkor tudtam jól elkezdeni írni egy kritikát, amikor megvolt egy darab eredetinek tűnő, de ennél is fontosabb, hogy érvényes állításom a filmről. Kicsit úgy lehet leegyszerűsíteni, hogyha megvan a cím, akkor már jön a többi is. Ez nagyon sokszor egyébként szó szerint azt jelentette, hogy először leírom a címet, utána megírom a leadet, tehát ezt a vastagbetűs ajánló bekezdést az elejére, és utána megírom magát a cikket. Nagyon sok egyébként minden cikkemet így írtam, mert ez orientált, tehát hogy muszáj kitalálni valami könnyen megfogalmazható, érthető mondani valót, ahhoz, hogy azt kifejtve meg tudjam írni az anyagot, mert különben csapongás lesz. Bármint nekem, biztos, hogy ezer másféleképpen is lehet tök jó írásokat készíteni. Érdekes, hogy azért az elmúlt közel 30 évben ez annyiban változott, nagyjából most is így dolgozom, de mostanra már majdnem mindig megváltoztatom a címet meg a lidet, amikor kész lesz. Tehát akkor most már jobban tudom, szabadabban tudom azt kezelni, hogy nem zárom be magamat egy nagyon szigorúan előre kitalált programba, hanem menet közben is tudom alakítani az állítást, és akkor erre tudok reagálni saját magamra a végén. De én szerettem mindig az ilyen nagyon fegyelmezett formákat, mert az mindig segített abban, hogy elvégezzek valami munkát. Tehát ahogy mondtam, az korábban én nagyon szerettem azt, hogy kötelező moziba menni X naponként, és nem én választom ki, hogy mit nézek, hanem te választottad ki, hogy mit nézzek lényegében. Nyilván közösen a forgalmazókkal, hogy mit adtak oda neked. De ez, hogy voltak kijelölt keretek, és volt határidő, amíg le kellett adnom a cikket, és tudtam, hogy ha most este leülök, akkor még 3-4 órán keresztül bírok erre figyelni, utána elmosodom, de ez alatt a 3-4 óra alatt meg kell lennie a cikknek. Általában ezek olyan körülbelül két oldalas szövegek voltak, ha jól emlékszem. Azt meg kell írni, és nincs mese. Most kell megírni, mert holnapra odaígértem, reggel már nem tudok vele foglalkozni, mert akkor a parlamentbe kell menni. És ezek az ilyen kijelölt kötöttségek, ezek teszik egyébként a mai napig lehetővé azt, hogy írjak. Úgyhogy én nagyjából ugyanannyi időt szántam mindegyik kritikára. Az egy fontos előfeltétel volt, hogy mire a gép elé leülök addigra ezt a címet, vagy főállítást, vagy fő vonulatot, hogy én mit akarok itt most mondani, azt kitaláljam fejben. Ezen általában akkor gondolkoztam, amikor közlekedtem, vagy a konyhában csináltam valamit, vagy egyedül voltam magamba. Szerencsés esetben, mire leültem a géphez, ezt tudtam. Ha nem tudtam, az nehezebb volt, mert akkor ott ültem a gép előtt, és akna keresőztem, és aközben próbáltam meg ezt kitalálni. De ez nem volt olyan szerencsés helyzet, mert ez nagyon hosszúvá tette a előre kijelölt folyamatot, akkor keveset lehetett aludni utána. Ez volt az egyik ilyen nagyon fontos hozzáállás, hogy hogyan lehet ezeket megcsinálni. Másik, igen, az volt, hogy mennyi előzetes háttértudást lehet bevonni. Nagyon jó módszer arra, hogyha az ember ki akar tölteni helyet egy újságban, hogy információt szerez még, hozzáolvas, megnézi, hogy mennyi pénzt hozott, milyen helyszíneken forgatták, mint nyilatkozott a producer, forgatás közben kit rúgtak ki, hogyan veszett össze a stúdió, és mit mondott a színész gyereke arról, amikor először meglátta a bemutatót. Ilyenekkel abszolút el lehet venni azt a problémát, hogy nem jut eszembe semmi a filmről. De ezt nem szerettem. Ezt kifejezetten nagyon tudatosan, nagyon sokáig kerültem ezt a módszert. Én azt akartam, hogy nekem jusson eszembe valami, mert akkor az érvényes lesz, és ez egy olyan segítséget nyújt, egy olyan plusz szempontot jelenthet az olvasónak, amit sehonnan máshonnan nem kaphat meg. Ez persze visszatekintve azért egy nagyon nagyképű alapállás, és hogy amit nekem eszembe jut, az számít csak, és annak elégnek kell lennie, de hozzá tartozott ahhoz, hogy nekem ez egy játszótér volt, egy szellemi kihívás, amit meg akartam oldani, és nem akartam csalni a rejtvényfejtés közben. És úgy éreztem, hogy ha utána olvasok, akkor csalok. Utólag visszatekintve ez egy komplett hülyeség, de valahogy az akkori módszeremhez ez kellett. Most már egyébként nagyon ritkán írtam az utóbbi években sajnos filmekről, de amikor írtam, akkor már nem így csináltam. Az utóbbi években, amikor írtam filmről, akkor igenis és utána olvastam. És nem azért, hogy feltétlenül felhasználjam, amiket elolvastam, egy csomó nagy részt nem is rakom bele, hanem mégiscsak segít abban, hogy tehát mégiscsak segít abban a titokfejtési munkában, hogyha nem csak ez a vad befogadó, mi a első látásra az élmény, és én egy vagyok a nézők közül, csak sokkal okosabb náluk. Mert ez igazából egy ilyen elég nagyképű pozíció, amit doktor Igóként főleg az első másfél-két évben felvettem. Most már azt gondolom, hogy nem rontom el a játékot, hogyha kicsit értem azt, hogy mit látok. Szerintem egy kritikusnak a legnehezebb feladata, amikor olyanokról kell írnia, akik szembe jöhetnek az utcán. Vagy pláne szembe jöhetnek rendezvényeken, az ember feltűnik, és tudják név szerint, hogy kicsoda, micsoda. Ebből a szempontból nekem nagyon szerencsés helyzetem volt, hogy én nem filmes újságíró voltam, alapvetően, vagy főállásban, és ezért nem forogtam ilyen körökbe. Nem voltam ott nagy filmbemutatókon, nem jártam fesztiválokra, egyetem voltam benne a közegben. Ha ott voltam doktor Igóként, szerintem csomó nem is tudták, hogy az én vagyok. De ha tudták volna, akkor se tudták volna, hogy az ki. Úgyhogy én nagyon szabadon és mindenféle ilyen érzelmi, személyes kötöttség nélkül tudtam írni magyar filmekről, amik közül nagyon sok szerintem nagyon rossz volt. És ezt elég bárdolatlanul meg is írtam, ha egy ilyen jött szembe. Az együtt, hogyha valami tetszett, akkor meg szerintem azt is megírtam. Tehát nem kifejezetten utaztam a magyar alkotók gyalázására, de az biztos, hogy nem volt bennem az a egyébként teljesen természetes óvatosság, ami mindig benne van az emberben, hogyha köze van azokhoz, bármilyen személyes kapcsolata van azokkal, akikről ír. Ez egyébként a politikai újságírásban is benne van, tehát teljesen más arról írni, akiről tudod, hogy a jövő héten szembe fog jönni a folyosón a parlamentben, a parlamenti tudósító vagy. És egyébként ez is, és ez most csak egy olyan kicsi kitekintés, ez is hozzájárult ahhoz a szellemi polgárháborús hangulathoz, amit az elmúlt másfél évtizedben átéltünk Magyarországon, ahogy a hatalom meg például a parlamenti rendszer, amit a Kövér László bevezetett, kitolta az újságírókat a napi személyes kapcsolatból, úgymond a politikusok védelmébe, hogy őket ne lehessen kérdésekkel zaklatni, azzal igazából csak tovább érezte a kritikai beszédet, mert onnantól kezdve a számítógépük és az irodájuk sáncai mögül lehetett bárkiről bármit megírni, bármilyen stílusban, nem jön szembe, és nem kérdezi meg, hogy jaj, de hát ez olvassam a múltkor egyben, mit írt, hát ez ilyen egy. És ez na, igazából többet ártott szerintem egyébként a fideszes politikusoknak, mintha hagyták volna, hogy bármikor el lehessen őket kapni a folyosón és megkérdezni, hogy és ezt így hogy. Zárójel bezárva, egy olyan kicsi országban, aminek ennyire kicsi a kultúrával, a főállásban foglalkozó lélekszáma, akár filmes alkotói oldalról, akár filmkritikai oldalról, akár filmes műsorvezetői oldalról, ott pedig hát nem tudsz másról írni, mint arról, aki holnap biztos, hogy szembe fog veled jönni valahol. És ez teljesen más hozzáállást ad. Nem azt mondom, hogy korruptá és hazugá teszi a filmes sajtót egyáltalán, de hogy óvatossá, és ezek ott vannak az ember fejében, az biztos. Na most én ettől teljesen mentes voltam, mert én nem ebben a világban éltem, és nem is itt akartam hosszú távon megragadni, úgyhogy néha utólag volt, hogy bántam is, hogy mennyire keményen neki támadtam egy-egy magyar filmnek, de azt gondoltam, hogy megteltem, és azt is gondoltam, hogy én a néző szeme vagyok, és figyelmeztetni kell mindenkit, hogy ezt létszi nem, mert borzasztó élmény lesz. A kritikai írásban azt mondtam, hogy van egy olyan izgalmas rész, ami magáról a kritikusról szól. Hát magát mutogatja, felmászik más alkotására, és annak az alkotásnak a tetejére lengeti a zászlót, és önmagát mutatja. Szerintem ez van, akinek tök jól áll, van, akinek kevésbé, de nagyon sokszor az van, hogy magáról a kritikaíróról szól végső soron a kritika. Ebben a tekintetben meghatároztam magamnak egy nagyon szigorú kettős mércét. Az egyik az arról szólt, hogy annyiban rólam szólt, hogy legyen észrevehető a mondatok felépítéséből, ezekből a szójátékokból, ezekből az inkább utalásokból, hogy ez én vagyok. Tehát ilyen értemben megmutatom magamat, hogy milyen mondatszerkesztésekre vagyok képes, formailag legyen csillogó. De magamat, mint Magyari Pétert, és erről szólt az is, hogy Dr. Igó néven jelentek meg ezek a cikkek, egyáltalán akartam megmutatni ebben. Azt gondoltam, hogy egy filmkritikában teljesen érdektelen, hogy a szerző hogyan érezte magát aznap, amikor látta a filmet. Kényelmes volt-e a mozi? Ő a saját életére vonatkozóan mit gondol a film állításairól? Mikor jutott eszébe a film egy jelenete? Milyen élet pillanatban? Egyrészt azt gondoltam, hogy ez senkinek semmi köze, másrészt azt is gondoltam, hogy senkit nem kell, hogy ez érdekeljen. Mert miért érdekelne? Engem se érdekel, hogy a moziban mellettem ülő egyébként aznap fogorvosnál volt, válni volt, vagy hármas ugrásban országos rekordot állította fel. Nem ismerem. Dr. Igót sem lehet ismerni, mert Dr. Igó egy kitalált figura. És soha nem egyértelmű első személyben írtam. Nem írtam azt, hogy ez nekem tetszett, ez jó volt, ez nem tetszett, ez rossz volt, hanem mindig egy ilyen távolságtartó módon, és csak doktor a szerző, mint egy katedráról végső igazságként mondaná azt, hogy ez objektíven jó, ez objektíven nem jó. Azt gondoltam, hogy ez erőt ad a szövegeknek, súlyt ad nekik, pedig valójában persze egy játék, hiszen mégiscsak én mondom is a saját benyomásaimat próbálom meg általánosítani, de ez egy tekintélyépítésnek is jó volt, és nekem mindig könnyebb volt úgy írnom, mint hogyha valami a külső világból következne, én ilyen szempontból szemérmes vagyok, hogy szinte soha nem írtam magamról. Nincsenek olyan írásaim, ami arról szólnak, hogy hogy érzem magam. Pont ezért egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol van a szép irodalom és az alkalmazott irodalom határa, és belőlem ezért se lehet igazán szép irodalmi szerző, mert nem érzem magamban a késztetést, hogy magamból kiadjak nyilvánosan valamit. És a művészi tevékenységhez ez szerintem fontos, hogy az ember valamit akarjon mondani. És ne a jegyzőkönyvet készítsen a külvilágról, vagy akár a külvilág dolgait összesíti, rendszerezi, kicsit ilyen a kritikaírás is, és így továbbadja. A művészeti alkotás az érzelem kell. Az örök nagy kérdés, hogy a filmről író az elmondhatja, hogy mi a film vége. Visszakérdezés. Lehet-e úgy érvényesen írni valamiről, hogy nem értékeled azt, hogy milyen a vége? És lehet-e úgy értékelni a végét, hogy nem írod le, hogy mi az? Tehát itt foglaljuk össze egy szóval a spoilerezés retteltes drámája. Én utálom, hogyha leírják azt, hogy mi történik egy filmben a kritikában. Azért utálom, mert ha akkor olvasom a cikket, amikor már láttam a filmet, akkor úgy is tudom, miért húzzuk egymás idejét. Ha pedig még nem láttam, akkor ne írják oda nekem, mert én látni akarom. Azért megyek el. Mondok egy nagyon abszurdat, én esküszöm úgy láttam először a Hamletet, hogy nem tudtam, mi lesz a vége. Jó, ez még középiskola elején volt, de hát akkor is. De én szeretem, hogyha ezzel nem foglalkozik a szerző, mint a kritikus, miközben muszáj magáról a műről beszélni. Ez mindig egy érdekes patika mérleg volt, hogy mennyit lehet elárulni. Én igyekeztem minél kevesebbet spoilerezni. Olyanokat beírtam, hogy a végén a fordulat. De hogy ez a fordulat, ez mi volt, azt mindig igyekeztem nem odaírni. És ezt nagyon komolyan vettem, hogy ne spoilerezzek lehetőség szerint. Nyilván volt egy-két kivétel, ahol azt gondoltam, hogy már mindenki ismeri, mert annyira általánosan ismert alkotásról van szó, hogy lehet erre arra hivatkozni, de ettől mindig igyekeztem magam távol tartani, és ez egy tök nehéz feladat, de azt gondolom, hogy ez része ennek a szakmának, és ezt meg kell tudni jól oldani. Úgy lehet még megúszni szerintem a kritikaírást, ha az ember elkezd locsogni. Nagyon könnyű ugyanazt sokszor sokféleképpen elmondani. De amikor nem jut eszembe semmi, és ez nálam is visszatérő probléma volt néha. Megvan az ötlet, leírtam, de hát még 3-4 bekezdést kell írni, mert ez így kurta. Hülyen néz ki. És akkor hogyan lehet még egyszer elmondani ugyanazt más szavakkal? És akkor hosszabb lesz. Ezt azért olvasóként sokszor tapasztalom, és retteltesen idegesít. Önmagában azt gondolom, hogy az utóbbi időben nagyon túlírt nagyon sok szöveg. Egyszerűen attól, hogy nem papírra nyomtatjuk a szövegeket, hanem akármennyi helyünk van az interneten, ezzel vissza is élünk, és amióta pedig közösségi médiában, posztokban kommunikálunk egymással, és úgy fejtjük ki a lekvárfőzéstől a élet vagy halál kérdéseig terjedő nagy távlati gondolatainkat, iszonyú hosszan ír mindenki. Ez talán még ami zavaró, és ami próbáltam fegyelmezetlenni, és nem túlírni ezeket a szövegeket. Erre a műsorra készülve visszaolvastam egy csomó akkori cikkemet, és az volt a megdöbbentő, hogy volt, amire egyáltalán emlékeztem. Nem csak arra emlékeztem, hogy megírtam, hanem magára a filmre se, hogy láttam. Ami felvett kérdéseket a mentális állapotom tekintetében. Azért volt egy csomó, amire egyébként tökre emlékeztem, még a címére is, meg a egyes mondatok fordulataira is, de azért ez így kemény, hogy megpróbáljak visszaemlékezni arra, hogy melyikre vagyok büszke, és melyik az, amire azt gondolom, hogy kár volt megírni, vagy kár volt így kiadni a kezeim közül. A kedvenceim közül egy olyat fogok mondani, amit már sajnos nem odaírtam. Nem azért, mert sokkal jobb, hanem egyszerűen sokkal jobb emlékszem, mert időben közelebb van. Másrészt azért, mert azért a kedvencem, mert majdnem beletörött az agyam, hogy ezt hogyan oldjam meg. És ez a Jankovics Marcelnek az Ember tragédiája rajzfilmje volt. Alapvetően nekem nagyon tetszett. Nem minden színe egyformán, de volt köztük olyan, amiről azt gondoltam, hogy zseniális. És ami kevésbé tetszett, az sem volt rossz, hanem csak egyszerűen jó volt. De nekem az nagyon nehéz volt, hogy hogyan lehet hozzányúlni, hogyan lehet kritikát írni az Isten, az Ember tragédiájáról, aminek az egyik főszereplője Isten. És hogyan lehet kritikát írni a Jankovicsra, aki egyrészt azért intézmény, mert a magyar rajzfilmgyártás és mesefilmkészítésnek a csúcsembere. Másrészt az egész mögött voltak ilyen politikai dimenziók is, tehát, hogy akkoriban ez szerintem a Fidesz kormány legelején ment ki, akkor ő még nagy fideszes volt, később egyébként jóval kevésbé lett az. Szóval benne volt egy egész ilyen kultúrháborús akármiben. Úgy éreztem, hogy itt nagyon világosan kell fogalmazni, de mégis nagyon sok érzékenységre figyelemmel lenni. Pont azt nem tudtam megcsinálni, amit Dr. Igóként mindig is próbáltam, hogy a vad befogadó, aki függetleníti magát mindentől. És ez volt az egyetlen olyan filmkritikám, amit tényleg minden szavát megpróbáltam megfontolni. És akkor jutott eszembe, nem szó szerint idézem, de az a mondat vagy gondolat, hogy azért ez egy szép feladat, ha valaki kitalálja, hogy lerajzolja Istent. Mert valahogy le kell rajzolni az Istent, mert ő az egyik szereplője a rajzfilmnek. És nem csak erről, de jó részt arról szól a cikk, hogy mindent tökéletesen tudott lerajzolni a Jankovics Marcel ebbe a filmbe. Elképesztő érzékkel kapta el az emberiség történetének egyes jeleneteit, akár a tárgyi kultúrára, akár a művészeti alkotásokra utalással, de akár társadalmi szinten, sőt, akár pszichológiai szinten is. Tehát az ember, mint egyén és mint társadalmi rendben létező figura, egyaránt érvényes, erős, sokszínű, történelmileg érzékeny, filozófiailag érzékeny, okos ábrázolást kapott. De az Istent ezt nem bírta lerajzolni ő se. És ez ahogy ezt felépítettem, már azt gondoltam, hogy na ezt akkor itt jól eltaláltam. És akkor az volt a megoldás, hogy majdnem olyan zseniális a rajzfilm, mint maga a dráma. Méltó hozzá, szerintem így mutassák a középiskolásoknak, és ne olvastassák el velük, és pláne színházban nézessék meg velük. De a Madács egy icipicivel még jobb nála is. Valami ilyesmi volt a konklúziós, akkor egyetben megnyugodtam, hogy sikerült kitálni. Biztos, hogy volt még olyan a szöveg, amit egyébként utólag nagyon szerettem. Szerintem a doktor Igósak közül is. Hát ja, például azért azt nagyon szerettem csinálni, és szerintem jó is lett a Mama és a kurva című 70-es évek elejé francia film, amit te mutattál nekem. Én azt gondoltam róla, amikor megnéztem, hogy egy rettenetesen okos film. Abban az értelemben, hogy 3 órán keresztül fekete-fehérbe 3 ember beszélget, benne más nem történik, és az egész úgy tűnik nagyon sokáig, mintha maga lenne a szabadosság és a legutóbbi francia felvilágosodás, tehát a 68-as időszaknak egy ilyen emlékműve, hogy fú, de lazák vagyunk, fú, de jó fejek vagyunk, és aztán a végére kiderül, hogy nem, pont ennek a kritikája, vagy hát legalábbis a korlátainak a felmutatója. És ezt nem tételmondatokon keresztül, hanem úgy mutatja be, hogy egyszer csak leesik, hogy téged átvernek, mint nézőt. Mert amit látsz, az parodisztikus. Legalábbis nekem ez volt a benyomásom. És hogy ezt hogyan lehet átadni, és közben nem egy ilyen eszmetörténeti értekezést írni, ráadásul egy olyan embernek, akinek nincsen eszmetörténeti kellő felkészültsége, hiszen mégiscsak egy politikai újságíróról beszélünk, és nem egy esztétáról, vagy egy filozófusról. Ez nekem egy nagyon izgalmas feladat volt, és nagyon szerettem csinálni. És most vissza is olvastam, amikor átküldted a Dr. Igó cikkek gyűjteményét, és azt gondoltam, hogy igen, ez egy jó megoldás. Ez most is szívesen kiadnám a kezem közül ezt a cikket. Gyermekkoromban én azt gondoltam, hogy filmrendező vagy filmszínész szeretnék lenni. Jártam színjátszó szakkörbe általános iskolában egészen 7. osztályig bezárólag, és ez az egész világ... Nem, ez nem igaz, hogy az egész világ izgatott a film körül, mert semmit nem tudtam arról a világról. Nagyon szerettem filmeket nézni. És azt gondoltam, hogy ez egy csodálatos önmegvalósítási lehetőség, és szerettem színészkedni is. Aztán ez teljesen elmúlt. Középiskolában már szinte egyáltalán gondoltam ilyesmire, és azóta sem. Úgyhogy bennem mindig a néző az, aki izgalmas volt a filmben, és ez a néző természetesen én voltam, és ezért is igyekeztem mindig a nézőtársak szemének lenni, és ezt a kritikusi pozíciót elfoglalni, hogy akkor nekik segítek vagy utólag értelmezni azt, amit együtt láttunk, vagy előre szólni nekik, hogy akarják megnézni, vagy ne akarják. Sosem éreztem azt, hogy nekem a filmes közegben kell dolgoznom, hogy nekem ott meg kell valósítani magamat, és ez a kritikai munkálkodás, ez egyfajta kapu lehet, vagy egy kompenzáció az élettől, hogy akkor legalább ilyen szinten foglalkozhatnék filmekkel. Tényleg az írás maga sokkal jobban érdekel, meg azt gondolom, hogy biztos, hogy sokkal inkább van hozzá affinitásom. Ahogy eltelt az idő, és megtudtam, és kiderült számomra, hogy mennyire iszonyú bonyolult megcsinálni egy filmet. Mennyi mindenre kell figyelni, mekkora csapatmunka. Mennyit számít benne az anyagi lehetőségek, és nem csak pénzben, hanem konkrét tárgyakban is. Hogy hány embernek kell egyszerre együttműködnie óramű pontossággal, hogy az jól sikerüljön. Hogy ehhez a rendezőnek mennyire diktátornak kell lennie. Ez engem inkább elriasztott attól, hogy arra gondoljak, hogy nekem ott lenne a helyem. Én egyedül szeretek írni. És nagyon ritkán volt az életemben, hogy valamilyen alkotási, már ha alkotásnak lehet nevezni ezt az inkább iparos munkát, ami az újságírást jelenti, de hogy valaminek a létrehozásakor együtt kell működni mással, az nekem a legtöbbször terhet jelentett, és jobban szerettem mindig egyedül működni, és hát ha valami nem magánszám, vagy egy személyes műfaj, akkor az a filmkészítés. Nagyon tanulságos volt visszaolvasni a régi Dr. Igó cikkeket. Nagyon is köszönöm, hogy ezeket kigyűjtötted és elküldted ezzel a műsor előtt. Mert csomószor azt éreztem, hogy igen, ez a film ilyen volt. Tehát volt egy olyan megelégedettségérzésem a legtöbb esetben. Nagyon pontosan láttam azt, hogy mikor voltam írás közben gondban, és mikor megúszós, és mégiscsak úgy oda tapasztott egy bekezdés, hogy az nem volt jó, az fölösleges, túlmagyarázom, túlírom, megismétlem még egyszer, más szavakkal, ha nem jutott volna eszembe semmi, akkor azt még rövidebbre kellett volna hagyni. És nagyon látom utólag azt, hogy mikor szerettem bele egy saját ötletembe, és gondoltam azt, hogy hú, de jó, és akkor ez jó érzés volt leírni. Tehát visszajöttek ilyen kifejezetten jó érzések is, hogy milyen jó volt erről, meg arról a filmről írni. Például a Kill Bill-nél, amikor kitaláltam az Anya öl címet, akkor az egyszerűen jó érzés volt. Az is látszik, hogy nem nagyon változott a véleményem filmekről. Tehát nem volt olyan, hogy azt gondoltam, hogy jaj, azóta rájöttem, vagy megértettem, hogy ez sokkal mélyebb, és elsiklottam felette, vagy pedig hát ennyi év elteltével azért már látom, hogy ez nem volt olyan nagy szám. Egyik típusú kilengést sem éreztem, úgyhogy ebből a tekintetben elégedett voltam. Mondom, szövegileg volt, van néhány, ahol azt látszik, hogy megúszós, kicsit esetlen, nem elég lekerekítettek a mondatok, nem elég jól megfogalmazottak a gondolatok, de úgy általában azt gondolom, hogy ez oké volt, és hát tényleg nagyon szerettem csinálni. Annak ellenére szerettem csinálni, persze mindig, amikor konkrétan le kell ülni a számítógép elé, és akkor megint kell írni egy valamit egy filmre, akkor ugye az első gondolat az embernek, hogy annyi minden mást is lehetne csinálni, más normális ember ilyenkor megnéz még egy filmet, és szórakozik. De közben valójában minden ilyen első hiszti ellenére ez nekem egy nagyon izgalmas és nagyon jó játék volt. És pont ettől, hogy ez egy ilyen szellemileg izgalmas játék, ez egy ilyen kihívás, ettől teljesen értelmezhetetlen és elképzelhetetlen az, hogy megrendelésre ilyen, nem tudom, mondjuk reklámozás kedvéért írna valaki kritikát. Miközben egyébként PR cikket szerintem tudnék írni. És ne, tehát önmagában nincs problémám a PR cikkel. Főleg, hogy az transzparensen megvan jelölve, hogy ez az. Még azt is mondanám, hogy lehet, hogy lenne olyan korszak az életemben, amikor szívesen írnék is. De az, hogy kritikának álcázott PR-t készítsen az ember, abba tényleg nem találkozom, hogy bármilyen örömet okozhatna egy szerzőnek. Hát akkor átveri a közönségét, átveri önmagát, és tulajdonképpen a megrendelőt is átveri. Az jutott még eszembe egy ilyen típusú dilemmáról, hogy nem annyira régen felkért egy filmforgalmazó, hogy bemutatnak mozikba egy dokumentumfilmet arról, hogy Beninnek visszaadnak a franciák műtárgyakat. És ők azt kérték, hogy írjak egy cikket, tehát gyakorlatilag valamiféle kritikát, hogy bármilyen gondolatokat, amiket elindít bennem a film, amit ki akarnak rakni a filmnek a honlapjára. Nem mondták, hogy dicsérni kell, de hát nyilván egy filmforgalmazó a saját filmjének a honlapjára kér írást, akkor az nem azt várják, hogy azt írd oda, hogy ne nézd meg. Ez egy elég rossz film. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen az első alkalom, amikor belekerültem egy ilyen csapda helyzetbe, és azon gondolkoztam, hogy visszamondjam az egészet, és akkor már megígértem, és nem is kértem érte pénzt, hanem ez egy jó fejkedés volt, vagy pedig valahogy írjam meg azt, amit gondolok róla, és akkor végül is megírtam, és lehozták, és egyáltalán nem dicsérem a filmet. Igaz, azt se írom bele, hogy ne nézd meg, de azért azt részletesen felsorolom benne, hogy miért nem sikerült ezt jól összerakni. Mégis lehozták, nem hiszem, hogy sokat számított, meg azt sem gondolom, hogy ez alapján döntötte volna bárki, hogy megnézi. Csak kevés olyan élményem volt filmkritikusként, hogy úgy éreztem volna, hogy van bármilyen előzetes elvárás, hogy miért érdemes rakni, és hát nyilván Fagyi visszanyal ebbe a műsorba, ebből a szempontból tökéletes dolgom volt a Origo filmklub rovatánál, mert ott aztán sosem mondtad azt, hogy mit kell gondolni. Egy-egy ilyen pontozás, csillagozás, számmal jelölés önmagában semmit nem jelent egészen addig, amíg nem vált szellemi társaddá a szerző. Tehát ha valakit sokszor olvasol, akkor egy idő után rájössz, hogy nálam mit jelent a három csillag, a öt csillag és a egy csillag. És onnantól kezdve ez orientál. Egészen addig lényegében semmit nem jelent szerintem, vagy nagyon nehéz ebből tájékozódni. Én soha nem csináltam, meg nem gondoltam azt, hogy nekem le kéne osztályozni másoknak a filmjeit. Biztos van, ahol ez olvasói szempontból segít, például vannak olyan zenekritikával foglalkozó oldalak, ahol rá tudsz szűrni, hogy csak bizonyos pontszám fölötti lemezkritikákat olvassal el. És nekem például az allmusic.com-on van az, hogy van egy-két szerző, akinek a kritikáit rendszeresen olvasom, és akkor én már tudom, hogyha ő három csillagot ad rá, akkor az tényleg rossz. A másiknál meg tudom, hogy a három csillaggal még lehet, hogy jó. De ez nagyon kell, el kell mélyedni a szerzőben, amit meg nem várhatok el az olvasótól. Szóval én alapvetően nem vagyok osztályzás hívő, annál szerintem árnyaltabb a világ, és nagyon leegyszerűsíti ezt a kultúra ajánló műfajt, amikor a kritikáját inkább ajánlások jelennek meg. Ezt nézd meg a következő héten a videó megosztón. Ennyi pontot ért most nálunk ez a hanglemez, stb. Erre is szükség van, egyetem akarok kikelni ez ellen, meg azt gondolom, hogy amit az emberek szívesen fogyasztanak, azt meg is kell, hogy kapják. Tehát ebből a szempontból abszolút hiszek a piacvezérelt tartalomgyártásban. De az ilyen alaposabb, jobb kritikák egyébként hiányoznak valamennyire az életemből, főleg tulajdonképpen mindenből. Tehát nekem a könyvből is, hogy mit érdemes elolvasni, filmből is, lehet, hogy csak én nem keresek jó helyen, és nem talán. Meg van egy-két hely, amit szerintem találok releváns dolgokat, és segítenek. Külföldi is, magyar is, de kevés, amennyit a kultúrával foglalkozunk, bármint újságírók. Főleg, ami nem a leginkább tömegkultúra, hanem hát kincsek, vagy ami szellemi izgalmat adhat, és arról valaki orientáljon. Folyóirat az sok, a online ajánlás meg sokszor kevés, és a kettő között ez a közepes terjedelem, ez ritka lett. A nagy portálokon is úgy mennek a kritikák, hogy akkor egymás után berakunk 8-at, 8 alkotást, és akkor mindegyiket lepontozzuk egy bekezdésben. Ez orientációban segíthet, hogyha az van, hogy most azonnal akarok valamit nézni a Netflixen, de abban kevésbé, hogy eldöntsem, hogy akkor jövő héten mégiscsak elmegyek moziba, pedig eddig nem gondoltam, hogy el fogok menni. Nagyon nehéz a filmkritika, meg általában mindenféle kritika írásos ajánlás helyzete, mert kinyílt a világ, demokratikussá vált a tartalomgyártás, és lényegében bárki bármiről odaírhatja, hogy jó vagy nem jó. Meg egyetlen egy ikonnal lájkolhatjuk és elutasíthatjuk. Tehát demokratizálódott az a bíróság, aki eldönti, hogy mi a jó és mi a nem jó. Másrészt pedig sokkal inkább hozzáférhető minden online, miközben nagyon sok helyen vannak ezek a dolgok, tehát nincs meg az a közös, mondjuk azt, hogy tárgyalási univerzum, hogy van a 5 darab kritikus, és van a városban a 10 darab mozi, és az 5 kritikus megmondja neked, hogy ebből melyikből nézd meg. És te kiválasztod, hogy az 5-ből melyikre hallgatsz, és elmész abba az egy moziba. És ez a mi világunk. És ehhez képest végtelen a tartalmi tér, lényegében egy kis kreativitással bármilyen filmhez hozzá lehet férni, szinte bármilyen nyelven, és bárkinek a véleményét könnyen megtalálod. És nem tudod, hogy akinek a véleményét olvasod, ő egyébként ki és mit gondol egyébként a világról. Ez egyrészt nagyon demokratikus, mert elmúlik az, hogy csak bizonyos csomópontok uralják és korlátozzák a kultúrát és a hozzáférést. Másrészt a végtelen az mindig megnehezíti a tájékozódást. Ugye van ez a hülye gyerekvers, hogy gyűjtöttem a bélyeget, egyszer kaptam egy kilót, azóta nem gyűjtöm a bélyeget. A bőség zavara az egy létező probléma. Én azt gondolom, hogy mindig szükség lesz jól megírt kritikákra, mert az segít, ki lehet tűnni, lehet izgalmasabbnak lenni, felkészültebbnek kell lenni, kell az eredeti gondolat, és jól kell tudni írni. Szerintem az tökre számít, hogy hiába vannak valakinek jó gondolata, hogyha ezt nem tudja áramvonalasan leadni, akkor abban nem lesz semmi. Én az utóbbi években nagyon keveset írtam filmekről. Ez részben azért van, mert másból élek. Részben azért, mert például most legutóbb a Válasz Online-nál olyan helyen dolgoztam, ahol kiváló kollégáim voltak, akiknek ez, ha néha írta Válasz Online filmekről, akkor adódott, kézenfekvő volt, hogy inkább Zsuppán András vagy Borbás Barna írjanak, hiszen eddig is ők írtak róla, és csak felkészültek, a Zsuppán azt tanított is filmkritika írást. Úgyhogy ebbe nem is akartam, és nem is láttam értelmét foglalkozni. Most elmegyek a Kossuth Rádióba főszerkesztő helyettesnek, az aztán nem egy filmkritikaírós állás lesz, de biztos fogok megírni filmekről, mert szeretek írni filmekről. Úgyhogy előbb-utóbb eljön ennek is az ideje megint.
1: Tilos Rádió, FM 90,3. Ennyi volt mára a Roll Movie műsor, amiben Magyari Péter mesélt filmkritikusi pályafutásáról. Legyen szép napotok!

0: A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság felfüggesztette Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter tervét, amelyel egy krokodilukkal teli vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül. A döntést a hadd éljenek az állatok keresete nyomán hozták meg. Abraham Ruin bíró közölte, indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, az előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet azt írta, a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. A és egyenlőre megakadályozza az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Itamar Ben-Gvir közölte, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz. Szerinte az igazságszolgáltatás meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő intézkedéseket. A krokodilos vízesárkokat kezdeményező Ben-Gvir a szélső jobb oldali zsidó erőpárt elnöke, írja az MTI alapján a 24.hu.
1: A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a Cedemi Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső, hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. Szia Marian, szia Misi, szia Juli, szia Lili, szia Kende. Sziasztok, hallgatók. Röviden fölvázolnám, hogy ma miről fogunk beszélni. Kezdeném először a második témánkkal. A Deák 17 Galéria kiadványa programja diákokat hív a városi zöldebb füzettel, hogy találják meg azokat a pontokat, ahol érdemes zöldebben gondolkodni, és közben a főváros történetével lehet ismerkedni. Ez egy játék, amiről majd részletesen fogunk a műsor második felében beszélni, illetve még arról, hogy a 14-23 éves korosztály számára is kínálnak egy nagyon izgalmas pályázatot, ahol alkotó módon ábrázolhatják festészet, kollázs, montás, fotó, STB eszközöket felhasználva a lakhatás témájában készült műveiket egy pályázatra be tudják nyújtani, de az első témánk a közösségi újrahasznosító műhely, amely Zuglóban nem sokára nyílik, és ahol a kidobásra szánt tárgyakból, használt alapanyagokból készülhet majd valami új. Csikai Mária a vendégünk, aki már 30 éve foglalkozik zöldügyekkel, nemzetközi projektekkel, zöldvárosfejlesztéssel, és 5 éve Zugló önkormányzatának zöld per fenntarthatósági nemzetközi projektjeinek senior menedzsere. Szia! Ilyen szent levegővel mondtam ki.
1: Sziasztok! Ilyen sokan nem vagyunk a stúdióban, hogy a Renáta elsorolta, tehát Renáta, Marian és Misi ülünk itt, illetve nagy szeretettel köszöntjük Csikai Máriát, Marit, szia! Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és erről a közösségi újrahasznosító műhelyről fogunk ma beszélgetni Zuglóban. Nagyon sok mindenről szeretnénk kérdezni. Ami nagyon izgalmas szerintem, hogy több külföldi tanulmányúton is jártál, és szerintem nagyon izgalmas tapasztalataid vannak, ezt a zuglói oldalakon el lehet olvasni, és erről is foglak kérdezni. Hát amikor a körforgásos gazdaság, újrahasznosítás, szerelőműhelyek témáját járjuk körül itt Budapesten, akkor jellemzően vagy alapvetően a Ripper Café-re szoktunk gondolni, illetve több kerület is tervezett, vagy akár létre is hozott ilyen kisebb közösségi szerelőműhelyeket. Az adás előtt beszélgettük veled, hogy nagyon nem mindegy, vagy hogy nagyon meghatározhatja ezeknek a közösségi tereknek, újrahasznosító műhelyeknek maga a lokáció, a karakterét, úgyhogy arról szeretnélek kérdezni, hogy honnan jött az zuglói műhelynek az ötlete, milyennek képzeled el, vagy milyennek képzelitek el most, és mit tudtok a lakossági igényekről Zuglóban?
2: Hát ez jó sok kérdés, de így lényegszer sorrendben. Hát maga a pályázat, ez egy nemzetközi projekt, amiben én eléggé erősen harcoltam, hogy bekerüljünk. Mi egy nemzetközi projekt, és egy berlini olyan helyjel, csak hogy ezzel is, hogy meséljek, hogy mennyi féle ilyen hely van, egy olyan helyjel pályáztuk be a konzorciumba, aki építőipari hulladékokat gyűjt, szelektál és ad el újra egy hatalmas hangárban. Na most ehhez képest mi ugye Zuglóban egy 100 négyzetméteren szeretnénk egy olyan műhelyt létrehozni, ami leginkább közösségi adományokból és közösségi erőből, tehát önkéntes munkával, illetve szakemberek által végzett workshopokkal segíti tulajdonképpen a szemléletet, az oktatást, és természetesen azt, hogy ezek az eszközök, vagy akár a már használt tárgyak hosszabb életet kapjanak. Ami még emögött van, az természetesen az, hogy azért Zugló az egy polgári millió. Maga a hely egyébként Nagy Lajos Király út 72-ben lesz, tehát ez az Őrsvezértérhez elég közel esik, így az Őrsvezértér és a bosnyák közötti terület, egy társasháznak a földszintjén, vagy hogy mondjam, egy ilyen üzlethelyiségben, ahol régebben a Tündérpak alapítvány volt. Nagyon Szerintem összefügg, hogy a zuglóiak nagyon szeretnek adományozni, nálunk azért elég nagy az adományozás kultúrája, és nagyon sok úgymond charity vagy újrahasznált lata foglalkozó kisbolt van, tehát van például Vöröskereszt adománybolt, van ez a charity adománybolt, és ezek nagyon jól is pörögnek, és nagyon érdekes egyébként, hogy milyen, mennyire más, milyen eszközök, ruhák, termékeket lehetne ott megtalálni. De maga, tehát ez az ötlet, hogy erre felé menjünk, ez igazából ahol dolgozom az önkormányzatnak a közösségi részvétellel és pályázatokkal foglalkozó osztálya, tehát hogy innen alakult, és ez egy, hát nem titok, vagy utána is lehet nézni, ami az önkormányzatnak, ez egy 2 éves projektje, ez körülbelül 70 millió forint, de ami nagyon fontos, hogy az önkormányzat környezetvédelmi bizottsága támogatta nagyon ezt a kezdeményezést, ez több körös pályázat, és én folyamatosan mondtam nekik, hogy mi kell ehhez, meg hogy hogyan fog ez fölépülni, meg vártam az ő ötleteiket is, és ők végig támogatták, és így értük el azt, hogy ezt az üzlethelyiséget 5 évre megkaptuk erre a célra ingyenesen, tehát hogy azért nem minden a pénz, a jó szándék is nagyon fontos, hogy az önkormányzat meglátta ebben a fantáziát.
1: És akkor mi most a terve? Azért nézzük meg ezt egy kicsit ilyen közelebbről, mert nagyon, nagyon izgalmas dolgokat írsz azokban a szövegekben, amik a müncheni, meg a lyoni tanulmány útjaid után születtek, és hogy ott nagyon eltérő típusú hasonló helyeket nézhettél meg, és ebből is kérdezem, hogy akkor a tiétek az alapvetően mire fókuszál, hogy nem tudom, barkács műhely is lesz, asztalos műhely is lesz, vagy csak javító műhely, milyen típusú közösségi eseményekben gondolkodtok most?
2: Hát a projektünk úgy épül fel, hogy nyilván amikor elindítottam, akkor volt egy ilyen elképzelésem, hogy majd hogy lesz, hogy majd boldog civil szervezetek egymást ölbe fognak várni, hogy csinálhassák. Tehát én alapvetően azt szerettem volna elérni, mert máshol is egyébként a nemzetközi szinten civil szervezetek működtetésében vannak ezek a műhelyek, vagy közösségi helyek, ahogy szeretnénk őket hívni. De ami az első lépés az hogy ami nagyon fontos volt, hogy megerősítést kapjunk arról, hogy erre van szükség. És ezért a 21 Kutatóintézet csinált egy kutatást, aminek most lett kész az eredménye. Hamarosan ezt is meg fogjuk osztani egy cikkben.
1: De akkor ezt most már beszámolhatsz
2: nekünk
1: már róla.
2: Igen, már mesélhetek róla, és hát nagyon megnyugtató volt, ezt kell, hogy mondjam, a cikk, mert hogy amire mi szeretnénk a műhelyben koncentrálni, az, hogy különböző szakértők, vagy akár önkéntes szakértők tanítsák meg az embereknek azt, hogy hogyan lehet a különböző eszközöknek az élettartalmát meghosszabbítani. Ez nyilván egy textil esetében lehet különböző varrástechnikákkal megerősíteni élettartalmat, vagy egy kerékpár esetében mondjuk szerelni, vagy egy bútor esetében lefesteni, újra gondolni, bármi. Tehát, hogy több, mi leginkább arra szeretnénk koncentrálni, hogy ilyen vezetett műhelyek legyenek, különböző típusú szakértők segítségével tudjanak az emberek ebbe a témába elmerülni. És az jött ki a kérdőívből, hogy erre nyitottak leginkább az emberek, szóval ez így nagyon örülök neki, de természetesen ezen kívül az olyan dolgok is, mint például a kreatív foglalkozások, tehát hogy különböző típusú hulladékokból egy valamilyen esztétikai értéket képviselő dolgot csináljanak, tudom, akár alkossanak, legyen ez tárgy, vagy pedig egy műalkotás. Erre is nagyon nyitottak voltak, és hát, hogyha mondhatom ezt, hogy nekem az, ami nekem nagy öröm, hogy egy brüsszeli ilyen workshopnál én láttam, ami furán hangzik, hogy növényekkel foglalkoztak, és akkor volt bennem egy ilyen, hogy most hogy jön ide a recycling hozzá a szobanövény, és akkor amikor beszéltem ebben a hölgyel, akkor mondta, hogy az egyik legnépszerűbb workshopjuk a növényekkel való, szobanövényekkel való foglalkozás, és hogy igenis van helye egy ilyen
1: szaporítás, gondozás.
2: Így van, szaporítás,
0: csomó
2: gondozás.
0: Növényt, bocsánat, hogy beleszólok, de nagyon sokan kidobják a növényeket, ami már nem pompázik olyan szépen, mint ahogy eredetileg azt elképzeltük, és erre is sokat lehet tanulni, hogy lehet őket megmenteni, de hadd kérdezzek valamit, ha már egy kis szót nyertem, hogy akkor, ha jól értem, akkor itt nálatok arra nem lesz lehetőség, hogy valaki csak úgy bemegy napközben, és ott javítgat, tehát erre ilyen szabad időszakok nem állnak majd rendelkezésre. Tehát ez a nagy különbség a Ripper meg köztetek, hogy ez nem egy olyan műhely, amiben így napközben be lehet menni szerelgetni, hanem itt igazából megtanítjátok az embereknek azt, hogy tudják megjavítani a saját dolgaikat, de ez nem tér arra, hogy itt ezt meg is csinálják a későbbiekben.
2: Hát igen, itt ilyen vezetett, tulajdonképpen olyasmi, mihez tudom hasonlítani, mint egy ilyen képzési központ. Uh-huh. Tehát, hogy itt lesznek alkalmak, de nem az, hogy beviszem a szekrényemet, most csak direkt mondok egy ilyen abszurdumot, hogy beviszem a szekrényemet, hogy nyikorog az ajtó, és akkor ott tároljuk a szekrényt, addig, amíg meg nem szerelik, és akkor ott uh-huh. egy ilyen hely, tehát, hogy nincsen erre ennyi hely. Ez sokkal inkább arról szól, hogy ezeken a sokféle workshopon sokféle tudást szerezzünk arról, hogy hogyan lehet ezt elérni, hogy azok az eszközök, amiket mi szeretünk, kicsit új életet kapjanak, vagy azok a tárgyak, vagy akár ruhák. És ami még a növényekhez csak mondanám, hogy nagyon jó helyen végzett, tehát, hogy nagyon sokan szeretnének a szobanövényekkel és növényekkel foglalkozni, ami hát azért Vízuglóban elég sok ilyen közösségi programot is bizonyára ismert, hogy már azt hiszem 4. vagy 5. közösségi kertünk van, szóval ebben is kiemelkedő Zugló, de volt, mondtak már, balkonkertészeti akciónk, szóval hogy nagyon örülök neki, hogy ez egy ilyen visszajelzés, hogy nagyon sokan szeretnének és kíváncsiak ebben a kapcsolatban. A másik, ami még érdekes, hogy olyan kulturális terület is tulajdonképpen ez az újrahasznosítás, ami először úgy nem jut eszünkbe, de nagyon sok különböző országnak vannak olyan különböző technikái, akár ilyen népművészetnek is hívhatnám, ami ezzel foglalkozik, hogy meghosszabbítsa az élettartalmát, vagy pedig, hogy hulladék anyagokat használjon föl. Tehát, hogy ezért én bízom benne, hogy majd megismerhetünk olyan japán technikákat, olyan egyiptomi technikákat, kézműves technikákat, amik kicsi új szint adnak ehhez a témához.
1: De aztán majd lehet, hogy lesznek, hogy biztos tud így növekedni vagy változni egy ilyen újrahasznosító műhely, nem? Tehát, hogy ahogy például a müncheni látogatásod alapján írott, hogy ott azért nagyon jellemző volt, hogy felajánlanak eszközöket, amikkel aztán javítani lehet, tehát, hogy közösen lehet használni, nem tudom, milyen fúrógépet, meg bármit, tehát hogy gondolom egy ilyen 5 éves működésbe, ami aztán reméljük, hogy ennél sokkal több lesz, gondolom bőven belefér egy ilyen típusú, hogy aztán majd a közösség valamerre mozdul, hogy milyen igények születnek meg menet közben.
2: Hát igen, ezért is volt nagyon fontos ez a kutatás, hogy lássuk, hogy mire kíváncsiak az emberek, tehát hogy mi érdekli őket, és hát az, ami még nyilván népszerű, az hogyha esetleg kölcsönözni lehet olyan eszközöket, gépeket, amiket ők nem szívesen tartanak otthon, vagy pedig túl nagy helyet foglal. Még egyenlőre nem látom, hogy ez hogy fog beilleszkedni, de igazából én nagyon örülök, hogy már 25-en jelentkeztek ennek a helynek a koordinátorának a pozíciójára. Most lesz felvétel, tehát hogyha még esetleg hallgatja valaki rádiót, és minden álma az, hogy Zuglóban egy ilyen klassz közösségi helyet nulláról fölépítsen, akkor adja be mindenképpen a jelentkezését. Két civil szervezettel vagyunk egyébként már egy jó ideje tárgyalásban, csak arról, hogy mikkel is lehetne itt foglalkozni. Az egyik a PetKupa Egyesület, nyilván ismeritek. Én nagyon örülök neki, hogy ők nagyon nyitottak voltak az együttműködésre. Ők alapvetően azt látják ebben, hogy egy oktatási hely lehet, lesz egy nagy előadó tér, ahol gyerekeknek foglalkozásokat lehet majd csinálni.
1: Ez alapvetően hulladékkezelés, hulladékfelhasználás.
2: Így van, illetve azoknak a cégeknek nyilván, akik támogatják ezt a PetKupának a fantasztikus céljait, meg tevékenységeit. A másik szervezet pedig a Biko, akiről biztos hallottatok, a falocsolók, ők pedig nekik meg azért örülök nagyon, mert hogy nem mindegy ugye a célcsoport, mert hogy nagyon szeretném, hogyha a fiatalok jönnének, és a fiatalok is meglátnák ebben a műhelyben a lehetőséget.
1: Szintén szerepel az egyik ilyen beszámolódban, szintén talán a müncheni példával, hogy alapvetően az idősebb korosztály látogatja ott nagyon jellemzően ezt az újrahasznosító műhelyt, illetve a fiatalok, tehát hogy mondta, legtöbbet dolgozó, nem tudom én, középkorúakat nehezebb egy kicsit megszólítani, de amiről nagyon szeretnélek kérdezni, hogy hát ezek mögött az ilyen újra hasznosító műhelyek mögött, hogy bár ugye látszólag sokszor ez ilyen nagyon spontán, meg jó hangulatú közösségi események váltják egymást, de hát hogy mégis egy ilyen nagyon érzékeny rendszer van mögötte, tehát hogy egyrészt nagyon, nagyon jól átgondolt gazdasági, jogi és egyáltalán olyan szabályok állnak mögötte, illetve hát hogy az önkéntes munka, tehát hogy rengeteg ember megbízható önkéntes munkája kell, és amiről még kérdezni akarlak, és a külföldi példáidban te magad említed, hogy azért mindenhol vannak nagy cégek, akik felajánlanak, akikkel hosszú távon lehet akár együttműködni, akiktől lehet számítani arra, hogy a nem tudom, a hibás, selejtes, akármilyen termékeikkel hozzájárulnak ehhez, hogy ti kalkuláltok ilyennel? Illetve hogy a ti rendszeretek, ahogy most elképzeled, vagy ahogy látod, hogy ez hogy fog felépülni, hogy látjátok a működést biztosíthatónak hosszú távon?
2: Hát ugye magát a műhelyt nem én fogom vinni, mint ahogy említettem, én nagyon bízom benne, hogy az az agilis ember, akit hamarosan megtalálunk, ő neki lesz annyi tapasztalata és elhivatottsága, hogy egy ilyen kvázi üzleti tervet készítsen, szóval mi azért szeretnénk, hogyha ennek lenne egy ilyen alapindítása. Erre más, tulajdonképpen ahogy a projekt, ahogy fölépül, ezt úgy próbálom megmagyarázni, hogy lenne egy másfél év, amíg a projekt segít, mint egy ilyen startupnak egy ilyen dobbantó, hogy így elindítsa, hogy akkor kap pénzt workshop fejlesztésre, eszközökre, helyszín, bért kap mindent, tehát hogy egy ilyen nagy lehetősége van az egésznek a beindítására, és utána pedig van még másfél éve, amiről szólt ugye, hogy az önkormányzat odaadta még másfél évig, tehát összesen 3 évre ingyenesen, tehát van még másfél éve bemutatni, meg esetleg ott kialakult igényekre reagálva megcsinálni. De itt nagyon fontos a partnerség, amit te is mondtál. Tehát nem csak a civil szervezetekkel, akiket én most említettem, hogy már elindult ugye valami fajta, nem csak az önkéntesekkel, akiket szintén említettél, akik egyébként a kérdőjébe is kijött, hogy nagyon szívesen vannak olyanok is, mint én autodidakta módon hímez Joli néni, és nagyon szívesen átadná workshop keretein belül, megmutatná, hogy kell mondjuk hímezni, vagy zoknit stoppolni, vagy én nem tudom mit csinálni. Tehát, hogy van egy ilyenfajta önkéntesség, és van egy olyan önkéntesség, aki meg magát a helynek a rengeteg logisztikai kinyitás, becsukás, rendezvényszervezési munkában önkénteskedik, tehát hogy ezek a partnerségek is fontosak, de természetesen a cégekkel és magában az önkormányzattal is kell a partnerség. Van már egy támogatónk, nem titok, az IKEA támogatta a helyiséget 1 millió forint körüli értékű bútorral, tehát az egyik helyiség, az egyik előadó helyiség az tulajdonképpen a dobozok már ott vannak, tehát ők segítettek, és ebben, hogy ezt berendezzük, de hát nyilván számítunk több cégre is, de akkor most muszáj nyitom egy új fejezetet arról, hogy ez az újrahasznosítás, ez most már egy nem csak divat, hanem egy gazdasági kényszer is. Ezért itt mindenféle integetés van, és nem tudom, hogy miért integetnek. Ne ütögessem az asztalt. Jó, elnézést, ütögettem az asztalt. Na, szóval, hogy gazdasági kényszer is, és a cégeknek nem lehet már nagyon hulladékot termelni. Tehát ezért valami alternatívát kell kitalálni. És itt jönnek be a képbe ezek az újrahasznosító helyek, műhelyek, akik nekik is tudnak segítséget adni abban, hogy mondjuk az el nem adott, vagy pedig mondjuk rossz állapotban lévő, nem eladható dolgokat begyűjtik, megjavítják és értékesítik. Tehát, hogy azért a cégek nem feltétlenül csak mint egy ilyen jó szándékúan kedvesen adományoznak, hanem valamilyen szinten nekik is már gazdasági kényszer, vagy esetleg mondjuk Németországban kilóra adóztatják meg őket, hogy mennyit dobnak be a kukába. Tehát, hogy nekik nem mindegy. Itt Magyarországon egyelőre még, hát én nem vagyok tisztában annyira a hulladék ilyen fajta kezelésének, vagy adóztatásának a mértékével, de azt gondolom, hogy ez egyre fontosabb téma lesz a cégek esetében is, és hát megtanulni nekik azt, hogy egy teljesen másmilyen gazdaságra kell átállni, ami sokkal fontosabban kezeli az erőforrásokat, mint ahogy eddig, mert ugye eddig a cégek az ilyen végtelen erőforrásból végtelen mennyiségű terméket állítunk elő, és hát ennek a gondolkodásnak pont ez amiben teljesen más, hogy egy hosszabb élettartalomra kell átállnunk, mert hát látjuk azt, hogy az erőforrásaink az igencsak végesek.
1: De akkor itt a nulladik mérföldkőnél erre már készen áll a ti műhelyetek? Tehát, hogy már akár várjátok a felajánlásokat, a nem tudom, gépekre, eszközökre, már tudjátok jelezni a nagy cégeknek, hogy akkor van fogadókészség a nem tudom, a selejtes termék, vagy a hibás termékekre, vagy ez egy következő lépcsőfok, és akkor először egyáltalán indítsátok be a, nem tudom, a műhelyet, meg egyáltalán menjen híre zuglóba, hogy van egy ilyen, szokjon oda egy közönség, vagy hogy mik a lépések ebben?
2: Hát ugye igazából az egészre másfél évet szántam még, hogy ez kialakuljon, hogy lesz, és ki lesz kvázi az üzemeltetője ennek. Ugye itt több szereplős ez a történet, mint ahogy mondtam, hogy több civil szervezet is van, ugye lesz benne önkormányzati alkalmazott, van a például a zuglóiak egymásért egyesület, aki fogadott adományokat, és ő fog fogadni még további adományokat is, de igen, nyilván lesznek fölhívások, nem csak eszközökre, hogy adjanak mondjuk számukra felesleges bútorokat a berendezésbe, varró gépet mondjuk, amit fogunk használni, stb., hanem lehet majd jelentkezni önkéntesnek is, nyilván különböző feladatokra, vagy akár, amit említettem, workshop tartásra, tehát, hogy azért igyekszünk úgy alakítani, hogy minél többféle ember tudjon csatlakozni, ha csak annyival is, hogy mondjuk behoz egy bútor darabot. Úgy láttuk a megint csak ebben a kérdőívből, aminek nagyon örültem, hogy az emberek zuglóban nagyon nyitottak az önkénteskedésre, többen fölajánlották azt, hogy jönnének önkénteskedni, és még ami nagyon számomra nagyon érdekes volt, és nagyon örültem neki, hogy a zuglóiak többsége akár 2000 forintot is hajlandó fizetni a workshopért, hát azért ezt tudjuk, hogy a mai gazdasági helyzetben azért ez szerintem egy szuper dolog.
3: Én hogy ezt már akartam kérdezni, és jó is, hogy mondod, hogy ezek ingyenes, tehát hogy egy kicsit a részvevői oldalt is nézzük meg, hogy akkor ezek szerint nem lesznek ingyenesek, vagy nem csak ingyenes workshopok lesznek.
2: Hát miket említettél, hogy többféle módszerrel dolgoznak nemzetközi szinten is ezeknél a workshopoknál. Vannak olyan workshopok, amik mondjuk úgymond szponzorált workshopok, tehát ennyitom én bízom benne, hogy a japán nagykövetség például, hogyha küld nekünk egy olyan embert, aki ezzel az elképesztő japán technikával tud gyönyörű dolgokat csinálni, azt mondjuk valószínű, hogy nem feltétlenül kérünk majd el belépő díjat, vagy passz, mert ez nem az én munkám lesz, de hogy ez is lehetséges, az is lehetséges, ugye, hogy valaki azt mondja, hogy hát én nem akarok kérni érte pénzt, mert én ezt autodidakta módon megtanultam, hogy kell zoknit stoppolni, és én ezt boldog vagyok, ha megtanulnak tőlem zoknit stoppolni, szóval, hogy akkor is lehet nyilván.
3: Igen.
2: De amikor egy szakember mondjuk egy asztalos megtanítja azt, hogy kell az asztalt mondjuk megújítani, vagy újrafesteni, vagy nem tudom mit csinálni vele, akkor nyilván ő pénzbe kerül, az ő ideje pénzbe kerül, és azt azért valakinek állnia kell. És hát az egész mögött igazából az van, és a kérdéseket is úgy tettem föl, hogy tényleg az a hajlandóság legyen meg. Tehát, hogy 2000 forint nyilván nem lenne elég egy szakember egy órájának megfizetésre, hogy ott vagyunk mondjuk minimálisan egy workshop, mondjuk 5 fővel kezdődik, tehát, hogy 5 fő alatt nincs workshop. Tehát, hogy most akkor tényleg, ha belegondolunk, hogy egy szakembernek mennyi az óradíja, hát azt azért nem adtuk össze ezzel. Tehát így... Itt a szándék nagyon fontos, és az, hogy tényleg az emberek azért meggondolják, hogy igen, nekem megér ennyit, hogy hozzájáruljak.
1: De Mari, akkor ti ettől az embertől, akit erre az említett pozícióra kerestek, akkor tőle tulajdonképpen várjátok is, hogy kidolgozza ezeket a koncepciókat, meg hogy neki legyen mindenféle pénzügyi, gazdasági, nem tudom, működési terve, tehát akkor várjátok azt is, hogy akkor legyenek erre ötletek, amik alapján így működtetni tudjátok ezt a helyet?
2: Igen, de persze ez minden segítséget megkap az önkormányzat munkatársaitól, meg hát ami nagyon fontos, hogy ez, mint amit említettem, partnerségbe szülessen meg. Tehát azok a civil szervezetek, akik már jelezték, hogy érdeklődnek, már jelezték, hogy partnerek lennének, azok is nyilván fontos, hogy az ő véleményük is megjelenjen ebben a tervben, meg ebben a működésben. De igen, tehát, hogy mindenképpen valami fajta üzleti tervet várunk, a koncepciót attól, aki a befutó lesz. És miről akartam még beszélni? Hogy a többi nemzetközi programban is a pénzügyekről, tehát, hogy egy ilyen műhely nyilvánvalóan nem fenntartható a bevételekből.
3: Igen.
2: Hiába van szinte mindegyik műhelynek különböző típusú tevékenysége, tehát van, aki mondjuk kölcsönöz különböző eszközöket, vannak workshopok, milyen olyan, mit tudom én, bármi elad, szervizel, nem tudom mit csinál, tehát rengetegféle tevékenységet végeznek. Mindegyik legalább minimum 50, de a legtöbb esetben ilyen 50 és 30% között az önkormányzati vagy a városi támogatásoktól függ. Szóval, hogy azért ezek ugyanolyanok, mint mondjuk egy kulturális intézmény, hogy nem lehet kizárólag jegyből vagy tagdíjból fenntartani. Igen, és akkor ez is egy érdekes dolog, ez a tagdíjas. Én ezt a franciáknál láttam először, hogy egy nagyon alacsony valami vicc kategória, most nem tudom mennyi.
1: Volt, hogy 2 eurót.
2: Igen. Valami vicc kategóriai tagság van, és akkor, hogyha megveszed a tagságot, akkor vehetsz mondjuk a franciáknál például egy sportcipőt, ugye ők ilyen sporteszközökkel foglalkoznak kifejezetten. Szóval ez is valahol olyan vicces, hogy most akkor oké, akkor tag vagy, de ezzel is magukhoz kötik az embereket, mert ugye akkor már, ha tag vagy, akkor kapsz e-mailt, akkor hogyha vannak mondjuk ingyenes alkalmak, akkor lehet, hogy akkor arra eljössz, például egy kerékpárszerelés, vagy ilyesmiket szoktak ők csinálni. De van, ahol azért ez magasabb a tagdíj, de igazából ez csak azt próbálják ezzel elérni, hogy támogasd ne csak erkölcsileg, hanem egy kicsit anyagilag is.
1: Hát egy pont a német példa, amit említettél, ott nem tudom, azért ilyen nagyon komoly asztalos műhelyek meg gépek vannak, nem ami tényleg bevihet bárki bármit, és ott megszerelheti, kap szakértő segítséget. Olyan szépen fogalmazta, hogy nem tudom, hogy az embereknek a meghosszabbított nappaliuk, ez a, vagy hát nem is feltétlenül a nappaliuk, vagy a műhelyük, vagy valami olyasmi tér, ami otthon nyilván nincs se dolgozni, se eszközöket tárolni, se egyáltalán, szóval, hogy azért egészen komoly szolgáltatásokat is nyújtanak, vagy kínálnak máshol ezek a helyek. Ezért is kérdeztem, hogy te látod-e, nem tudom, több évre előre, vagy hosszú távú működés során, hogy akár kialakul egy ilyen, hogy olyan felajánlások érkeznek hozzátok, hogy itt mindenféle szuper drága gépet is lehet majd használni, vagy amihez, hogy mondjam úgy, tényleg nagyon nehéz hozzáférni amúgy.
2: Hát én nekem személy szerint én az Energiaklubban dolgoztam 10 évig, ahol, bocsánat, most így fogok egy kicsit sztorizgatni, ahol volt egy olyan eszközünk, hogy ilyen vájatot vágott a fa ablakba, és azt lehetett kölcsönözni, abba beraksz egy ilyen szigetelő szalagot, és akkor szuper jó szigetel, meg zajszigetel, meg minden. Na és ezt a gépet, ezt a nútvágó gépet kölcsönözgettük az embereknek, akik olyan állapotba hozták vissza, hogy az valami katasztrofális. Nincsenek az emberek azért, tehát olyan szinten, hogy most ezt vezető szakember nélkül ezt a gépet otthon fogja magát Júcsi, és akkor nekiáll útvágni. Hát a YouTube videón ez működik, de ugye a valóságban úgy nem, nekünk úgy nem vált be. Ja. Szóval én azért egy kicsit óva inteném leendő munkatársainkat addal, hogy nagyon adjanak
3: az irányba menjenek.
2: Igen, és igazából a németek is azt mondták, hogy hát nagy szerencséjük van, mert sok az adományozó, ezért sok fúrót kaptak már, amiből jó pár azért hát egy problémásan
1: hát
2: került
1: vissza. Hát ez benne vissza. Van ebben a
2: műfajban. Szóval hát én nem tudom, hogy mennyire szeretnénk mondjuk a hulladékmentesség nevében a hulladékot szaporítani azzal, hogy ezeket a gépeket hozzá nem értők mondjuk tönkreteszik. Szóval mi azért inkább abba az irányba szeretnénk elmenni, hogy lehetőleg a szakember vezetésével tanulja meg, és akkor azt a tovább vigye a tudását.
3: Azért, hogy ne csak 5-en legyenek a workshopon, hanem 15-en, én azért gondolom, hogy ez egész Budapest számára nyitott, hogy részt vegyenek a workshopokon, hogy akkor ez is a terveitekbe szerepel, hogy ezt ilyen főváros szinten népszerűsítsétek ezt a lehetőséget, mert ez tök jó, hogy az uglóiaknak van, de mondjuk pont a Ripper Café-nál is szerintem több kerületről, arrébről is oda mennek az emberek, mert igazából persze van néhány ilyen kezdeményezés, de azért olyan nagyon sok nincs, és mindegyik egy kicsit másra specializálódik. Tehát aki inkább ilyesmiket szeretne kipróbálni, vagy ilyen programokon szeretne részt venni, azok szerintem nyugodtan mehetnek.
2: Hát én azért is meséltem el, hogy ez hol van, hogy az Őrsvezér meg a bosnyák között, szóval azért nem a világ végén, meg nem az van, hogy csak trollival lehet oda jutni, mert azért van néhány ilyen hely zuglóban még, de hogy persze, hát mindenkit várunk majd, de ami még ezzel kapcsolatban érdekes, hogy nyilván ezen a területen is az, hogy vannak felkapott dolgok. Tehát mint Németországban most például az a felkapott, hogy a régi farmeredre, vagy amit itten a kukán találsz farmerre, mert ők aztán tényleg elképesztek, most a német fiatalok azok még bebírnak járni. Szóval, hogy arra a farmerre mindenféle bizbaszt, elnézést kívánok, fölraknak. És ez megy a workshopon, hogy akkor csatot, nem tudom, szegecset, rávasalok, nem tudom mit, és akkor az egész így valami elképesztően kinéző láncot, nem tudom mit, fogast, szóval, hogy ezeket a dolgokat felrakják a nadrágra, és akkor ez például most nagyon megy, vagy ugye az, mint a szobanövényekről beszéltünk, az is most nagyon megy.
3: Igen.
2: Most nálunk azért Zuglóban van egy másik projekt, ami kapcsán a fermentálás nagyon megy.
1: Na, ezt akartam még bedobni, hogy gondoltam, hogy lesz ami gasztronómiai.
2: Persze! És szóval, hogy akik már ezt évek óta csinálják, és a tanulmányúton volt szerencsém velük interjút készíteni, azért mindig azt mondják, hogy nyilván vannak olyanok, amik felkapottabbak, vannak az állandó dolgok, amik mondjuk érdekli az embereket, nek egy bizonyos mennyiséget, tehát az 5 fő mindig megvan, mondjuk a különböző ilyen varrással, nadrág fölvárást megtanulni, mit tudom én, bármilyen textiles dolgok. Nyilván vannak, mi az idősebbeket megmozgatja, ilyen kézműveskedések, nyilván van a pici gyereket lefoglaló, tudom én, origami, nem tudom, ilyenek. Szóval, hogy ezek vannak állandók, meg vannak ezek a divat dolgok, de hát nagyon nehéz munka mindig olyan workshopot nyújtani, amire van érdeklődés, és ami a témához is kapcsolódik, és amire az önkormányzat, vagy egy támogató esetleg hajlandó pénzt adni. És akkor a szociális kicsit oldalára visszamenve, tehát itt mindegyik példánál azért az alacsonyabb jövedelműek való fókusz előtérben van. És nem azért feltétlenül, mert a javítás miatt, úgy, mint a Repair Café-nál, akiknál ugye kifejezetten olyan a célcsoport, hogy azért megy esetleg oda, mert hogy nem lenne pénze egy újabb turmix gépre, most csak mondtam valamit, és azért tartja fontosnak, hanem azért segítenek neki, hogy ne kelljen a pénzét erre költeni. Szóval egy kicsit meg másmilyen az a hozzáállása, hogy ők gondolkoznak, tehát hogy megpróbálnak segíteni azokon a nehezebb sorsú családokon, hogy ne kelljen neki újat vásárolni, hogy megtanítsák neki, hogy lehet olyat, hogy nem vásárolok újat, hanem megjavítom, és egy szóval kicsit másmilyen a szemlélet, de attól még eléggé fókuszban van, és ami pedig a szintén fenntartásilag érdekes, most a legutóbbi helyen, ahol voltam, ahol különböző fogyatékossággal, vagy egyéb munkaerőpiacon nem feltétlenül jó pontnak számító, akár mentális betegséggel küzdő, akár tudom én, addikcióval küzdő embernek adnak lehetőséget dolgozni. Tehát ezeken a helyeken ők sokféle területen dolgoznak, tehát akár a műhelyben, akár a logisztikában, vagy segítenek ide-oda hozni dolgokat, és ez is nagyon fontos, mert nyilván ott is, Németországban ezeknek az embereknek azért nincsen olyan túl sok lehetősége munkához jutni, másrészt az adókedvezmények is elég jók, tehát hogy a műhelynek a fenntartási költségei ezzel csökkennek. Szóval szerintem ezek is nagyon érdekesek, hogy az ember azt gondolná, hogy na ez egy zöld projekt, és akkor a végén kiderül, hogy hát azért ennél egy kicsit több.
1: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk rá, most le is járt az adásidőnk, de hogy azt még mondd el, Mari, hogy ez körülbelül nagyjából mikor tud beindulni, vagy hogy természetesen várunk majd az adásba, de hogy mondj egy ilyen kb. Dátumot.
2: Hát én azt remélem, hogy egy-egy workshoppal, ugye, mint már említettem, az előadó terünk az tulajdonképpen kész, csak a dobozokban vannak a székek, asztalok, szóval egy kisebb kapacitással én úgy gondolom, hogy ősszel már el fog tudni indulni, tehát mondjuk filmvetítések, előadások, egy-egy kisebb workshop már akár ősszel indulhat, és hát a műhelyeket még nem fogjuk tudni elindítani, tehát ahhoz föl kell szerelni az eszközöket, ilyesmit, de hát azonnal szólok, jövök, és remélem az új munkatársal majd.
1: Nagyon kíváncsian várjuk.
2: Várjuk az embereket.
1: És hát ajánljuk akkor mindenki figyelmébe. Elmondod még egyszer a címet, hogy hol lesz ez a remek.
2: De még ne menjetek oda, mert még nincs
1: csak
2: ott.
1: Csak hogy mégis ez lehet heszölni, ha valaki
2: jó,
1: arra jár.
2: A Nagy Lajos Király utca 72-ben lesz, az Őrs és a Bosnyák között van. Most nem látszik rajta semmi. De majd ha már de ott leszünk,
1: kérdése.
2: Akkor aztán belecsapunk a lecsóba. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük. Csikai Mária volt a vendégünk Zuglóból. Most zenélünk egy kicsit, és jövünk vissza. Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up.
4: up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is...

0: Sziasztok! Újra itt az Utca Rádió, a Tilos Köztérügyi műsora, és jövünk a második témánkkal, ahogy említettem, azt már a beköszönőben is. A Deák 17 Galéria két programjáról lesz szó. Az egyik a Városi Zöldebb Füzettel foglalkozik, a másik pedig egy pályázattal, ami fiatal alkotóknak ad lehetőséget arra, hogy különböző művészeti módszerek, képzőművészeti eszközök segítségével a lakhatás témájában készítsenek alkotásokat, és hát a vendégünk jelen pillanatban, mindjárt keresem, igen, Pongrász Marci, aki a kiadvány terjesztését, szponzor kapcsolatokért és a pályázatok koordinálásáért felelős, és a külsős megjelenésekkel, az utazótáratok szervezésével is te foglalkozol. Nekem nagyon tetszik ez a cím. Most nem a zöld füzetekre gondolok alapvetően, hanem a lakhatás pályázatra. Nagyon érdekesen is írtátok. Egyrészt nagyon sokszor merül fel a lakhatás mostanában ilyen-olyan kontextusban, nem feltétlenül vidám témákban, de itt egy kicsit úgy érzem, hogy ez a hatás szó, ez nagyon fontos, és konkrétan arra utal, amiben az adott alkotó él. Nekem valahogy ez jött le a kiírásból, de javíts ki, hogyha rosszul értelmeztem.
1: Ezt nagyon jól látod, és én is üdvözlöm itt a rádió hallgatókat. Igyekszünk mindig olyan témákat kiválasztani, a paraván kiállításokhoz is, meg egyébként minden más olyan pályázathoz, amit a galériánál csinálunk, szervezünk, amik aktuálisak lehetnek a fiatalok életében. Itt ugye a korcsoport 14 és 23 év között van, ez eleve egy elég izgalmas időszak minden ember életében, sok minden alakul, sok hatás ér minket, és van, aki elköltözik, összeköltözik, visszaköltözik, szóval van itt mindenféle hatás, és úgy gondoltuk, hogy erre egy jó pályázatot lehetne létrehozni, így jött létre a lakhatás.
0: Én egy kicsit lehet, hogy megtévesztően fogalmaztam a felvezetőben, mert ez nem kell dedikáltan művésznek lenni, hanem csak egyszerűen, ha valaki úgy érzi, hogy bármilyen módon ezt a képzőművészeti formában ki tudja fejezni az ezzel kapcsolatos megélését, akkor tulajdonképpen elindulhat ezen a pályázaton. És mit nyerhet a pályázaton? Vagy egy kicsit bemutatod, hogy mik a...
1: Persze, így beszélek így akkor nagyobb vonalakban arról is, hogy mi ez a paraván kiállítás széria, mert úgy tűnik, hogy ez széria lesz. Ezt egyébként egy közgyűlési döntés alapján hoztuk, ami a Mi Budapestünk projekt, és akkor ennek a keretein belül mi lehetőséget biztosítunk minden fiatalnak, aki az adott korosztályban van, hogy megjelenhessen az alkotásaival, és minden évben négy téma van. Idén a lakhatás a záró projekt, a záró téma, de már a jövő évi pályázatokat is kezdjük összerakosgatni. Úgyhogy ha esetleg valaki nem jutna ebbe be, mert már csak két napig van a pályázat, 16-áig, ne aggódjon, mert nem sokára jön a következő.
0: Itt megjegyzem, hogy ezt az adást fogjuk 21-én is megismételni, úgyhogy ott sajnos már lemaradtok a beadási határidőről, amikor hallgatjátok, de a téma ettől függetlenül szerintem akkor is érdekes. Igen, és akkor kiállítási megjelenési lehetőséget is tudtok biztosítani azoknak, akik
1: így
0: beadják a pályázatukat?
1: Ez a fő díja ugye annak, aki bejut, hogy megjelenhet a Városháza udvarán, itt nagy méretben lesz kiállítva, paravánokon, 5 darab paravánról van szó 10 oldalon, úgyhogy körülbelül így 15-25 fő között tudnak bejutni a fiatal alkotók, és mi próbáljuk extrán díjazni a lelkesedést, szóval aki már többet gyere jut be, mindenféle egyéb kis ajándékokat tud kapni, és ezt is próbáljuk fejleszteni majd a jövőben. Ugye nemrég indult ez az első szériája a paraván kiállításnak, de már így is voltak négyen, akik kétszer is bejutottak, és akkor ők mindenféle kis galériás ajándékokat kaptak, jegyzetfüzetet, ilyen kis vászontáskát, de ha minden jól megy, akkor lehet a jövőben még komolyabb díjakat is tudunk szerezni, de ez még odébb van.
0: De akkor ezek szerint nagyon sokan jelentkeznek ezekre a pályázatokra, és ezért is érzitek azt, hogy
1: volt,
0: érdemes
1: volt
0: ebből sorozatot.
1: Igen, bizony.
0: Csinálni.
1: Pont ugye a mostani kiállítás, ennek az nem, hogy offline nyár, és erre több mint 90-en jelentkeztek, 99-en, ami jó nagy szám. Nagyon örültünk is az érdeklődésnek.
0: És akkor itt mindenkinek tudtok megjelenést biztosítani, vagy csak az első 15-nek?
1: Nem, itt nem jut be mind a 99, hanem ezután összeáll egy professzionális zsűri, átnézi mind a 99 művet, és akkor ez alapján jut be a 15-25 közötti szám.
0: És a zsűri az kikből áll?
1: A zsűriben van a Városházáról egy grafikus kommunikációs munkatárs, ő Madari Kinga. Aztán van, mivel ez egy közgyűlési döntés, a Mi Budapestünk projekt után van ugye az egész, a fiatal közgyűlés, diákközgyűlés elnöke, ő Nagy Trixi, így hívják, ő a másik zsűri, és meg a galéria, mi vagyunk az bírálói zsűri ennek a pályázatnak.
2: És akkor 15 alkotást választotok ki, azt mondod? Vagy azt mondtad?
1: Ez attól függ, hogy hányan.
0: Jó, hogy hányan, 15-25 között.
1: Igen.
2: Nagyon izgalmas ez a téma szerintem, hogy annyira jó beszélgetni erről, mint az utcarádióban az elmúlt időszakban, akár az elmúlt években, azért szerintem alapvetően így valahogy a lakhatási válság, meg a lakhatási nehézségek ken keresztül beszéltünk erről a témáról sokat, civil szervezetek képviselőivel, stb., de tényleg nagyon izgalmas szerintem, ahogy így megragadjátok, hogy ez a különköltözés, összeköltözés, visszaköltözés, külföldre költözés.
0: Igen.
2: Szóval hogy nagyon jó, hogy ez az egész, hogy mondjam, lakhatás, ez kap egy ilyen kis frissítést ezzel az optikával, ahogy közzéteszitek, meg hát reméljük, hogy megtalálja a fiatalokat is, ugye mondom, azért nem volt egyszerű így nyáron eljuttatni ennek a hírét, vagy ennek a felhívásnak a hírét, ezt nem tudom, hogy mit láttok most, hogy így mekkora az érdeklődés.
1: Szerencsénk volt a pályázata, mert ez még nyár előtt ment. Szóval
2: jó, mert nyár előtt ki tudtátok írni. Aha.
1: Igen. Mindig az adott kerítás előtt 3-4 hónappal van maga a pályázat, szóval ami most van a lakhatás, az is csak szeptember végén fog megnyílni, de ezt már kiírtuk nyár elején. Szóval ez is már megy egy ideje, és ugyanígy volt az offline nyárnál, ez is ment 2 hónapig körülbelül. Úgyhogy még pont mielőtt véget ért a nyár, ezt próbáltuk így időzíteni, hogy mindenki mielőtt elmegy vakációra, el tudjon jönni a megnyitóra, és ez általában ott a Városháza udvaron történik.
0: De egyébként nálatok nagyon sok workshop zajlik évközben, ahol iskolások tudnak különböző dolgokat tanulni. Hogy egyébként kialakult körülöttetek egy ilyen közeg, akikből a pályázók is kikerülnek, akik valahogy így részt vesznek a programjaitokon, és visszatérő workshop résztvevők, vagy pályázók, vagy szóval, hogy elkezdik egy kicsit a művészetet, meg a saját kapcsolatukat így jobban erősíteni az ott eltöltött idő miatt?
1: Ez nekünk így a célunk, és ugye ezért díjazzuk azokat, akik már több egyére jutnak be, hogy legyen egy ilyen közel, közösség, és eleve a galériában lévő kiállításokat is igyekezzük úgy összeállítani, hogy könnyen tudjanak hozzá kapcsolni a fiatalok. Ugye ez az egyik fő célja is a galériának, hogy a kortárs képzőművészetet eljuttassa a fiatalokhoz, és még vannak

0: így egyre inkább érinti, amikor fogod a kis okostelefonodat, és így pörgeted, és akkor a Bogi azt találta ki, hogy figyeld meg a szemmozgásodat, amíg te pörgeted a telefonodat. Szóval a workshop előtt minden résztvevőnek 4 percig a telefonját kell pörgetnie, és közben megfigyelni, hogy a szeme hogy mozog, és utána ezt a szemmozgást utánozva kell rajzolnia.
1: Ezt most nem értem, elmondod még egyszer, hogy kell rajzolnia?
0: Úgy, hogy amikor pörgeted a telefonodon,
1: igen,
0: ez a doom scroll.
1: Igen, igen, az megvan. Igen,
0: és de közben hogy... mire figyelsz a képernyőn, hogy mozog a szemed, felle mozog, jobbra-balra mozog, mi az, amit megfigyelsz?
1: Igen, és akkor amit utána készítesz?
0: Ott ezt a mintát, ahogy tehát, mozog a szemed, az kell beadaptálnod.
1: Hogy ezt a dinamikát, ahogy te ezt kezeled, vagy ahogy befogadod, akkor vagy azt kell megjeleníteni egy állóképen.
0: Igen. És ezt még nem mondtam, hogy maga, amire rajzolsz, az is egy ilyen scroll, ez egy ilyen hosszított lap lesz, és akkor abba is belerajzolhatsz olyan gondolatot, hatást, érzést, amit éppen szeretnél.
2: De hogy akkor itt a téma az nem megkötött, tehát bármit lehet rajzolni, a lényeg ez a...
0: Én úgy tudom, hogy nem megkötött a téma.
2: Hát szerintem ezt próbáljátok ki, kedves hallgatók, mert én most egyelőre nem tudom, hogy meg tudnám-e csinálni, de elég izgalmasan hangzik. De legjobb, ha a Deák 17 galériába próbáljátok ki. Közben Marci hozott nekünk tök szép kiadványokat, és a Deák 17 galéria is volt már többször nálunk, és más apropó kapcsán is én már láttam kiadványaikat, és mindig el vagyok hájulva, hogy olyan szépek, amiket csinálnak. És a másik programjuknak, amit szintén már említettünk, a Városi Zöldet Füzetnek is egy nagyon-nagyon szép kis kézbefogható.
1: Ez egy ingyenes kiadvány.
2: Kiadványa van, igen.
1: Mondjuk ezt szerintem először, hogy hol lehet ehhez hozzáférni.
0: Be lehet jönni a galériába, és lehet ezt kérni, igényelni, illetve online szintén lehet írni e-mailt nekünk, és akkor mi félreteszünk, és akkor be lehet érte jönni a galériába.
2: Tehát ez egy interaktív kiadvány tulajdonképpen, meg egy játék is egyben. Egy kicsit mesélsz róla nekünk, hogy
0: így van.
2: Mit lehet csinálni benne?
0: Persze, ez egy nagyon izgalmas dolog, ez egy szemléletformáló kiadvány, ugye fiataloknak szól, arról, hogy hogyan tehetnék fenntarthatóbbá az életüket, hogyan lehetne újrahasznosítani több dolgot, és van benne egy kalandtúra, ami 9 állomásból áll. Minden állomáson van egy kis puzzle darab, amit be kell rajzolni a füzetbe lévő megfelelő helyre, ami a 23. oldal, és ha összeáll a kép, akkor azt be lehet hozni a galériába, és itt is van mindenféle nyeremény. Sok felajánlást kaptunk.
2: És ezt hány éves korosztály, bocsánat, ajánljátok?
0: Ez szintén lehet akár 3-tól 20 éves korosztályig, 23 éves korosztályig. Ami fontos, hogy ezek a helyszínek, ahol a kalandtúra megy, ezek akár így a külső kerületekben is vannak, úgyhogy érdemes felnőttel menni, vagy olyannal, aki magabiztosan közlekedik a városban.
1: Szóval nagyon jó szívvel ajánljuk, mert tényleg ilyen, tehát egyrészt maga a kiadvány is nagyon, nagyon impozáns, nagyon jól van megcsinálva, nagyon jó rajzok vannak benne, de hogy a szöveges része is nagyon értékes, tehát egy csomó fogalmat tisztáztok ebben, az idényzöldségtől a csomagolásmentességen át a mikromobilitásig, receptek vannak benne, az újrafelhasználás, a hulladékkezeléssel kapcsolatban, szóval ilyen nagyon érthetően, nagyon jól tagoltan bontatok ki egy csomó témát, a komposztálásról írtok nagyon hosszan, gyönyörű illusztrációkkal, úgyhogy tényleg ajánljuk ezt a fiatal korosztálynak, mert ingyen egy nagyon-nagyon hasznos kiadványhoz lehet hozzáférni. És akkor ez meddig aktuális? Tehát akkor ez a túra, amit mondtál, ez a városi kék túra, ez meddig... Pedig aktuális.
0: Én inkább zöldnek nevezném a kiadvány címéből is, és ez nyáron van a kampány, amikor lehet nagyobb díjakat kapni, és ezek az állomások fenn vannak egyébként egész évben. Szóval mi nem fogjuk őket most leszedni, hogy véget ért a nyár.
1: És milyen visszajelzéseket kaptatok?

0: Eddig gondolom már jó, sokan lejárták, reméljük.
1: Érdeklődés van, bizony, sokat visznek a füzetből, a galériából is, vagy külső kitelepülésekről is, sőt, vannak helyszínek, akik már mondták, hogy így bejöttek, és akkor ránéztek a puzzle darabra, és akkor kérdezték, hogy hát mi ez, őket ez itt érdekli. Uh-huh. Ez pont az egyik csomagolásmentes boltban volt, az a neve, hogy Boldog Föld, ez is ott van Kőbánya után még kintebb.
0: Uh-huh. De akkor ezek szerint vannak ilyen partnerségeitek is.
1: Igen, igen.
0: És ezek hogy alakulnak, vagy azon kívül, hogy egy mozaikot, vagy egy puzzle darabot elhelyeztek uh-huh. náluk, azon kívül ezek még miben állnak, ezek a partnerségek?
1: A füzet esetében a partnerségek ugye azok magukkal a helyszínekkel vannak, ők megengedték, hogy kihelyezzük ezt a uh-huh. kis puzzle darabot, és ez a fő partnerség itt, és ugye mi is feltüntetjük őket a saját felületeinken, benne vannak a füzetben is, és ők is, hogyha olyan a helyszín, akkor viszünk nekik is a füzetből. Ha gondolod, megemlíthetjük őket, mert ők összesen 8-an vannak.
0: De akkor nem áruljuk el, hogy hova kell menni?
1: Hát az jó ha tudják, hogy hova kell menni.
0: Hát akkor áruljuk
1: el. Én úgy gondolom, az sokat segít, meg jó. Egyébként magában a füzetben is van egy kis térkép, már rögtön az első oldalon,
0: igen.
1: ahol benne van az összes helyszín. Ugye az egyik az a MOHU szemléletformáló központ, ahol így az igen. újrahasználattal lehet megismerkedni.
0: Ez az egyik legtávolabbi pont, ahogy látom.
1: Bizony, igen. bizony, ott északon van. Van 2 piac is egyébként, ugye a piacozás is egy olyan téma, amit a füzet igen. így népszerűsít, a Bosnyák tér és a Vámház körúti vásárcsarnok. Van a 8. kerületben a Kesztyűgyár közösségi ház és a Teleki téri levegőmérőállomás, uh-huh. és még Pesten van ugye ez a Boldog Föld csomagolásmentes bolt, amit mondtam, de érdemes elmenni, mert nagyon különleges hely, egy ilyen kis kuckó, és akkor ott nincs semmi zacskó, így minden benne van ilyen kis üvegfiolákba, meg fiókokba, nagyon érdekes így a 21. századi kapitalista világból becsöppenni egy csomagolásmentes boltba.
0: Igen.
1: És ja. még van 3 másik helyszín, a Csárdáskert, ez egy közösségi kert, a 11. kerületben és a Feneketlen Tavi játszótér, ez ott van a 11. kerületben.
0: A Feneketlen szépen fel is újították, úgyhogy
2: nagyon jó játszótér.
0: Szerinted lesz ennek a kiadványnak folytatása, vagy második, vagy sokadik rész? Ezt azért kérdezem, mert azért az idei nyár az a vízhiány, az aszály, az energiaválság, és szóval, hogy mondjam, hogy nyilván részben ebben a füzetben is benne foglaltatnak ezek a témák, de hogy biztos vagyok benne, hogy ugyanerre koncepcióra ezt úgy, hogy van bennetek annyi, hogy akár így az elmúlt heteknek a nagy kríziseire, vagy válságaira reagáljatok egy hasonló anyaggal.
1: Hát ez szerintem az igénytől is függ, de ahogy én ismerem a kollégákat...
0: Igény az volna rá!
1: ahogy ismerem a kollégákat, ez is előfordulhat valami kora jövőben, mert ahogy a címe is mondja, a füzetnek ez már egy zöldebb füzet, és ennek volt egy előző része, ami a sima zöld füzet uh-huh. volt, úgyhogy... Ez is már hát
2: igen, meg össze
1: év,
2: lehet, hogy
1: egy
2: kicsit
1: év.
2: Kellemesebb meg tavasszal sétálni, mert nyáron most úgy nem is tudom, hogy az ember mennyire indul el. Nyilván, ha arra jár, akkor...
0: Hát csak azt gondoltam, hogy így a, nem tudom, a városi vizek, tavak, patakok, nem igen. tudom, kiszáradt uh-huh. Duna, medrek, partok, sziget, szóval, hogy na, tehát, hogy gondolom, azért tényleg ebbe sok lehetőség van, meg gondolom, hát nyilván azért ez egy olyan téma, amire így nagyon-nagyon érdemes felhívni a fiatalok figyelmét, pláne egy ilyen klassz kiadvánnyal.
2: És a jövő évi, vagy a szeptembertől induló workshopok és múzeumpedagógiai foglalkozások, úgy tudom, hogy majd augusztus végén fognak megjelenni a honlapotokon, hogy akkor az már azért kezd kristályosodni, hogy milyen programok lesznek?
1: Ó, persze, igen. Már előre egy évre megvan a galéria teljes programja, uh-huh. úgyhogy nem sokára szeptemberben nyílik a következő kiállítás, ami a Képmeség címre hallgat. Itt csendes könyv témával fogunk foglalkozni.
0: Ez mit jelent?
1: A csendes könyv az egy nagyon érdekes műfaj, egy olyan könyv, amiben csak illusztrációk vannak, semmi szó, semmi írás, ez innen is jön a neve, hogy Silent Book, csendes könyv, de ez mégse képregény, mégse graphic novel, hanem ez egy ilyen silent book, szóval ez egy külön ilyen...
2: Tehát a képek, azok egy történetet mesélnek el.
0: Igen, hát kinek igen, mit gondolom.
1: Igen, aha. Így van, mert itt ilyen, szóval absztrahálni kell.
0: Igen, igen.
1: Így van egy narratíva, de vannak benne mindenféle egyéb asszociációk.
0: De akkor gondolom, erre lesznek foglalkozások, meg minden, szóval azt gondolom, akkor jó, hogyha közösen mindenki kiteszi az asztalra, ami neki. Hát ez nagyon izgalmas, ez szeptember?
1: Igen, aha. Szeptember első hetében nyílik, 7-én, ha jól emlékszem. Igen.
2: És akkor ehhez is fog kapcsolódni egy kiadvány? Amiben ez így...
1: Nem, a kiállításokhoz a kép... nincs ilyen füzet. A kiállításokhoz sok esetben katalógust adunk ki, uh-huh. És azt általában a finisszázsal egy időben. És ugye, ahogy említettem, most véget ér az előző kiállítás, jön a finisszázs, és akkor utána jön a következő.
2: Ez a csendes könyves kiállítás.
1: Igen.
2: És itt kik az alkotók?
1: Fú, hát itt főleg nemzetközi alkotók is lesznek. Van a Veszkinders nevű Silent Book kiadó, ez egy magyar székhelyű kiadó, és akkor az ő művészeik lesznek. Például Roger Olmos, az ő nevét megjegyeztem, ő az egyik nagy Silent Book név. Én így tudom.
0: Uh-huh. És lesz még olyan programotok, amit most el tudsz mondani, vagy elmondhatsz?
1: Hát jó pár lesz, igen.
0: Na, válgatunk.
1: Ugye lesz a finisszázs a Connectednek augusztus 27-én, aztán nyílik a következő Silent Book kiállítás szeptember elején, uh-huh. Körülbelül szeptember 7-én. Aztán lesz a paraván kiállítás újabb megnyitó a lakhatás
0: amiről témában. Most amiről beszéltünk.
1: Aha, bizony, igen. Az szeptember 25-én lesz a Városháza udvarán, és szeptember 12-én nyílik még egy másik kerítés a galéria kisebb terében, ennek szolasztalgia a témája. Uh-huh. És egyébként mind a három kiállítás, a csendes könyves, a szolasztalgia és a lakhatás is magába foglal pályázati munkákat. Úgyhogy most kicsit belehúztunk a pályázatokkal.
2: Hát ez nagyon ezek milyen pályázatok voltak?
1: Ezek ugyanolyanok.
2: De hogy ez nem kifejezetten fiataloknak.
1: De mindegyik fiataloknak szól, a galéria csak fiatal alkotóknak hirdett pályázatot.
2: Értem.
0: Ez ugyanez a korosztály, amit a lakhatásnál is
1: említettél,
0: a 14-23?
2: Igen.
1: A szolasztalgiában ott fiatalabbak voltak.
2: És ott mi a téma?
1: Nem, bocsánat, ezt rosszul mondom. A szolasztalgia is 14 és 23 év között volt, de van szintén egy másik pályázatunk, ami jövő év februárjában lesz, az pedig általános és gimnazistáknak szól. Szóval van minden korcsoportnak pályázat.
2: És amikor ezeket a kiállításokat megrendezitek, akkor nyilván a lelkes szülőkön és az elragadtatott nagymamákon kívül mások is megjelennek. Tehát, hogy úgy mennyire tudja bevonzani a galéria az nem tudom, általános érdeklődőket.
0: Szerintem elképesztő nagyot megy a Deák 17, a nehénk különki
2: akarom emelni,
0: mert meg akarom dicsérni, mert nagyon-nagyon jó projektjeitek voltak az elmúlt években, meg nagyon, nem tudom, neves művészekkel dolgoztatok, meg tényleg a kiadványaitok is gyönyörűek, a promó is nagyon klassz, úgyhogy én szerintem óriási piros pont jár nektek ezért, hogy nagyon szépen népszerűsítitek mindig a
1: hát köszönjük szépen.
0: Kiállításaitokat, meg a programjaitokat.
1: És itt volt a kérdésed, hogy igen, mennyire tudjuk bevonni a nagyobb közönséget. Ahol nincs kortárs kiállító, hanem csak pályázati anyag van, ott egyértelműen lehet érezni, hogy akkor jön az édesszülők, nagymamák, barátok, de egyébként már az is egy szép szám, mert hogyha mi már 20 kiállítóval számolunk, igen, és mindenki hoz két vendéget, az már akár 40-50 ember, ez is egy szép szám egy kiállítás megnyitóján, de az olyan kiállítások, ahol vannak kortárs kiállítók is, oda pedig már sokkal nagyobb érdeklődő nem mondom, hogy áradat, de tele szokott lenni a galéria megnyitókon.
2: Egyébként magának a galériának a tere is szerintem nagyon jó. hogyha elmondod a pont a címét, akkor...
1: Ó, persze, ez nem bonyolult, mert ugye Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria vagyunk, és a Deák Ferenc utca 17 cím alatt van a galéria az első emeleten.
2: Igen, nagyon, nem tudom, én amikor ott benn voltam, de nagyon jó az atmoszférája magának a helynek egyébként. Ami nyilván így adódik a világos nagy ablakokból, vagy tól, meg a tágas terektől. Nekem nagyon jó érzés volt ott.
1: Igen, ez egy...
2: időt tölteni, megnézelődni.
1: Elég nagy tágas tér, kettő kiállító helyszínünk is van. Van a nagyobbik, ami a Fashion Streetnek, a Deák Ferenc utcának a utcafrontjára néz, ott rengeteg fény jön be ezeken a nagy ablakokon, és van egy hátsó kisebb kerítőterünk is, ami az épület belső udvarára néz, ott is pedig egyedi megoldások vannak, van egy sokszögletű tér, és akkor azt elég kreatívan szokták használni a művészek meg a kurátorok. Úgyhogy
0: és mikor van nyitva, azt is mondjuk el, mert hogyha valaki fölkapna egy adag városi zöldebb füzetet, és vinni a fiataloknak, meg a gyerekeknek, akkor mikor térhet be hozzátok?
1: Most nyáron kicsit más a nyitvatartásunk, mint évközben. Nyáron hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között lehet jönni, majd évközben szeptembertől 2-től péntekig 10 és 18 óra között, majd szombaton 10 és 13 óra között.
0: Hát ne mulasszátok el, mi érdemes mindenképpen megnézni, és hát tényleg ezt a füzetet szerezzétek be, mert ez nagyon hasznos, nagyon szép, és ingyen is van.
2: Még egy dolgot szeretnénk megkérdezni, hogy itt, amikor felkonferáltak téged, akkor nagyon sok minden volt a neved után, és volt egy olyan, hogy utazókiállítás koordinátor, hogy ez mit jelent, vagy milyen utazókiállításaitok vannak?
1: Hát bizony, vannak utazótárlataink is, és ez azt jelenti, hogy ha lemegy egy kiállítás, igen? És az sikeres, vagy az adott szervező kurátornak vannak ilyen ambíciói, hogy ezt az anyagot elvigye más helyszínekre is, akkor a kiállítási anyagot mi átformáljuk, kicsit leredukáljuk, és ezeket elküldjük mindenféle helyszíneknek, hát ha érdekli őket, és szerencsére egyre több helyszínt érdekli.
2: Például ezek a helyszínek még vidéki múzeumok, vagy galériák, vagy itt Budapesten belül, vagy...
1: Ez elég sokszínű. A legtöbb esetben lisztintézetek vannak, ugye mindenfelé a világban. Most legközelebb Szófiába, Bulgáriába fog menni egy utazótárlat. Nagyon sok érdeklődés van, de ezek még nincsenek lefixálva. Ugyanígy jövőre érdeklődtek Londonból, illetve Helsinkiből, de ezek még nincsenek lefixálva, de mi nagyon örülnénk, hogyha összejönnének ezek a helyszínek is.
2: Illetve ezek nagyon jó hangzó helyszínek.
1: Hát igen, ezek nagyon jól hangoznak, bizony. És meglepően lelkesek is ezek a helyszínek, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk. És még a Kultúrkúriában, itt a Hűvösvölgyben, ott volt még legutóbb a Budapest Kalandváros utazótárlat, ahol szintén nagyon nagy pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy reméljük, még velük is fogunk tudni együttműködni a jövőben.
0: Hát ez nagyon jól hangzik, sok sikert kívánunk.
2: Igen, akkor ami a fontos, hogy még két napig pályázhatnak.
1: Igen,
2: a pályázók.
1: Igen, alakhatásra augusztus 16-éjfélig.
2: Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, úgyhogy mindenképpen a Deák 17 galéria weboldalán szerintem minden részlet elolvasható. És a Városi Zöldebb füzetet pedig tényleg nagyon ajánlom. Szerintem ez gyerekeknek egy nagyon klassz elfoglaltság a nyári szünet utolsó néhány hetére, és állítólag most már az időjárás is kellemesebb lesz, úgyhogy vidáman lehet sétálgatni, de egyébként meg csomó jó olvasni való is van benne. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy szintén a Deák 17 galériában, a Deák tér 17 szám alatt,
1: Deák
2: Ferenc utca 17 szám alatt markoljatok föl egy ilyen füzetet, és lóduljatok neki a városnak. Nagyon köszönjük, Marci, hogy itt voltál velünk, meg ilyen sok érdekeset meséltél nekünk, és hát szerintem tényleg rád is mindenképpen számítunk a későbbiekben, mert úgy látom, hogy nagyon sok izgalmas dolog történik nálatok a galériában.
0: És akkor a jövő héten 21-én ismételni fogjuk ezt az adásunkat, illetve én még szeretnék elköszönni, mert én ma voltam utoljára, vagy legalábbis most jó hosszú ideig nem leszek, úgyhogy nagyon köszi a lehetőséget, nagyon jó volt, és hallgassátok továbbra is az Utca Rádiót.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság felfüggesztette Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter tervét, amelyel egy krokodilokkal teli vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül. A döntést a hadéjének az állatok keresete nyomán hozták meg, Abraham Ruin bíró közölte, indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, az előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet azt írta, a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. A végzés egyenlőre megakadályozza az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Itamar Ben-Gvir közölte, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz. Szerinte az igazságszolgáltatás meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő intézkedéseket. A krokodilos vízesárkokat kezdeményező Ben-Gvir, a szélső jobboldali zsidó erőpárt elnöke, írja az MTI alapján a 24.hu.
2: A neandervölgyek és a gyeniszovajak mellett a mai ember kétrejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeniszovajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperorganikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlenül a homo sapiensekkel, hanem a gyeniszovajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
3: Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Palm Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátorrendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát, akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korán sem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
4: Sziasztok! Ez itt a Mérce és a Tilos Rádió közös nemzetközi politikai podcastja, videós műsora a Forráspont. Ma egy korábbi visszatérő témánkhoz, a Közel-Kelethez kanyarodunk vissza Fabival. Nemrég az iráni helyzetről, a regionális háborús eszkalációról és a nagyhatalmi saktábláról beszélgettünk. Korábbi adásunkban például Andor Lászlót kérdeztük a globális geopolitikai törésvonalakról és az amerikai külpolitika európai hatásairól. Ha még nem hallottátok, nagyon ajánljuk azt is. Ma viszont éppen azokat a kérdéseket járjuk körül, amelyek a térképek és a makro geopolitikai elemzések nézőpontjából ritkán látszanak. A mindennapi élet, a katonai megszállás és az apartheid 21. századi valóságát. Mai vendégünk Csillik Dávid, akit a Mérce olvasói már jól ismerhetnek, a Cisziordániában tett látogatása által inspirált rendkívül elős riportjából és elemzéseiből. Dáviddal arról fogunk beszélgetni, hogy milyen a palesztin mindennapi élet, a fegyveres ellenőrzőpontok, a gázai háború óta még durvábbá váló terepes erőszak és a földelkobzások árnyékában. Mi történik a híradók szavak címei mögött a megszállt Cisziordániában, és hogyan néz ki a mindennapi túlélés a helyi ellenállási terepen? De mielőtt belecsapunk a lecsóba, gyorsan elmondom, hogy a Forráspontot két hetente pénteken 6 órától hallhatjátok élőben a Tilos Rádióban, az adások felvételeit pedig bármikor megtaláljátok a Mérce YouTube és Spotify csatornáját is. Nyomjatok egy feliratkozást ott, ahol épp hallgattok, vagy néztek minket. Lájkoljátok a videót, mert ezzel segítitek a független baloldali külpolitikai újságírást. A műsort négyen szerkesztjük, Pap Gáspár, Székely András, Nun Barbara Fabi, jó magam, Vince Csaba vagyok. A műsor technikai hátterét és zökkenőmentes adását ma is Ozzi és Gazsi biztosítja. Nagyon köszönjük nekik a segítséget. Dávid, köszöntünk a stúdióban, vágjunk is bele. Amikor az ember Cisjordániáról olvas a fősodratú médiában, leginkább száraz katonai jelentésekkel találkozik. De viszont jártál a helyszínen, és a tapasztalatod is egészen friss. Mi volt az a legelső kézzelfogható sok, ami az a tapasztalat az utcán, ami azonnal megmutatta neked a megszállás valódi arcát?
5: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Az a legelső dolog, amit észrevettem, amikor elhaladtunk az úgynevezett sárga vonalon, ez az a vonal, ami elválasztja Izraelt és Cisjordániát, hogy amint átgurul az autó a vonalon, mind a két oldalon nagyon-nagyon hosszú kilométereken keresztül, gyakorlatilag 50 méterenként izraeli zászlók sorakoznak. És ez egy erős jelzés azok a hatóságok, akik jelítottak, hogy izraeli területként tekintenek a földre, de hát mások pedig nem, és azt lehet látni, hogy ez egy olyan terület, aminek minden négyzetcentiméterre átpolitizált, és mire az első emberrel találkoztunk, már érezni lehetett a feszültség. Akár attól, hogy a táblákon le voltak fújva az arab helységnevek, akár azon, hogy teljesen elhagyatott köveke, héber jelmondatok állnak, és egyszerűen az atmoszférája is egy ilyen konfliktust áraszt magában.
6: Dávid, először tavaly szeptemberben írt hozzánk Izrael és én címmel egy cikket. Azt követően írtál hozzánk, hogy az előző hónapban, tehát augusztusban több száz magyar zsidó közéleti személyiség tiltakozott a gázaiak kiéheztetés ellen. A nyilatkozat az emberiességért petíció aláírásával. Azóta is nagyon gyakran írsz hozzánk, alapvetően Izrael, a zsidó diaszpóra, gázai Cisjordánia témakörökben. Mi motivál, miért tartod ezt fontosnak?
5: Hát amikor az első cikkemet megírtam, akkor volt gyakorlatilag a csúcsán ez a 2023. október óta tartó háború, rengeteg palesztin áldozattal, nagyon heves ostrom alatt volt Gáza városa, és rengeteg nemzetközi felhívás ellenére is az izraeli vezetés úgy döntött, hogy nem hajlandó mérsékelni a harcokat, és mind Magyarországon, mind úgy általában a zsidó diaszpórában, főleg az intézményesült részében volt egy nagyon egyoldalú narratíva, ami kizárólag az izraeli áldozatok és az izraeli túszok szempontjában nézte ezt a konfliktust, és gyakorlatilag minden palesztin áldozatot vagy terroristának, vagy járulékos veszteségnek minősített. És tehát, hogy volt ez a petíció, és én is azt éreztem, hogy szükség van olyan zsidó hangokra mind a magyar, mind a nemzetközi közéletben, akik kiszólnak ebből a fősodorban, és felszólnak a palesztin áldozatokért is. Egy ilyen nagyobb nemzetközi trendbe is illeszkedik, ami, hogy azt látjuk, hogy a diaszpórában van egy alapvetően generációs törés, és inkább a fiatalabb korosztály az, aki már kevésbé támogatja egy oldalon Izraelt, és sokkal kritikusabb, és azt gondoltam, hogy ez fontos, hogy Magyarországon is legyen ennek hangja.
4: Kíváncsi lennék arra, hogy milyen visszajelzéseket kaptál. Itthon is érezhető volt ez a generációs különbség, amit említette?
5: A generációs is érezhető volt, de ami engem jobban megrökönyített, mert csak a cikkem előtt is, hogy úgy éreztem, hogy a közösség egy része, és még a csatolt részeik egyfajta ilyen háborús józisba szenvednek a budapesti foteljaikből, ami önmagában groteszk, és amikor megjelent a cikkem, akkor egy volt egy már alapból a petícióra, tehát hogy nem is az én cikkem volt ez, ami ezt elindította, tehát inkább a petíció az, ami elindított egy ilyen nagyon élénk közéleti vitát, ami egyébként, ugye, egyébként a viszonylag kiszámú magyar zsidó közösség gyakorlatilag a teljes magyar nyilvánosságot tematizálta a saját belső viszonyaival. De egyébként ezt, tehát én ezt egy pozitív fejleménynek tartom, tehát hogy ezt nagyon sokan a fejünkre olvasták, hogy miért kell a zsidó közösség vitáit kivinni a színre, és szerintem pont, hogy egyébként egy közösség akkor tud demokratikusan működni, hogyha kifelé is el tud számolni a saját lelkiismeretével, vagy a saját ügyeivel. És akkor hát kaptam hideget, meleget, voltam kápó, voltak, akik jó emberkedéssel vádoltak, voltak, akik azt mondták, hogy elárultam azt a közösséget, amit felnőttem, viszont nagyon sokan megkerestek, akik magukra ismertek ebben a cikkben, amiben leginkább arról írok, hogy ha részt veszel a zsidó közösség életében, akkor gyakorlatilag nagyon fiatal korodtól ki vagy téve egy ilyen szisztematikus ideológiai kampánynak, ami még csak nem is feltétlenül hazug, hanem csak egy elképesztően egyoldalú. Hát felépít egy történetet, hogy egy kis sivatagi részből a zsidó közösség felépített egy ilyen virágzó, felhőkarcolókkal tarkított, high-tech országot, ahol most már az életszínvonal Belgiummal vetekszik, és a hadipara, meg a haditechnikája az gyakorlatilag világ első, vagy a világ első között van, és nem beszélünk a palesztinok valóságáról. És sose beszélünk arról, hogy ez a föld az nem volt lakatlan, hogy milyen ára volt annak, hogy Izrael létrejöjjön a Nakbáról, amikor ugye 700 ezer palesztinnek kellett elhagynia az otthonát. Ezeknek az embereknek a másod, harmad, negyed generációs leszármazottai a mai napig Cisjordániában, Gázában, libanoni, jordániai menekült táborokban gyakorlatilag jogfoszva és bezárva élnek, jóvátétel nélkül, és ezekre nincs reflexió. És ezt sokan felismerték ennek a háborúnak és a háború kapcsán kitört diskurzus örvén, és ezt sokan visszajelezték, hogy most már ők is sokkal komplexebben látják ezt a konfliktust, mint korábban.
4: És mit gondolsz, azóta, hogy kijött ez a nyilatkozat, a zsidó közösségen belül fennmaradta a diskurzus, vagy ez azóta egy kicsit alább hagyott?
5: Nyilván már nem annyira heves, tehát hogy ugye 25 októberében megkötetett egy tűzszünet, azóta nyilván már kicsit az indulatok is alább hagytak. Bár egyébként érdekes volt, ugye, hogy most volt nemrég a Nemes Dániel és Konak Péter pere, ami egy sima polgári per volt, nem is volt olyan óriási tétje, és mégis az látszott, hogy akár a peren, akár előtt az online nyilvánosságban egy ilyen, sokan ezt egy focimásként értékelték, és akkor, hogy az Izrael támogatók a Nemes Dánielnek szurkoltak, mondjuk az Izrael kritikusok meg a Konaknak. És az látszott, hogy ez továbbra is fornak ezek az indulatok, csak most nem szolgáltat annyi témát mondjuk a sajtó erről, hogy erről folyamatosan lehessen beszélni. De hogyha kicsit kevésbé konkrétabban akarok fogalmazni, én azt láttam, hogy ez így átment egy hosszabb diskurzusba, és most már talán az intézményeknek is valamivel nagyobb belátása van. Nemrég volt erről egy cikk az amerikai zsidó médiában, valamelyik amerikai zsidó közösségi elnyőszervezetnek volt, vagy éves gyűlése, és erről szó volt, hogy a fiatalabb 35-40 év alatti a közösségi tagokat jelenti, ők sokkal inkább elfordultak az intézményrendszertől. Elkezdte érzékelni az intézményrendszer is, meg Izrael is, hogy ezzel kénytelen ezzel a diskurzussal kezdeni valami.
6: Most alapvetően Cisjordániáról fogunk beszélni, és arról, hogy ott milyen a palesztinok helyzete. Először azt gondoltuk, hogy egy ilyen madártávlati összefoglalót adunk, és ehhez igazából az Amnesty International előző hónapban, tehát június hónapban kijött riportjára fogunk támaszkodni, aminek a neve mindent eltörölni, ami palesztin. És ebben a riportban arról írnak, hogy Izrael etnikai tisztogatást végez jelenleg Cisjordániában. Az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatalának adataira hivatkozva azt állítják, hogy a megszállt Cisjordániában közel 6000 embert fosztottak meg a lakóhelyüktől, ezt 2023. januárja és 2026. áprilisa között vizsgálták, és ez körülbelül 117 túlnyomó rész beduin és állattenyésztéssel foglalkozó palesztin közösséget érint. Ezeknek a többsége az úgynevezett C-zónában található, amelyek teljes körű izraeli ellenőrzés alatt állnak, erről majd fogunk később beszélni. Itt nagyon sok fontos legelő és mezőgazdasági terület van, érintkezik a Jordán folyóval is, illetve azt érdemes tudni róla, hogy nem túl sűrűn lakott terület. Az izraeli telepesek politikai projektje az az, hogy ezeket a palesztin közösségeket elűzzék a földjeikről, és a riport három fő stratégiát különböztet meg. Az első az a lakóházak, falvak és tulajdon elleni támadások, tehát ezeket megrongálják. A második a folyamatos zaklatás, fenyegetések és fizikai bántalmazások. Ezek fegyverrel is történhetnek, ebben a riportban több személyes beszámoló is van. És a harmadik pedig az, hogy a megélhetés feltételeit próbálják felszámolni, tehát korlátozzák a legelőköz és vízforrásokhoz való hozzáférést, esetleg az állatállomány egy részét ellopják vagy megölik, illetve az is lehet, hogy megsemmisítik a termést. De itt több dolgot is el lehet képzelni. És a riport egy nagyon fontos állítása az, hogy az izraeli hatóságok aktívan segítik ezeket a telepeseket. A Peace Now nevű izraeli szervezet különböző bizonyítékokat tárt fel arra vonatkozóan, hogy 2023-ban a kormány körülbelül 100 telepesek által működtetett előörsnek juttatott pénzt. Ezeknek az előörsöknek majdnem a harmada. Az előörs egyébként egy illegális zsidó település Cisjordániában, ami elvileg az izraeli kormány hivatalos engedélye nélkül lesz létrehozva, és ezek különbözően nézhetnek ki, de lehet például pár mobilház is egy domb tetején, ahogy ilyet te is láttál. Szóval komoly pénzügyi támogatást nyújtanak, ez 2023-ban 28 millió izraeli új sékel volt a bizonyítékok szerint, ez körülbelül 3 milliárd forint. Illetve tárgyi adományokat is juttatnak, ezek lehetnek terepjárók, drónok, éjjellátó szemüvegek, különböző kommunikációs berendezések, a pénzt is általában ilyesmikre fordítják, de közpolitikai, adminisztrációs szinten is történnek komoly lépések. Rendszeresen előfordul az, hogy ezeket a földeket zárt katonai övezeteknek, természetvédelmi területnek vagy régészeti lelőhelynek minősítik, és ezután nagyon súlyosan megbírságolják a palesztinokat, akik ott legeltetik az állataikat. 2024-ben forgattak egy dokumentumfilmet, Nincs más föld címmel, ami később Oscar-díjat is nyert, és ez is igazából azt mutatja be, hogy hogyan minősítettek egy területet katonai övezetként, és utána ezt hogyan használták fel arra, hogy ellehetetlenítsék egy palesztin közösség életét, és abban a filmben is alá van húzva, hogy dokumentumok alátámasztják, hogy ez egy teljesen átgondolt stratégia volt az állam részéről. A palesztinoknak nem nagyon van lehetőségük jogorvoslatra, és hiába jelentik az ellenük történő előszakos cselekedeteket, nagyon sokszor ilyenkor őket hallgatják ki, őket bírságolják meg, adott esetben akár le is tartóztathatják őket. Azt érdemes megjegyezni, hogy a telepes földfoglalás régóta zajlik, de a 2023. október 7-i támadás óta eszkalálódott. Ugye ekkor a Hamász Gázából áttörve közel 1200 embert ölt meg, ezekből több mint 800 ember civil volt, 3400 embert megsebesített, és 251 embert elraboltak. Az is nagyon megkülönböztethető, hogy a kormány kinek ad építkezési engedélyeket, és kinek nem, viszont illegális előörsöket nem bontanak le, ezeket általában elnézik, illetve van, hogy utólag legalizálják, és majd látni fogjuk, hogy az új telepek, új előörsök létesítése előtt viszont nagyon megkönnyítik az utat. És Dávid, te 2025. decemberében jártál Cisjordániában, és láttad is azt, amiről igazából ebben a riportban írnak, legalábbis egy részét. Mesélnél erről az útról és a tapasztalataidról?
5: Uh-huh. Ez egész úgy kezdődött, hogy a Steiner Kristóf, aki egyébként nagyon sokat élt Izraelben, és izraeli férje is van, és ő is 23 után nagyon aktív vált ebbe a témában. Ő családilag be van kötve, vagy családilag kapcsolódik egy olyan kis számú baloldali szervezethez, akit Anglo-Looking the Occupation in the Eye, ezt magyarra szemtől szemben a megszállásnak lehet fordítani, akiknek a legfőbb tevékenységük az az, hogy civilek a saját szabadidejükben, Cisjordániában az éppen zaklatás és földfoglalás alatt álló palesztin közösségeknek a jelenlétükkel védelmet biztosítanak. Ennek az a jelentősége, hogyha ott vannak izraeli civilek, akkor egyrészt a telepesek sokkal kisebb mértékű agressziót mernek megengedni maguknak, másrészt egyfajta ilyen pufferzónát is alkotnak a palesztinok és telepesek között, tehát hogy velük kell, hogy el legyenek foglalva. Harmadrészt pedig a hadsereget, vagy azok az izraeli rendvédelmi szerveket is sokkal visszafogottabb és körültekintőbb fellépésre ösztönzi. Negyedrészt pedig ugye folyamatosan forognak a kamerák, tehát dokumentálnak is. És a Kristóf szervezett egy utat, Rasszájnál Aucsa nevű faluba, ez a Jerikótól nem messze a Jordán völgyében lévő falu, azért itt volt az út, mert éppen ez a falu volt leginkább kitéve, vagy az egyik azok közül a falvák közül, akik leginkább ki voltak téve a telepesség zaklatásának, és ők szerettek volna újságírói jelenlétet, tehát hogy ezekről szülessenek, szülessen riport, és akkor én így tartottam velük.
4: Fabi elmagyarázta az Amnesty-s riport alapján így nagy vonalakban, hogy hogyan zajlik a telepes mozgalom, hogyan jutnak el A-ból B-be, hogyan sikerül gyakorlatilag területet elfoglalniuk. De hogyan néz ki ez a gyakorlatban, hogy lesz egy dombtetőn felállított mobilházból gyakorlatilag egy pár hónappal, pár évvel később egy jól működő közösség, egy telepes közösség.
5: Szerintem kezdjük onnan, hogy megértsük ennek a történetnek a területét, hogy ugye ez a, amit most Cisjordániának nevezünk, ez a föld ugye korábban az Oszmán Birodalom része volt, és aztán Jordániához került, és 67-ben a hatnapos háború alatt Izrael elfoglalta bizonyos részeit, egész konkrétan Kelet-Jeruzsálemet annektálta, tehát azt a teljesen a fennhatóság alá vonta, a maradék rész pedig megszállás alá vonta. Ez azt jelenti, hogy itt az izraeli katonai bíróságok illetékesek, illetve hogy elvileg törvényeket ugye nem hozhatnának, és létező törvényeket nem szüntethetnének meg, mint ezt majd erről majd beszélünk később, ezt már egyébként felrúgta Izrael. És a 95-ös osztói béketárgyalások olyan úgy, amit a Yasser Arafat és Yitzhak Rabin vezetett palesztin és izraeli részről, ott felosztották ezt a területet három részre, A, B és C. Az A terület, az azt hiszem nagyjából a földek 18%-a, az, ami palesztin közigazgatási és rendvédelmi felügyelet alatt található. A palesztin lakosság nagy része ide koncentrálódik, és ugye főleg ezek a palesztinok lakta városok isnak a nagy része ide tartoznak. A B az, ahol palesztin közigazgatási izraeli rendvédelmi terület érvényesül, ezek főleg ezek az A területek körötti részek, ez ilyen 20-22%, és vannak a C területek, ez a 60%, ahol izraeli rendvédelmi és közigazgatási felügyelet van érvényben, és gyakorlatilag itt a C területek, ahol ezek a felfoglalások érvényben vannak. Itt egyébként a palesztin lakosságnak a lélekszáma kisebb, itt nagyjából ilyen, hát vészlések szerint kb. 300 ezer palesztin él jelenleg, meg ugye folyamatosan üldözik is el őket, tehát hogy fagy is a számuk, és egyébként itt is felülreprezentáltak a palesztin közösséghez képest a beduinok száma. És itt ebben a konkrét esetben a földfoglalás, amikor Rasszájnál Aucsáról beszélünk, itt ez egy elég régóta, hát most nem tudom pontosan mióta fennálló beduin nomád pásztorfalú, és ott a legelőknél, a legmagasabb dombon fejtettek egy úgynevezett telepes előőrs, ezt angolul outpostnak hívják, néhány ilyen karaván vagy mobilházból álló házat, és ezek a telepesek kecsketenyésztésből élnek, de ugye hát a legelők, de ugye a palesztinok is főleg kecsketenyésztésben élnének, és a legelőknek a kapacitása véges. És elkezdték kiszorítani a saját kecskékkel a palesztinok kecskét, ezáltal elvéve a megélhetéseiket. Emellett ugye folyamatosak a rongálások, tehát hogy a házaikat, a tulajdonaikat, sőt a vízgyűjtőiket is megrongálják, tehát az életfeltételeiket is nehezítik, illetve hamis vádakkal próbálják őket börtönbe jutatni, tehát fizikailag eltávolítani, aminek azért is van jelentősége, mert a statisztikák szerint, hát most nem tudom a pontos számot, de azok az eljárások, amik palesztinok ellen indulnak Cisjordániában, 90% fölött, de inkább 95% fölött a vádemelés, tehát ugye a palesztinok elítélésével zárul. Egyébként, amikor meg izraeliek ellen folyik nyomozás, ott 3% alatti a felderítés.
4: Hogyan asszisztál ehhez a kormány és a hadsereg, ugye az IDF a tapasztalatod alapján?
5: Hát amikor én kint voltam, ott nem volt kint az IDF, tehát ott nem volt interakció velük. Inkább azt szom elmondani, hogy amit a helyiekkel beszélgetve, illetve nyilván amiket én is olvastam az alapján, hát egyrészt van egy ilyen passzív szerepe, lévén az, hogyha a telepesek riasztják őket, akkor egyből a helyszínre érnek és intézkednek, ha a palesztinok riasztják őket, akkor vagy nem jönnek ki, vagy ha kijönnek, akkor sem intézkednek. Emellett van egy nagyon erős összefonódás a telepesek és az IDF között. Ugye a telepesekükben, tehát hogy Izraelben van egy kötelező sorkatonai szolgálat, és a telepesek részt vesznek, tehát bevonulnak katonának. És nagyon sok telepes szolgálaton kívül ugyanúgy a hadsereg egyenruhájával és a hadsereg fegyvereivel lép fel a palesztinok ellen. Sokszor a palesztinok nem is tudják, hogy egy szolgálatban lévő katona, vagy pedig egy telepes intézkedik velük szemben, és akkor alávetik magukat az intézkedésnek. Egyébként van, hogy játszanak is ezzel, tehát én is láttam olyan telepest, aki alul ez a katonai nadrág van, de felül egy atléta. És akkor, hogyha még mondjuk kijön a katonai rendészet, akkor is le lehet tagadni. Tehát, hogy így egészen ilyen furcsán játszanak ezzel. Hogyha el is rendelik egy illegális zsidó telepnek a felszámolását, azt nem hagyja végre az IDF. Viszont egy palesztin épületet építenek illegálisan, ott viszont nagyon magas a felszámolási arány.
6: El tudnád mesélni, hogy miután odaértél, konkrétan mit tapasztaltál ebben a faluban?
5: Uh-huh. Ugye itt ennek a szervezetnek van egy ilyen nagyon szerényen berendezett tábora, amit a helyi palesztinoktól bérelnek, tehát hogy ők ott is tudnak aludni, hogyha éppen nem kell aktívan jelen lenni. És gyakorlatilag amint megérkeztünk a táborba, megittünk egy kávét, meg elszítünk egy cigit, és azonnal hívták az egyik aktivistát telefonon, hogy a pár száz méterre álló palesztin házaknál elindult a telepes keskenyáj, és akkor autóval átmentünk, és egyébként egy ilyen, nem tudom, 30-40 keskéből álló nyájjal egyetlen ilyen 14-15 éves telepes kamasz fiú jött, és ő abban a pillanatban, hogy leérte dombról, a palesztinok egy emberként bezárkoztak a házaikba. Ez azért van, mert ugye mindenfajta konfrontációval ők a börtön kockáztatják, tehát hogyha bármilyen, akár verbálisan is ellenállnak, azt később egyébként felhasználhatják ellenük a bíróságon, a katonai bíróságoknál, vagy mondjuk bizonyíték lehet egy olyan ügyben, amikor feljelentik őket, és akkor ez egy bizonyíték lehet, hogy de hát volt korábban egy verbális konfliktus, akkor ebből következik az, hogy nem tudom, tényleg megrongálták a telepesek autóját, most mondtam egy példát, de egyébként nagyjából hasonlóan járnak el. És amikor látta, hogy mert ugye tehát a baloldali aktivistáknak a jelenléte sem mindig permanens, és valamikor csak két aktivista tud kimenni, nem így mondtam, hogy ők is ezt a szabad idejükben intézik, akkor ő is erősítést hívott. És akkor egyre több telepes jelent meg, először megjelent egy fickó egy ilyen óriás fehér pikáppal, meg hátán egy puskával, ő a közeli nagyobb telepnek, a Yitavnak volt a biztonsági főnöke. Vele egyébként nagyon, nagyon érdekes párbeszéd volt, tehát hogy amikor, hogy ott, mint újságíró ott voltam én, meg ott volt még egy stáb a Guardiantől, és először egy ilyen barátságos beszélgetésbe kezdett, és direkt én kérdezte is, de mondtam is neki, hogy zsidó vagyok, mert kíváncsi voltam a reakciójára, és akkor elkezdett így nagyon barátságosan megmutogatni a környező hegyeket, hogy itt nem tudom, 3000 éves zsidó leleteket találtak, meg hogy milyen szakrális ereje van ennek a térnek. Látta, hogy ezzel nem fogja tudni elnyerni a szimpátiámat, akkor meg egyre ellenségesebbé vált. Egyébként ami rossz érzés volt, hogy egy csávó egy puskával a hátán egyre inkább befeszül. Illetve, hogy egyébként a telepesek annak erre, hogy általában vallásosak, és ez egy szombat volt, ez a sebesz volt, amikor nem szabad elektronikát használni, folyamatosan videóztak a palesztinokat is, az aktivistákat is, meg minket is, és az aktivisták is videóztak. Tehát egy olyan mediatizált háború kerekedett ki, és az volt az érzésem, hogy igazából nem is egymással kommunikálnak, hanem a közönségükkel. Tehát, hogy a baloldali aktivisták ezt egyébként sérelmezték is, hogy egyébként is ez a téma alultárgyalt Izraelben, és sokan nem foglalkoznak azzal, hogy mi történik, ráadásul 23. októberre után nagyon sok izraeli teljesen elfordult ettől, és sokkal kevesebben szolidárisak a palesztinokkal Cisjordániában. Cisszolgálja a telepesek, meg ők pedig későbbi bírósági eljárásokhoz gyűjtenek bizonyítékot. Mert nem csak a palesztinok ellen, de a baloldali aktivistákat is folyamatosan feljelentik, és próbálnak például távoltartási végzést kieszközölni a bíróságra, amit sokszor kapnak is, és ezzel például távol lehet őket tartani egyes településektől. És mivel elég véges számú baloldali aktivista van, ezért, hogyha le tudnak szerinni a pályáról, akkor már könnyű dolgok van.
6: De mire hivatkoznak, mert hogy bűncselekményt nem követnek el az aktivisták?
5: Hát van, tehát hogy kitalálnak.

0: meddig tartott nagyjából ez a, nem is tudom, találkozó, konfrontáció, esemény?
1: Ez most nagyon, nagyon jó, hogy kell, mert egyébként hirtelen, hogy ennek az ilyen egésznek az abszurditása így most ötlött fel, hogy ugye, hogy egyébként egyre több telepes érkezett a faluba, és akkor egyébként már nem csak egy kecskenyáj, hanem egy temenyáját is, tevecsordát is behajtottak, aki egyébként ugye még nagyobb kárt tudnak okozni, tehát még inkább lelegelik a területet, meg a fákat, meg nem tudom, meg még megfélemlítőzik, hogy ott vannak egy ilyen, tudom, 2,5 méteres tevék. És akkor ment ez a provokálás, meg nem tudom, az egyik aktivistának megrongálták az autóját is, és aztán azt mondta az egyik telepes, aki pont ott laki, aki egyébként ott lakott ezen az előörsön, a fiúnak, hogy ilyen 4-ig maradjon ott, és ilyen délután 4-re, ilyen óraejtésszerűen, akkor fogták a nyáját, és hazamentek, és elmentek, és akkor a palesztinok is előjöttek, szóval kicsit ilyen örkényű volt. Valaki mesélte, hogy ezt ehhez tudom hasonlítani, hogy amikor a Görögországban volt valamilyen nagy általános sztrájk, és akkor, hogy így ebédidőben így azt mondják a tüntetők a rendőröknek, hogy akkor most szünet van, és akkor így megállnak, akkor így átmennek egymáshoz tüzet kérni, elszínnek egy cigit, aztán nem tudom, akkor vége van, és akkor dobálják egymás kövekkel, és kicsit itt is, hogy ez az ilyen kafkai volt sokszor ez a szituáció. De mondjuk ezt mondom úgy, hogy én, mint újságíró mentem oda, és nem a bőrömre megy, mint a palesztinok.
0: Meg nem minden nap.
1: Igen.
0: Kik ezek az izraeliek, akik palesztin falvakban táboroznak le, hogy védelmet nyújtsanak az ott lakóknak? Mit mondtak? Mi a motivációjuk?
1: Hát nyilván ők is többfélék, és hogy nekem ugye első kézben, vagy személyes tapasztalatom, én erre a szervezetről van, a Looking the Occupation Indiáiról. Bár mondjuk egyébként interjúztam korábban nagyobb szervezetekkel, mint például a Standing Together-rel, akik szintén csinálnak ilyesmit, de akkor most maradjunk a Looking the Occupation Indiáinál. Ők főleg egyébként ilyen késő-középkorú izraeli civilek, akik nagyjából már a civil pályájuk vége felé vannak, tehát hogy nem annyira, nem tudom, karrier fókuszban működnek, és ők ez a interjúztam is velük, amikor volt egy szerencsé egy másfél órás autót, amikor tudtam velük beszélgetni, és ott például a Gali, aki szintén benne van a riportban, hogy hát nem akarom őt megsérteni, de remélhetőleg nem fog érteni, szerintem ilyen az 50-es évei vége felé járhat. Ő például azt mesélte, hogy ő egy ilyen abszolút cionista, baloldali cionista családban nőtt fel, tehát hogy nem is járt soha Cisjordániában, ő a két állami megoldásba hit, és hogy ő abban hit, hogy onnan Izraelnek ki kell vonulni, és meg kell alakulni a palesztin államnak, és hogy neki ott nincs dolga. És amikor egyszer, hát nem tudom miért, valamilyen szervezet hívására ott látták ezt a telepes terrort, akkor azt érezték az Amirrel, aki egyébként a férje, meg néhány egyébként ez egy herzliai baráti kör, hogy nekik ezzel dolguk van. És hogy ők gyakorlatilag, tehát hogy így szünet nélküli jelenlétet szerveznek, tehát hogy így felosztják egymás között, és ha valakinek éppen vége a munkaideje, vagy hétvége van, mint most, hogy sábeszkor, akkor beülnek otthon a kocsiba, eljönnek, és akkor egy ilyen 6-8-10 órás shifteket, igen. Tehát nekik ez gyakorlatilag, ez most így csúnyán hangzik, hogy ez a hobbiuk, de hogy tulajdonképpen.
0: Megkemény, ez hatalmas elköteleződés. De nekik is nagyon nagy stressz.
1: De ez látszott is rajtuk, hogy nekik ez az életük. Tehát, hogy, és mindúl emellett úgy egyébként, hogy ebből, hát nem tudom, hogy lehet, hogy valamennyi pénzt keresnek, mert ugye gyűjtenek pénzt, de biztos, hogy nem ebből élnek.
0: Említetted, hogy a baloldali aktivisták nem csak rögzítik ezeket a videófelvételeket, hanem aztán fel is töltik őket az internetre. Mi ezzel a céljuk, és ki az elsődleges célközönsége ezeknek a videóknak?
1: Ugye nekem azt mondták, amit egyébként utána sokan rám támadtak utána, hogy ez nincs így, de nekem azt mondták ezek az aktivisták, hogy még a baloldali izraeliek neked nagy jó része sincs tisztában azzal, hogy mi történik pontosan Cisjordániában. És egyébként ennek az egyik ok az, hogy egyébként ezt kellene eltagadni, hogy egyébként vannak palesztin támadások is a telepesek ellen. És például az izraeli jobboldali médiának, meg az izraeli szélső jobboldalnak ez egy ilyen kifejezett technikája, hogy ezeket a támadásokat felnagyítja, eltúlozza, és hogy sokat emleget. És akkor például egy egyszeri médiafogyasztónak sokszor az lehet az élménye, hogy hát igen, hogy akkor vannak telepes támadások, és vannak palesztin támadások, és mondjuk ennek az egész szisztematikussága nem derülhet ki, hogy persze van, tehát vannak

0: egyébként halálos kimenetelő palesztin támadások is, viszont ha így ránézel erre az egészre madár táblátból, akkor mi csak azt látszik, hogy Cisziordánia 60%-án a telepes mozgalom elfoglalja a földet és kiszorítja a palesztinokat. És hogy ezek, amikor erről effektíve videók készülnek, ez segít tudatosítani a társadalomban, hogy lássa, hogy mi történik a terepen. Például ez egy nagyon erős videó volt, ezt meg is engedte nekem az Emir, aki az egyik önkéntes, amikor egy telepes megtámadja őt, és akkor így könyökkel úgy orba vert, hogy a szemmel is tart az orra, de mindegy, minimum vérzett. És ez akkor cirkulált az izraeli médiában is, hogy a telepesek már a baloldali izraelieket is fizikailag bántalmazzák. Egyébként több ilyen eset is van.
1: Zenéljünk!

0: Dávid, milyen a támogatottsága a telepes mozgalomnak Izraelen belül és a diaszpórában?
1: Hát nem fogok tudni neked százalékos arányokat mondani, a diaszpórában semmiképp, de Izraelen belül sem. Ami egyértelműen látszik, hogy 23. október 7 után nagyon csökkent az izraeli társadalomnak a fókusza, sőt, tehát most olvastam egy idefelé vetős felmérést arról, hogy az izraeliek választó körül népesség 40%-a úgy nyilatkozott, hogy jelentősen jobbra tolódott a politikai spektrumon a október 7 óta. Ami biztos, hogy van jelenleg két kormánypárt Izraelben, ez az Otzma Yehudit, tehát ez a zsidó erő és a vallásos cionista párt, akiknek és főleg a vallásos cionistáknak ez az egyik legfőbb politikai programja. És mivel, hogy ők kormánypártokra, de sok két elég fontos miniszteri posztot, a pénzügyminiszterit és a rendvédelmi miniszterit is elfoglalják, ezért jelentősen forrásokhoz is tudják jutatni a telepes mozgalmat. És az látszik, hogy az ellenzék, tehát a Netanyahu ellenzéke is megosztott ebben a kérdésben. A Naftali Bennett, aki ilyen izraeli viszonylatban középjobb és a széljobb között mozog, az én ízlésem szerint inkább a széljobban, aki egyébként az előző ciklusban tandemben volt miniszterelnök a Lapidban, aki meg egy inkább ilyen jobboldali liberális figura, ő például a C-területek annexióját tűzte ki célul, és ellenzi ezt, hogy egy palesztin állam létrejöjjön. Tehát, hogyha ezt így nem is tudom neked megmondani, hogy mi a telepes mozgalomnak a támogatottsága, de gyakorlatilag arra vonatkozóan már senki nem beszél arról, aki számottevő politikai erő, vagy számottevő politikus, hogy ezt a kérdést úgy rendezze, hogy visszaadja Cisjordániát a palesztinoknak.
0: Te követed az izraeli médiát, és ugye többször is jártál Izraelben. Az általad említett két minisztérium, ami ugye ennek a szélsőséges pártnak a kezében van, ugye a névlegesen ugye a Smotrich és a Ben-Gvirt jelenti a gyakorlatban. Mi a te tapasztalatod, hogyha nem is tudjuk úgy nagyjából behatárolni a telepes mozgalomnak úgy általánosságában a támogatottságát? Azért ez a két figura, ez vált ki valami fajta ellenérzést úgy az izraeli társadalomból, vagy ők is kezdenek a mainstream részévé válni? Hogy látod ezt?
1: Vált. Tehát, hogy a Smotrich meg a Ben-Gvir egy nagyon erős érv az izrael kritikus erők kezében, és ezt az izraeliek is értékelik, hogy nagyon erős fogást jelentenek. És például, hogyha már csak nem is a telepes mozgalomról beszélünk, de például amikor a Ben-Gvir ilyen megalázó videókat tett közzé palesztin foglyokról a háború alatt, akkor ennek hatására az izraeli túszokat nagyon súlyosan bántalmazták. És ugye az izraeli túszok azok egy nagyon érzékeny pontja a társadalomnak. Tehát ez például a Ben-Gvir renoméjának Izraelen belül is nagyon rosszat tett.
2: Említetted azt, hogy miután a telepesek elmentek a faluból, azután előjöttek a palesztinok, és minthogyha egyikőjükkel tudtál is volna beszélgetni, ő mit mondott neked? Örült, hogy ott voltatok? Hogy lehet így élni? Mik a reményei?
1: Uh-huh. Ugye ő az a férfi volt, aki egyébként a faluból tartja a kapcsolatot, vagy ő a kapcsolattartó a baloldali aktivisták és a palesztinok között. És vele egyébként a táborban is beszélgettünk, tehát, hogy ő ott van, és azért is a táborban van egyébként, mert hogy úgy érzi, és nem alaptalanul, hogy rá vadásznak a telepesek, és hogy nyilván a táborba kevésbé mernek bemenni, és bántalmazni őt. Az például egy nagyon rossz érzés volt, hogy nem engedte, hogy lefotózzam az arcát, vagy érjem a nevét, csak hátulról fotózhattam le, mert egyrészt a jogi retorzióktól is fél, másrészt attól, hogy a telepesek ezt önhatalmalag megtorolják, ami egyébként valószínűleg ezt nem gondolta végig, hogy valószínűleg az, hogy a magyar médiában a mércén megjelenik valami, az nem jelent rá közvetlen veszélyt, inkább csak azt mutatja, hogy ez milyen félelem van ezekben az emberekben. Ő kifejezetten örült annak, hogy egy európai újságíró vagyok, mert ez egy ilyen általános egyébként, hogy a palesztinok azt érzik, hogy külföldről inkább Európából kapnak támogatást, és azt reméli, hogy minél több európai riport születik a cisziordániai helyzetről, az annál nagyobb nyomást helyez az európai vezetőkre, hogy szankcionálják. Ugye ezt még látjuk is, hogy például az, hogy azóta, hogy az Orbánik megbuktak, és már nem, az új, a Tisza kormány nem vitózik mindent, azóta már születtek is EU-s szankciók a telepesek ellen, bár ezt még, valószínűleg ezt még lehetne hova erősíteni. És egyébként ő 40 éve él a faluban, meg beszél is kicsit héberül, ami egyébként az, hogyha általában a cisziordániai palesztinok közül, főleg, hogyha valaki ilyen falvas részek lakik, és beszél héberül, az általában annak a jele, hogy volt börtönben, mert ott tanulnak meg héberül. Igen, de az egyik legerősebb pontja, hogy akkor már egyébként túl voltunk ezen a kecskenyájon, meg a tevenyájon, meg ugye meg is dobtak egy kővel, de hogy nekem ez az interjú, amit ilyen késő este csináltam vele, nekem talán ez volt az egyik legerősebb pont ezen az úton.
2: És ő miben reménykedik, hogy látja az elkövetkezendő 2-5 évét?
1: Hát ugye egyrészt, hát most már azért... Azért fogalmazok óvatosan, mert hogy én 25 decemberében voltam, és most már 26 júliusa van, tehát hogy és az elmúlt 7-8 hónapban gyakorlatilag Rászegnála úgyse megszűnt. Tehát, hogy ez a falu kiürült, tehát elérte a telepes mozgalom, amit akart, de akkor még a már reménykedett. Egyrészt abban, hogy lesz egy nemzetközi nyomás Izraelen, hogy jobban megregulálja a telepes mozgalmat, másrészt abban, hogy 26 októberében, tehát hogy gyakorlatilag néhány hónap múlva választásokat tartnak Izraelben. Úgy állnak most az előjelzések, hogy győzni fog a Netanyahu ellenzéke, akkor olyan policik lépnek életben, amik inkább a palesztinoknak kedveznek, és jobban korlátok közé szorítják a telepes mozgalmat.
0: Említetted, hogy megdobtak kővel gyakorlatilag a terepen. Érdekelne az, hogy ugye nyilván egy megdobnak kővel, az nem a világ vége, de hogy volt olyan szituáció, amikor féltetted a biztonságodat?
1: Nem. De ezt mondanám, az nagyon sokan egyébként mielőtt kimentem, kifejezték az aggodalmukat, hogy féltik a testépségemet. Én viszont pontosan tudtam, hogy egy európai útlevéllel a zsebemben nagyon kicsi az esélye, hogy én itt valódi atrocitásnak legyek kitéve, vagy valódi veszélyt éljek át. Egyszerűen azért, mert hogyha velem történik valami, annak diplomáciai következménye van. Ugyanez ugye a baloldali aktivistáknak is, akkor ez az eszközük, hogyha velük történik valami, azt nem tudja a hatóság szőnyeg alá söpörni. És ezt egyébként éreztem a telepeseken is. Tehát, hogy persze engem is provokáltak, meg szidalmaztak, meg amikor pillanatra nem videózott oda senki, akkor megdobtak kővel, és nem akarom ezt egyáltalán dramatizálni, tehát, hogy így nem volt erős a dobás, és nem se fizikai, se nem tudom, lelki értelemben nem szenvedtem kárt. Ez inkább csak egy ilyen jelzés volt, hogy én itt ne videózgassak azon a területen, amit ők az övéknek tartanak. De ez volt egyébként, ahogy nekem az egyik legfélelmetesebb, egyébként saját javamra érzett tapasztalat, hogy én ezzel a magyar útlevéllel a kezemben gyakorlatilag szabadon mászkálhatok, és a legrosszabb, amit kapok, az néhány beszólogatás, meg köpés, viszont ha nem lennének ott a baloldali aktivisták, akkor a palesztinokkal meg gyakorlatilag bármi megtörténhetne.
0: És hogyan látod, ugye időközben, mióta te a terepen jártál, azért volt néhány a flotilla is, ami megpróbált ugye bejutni Gázába, ezt az IDF ezeket a hajókat általában feltartóztatta, illetve a legénységet gyakorlatilag letartóztatta. Ugye ilyen elég erős hírek jöttek ki, miután ezek az aktivisták ugye szabadultak Izraelbe, tehát a fizikai, szexuális erőszakot alkalmaztak velük szemben. Továbbra is úgy látod, hogy ha esetleg valamilyen olyan inzultus ért volna, akkor a magyar útlevél tényleg segíthetett volna?
1: A flottilának egy ilyen speciális szerepe van, mert hogy ez Izraelen belül is egy forró téma, meg nemzetközileg is, és hogy a Ben-Gvir egyébként ezt a saját belföldi kampányára használja azt, hogy amikor legutóbb a legutolsó flottilláról letartóztatták az aktivistákat, akkor megalázták és bántalmazták őket, és megcsokoltatták elük az izraeli zászlót. De egyébként tehát életveszélyesen senkit nem bántalmaztak, és ezt nem merik megtenni. Utána egyébként volt, tehát az olasz, például az olasz nagykövetség, vagy az olasz külügyminisztérium nagyon hevesen is tiltakozott az ellen, amit a Ben-Gvirék nem műveltek. Tehát, hogy igen, és ez, és én is ezt éreztem a terepen, hogy valódi veszély neki, az elmondom, vagyok kitéve.
2: Beszéltünk arról, hogy a telepesek nem csak egy extrém kisebbség, hanem komoly kormányzati hátszelük van. Mi Izrael kormányának a stratégiáit, és ez milyen összefüggésben van azzal, hogy milyen döntéseket hoztak idén, amik megkönnyítik a földvásárlást például? Erről tudnál beszélni?
1: Egyébként még csak, hogy az egésznek a demográfiai egyébként, hogy nagyjából a Cisziordániai cébe jelölt részén egy ilyen 500 ezer zsidó telepes jelenleg, és mondjuk, hogyha hozzáveszünk Kelet-Jeruzsálemet, és akkor 750 ezer, de hogy Kelet-Jeruzsálemet már nem lehet ide venni, mert ugye szanák telt a Izrael. Tehát, hogy egyébként a 9 milliós Izraelhez képest egy viszonylag kis számú populáció, tehát a 10%-ot séri el. És egyébként ez tehát már régóta, mert még bőven az állam megalapítás óta is a korai cionista mozgalmaknak is volt egy szárnya, akik ez az úgynevezett Greater Israel projektet, tehát Nagy Izrael projektet vitték, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a bibliai Izrael területének a visszaállítása és a bibliai időkben lévő zsidó földet, ezt megint zsidó kézre juttatni, és ennek egy eszköze is a telepesek. Illetve ugye egy nagyon ugye ez a 95-ös első és 97-es második oszlói béke, ez egy nagyon törékeny status quo-t hozott létre a területen, amit ugye egyrészt a telepépítésekkel folyamatosan megpiszkáltak, de most még egy szinten tovább mentek, azzal, hogy a biztonsági kabinet, ez egy ilyen speciális izraeli testület, amiben fontos a miniszterek, meg a miniszterelnök, meg ilyen nemzetbiztonságilag fontos szereplők vesznek részt, és hogy a bizonyos döntései azok nem igényelik, hogy megszavazza a parlament, de hogyha megszavazza ez a bizottság, akkor azok jogerőre emelkednek. És például eltörölték azt a Jordán törvényt, ami azt írta ki, hogy Cisziordániában csak muszlimok vehetnek földet, és eddig korábban ilyen szürkezónás, strómanos módon vásárolt földet a telepes mozgalom, mert ugye, hogy ez egy megszállt terület, ezért nem hozhatnak törvényeket, viszont most úgy nevezettek, hogy ezt eltörlik, és most ezeket a korábban szürkezónás strómanokon keresztül intézett földvásárlásokat legalizálják, illetve bárki vehet most már földet. Tehát, hogy ugyanolyan egyszerű egy izraeli állampolgárnak földet venni a Cisziordániában, hogyha talál eladót, mint hogyha Hajfán benne, vagy bárhol más Izraelben. Tehát az infrastruktúrát is használja fegyverként a telepes mozgalom. Például építenek egy autópályát, ami összeköti a Cisziordániát Izrael belső részeivel. Ez több célt is szolgál. Ez egyik az, hogy mivel nagyon magasak a megélhetési költségek Izraelben, így ezáltal, hogyha egyszerűbb ingázni a két terület között, akkor ez több embert összönözhet arra, hogy kiköltözzön. Másrészt ezeket az autópályákat a palesztinok nem használhatják, csak izraeliek. Az alárendelt úton pedig a palesztin területeket szétszabdalják úgynevezett checkpointokkal. Ez azt jelenti, hogy az izraeli állampolgárok szabadon mászkálhatnak. Viszont ezt bármikor lezárhatják a palesztinok előtt, ami azt jelenti, hogy például valaki nem tud hazamenni, ameddig bármilyen okra hivatkozva nem nyitják ki, vagy nem tud elmenni dolgozni, amivel például ez a palesztin logisztikát jelentősen csökkentik, és egyébként ezt is arra ösztönzik őket, hogy végül hagyják el a területet, mert mondjuk, ha elszakítják például az üzletét attól, ahol lakik, akkor ezzel a megélhetését is elveszik. De csak egy példa sok közül. Illetve van még egy nagyon érzékeny része ennek a területnek, ez Hebron városa. Ez a másik legnagyobb város Kelet-Jeruzsálem után Cisziordániában. Sőt, egyébként Hebronban még az ókortól kezdve folyamatos zsidó jelenlét van, egészen a 29-es hebroni mészárlásig. Hebron egy nagyon, nagyon szimbolikus hely, és a második oszlói egyezmény ezt H1 és H2 vezetre osztotta. az egyik palesztin közigazgatási és izraeli rendvédelmi fennhatóság alá tartozik, a másik pedig mindkettő palesztin. És ezen az egyik területen vannak ilyen erőszerű zsidó telepek. És azért is nagyon problémás, mert ezek például ezeknek a telepeknek a biztonsága érdekében a közelben lakó palesztinoknak kiírás tilalom van elrendelve. És egyre inkább ez is arra felé hajt egyébként, hogy ezek az óvárosi részekből a palesztinokat költöztessék ki. És ezeken a területeken is Izrael kicsavarta a palesztin hatóság kezéből az építési engedélyeket, tehát a közigazgatási fenntarthatóságot, ami azt jelenti, hogy a meglévő telepeket tovább fogják bővíteni, és újakat fognak létrehozni. Ami gyakorlatilag, hát talán már középtávon azt jelenti, hogy Hebron óvárosából kitakarítják a palesztinokat, és izraeli telepesekkel fogják megtölteni ezt.
0: Hebron ugye az a város, ahol ugye a mecset és a zsinagóga gyakorlatilag egy épületben van, bár ezzel kapcsolatban mostanában volt valami hír, ugye, hogy a mecset gyakorlatilag nem látogatható. Állítólag most nem is lehet oda menni, mármint hogy csak a zsinagóga oldala. Ezt most a hetekben olvastam.
1: Aha, nem olvastam, úgyhogy nem tudom.
0: Jó.
2: Zenéljünk!

0: említetted, hogy az oszlói megállapodások, amik így a 90-es években születtek, nagyon törékeny helyzetet teremtettek, és ez akartam még hozzátenni, hogy ezek egyébként nem egy tartós békét próbáltak éppen akkor létrehozni, hanem egy béke folyamatot akartak elindítani. Volt benne egy ilyen kölcsönös bizalomépítési projekt, és nagyon sok feszültségteljes és konfliktusos kérdést igazából elodáztak. Tehát vannak területi kérdések, Jeruzsálemet érintő kérdések, biztonsági kérdések, illetve az, hogy a palesztin menekültek, akár azok, akik a 48-as hullámmal hagyták el az országot, ők visszajöhetnek-e. És ezeket mind elnapolták, és utána sosem tudták megoldani, sosem volt valami közös nevező, amire juthattak volna. Még annyit akartam kérdezni, hogy ugye van konkrétan itt Audzsánál a telepesek, és akkor ők hogyan illeszkednek bele ebbe az izraeli stratégiába? Tehát az ő céljuk az volt, hogy a C területről áttolják a palesztinokat az A területre, és akkor legyen egy kis enklávé?
1: Na jó, hogy mondtad, és ugye, hogy, sőt, egész pontosan is ezt nem mondtam el, de hogy ugye az oszlói béke folyamatok végén elvileg megalakult volna a független palesztin állam, ami nem alakult meg, sőt, egyre távolabb kerülünk, sőt, valószínűleg ez egyre irreálisabb, hogy ez a belátható időn belül létrejön a független palesztin állam. Audzsában meg tehát, hogy azt hiszem, hogyha ilyen a nagy képet nézed, akkor persze, tehát a stratégia az, hogy a C-területekről az utolsó szálig elüldözni a palesztinokat, és az egész az ellenőrzés alá vonni, sőt végül annektálni, tehát, hogy úgy megszerezni a területeket, hogy palesztinok nélkül, mert akkor állampolgárságot se kell nekik adni, vagy hát amilyen minimális palesztinnel lesz lehet. De hogyha mondjuk Audzsát nézzük, somószor biztos van egy ilyen hátsó ideológiai motiváció, de ott egyszerűen azt láttam, hogy az van egy ilyen küldetés, hogy az volt, hogy bárhova rámutat az az övé, ha ő akar itt legeltetni a kecskét, akkor ő fog itt legeltetni a kecskét, hogyha ő azt mondja, hogy itt nem lesz bádokház, akkor itt nem lesz bádokház, és akkor hogyha ezt csak így nem lehet így nyerserővel, hogy menni és ledózerolni, akkor ezt lassú terrorral elérik. Tehát, hogy igen, faluról falura gyakorlatilag elüldözni őket.
2: Ugye említetted korábban a baloldali aktivista hálózatokat. Arra lennék kíváncsi, hogy van valamilyen átfogó koncepció, hogy ezek a csoportok, ezek az aktivisták hogyan látják magát a telepes kérdést, hogy milyen megoldásban gondolkodnak ők?
1: Hát, mint ahogy a világon mindenhol Izraelben sem egységes a baloldal, sőt, még ez az ilyen mozgalmi baloldal sem. És egyébként nagyjából abban van a baloldalon egység, hogy szükség van egy független palesztin államra, de már abban sincs, hogy annak mik a területi határai, a szuverenitásnak mekkora részét gyakorolhatná, milyen biztonsági garanciára van szüksége Izraelnek ahhoz, hogy ez megalakuljon. És vannak egyébként ilyen egészen, föltől elrugaszkolt víziók is. Interjúztam egy korábbi cikkemhez egy ilyen Land for All nevű szervezettel, akik egy ilyen federációs víziójuk van arról, hogy Izrael és Palesztina egy ilyen gyakorlatilag duális federációban működne, nagyon erős vízügyi, mezőgazdasági, gazdasági, akár védelmi kapcsolatokban, és szabad átjárás lenne a két terület között. És nyilván, hogy én ezt bárkinek elmeséltem, meg hogyha le is írtam a cikkben, akkor mindenki azt mondta, hogy ennek semmi realitása, és ezek az emberek illúziót kergetnek. Amiként ezt szeretném mondani, hogy ezt rövid távon nézzük, ennek valóban semmi realitása nincsen, viszont az Európai Unió is egy több mint 2000 év európai belháború után jutott el odáig, hogy az egyetlen járható út ahhoz, hogy a kontinens ne pusztuljon el, az, hogyha egy közös federációba tömörül Európa, és hogy most a 100 éves háború után is fura, hogy úgy jutunk el a csillagúton Angliából Franciaországba, hogy észre se vesszük, hogy átmentünk a határon. És szerintem szükség van ezekre a víziókra, akkor is, hogyha rövid távon semmi realitásuk nincsen.
2: Izraelben az előrejelzések szerint az októberi választásokon előfordulhat a Netanyahu kormánynak a leváltása. Látsz olyan szereplőt, lehetséges koalíciót, ami érdemben javítana a palesztinok helyzetén Cisjordániában, vagy úgy akár általában véve nézve a helyzetüket?
1: Ez egy picit tágabban az, hogy megértsük az izraeli politika működését, hogy egyrészt nagyon alacsony bejutási küszöb, tehát 3,25%, illetve vagy egyébként is ilyen történelmileg politikailag plurálisabb a társadalom, tehát hogy ilyen sok párti parlament van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatos koalíciós kényszer van, és mivel hogy a Netanyahu még mindig egy elég erős blokkot képvisel, azért, hogy egy olyan koalíció jön létre, amivel le tudja váltani, az egy olajfa koalíció kell, hogy legyen. Ez ugye a magyar választóknak sem ismeretlen, amikor 22-ben a Márki-Zay vezette Jobbikkal a DK-ig tartó koalíció. Nem is volt nagyon sikeres. Már egy ilyen koalíció egyszer legyőzte Netanyahut 2 évre, amikor a Bennett és a Lapid felváltva kormányoztak, de szét is esett. És most megint hasonlóra készülnek, hogy megint egy ilyen többpárti koalíció készül erre, ahol egyébként vannak kifejezetten szekuláris szélsőboldali párt, ez ami főleg egyébként az orosz, vagy ilyen volt posztszovjet emigránsokat tömöríti. Van a baloldali párt, ami ugye ez a nagymúltú munkáspártnak az utódpártja, ami egyébként nagyon sokáig a miniszterelnököt, most már a 120 képviselőből nagyon maximum 10 főre számítanak, tehát nagyon töpörödött, és megint hozzáteszem, hogy ők számítanak a mainstream vagy középbaloldalnak Izraelben, ami egyébként európai szemmel sokkal jobb oldali, tehát hogy ennyire jobbra toldott az izraeli társadalom. És egyébként úgy néz ki, hogy két esélyes miniszterelnök jelölt van. Az egyik az a Naftali Bennett, aki már volt korábban rövid ideig miniszterelnök. Ő például kifejezetten de facto a C területek anektálásába hisz, és abban, hogy a és B területeken maradjon meg a palesztin hatóság, de ez mindig előre lépés, mert például a Ben-Gvir meg a Smotrich, főleg nem a Smotrich biztos, de talán a Ben-Gvir is azzal a kampány, hogy a palesztin hatóságot fel kell oszlatni, tehát ugye a maradék palesztin autonómiát is megszüntetni. A másik egyébként, aki azóta a előrejelzésekbe vezet, ez a Gadi Eisenkot nevű korábban vezérkari tábornok, egyébként most került be a politikai elitbe, korábban is volt a képviselő a Knessetben, de most lett egy ilyen mainstream képviselő, és most neki van a legnagyobb esély arra, hogy Izrael következő miniszterelnöke legyen, ő ebben liberálisabb vagy baloldali álláspontot képvisel, tehát hogy ő például nem utasítja el a két állami megoldást, illetve az illegális telepeknek a felszámolását is szorgalmazta, bár erre nem mutatott fel átfogó tervet, és illetve szeretném azt jelezni, hogy a Becelem az egyik legfontosabb izraeli palesztin jogvédő szervezet. Az ő gyűjtésük alapján az elmúlt 20 évben, azt hiszem, hogy kevesebb, mint 30 illegális telepet bontott le az izraeli hadsereg, és ennek egyébként a jelentős részét ezt újra felépítették. Ennek egyébként több oka van. Az egyik az, hogy valójában nincsen senki, aki ezt kikényszerítse az IDF-től, mert egyszerűen az IDF bizonyos bírósági döntéseket nem hajt végre. A másik az, hogy az IDF is emberhiányba szenved, és egyébként az egyik politikai válság Izraelben, hogy ezek az úgynevezett Haredi, amit ultraortodoxnak fordítható inkább magyarul, embereknek, vagy férfiaknak, meg nőknek is, ugye mentessége van a halálbüntetés alól. De mivel annyira megnőtt a társadalomban az arányuk, egyszerűen a demográfiai folyamatok miatt, mert sokkal több gyereket vállalnak, tehát hogy itt a 8-10 gyerek sem ritka, míg mondjuk azért egy szekuláris családban azért inkább a 1-2-3 gyerek az, ami jellemző, hogyha őket nem lehet a közeljövőben nagy szembe besorozni, akkor ez tovább nőhet. És ugye emellett az is, hogy 2023 óta folyamatosan háborúban áll Izrael, hogyha éppen Gázában tűzszünetnek, vagy a Libanonban, vagy Szíriában, ami nagyon kifárasztja a társadalmat, és ugye, hogy nem csak meghalnak katonák, hanem hogy megsebesülnek, vagy egyébként folyamatos olyan stresszbe kergeti őket, aminek nagyon magas az öngyilkosságok száma. És egyébként például most azért volt majdnem előrehozott választás Izraelben, mert hogy a Haredi pártok azzal fenyegetőztek, hogyha ez a mentességüket kivezetik, akkor ők kiszállnak a kormánykoalícióba, és végül ezt a Netanyahu belement abba, hogy meghosszabbítja a mentességüket csak azért, hogy októberben legyen választás. De egyébként, hogyha megint nyer a Netanyahu, akkor egyébként ez egy olyan probléma, ami valószínűleg túl fog rajta nőni, mert ezt nem lehet megkerülni ezt a kérdést.
2: Ugye említetted arra, hogy vannak olyan szélsőséges személyek a kormányban, akik fel is oszlatnák a palesztin hatóságot. Ezzel kapcsolatosan akartam egyébként is kérdezni, de mit gondolsz, hogy ez paradox módon akár segíthetné is a palesztinok helyzetét? Ugyanis a palesztin hatóság most már évtizedek óta gyakorlatilag legitimációs válsággal néz szembe, úgyhogy valószínűleg ők is komolyan közrejátszanak ahhoz, hogy a helyzetük gyakorlatilag ennyire kilátástalanná vált az elmúlt években, évtizedekben.
1: Hát a palesztin hatóság ugye elég hosszú idő óta elég komoly válságban van, ugye gyakorlatilag Arafat óta teljesen elvesztette a legitimitását, meg ugye amikor rendeztek is egy választásokat Gázába, akkor egyben nyert a Hamász is. Azóta gyakorlatilag a Gázában megiszűnt a palesztin hatóság jelenléte. Illetve ugye ez a Mahmoud Abbas, aki az Arafatnak, nem is tudom, de az Arafatnak volt a második embere, és ő is lépett a helyére. Ő most már 80 fölött van, és mindig azt ígéri, hogy majd jövőre kiírnak egy elnökválasztást. Most éppen ebben 2027-re van kiírva. Nagyon meglepődnék, ha ezt megtartanánk. És nincs is, és amellett, hogy nagyon korrupt a palesztin hatóság, és egyébként sok szempontból a palesztinok ellen működik együtt Izraellel, nem is látszik az, hogy lenne olyan vezető, aki ezt ére tudna elni. Ezért nem is véletlen, hogy van egy Marwan Barghouti nevű figura, aki 2004 talán, de lassan több mint 20 éve egy izraeli börtönben ül, aki egy nagyon népszerű figura a palesztinok körében. Ráadásul ő a Hamásszal ellentétben ő úgy akarta tárgyalni Izrael, hogy elismeri Izrael, tehát is a kétlemű megoldás hívja, mert egyébként nagyon sok palesztinnek szinten, meg Izrael léte nem elfogadható. Tehát egy olyan karizmatikus és egyébként népszerű vezető, aki Izrael is hajlandó lenne tárgyalni. És ugye amikor voltak ezek a fogolycserék, hogy a 20 maradék életben lévő izraeli túszért, hát most nem akarok hülyeséget mondani, de talán 2000 palesztin foglyot engedtek el, de ezt majd ezt lehet, hogy rosszul mondom, akkor a Barghouti volt az egyetlen, akit Izrael nem volt hajlandó kiadni, sőt folyamatos izolációba tartják, és a Ben-Gvir azzal is kampányolt, hogy bement hozzá a magáncellájába, és megalázta, és megmondta neki, hogy soha nem lesz független palesztin állam. Tehát, hogy nehéz helyzetben vannak a palesztinok gyakorlatilag valódi képviselet nélkül, és nem látszik az, hogy ez a nagyon korrupt palesztin hatóságnak a helyére lépne valaki. Illetve, hogyha a másik oldalon nézzük, most ugye Gázáról nem nagyon beszéltünk, de ugye Gázában azért recsegropog a Hamász hatalma is, azért nagyon meggyengült a Hamász ebben a háborúban, de ott se látszik, hogy kik azok, akik át tudnák menni a helyüket, és ott is voltak ilyen különböző izraeli manipulációk, tehát hogy felfegyvereztek különböző milíciákat, egyébként, hogy korábban felfegyverezték a Hamászt is, amikor éppen az volt az érdekük, és ott se tud valódi változásba következni.
2: Érdekelne, hogy hogyan látod Izrael geopolitikai szituációját ugye a jelenlegi helyzetben, mik azok a törésvonalak, azok a folyamatok, amik esetleg átalakultak 2023 óta, ugye azóta az iráni ellenállás tengelye, ők így nevezik, meg ugye a szakirodalom is így nevezi ezt a laza koalíciót, azért komolyan átalakult, ugye Izrael elég asszertíven kezelte a helyzetet, és utána ment ugye a csoportok vezetőinek, ugye aztán Szíriában rendszerváltás is történt, de mégsem tudjuk azt azért egyértelműen kijelenteni, hogy Izrael nemzetközi vagy lokális, regionális helyzete megerősödött volna. Te hogyan látod ezeket a folyamatokat?
1: Hát ez látszik ilyen, hogy van egy lassú erózió, tehát hogy a nyugat egyre kevésbé támogatja Izraelt, ennek ugye Európában egészen kézzelfogható jelei vannak, most kezdve csak ilyen szimbolikus kérdésekről, mint mondjuk, hogy a Izrael részvételére bojkotálta az Eurovíziót több ország, és az Amerikai Egyesült Államokban egyébként hagyományosan a legerősebb az izraeli lobby, ott is az látszik, hogy egyre kevésbé egyértelmű ez a kérdés. Ugye Trump nagyon erősen izrael párti politikát vitt már az előző ciklusban, meg most is, de például a Mamdani előretörése, meg a demokratikus szocialisták előretörése, akiknek az egyik a legfontosabb külpolitikai agendájuk az izrael kritikusság, vagy az egyoldalú izrael pártiságnak a megszüntetése, és például most a demokrata előválasztáson inkumbens demokrata jelölteket győztek le New Yorkban, ahol mindig a demokraták nyernek, demokratikus szocialista jelöltek, és például az APEC, ami a legnagyobb izraeli-amerikai lobby szervezet, most már gyakorlatilag egy billoggá vehet, és nem mernek közvetlenül elfogadni pénzt politikusok az APEC-től, nyilván így is megoldják asztal alatt, meg ilyen különböző fiókszervezeteken keresztül, de azt látszik, hogy nem tartható. Szóval, hogy ez már az izraeli közösségben is megjelent, hogy már fel kell készülni a Trump utáni időkre, amikor nem fog Amerika ennyire mellettük állni, és például a Vance már egy sokkal izrael kritikusabb politikus, akit ugye Trump lehetséges utódjaként revesgetnek, és viszont az látszik, hogy Izraelnek olyan félelmetes katonai fölénye van, hogy ugye gyakorlatilag még tavaly nyáron önmagában le tudta győzni Iránt, és jelentősen csapást mért a Hutikra, a Hezbollahra, a Hamászra, hogy gyakorlatilag nem nagyon van olyan katonai hatalom, aki újat merne húzni Izrael lesz. Szóval nagyon érdekes geopolitikai idők elé nézünk. Én abban reménykedem, hogyha most így kilépek egy kicsit ebből az elemzői álláspontból, hogy például lesz egy olyan nemzetközi nyomás Izraelen, hogy például pont ezt a cisziordáni telepes agressziót szorítsa korlátok mögé, és védje meg az ott élő palesztinokat. Viszont vannak ezzel ellentétes folyamatok is, például azt látjuk Dél-Amerikában, hogy amelyeként korábban egy kifejezetten palesztin párti kormányok voltak, ott most először ugye Argentinában Milei, most pedig Kolumbiában nyertek olyan jobboldali, egyébként külpolitikai, legfontosabb külpolitikai témák között tudó Izrael támogató erők. És például, hogyha Latin Amerika átfordul, akkor ez megint egy olyan változást hozhat, ami Izrael malmára hajtja a vizet. Ez egy folyamatosan és dinamikusan változó dolog, mint minden a világon, és nem mutatható ki egyértelmű trendek. Még a pápa mondta azt, hogy már a cionista projekt a kezdetektől fogva küzdött azzal, hogy nagyon ügyesen befolyásol politikusokat, viszont a társadalomban nem tudja növelni népszerűségét, és most is ezt látjuk, hogy a társadalmi elégedetlenség gyakorlatilag mindenhol nő Izrael szemben, és Izrael népszerűsége mindenhol csökken. Amerikában most fordult át, tehát hogy egy ilyen bináris kérdésen népszerű lett Palesztina, mint Izrael, vagy a palesztinok népszerűbbek lettek, mint Izrael. Viszont a politikai szereplők még mindig sokkal izrael pártibbak, mint a népesség sok helyen.
2: És hogyan reagál az izraeli társadalom például az olyan a folyamatokra, amikor mondjuk az Európai Unió a kül- és biztonságpolitikai fő felügyelője Kaja Kallasnak a megjegyzései miatt gyakorlatilag az izraeli külügyminisztérium mindenfajta kapcsolatot megkíván szakítani gyakorlatilag az EU legfontosabb külpolitikai szervével?
1: Ez egy olyan téma, amivel rendszeresen üti az ellenzéken Netanyahut. Tehát talán egy kicsit itt is hasonló még az Orbáni politikához Magyarországon, hogy ott is, hogy az Orbán ellenzék egy sokkal inkább egy Európa párti vagy európai ellenzék volt, és hogy ez egy olyan belpolitikailag is próbálta felhasználni az Orbán ellen azt a szembenállást, ami volt az európai elittel. És Izraelben is azért az ellenzék bármennyire is plurális, és bármennyire akár a szélsőjobban is vannak meghatározó pártok, sokkal inkább receptívnek mutatkozik az európai meg a nyugati kritikákra.
2: Lehet ennek egyébként az az oka, hogy a Netanyahu-nak gyakorlatilag a saját sorsa is függ attól, hogy hogyan alakul az izraeli belpolitika, mi lesz a választások eredménye? Te hogy látod ezt?
1: Persze. Tehát a Netanyahu büntető ügye, az ugye már nagyon régóta húzódik, mert Trump kegyelmet is kért neki, amit amúgy nem kapott meg. Meg szintén ezek a párhuzamok Magyarországgal, hogy már nagyon régóta manipulálja az izraeli jogállamot, hogy a saját büntető ügyét elgáncsolja. És hát igen, hogyha Netanyahu elveszíti ezt a választást, akkor valószínűleg már csak az életkorából fakadóan is, de ugye általában a politikai folyamatoktól következően neki ez a politikai karrierének a végét jelenti.
0: Kicsit rácsatlakozva a társadalmi elégedetlenségekre, utána néztem, és van egy ACLED nevű monitoring szervezet, akik megnézték azt, hogy 2023. október és 2025. szeptembere között közel 48 ezer demonstráció volt a világon a gázai háborúhoz kapcsolódva. Ez ugyanebben az időszakban a 15%-a az összes ilyen tüntetésnek. Egyébként azt hiszem egészen elismert ez a szervezet, tehát a Világbank meg az ENSZ is kér be tőlük adatokat. Ezeknek a tüntetéseknek majdnem a fele az a Közel-Keleten volt persze. Európában és Közép-Ázsiában együtt volt egy kicsivel 20% alatt. Az is talán érdekes adat, hogy csak körülbelül az 1%-uk fordult erőszakba. Ezt azért is említem, mert hogy Budapesten több a gázai konfliktushoz kapcsolódó bejelentett tüntetést tiltottak meg a rendőrök, részben arra hivatkozva, hogy ezek erőszakosak lehetnek. Hiába jelezték egyértelműen a szervezők, hogy elítélik a Hamas akcióit, és mind a két oldal civil áldozataival szolidaritást vállalnak. Az indoklás másik része meg az volt, hogy a külső szemlélők számára nem lenne egyértelmű a rendezvény célja is, hogy bárkik csatlakozhatnak. Látva az, hogy van erre társadalmi igény, szerinted mi kéne ahhoz, hogy a nemzetközi nyomásgyakorlásnak nagyobb ereje és hatása lehessen, és javulhasson például a ciszjordániai palesztinok helyzete?
1: Hát én azt gondolom, hogy elsősorban Izraelben kéne változni a társadalmi közhangulatnak. Amit nekem korábban mondtak sok olyan baloldali aktivista vagy vezető, akivel interjúztam, hogy ezt az izraelieknek is a saját jól felfogott érdekük lenne megérteni, hogy egy olyan szomszéd, aki egyenlő jogokkal és lehetőségekkel bír, az sokkal kevesebb veszélyt jelent rá, mint valaki, akit falak közé zárnak, vagy az ott esetben kiszorítják a területéről. És azt gondolom, hogy ennek, hogyha ez belátja a társadalom, vagy legalábbis egy jelentős szelete, és egy olyan, és ez egy politikai képviseletet is kap, akkor jelentős javulás elé nézhetünk, és hogyha egyébként viszonylag egyszerűek lennének azok a cselekvési pontok, amiknek meg kéne történnie, tehát hogy az illegális telepeket el kellene kezdeni felszámolni, a még létező C-területen lévő palesztin közösségeket jogi és fizikai védelem alá helyezni, továbbá a B és az A területeken való mindenféle az egyensúly jogi megbontását szándékozó törekvéseket befejezni.
0: Volt valami, amire nem kérdeztünk rá, de szerinted fontos lenne elmondani?
1: Talán csak az, hogy nagyon egyetértek azzal a felvezetéssel, hogy a Csaba vezette fel, hogy amikor Cisjordániáról beszélünk, akkor mindig ilyen bűnügyi adatokat látunk, a híradások, a magyar híradások azok még erről sem, de mondjuk a nyugati híradások azok főleg ezekre az ilyen extrém fizikai erőszakkal járó atrocitásokról szólnak, és hogy amit én láttam, az pont arról szólt, hogy valójában ott egy palesztinnak se volt valóban veszélyben a fizikai biztonsága. Nyilván ez azért is, mert ott voltak a baloldali aktivisták, tehát ez teljesen más szenárió lett volna, ha nem. De hogy ennek ellenére, még ha ott is vannak, még úgy is van egy ilyen lassú erózió, ahogy megvan így is a telepes mozgalomnak arra az eszközei és az ideje és a támogatottsága arra, hogy ezt a területfoglalást végigvigye. és hogy ez sokkal banálisabb módokon történik, mint ami néha ilyen bűnügyi adatokon, meg statisztikai adatokon keresztül látszik.
0: Nagyon köszi.
2: Nagyon köszönjük, Dávid, hogy itt voltál velünk, és nagyon jó beszélgetés volt. Nektek pedig köszönjük, hogy megnéztetek, meghallgattatok minket. Ha kérdésetek, javaslatotok lenne, akkor írjátok meg nekünk a műsorkukacmérte.hu címre, vagy kommentben. Találkozunk a Tiloson 2 hét múlva, a Mércén pedig már lehet, hogy korábban is. Sziasztok! Sziasztok.

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt könnyen megnézni, mint te hiszed. Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, még a királyné, meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanújra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik benne.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úrfiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk! A mi szüleink tisztességes emberek!
4: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, és mikor a szülők hazajöttek, és ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Négy szombocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg királya feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a négylábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvas, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.

0: Csola vérkoba, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
1: Jól van, de mi legyen a közös jel?
2: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
1: Nekem szép, hosszú, lompos falkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a falkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
2: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek négylábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és az ászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
0: Gyerekek, ögyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
2: Felelték a királyi magzatok.
3: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fészünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
2: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
0: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
2: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lekváros bukta. Szép, nagy bukta volt. A legszebb a világon.
1: Jó, mondta a lekváros bukta, amikor betették a szekrényben. Nagyon jó. És szépen elhelyezkedett. Jó, mondta egy nap múlva. Nagyon jó.
0: Jó, mondta két nap múlva. Nagyon jó.
1: Jó, mondta a harmadik nap. Nagyon jó. Jó, mondta a negyedik nap. Jó, mondta az ötödik nap. Jó, mondta a hatodik napon. Most pihenek egy kicsit, mondta a hetedik.

0: sodik a daru. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt-e rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
1: Hey, szegény világ vetett ágy! Sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen. Pipa dohányt sem ér az ilyen élet. Folyton unatkozom, sosem mulatozom. Én bizony megházasodom.
0: Sokat nem teketóriázott, kicsitte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére, a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott.
1: Itthon van-e kacsanagyság?
2: Itthon vagyok, daru úrfi.
1: Eljönnél-e hozzám feleségnek?
2: Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtábbám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Hogyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullotta könnye, mint a zátor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
2: Ánya, ne nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem. Dehogy élet, ez nem élet. Áj, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
0: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
2: Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
1: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
0: Hely, Istenem, megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így esergett magában.
2: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, megcsúfolt a hosszú láb.
0: De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fületövét, nem a másét, de az övét.
1: Hey, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
0: Nosza utca, szedte-vette, lába nyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
1: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
2: Ugyanúgy, elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Mit teheted, daru úrfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, és keservesen krógott.
1: Jaj, nekem bánat az én életem.
0: Mondjam tovább, ne mondja. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendezette, s meg sem állott odáig, daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
2: Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok.
0: Daru úrfi ismét visszavágott.
1: Szurok, burok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem részen lakodalom.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most ilyet bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocska?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekiláltott enni. Ette, ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó, mind megettem a kalácsot, egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit élő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska.
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó, ne haragudj rám. A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron állt, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyílt. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül, és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gajat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akart tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsajába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
1: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsajából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Az bizony a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta udvari bolondnak.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1.5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak híve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews. A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MT-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torok rebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják, számol be a sokszínű vidék. Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltás ellenesség, hódít a nyers tejívó mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. Ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszi komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet öltik magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó estét kívánok! Ez itt a Régen minden jobb volt, a Tilos Rádió hátrafelé nyilazó történelmi műsora. Magam Laska Pál vagyok, szakmám szerint forgatókönyvíró többek között, és ma itt ülök a stúdióban műsorunk ideológusával, Balázs Istvánnal.
1: Szervusztok!
0: És vendégünkkel, aki nem más, mint Kovács Gellért, filmszerész, filmkritikus, filmes újságíró.
2: Szevasztok, jó estét, köszönöm a meghívást.
1: Ez egy igazi crossover.
0: Na. Abszolút, abszolút. És ugye gondolkodtunk, hogy végül is milyen témát hozzunk be, és hát Gellért javasolt egy olyat, hogy mivel hát amúgy is meglehetősen turbulens helyzet alakult ki, például itt az MTV körül, és egyáltalán ez a közmédia, kell-e olyan, nem kell-e olyan, mi lenne az ideális, mondjuk azt, hogy
1: le kell-e dúzolni, vagy sem.
0: Igen, igen, hogy az egy ilyen távoli elrozsdált múlt, és az eleve mozgékony jövőben már semmi keresnivalója egy olyan mamut intézménynek, mint egy magyar köztelevízió mondjuk, hogy ebben tulajdonképpen pillancsunk vissza arra, hogy milyen volt az az idő, amikor még itt valódi szerkesztők dolgoztak, még egy olyan időszakban, televíziónál, filmforgalmazásban, bármi olyan nagyobb állami vállalatnál, hogy megfelelő szerkesztett verzió volt, és az embernek nem kellett saját magának összetennie egy Spotify listát, egy...
2: Meg nem is tudta volna.
0: Nem is volt volna.
1: A képességek, meg készségek, meg lehetőségek hozzá, hogy ezt bárki megtegye.
0: Abszolút.
1: Tehát ott az ilyen műsorválasztás, az egy, ahhoz kellenek bizonyos előfeltételek, bizonyos felépített tudás, ízlés.
2: Nem lehetett csak úgy bekerülni a tévébe.
1: Igen, tehát ennek technológiai akadályok voltak elsősorban.
2: Igen, igen, hát meg minden más. Egyébként bocsáss meg, csak azt akartam még elmondani ahhoz csatlakozva, amit mondtál, hogy talán mondtál valami ilyesmit, hogy jó szerkesztők kellenének, hogy annyit én még mielőtt nekiesünk ennek a témának, mindenképpen leszögeznék, hogy én a legsötétebb időszakban is néztem a magyar közmédiát, tehát az M5-öt, Dunavölgyöt, tehát mindent, igen, meg is kaptam néha a kommentelőktől a Facebook oldalakban, hogy miért csinálok ilyet még a 2020-as években, igen, majd erről is beszélünk, hogy miért csinálok ilyet. Szóval szerintem, ami a jelenlegi közmédiában, tehát azon belül is a televízióban rendben van, az a film szerkesztőség. Tehát az utóbbi 5-10 évben kezdtek el olyanokat csinálni például, amiket már nagyon régen el kellett volna kezdeni, hogy szinkronokat felújítanak, és ezeket ugye műsorra is tűzik rengeteg klasszikus filmnek, ez akár Bud Spencer filmeknek is elkészítették.
1: Ez mit jelent, hogy a meglévő szinkront kitisztítják?
2: Igen, ezt jelenti. Ezt jelenti, hogy nagyon sok olyan pannónia filmstúdiós, vagy régen a Magyar Televízió által megrendelt szinkron készült, ami az idők során hát tönkrement, meg hát ugye ezeknek a nagy részét, hogyha olyan évtizedekben vették föl, akkor monóban is keverték, tehát én úgy tudom, hogy még ehhez is hozzányúltak, amit nem tudtak megmenteni, és egy nagyon érdekes, ellentmondásos döntést hoztak, az például a Volt egyszer egy Vadnyugatnak a szinkronja, aminél nem is technikai probléma volt igazából, vagy az is volt, de ez is egy visszatérő érdekessége volt, vagy egy eleme volt a rendszerváltás előtti magyar televíziózásnak, vagy hát annak, hogy ott a filmek hogyan kerültek adásba, hogy viszonylag sok olyan filmről tudunk, amit ilyen egészen rejtélyes módon megcsonkítottak, tehát úgy került tévébe, hogy bizonyos részek hiányoztak belőle.
1: Persze, és ideológiai okokból.
2: És ami még ennél is érdekesebb, hogy ezekhez a részekhez szinkron se készült. Tehát már a szinkron stúdióban azokat a verziókat juttatták el, amelyek meg voltak vágva, és ebből adódóan például, most mondok valamit, amivel kapcsolatban tudom, hogy ez van, a Keselyű három napja, a Sidney Pollack film, ilyen egészen apróságok, ilyen hülyeségek hiányoznak igazából.
1: Tessék, az ilyen mondatok felhasználási területe.
2: Akár.
1: A szinkronpótlás.
2: Igen, azt nem tudom, hogy használtak AI-t egyébként, de hogy ezeket is kipótolták, ha más nem, akkor felirattak. Szóval csak azt akartam mondani, hogy és tudom, tudom, hogy ott nagyon komoly filmes szakemberek vannak, nem vagyok fölhatalmazva, mert én úgy tudom, hogy ők nem léptek ki még így a fényre, de, de nagy nevű filmes emberek dolgoznak az MTV-ben jó ideje a film osztályon, de ugye hát azért nekik is megvoltak az utóbbi 15 évben a maguk bajai, az, hogy ugye le lehetett adni persze nyilván a Truffaut, meg a felújított Bud Spencer szinkronokat is, akár, de hát le kellett adni az NFI hülyeségeket, meg a média tanácsnak a mindenféle, a vitézi filmeket, meg nem tudom én ezeket azokat a filmeket, amiket már igazából akkor elfelejtem, amikor nézed. Az nekik a mágiájuk, hogy...
1: Igen, azért higany, tudod,
2: hogy nem tudnak.
0: Mint a Mission Impossible-ben, hogy meg se kell várni, amíg a lemez lejátszódjon, hanem így előtte semmisíti meg magát, gyakorlatilag nézés közben.
2: Igen, a film igazából nincs. Igen, hát Kál Csaba ebbe volt a legjobb, szerintem nagyjából. Meg a költségvetésben, ami nincs.
0: Hát a film, ami nincs.
1: Igen, az utolsó filmet is Kál Csaba úgy forgatta, hogy azért kell még most leforgatni, hogy ez legyen egy búcsúfilm, hiszen utána már ő is kilövi magát az űrbe, vagy kilöveti magát az űrbe.
2: Igen, és itt most derült ki, mert ugye...
1: Egy nézhetetlen filmet le kell forgatni.
2: Vagy a Telex, vagy a 444, nem tudom, hogy kiperelte ki azt, amivel be tudták bizonyítani, hogy az alapállítása nem volt igaz a KL-nek azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Mennyegző című film az nem az közpénzből Jézus készült, hanem persze nem az NFI adott rá pénzt, de kiderült, hogy a közmédia adott pár százmilliót,
1: amiből a felső zsebből adott.
2: Igen, igen.
0: És mondjam, még egy picit, mert így nagyon belevágtunk a médiák résébe, ide fábrizzak egyet, hogy neked, mint filmszerésznek a televízióhoz való kapcsolatod az milyen, honnan datálódik?
2: Nincs ilyen szó, de infúzionális. Ezt most így kitaláltam.
0: Megiszönjük, és most reklám.
1: De egy szótagomként tehát, hogy szóval, mit állítunk?
2: Szóval azt állítjuk, hogy igazából én úgy tudom, hogy olyan nagyon még tudatomra sem ébredtem, de a tévét a speciál már tudtam, hogy micsoda. Tehát mondjuk az anyagcserémet azt nem tudtam levezényelni önállóan, de és egyébként ezek ilyen ellenőrizhető információk, mert nem az, hogy amit elmesélek az igaz-e, hanem hogy valóban azt hiszem, hogy 82-ben vagy 83-ban volt például a jó, a rossz és a csúf a tévében, és akkor én ilyen pár éves voltam. Tehát ilyen 3-4 éves, de hogy nekem nagyon élénk emlékem van, hogy ott állok a szoba küszöbnél, és rettenetesen nagy cirkuszt csinálok, mert nem nézhetem meg az egyébként teljesen jogosan hát felnőtteknek szóló filmet. Szóval ilyen mindenféle ilyen családi legendáriumok vannak, hogy államig pakolt tévéújságokkal mentem nem tudom, szobába, meg a budira, meg ide, tehát hogy tudtam, hogy mi megy a tévébe. Nem tudom, az valahogy ilyen nem tudom igazából, ez valószínűleg egy ilyen eleve elrendeltetés volt.
1: Igen, és ezek a gyerekkori sztoraink azért mindannyiunknak megvannak, legalábbis a magunk fajta emberek azért, tehát azért nem föl tudnánk göngyölíteni ezeket a kis saját személyes történeteinket, hogy jutottunk ideig, hogy ekkora seggfejek vagyunk.
2: De igazából,
0: hogy csúsztunk félre.
2: Igazából én meg valahol pont arra vagyok büszke, és azért is örülök, hogy erről beszélgetünk, mert most én nem azt mondom, hogy engem a tévé meg a mozi nevelt föl.
1: Valamennyire azért az egész generációnkat.
2: Igen, de az az igazság, hogy mondjuk egy idő után nagyon tudatosan úgy éltem az életemet, hogy az életről alkotott képemet, vagy képeimet, vagy a meghatározó képeimet, azokat mozgó képeken keresztül, akár tévéműsorokon, akár filmeken keresztül vettem, tehát hogy számomra a világgal való találkozásnak ez volt mindig is a középpontja. Igazából ez a lényeg, hogy ehhez képest lett minden más meghatározva, és ebből adódóan a tévé az nyilvánvalóan egyfajta szentély volt, amiben így bele is ragadtam. Tehát mondjuk 46 éves vagyok, és a mai napig is az van, hogy hazamegyek, és az első, hogy bekapcsolom a tévét, most már persze streaming boxon keresztül nézem a netes központi tévét, de ugyanazokat.
1: Ez nekem is megmaradt egyébként előtte. Az, hogy ugye nekünk is olyan volt az otthonunk gyerekkoromban, hogy állandóan a tévé az duruzsolt a háttérben. Tudod, amikor ez a permanens híradó, ez a híradós hang, ez a és akkor úgy tudod, a nagykövettől találkoztuk.
0: A híradót meg kell nézni? Az egy alapvetés volt.
1: Ez ment a háttérben, mint egy ilyen Dolby effekt, és akkor az előtérben meg zajlott a családi élet, de mindig a háttérben ment egy ilyen duruzsoló tévé, és egyszerűen benne, én is ugye 47 vagyok, és mai napig az, hogy hazamegyek, és így reflexből kicsit bedobom a tévét, és akkor elkezdek főzni, meg minden. Az, hogy halljam, hogy valami, mi történt, mert amúgy egyébként egy sokkal hamarabb magam befordulok meg, hogy nincs egy ilyen kellemes kis, olyan, mint egy ilyen tűzropogás, ilyen kis kandalló ropogás a háttérben, ami kell, hogy így bújjon, és ez a tévé zaj.
0: És ez ilyen technológiai jellegű dolog, hogy kell valami ilyen típusú fehér zaj, vagy pedig inkább kulturális?
1: Technológiai, tehát abszolút kell egy ilyen duruzsoló hang, aki mond valamit. Nem értem, hogy mit mondom, oda sem figyelek, csak tudod, tudod, egy valamiféle egy ilyen a monotonitástól egy kicsit följebb valamiféle inger jöjjön.
2: Nekem van egyébként más is, van egyrészt az, hogy igen, hogy duruzsol, de hogyha van valami élő közvetítés például, azokat külön szeretem, és most nem az, hogy oda kapcsolok az Eurosportra, és ott mindig van, hanem hogy ha valami, akármi van, akár sport is lehet, annak mindig van valami, tehát hogy valahogy ez nálam mindig úgy működött, hogy ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen ablak a világra, és amikor valami élő közvetítés van, akkor egy kicsit én beengedem a világot az otthonomba, és ugye a régi bemondók mesélték ezt, vagy hát nem régi, a bemondók, tehát amikor még voltam a Magyar Televízióban a bemondóknak pozíciója, hogy egyáltalán nem volt mindegy, ugye amikor arról beszéltek, hogy voltak felöltözve, vagy hogy beszéltek, hogy amikor az emberek beengedik őket a lakásukba, az otthonukba, akkor ők hogy viselkednek, mint vendég. És valahogy én is így vagyok ezzel egyébként, tehát ugye ezt én is szoktam érezni, főként amikor híradót nézek, hogy erre reagáljak.
1: Ezt a szokást egyébként tök totálisan kinyírta a kereskedelmi televíziózás megjelenése, tehát ugyanaz, amikor egyszerűen a műsor csak átvált reklámba, tehát amikor meghalom az Alza Monónak a hangját, akkor úgy kezdem el keresgélni pánikszerűen a távirányítót, mint a zuhanó vadászrepülőgépnek a pilótája a katapult gombot, tehát az, hogy csak minél hamarabb elkapcsolni innen.
0: Igen, nekem van egy olyan erős igényem, hogy majd amikor lesz köztársasági elnök választás, akkor feltétlenül Csöre Gábort kell megválasztani, és a különböző híreket, illetve ilyen információkat lehet választani, hogy Eric Cartman hangján, vagy Alza Manó hangon olvassa fel.
1: A kettő
2: vagy Frodo. Mondjuk ez jó lenne, hogy Frodo mondaná az időjárás. Mordor hegyei felett sajnos anticiklon.
1: És gombszemekkel belenéz a kamerába.
2: Na de hogy valamennyire mégiscsak, mert én vagyok a vendég, de hogy mégiscsak rá kanyarodjunk arra, amiről beszélünk, hogy igazából amikor én arról szoktam posztolni, mert viszonylag sűrűn szoktam arról posztolni, hogy milyen filmek mennek a Dunán, vagy most amióta ugye az M1-et letarolták, és ilyen nosztalgia csatorna megy hírcsikkal len, hogy itt szoktam általában tekintettel arra, hogy ezek reklám nélkül mennek, mivel ugye a közmédia az papíron, még ugye hát a filmeknél semmiféleképpen nem használ reklámot. Szóval amikor szoktam erről posztolni, akkor általában, tehát minden ilyen posztnál legalább egy, de inkább több olyan komment van, ami arról szól, hogy ilyen 2020-valahányban miért csinálok még ilyet, amikor azt a filmet azt simán elindíthatnám bármikor, jobb minőségben, a régi szinkronnal, vagy a még régebbivel meg tudnám nézni, de hogy miért olyan fene fontos, hogy ez megy a tévében. És igazából, amikor ezt kommentelik, akkor időnként is ezt szoktam gondolkodni ezen, hogy tényleg miért ennyire fontos, és ez valószínűleg egy ilyen komplex dolog, aminek köze van ahhoz is, amit az előbb mondtam, hogy ha megy egy szerkesztett műsor, annak van egy ilyen on-air-ből fakadó, ilyen élő érzése az embernek. A másik meg az, hogy valahogy nekem az tetszik, hogy vannak ott emberek, akik eldöntötték, hogy péntek este 8 óra 5 perckor milyen film menjen.
1: Abszolút ez egy közösségi élmény, tehát a tévében egy filmnek a bemutatása az túl van azon, mert több annál, mint hogy a maga a film az ő megy és pörög és nézed. Kapcsolódsz akármilyen lazán is, de kapcsolódsz azokhoz az emberekhez, ott időben, térben nem, de időben kapcsolódsz azokhoz az emberekhez, akik szintén ülnek egy másik lakásban a tévé előtt, és ugyanazokat a kockákat látják, amiket te éppen otthon. Tehát itt kialakul egy ilyen nem olyan, nem az, mint a moziban, mert ottan tér és időben is egyszerre nézitek, itt csak időbeli kapcsolódás van, de mégis van egy ilyen összetartó erő, ami túlmutat csak azon, hogy te akkor teszed, akkor indítod el a filmet, amikor csak akarod. Nem, megy a tévébe egy film, és egyszerre nézzük.
0: és egyébként jó az, hogyha van valaki, ugye számunkra ismeretlen figura, aki egyébként helyettünk dönt, hogy nekünk most ezt kell nézni.
2: Hát igen, amikor bemegyek a könyvtárba, amikor bemegyek, mármint, hogy nem a Bajorimi féle könyvtár, hanem a valódi könyvtárba, ugye, bemegyek, és aranyszívvel, de milyen régen meghalt már, és ezt még mindig emlegetjük. Szóval, hogy amikor bemegyek a könyvtárba, akkor hát ott még ma is van egy könyvtáros nő. Tehát, hogy a könyvtáros nő nélkül igazából a könyvtár az kis túlzása egy papírhalom. Tehát, hogy nem tudod, hogy merre forduljál, és szerintem a jó tévészerkesztő ez egy jó könyvtáros. És nyilvánvalóan a rendszerváltás után teljesen más módon határozták meg ezeknek a könyvtárosoknak a munkáját, vagy teljesen más módon tudtak dolgozni, mint előtte. Tehát a rendszerváltás előtt, tehát amiről mi most beszélünk, az időszakról, amikor gyerekek voltunk, nem kezdtünk tévét nézni, akkor ugye ez egy kiemelt csató volt a kultúra fogyasztására, és én nem azt mondom, hogy az emberek tudatosan úgy döntöttek, hogy megbíznak ezekben a szerkesztőkben, de valahogy mégiscsak kialakult valamiféle kapcsolat, bár kétségtelen, hogy ez inkább úgy nézett ki, hogy az ember így rimánkodott, hogy a tévé szerkesztése, műsor szerkesztése az egyezésben legyen az
1: ővével. Meg igazából itt egy nagyon fontos szempont a választás képessége, tehát ahogyha már összevetjük a mai korral ezt, azért tudomásul kell venni, hogy különösen a korábbi időszakokban az emberek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy része nem tudta volna eldönteni, ha lett volna lehetőség, akkor sem, hogy ő éppen mit akar nézni. Ez nem azért van, mert ők hülyék voltak, nem voltak hülyék, nem voltak meg az adott képességek, hiszen nem volt, ami kinevelje ezt a képességet, és ezért feltétlenül egy bizalmi alapon rábízták magukat a televízió szerkesztői gárdájára, hogy akkor nézzük meg, hogy mi lesz, mit adnak szerda este, és ez nagyon helyes, hogy ez így volt, és amit adtak, az vagy el tudtak kapni, amikor kezdődik, tehát az, hogy neked haza kell térni addig, amikor a film kezdődik, vagy pedig akkor lemaradta az első 5 percről, de valaki kiválasztotta helyetted a műsort, amit te aznap este vagy nézel, vagy nem nézel. Ez volt a választási lehetőséget, hogy nézed, vagy nem nézed. Ugye ez a gonoszul egy kicsit az úgy lenne, hogy megszoksz, vagy megszoksz, tehát most egy kicsit ilyen rossz indulaton akarnám ezt megközelíteni, de nem erről van szó. Egyszerűen olyan kor volt az, hogy szükség volt, sőt, én azt mondom, hogy a magyar társadalom nagy része még ma is olyan, hogy kell egy segítség, különösen az interneten, kell egy olyan segítség, kell valamiféle vezető erő, ami tereli őket bizonyos irányba, hogy ha van rá mód, akkor inkább ezt válasz. Csak ugye az interneten ez nem nagyon működik.
2: Néhány évvel ezelőtt láttam, vagy olvastam, nem emlékszem, hogy milyen formában, de hogy egy egykori tévés szerkesztő, főszerkesztő beszélt arról, hogy már nem tudom, mi volt a kiindulás pontja a beszélgetésnek, de a lényeg az volt, hogy az volt nekik kiadva, főként a 70-es, 80-as években, hogy ha hétvége, vagy valami olyan kiemelt időszak van, amikor tényleg az emberek pihennek otthon, hogy akkor mindig legyen krimi. Tehát, hogy aki élt akkor, az pontosan tudja, hogy a krimi a tévében az egy ilyen gyűjtő fogalom volt, abban belefért minden, és pont erről beszélt ez a szerkesztő, hogy igazából ők azt a játékteret igyekeztek bejátszani, ami adott volt nekik, tehát hogyha azt mondják nekik, hogy legyen krimi, akkor ők dönthetnek úgy, hogy egy Riss-Rossz NSK krimit meglesznek, vagy bármi ilyesmi, de dönthetnek úgy is, ha éppen alkalmuk van rá, hogy a krimi gyanánt, mert beillik kriminek, le lehet adni az ördöngősöket is, az ördöngősöket is például, vagy a pszichót, vagy a nem tudom én mit. Tehát, hogy alapvetően én azt hiszem, hogy a népi nevelés, vagy az, ami miatt mi úgy emlékszünk a 80-as évekre, hogy akkor nagyon jó volt tévét nézni, és egyébként valóban, ha az ember kinyitja a korábbi tévéújságokat, azt láthatja is, hogy a hétvégi szórakoztatás azt nagyon komolyan gondolták. Tehát, hogy
0: Csak minden Henri Georges Clouzot-ra jut 3 karmesterverseny, igen. 5 vers mindenkinek,
1: igen, tehát
0: minden egyéb olyan van. Dolog, ami hát értett ugye a Kádár korszakban, ugye hát nyilván ott volt ugye ez az acél 3T kategória, amit ugye Takács Róbert történész kiegészített még ugye egy negyedik tével, ugye ez a tájékoztatás, ugye ez a kis színes bulvár, hogy hát ilyen is van nyugaton.
2: Igen.
0: És amiben azért a híradókban is pötyögtettek el azért jócskán.
2: Igen, akkor nem csak pingvinek voltak a végén.
0: De így van. Így
2: amerikai golfosok például.
0: És hogy ott ugye voltak tabuk, voltak ilyen fétisek, amikhez inkább nem kellett nyúlni, Szovjetuniót azt inkább ne bántsuk. És hogy ebben a körben ugye az volt, hogy a magas kultúrát minél inkább közelítsük a nép felé.
1: Igen, ugye.
0: Aminek voltak olyan részei, hogy akkor jöjjön a Clouseau, meg jöjjön a Hitchcock, meg volt egy olyan része, hogy akkor kiáll, nem tudom én, Vajda László, és elmondja a ló meghal a madara, kirepül neked. Igen, amire úgy nem igazán mutatkozott igény.
1: Igen, ugye ez nagyon fontos, hogy kijött. Én azt gondolom, hogy az úgynevezett népnevelésnek, annak igenis van létjogosultsága, és van értelme. Viszont nagyon jó, hogy a karmesterversenyeket fölhoztad. Szerintem a népnevelés csak úgy működik, hogyha alapvetően van egy jól ismert és belőtt közízlés, és úgy próbáljuk meg ezt egyrészt kiszolgálni, de alakítani is, hogy mindig egy picit fölélőbünk fölé. Tehát az, hogy ha túlságosan fölélőbünk, tehát egy karmester versennyel, akkor az emberek nem fogják nézni, ki fogják kapcsolni. Tehát a Kenichiro Kobayashi, amikor jött mondjuk a tetthely után, akkor elkapcsoltak az emberek, mert egyszerűen...
2: De mégis sztár lett belőle.
1: Igen, mert...
0: A tetthely helyett jött, ugye, az egyik még 70-es évek, a másik már inkább 80-as.
1: Tehát, hogy picit lősz mindig fölé, tehát picivel jobbat kapnak, mint a közízlés, akkor az elkezd a közízlés felé gravitálni hozzá. De ha nagyon fölélősz a közízlés fölé, akkor az ott már nem fog kapcsolat kialakulni. Tehát ez csak ilyen picit lépésről lépésre egyre lehet így följebb tornászni a közízlés. Ez egy óriási munka, és nagyon nagy felelősség. De én alapvetően hiszek abban, hogy létezik olyan, hogy közízlés formálás.
2: Ja, az is egyfajta bizonyítéka egyébként annak, hogy az általunk említett népnevelők, mármint azok, akik gyakorlatban foglalkoztak televíziós szerkesztéssel, meg a megrendelők, tehát mondjuk a kultminisztérium, tehát a pártitkár, tehát a párt, meg nem tudom mi, hogy a között lehetett ilyen elég feszülés, mert hát arra elég sok bizonyítékot találni, mert egy időben nagyon ráálltam arra, hogy fel akartam fejteni azt a történetet, hogy is volt, biztos ismeritek az Onedin családdal annó. A dolog, arra emlékeztem, hogy nem adták le az egész sorozatot, és igazából utána jártam, és még tehát több cikket is találtam a tévéjúságban, és igazából ez egy ilyen nagyon, szerintem egy nagyon beszédes történet volt, ami egy csomó másik sorozatos sztorira is ráillett akkor, mert ugye elkezdték megvenni ezeket az amerikai több évados, meg brit, meg mindenféle több évados sorozatokat, de hogy azok, akik engedélyezték ezeknek a sorozatoknak a megvételét, azok nem igazán voltak azzal tisztában, hogy egy Starsky és Hutchnak nincs vége 8 rész után, vagy 13 rész után, hanem és még az Odeni családdal is ez van. Igen, szóval nem fogom még egyszer megpróbálni kimondani. Szóval, hogy akkor a botrány volt ebből a sorozatból, tekintettel azért, mert hogy ezek nem, tehát ez nem olyan sorozat volt, mint a már említett Starsky és Hutch, vagy akár a tetthely, vagy nem tudom, hogy ugye egy eset, egy részlegünk el, igen, hanem hogy igazából az átívelő szálok határozták meg a történetet, és hát ez csak így vége lett, és akkor így bemondták, hogy nem veszik meg a folytatást, és annyira özönlöttek a levelek a 1810 Magyar Televízió Budapest postafiók, nem tudom, akármi, a levelek,
1: 1810 Budapest.
2: Hogy arra konkrétan emlékszem.
0: Levelezőlapra kérjük, írják le Magyar Televízió.
2: Igen, írtak ilyen leveleket, és annyira nagy volt a botrány, hogy én emlékszem, hogy még a híradóban is volt egy riport, amiben meg kellett szólalnia, nem tudom én, valami minisztériumban valami fontos embernek, aki konkrétan előadta azt, és ezt aztán kivonatolták is, nem tudom, hogy milyen tévéújságban, tehát ennek igazából utána lehet nyomozni, aki konkrétan kimondta azt, hogy ez igazából igen, ez egy nyugati métej, és ebből ők nem kérnek, a sorozatoknak már pedig legyen vége. Nincs végtelen sorozat, úgyhogy a Magyar Televízió nem veszi meg, és itt valóban ez történt, hogy a rendszerváltás után.
1: Valószínűleg anyagi okai voltak.
2: Hát, nem feltétlenül.
0: Az, hogy azért a sorozatokat, meg a filmeket is, ugye csak konvertibilis valutáért lehetett ugye megvenni, aminek hát az árfolyama ugye az, mondjuk azt, hogy a forint nem kifejezetten, ugye hát ugye nálunk ugye 80-as években lett, azt hiszem 85-től lett konvertibilis a forint, tehát hogy már hivatalosan is lehetett valutát váltani, és hogy hát gyakorlatilag a forint az azért nem volt annyira izmos. És hogy folyamatosan mindig több forintot kellett fizetni, ugye ugyanazon az árért, mert akkor ugye meg volt határozva, hogy nem tudom én, 4-5 ezer angol font, német márka, nem tudom én, francia frank, egy ilyen tétel. És például én Moképnél dolgoztam régebben, ott mondták, hogy gyakorlatilag ugye volt különböző kit, igen, hogy meg tudod venni ugye a filmet, a dialoglistát, a mozi forgalmazási cuccokat, ugye ezeket a mozi kitteket, ugye fényképekkel, mindennel együtt. Moképp mindig csak a lehető legolcsóbbat vette, meg csak a filmet. Mert hogy ott ugye dolgozott, gyakorlatilag egy teljes emelet volt tele grafikusokkal, megvoltak a stabil fordítók, akiknek ki lehetett adni, stb. És hogy így ők mindent meg tudtak oldani saját maguk. És akkor így ilyenekből jönnek olyan félrefordítások, meg félrehallások, mint a nagy zsűrizésére lehet menni a Grammy díjkiosztóra. Mert hogy egyszerűen nem hallották jól a filmben. És ugye hát már rendszerváltás után ugye a New Jack City-nél volt probléma, amikor ugye a amerikai, illetve hát New Yorki fekete slangben olyan idiómák voltak, hogy amerikanisztika tanszékról kellett hívni egy embert, hogy akkor ezt most magyarázz el, hogy mit jelent, mert hogy biztos nem azt mondja, ami ide van írva, az 100%. Tehát, hogy annak valami más értelme kell, hogy legyen.
2: Igen, de egyébként én azt gondolom, hogy bármint, hogy sokan szokták ezt mondani, hogy nagyon sok ilyen félrefordítás van még az úgynevezett klasszikus szinkronokban, és ugye mondjuk az Annie Hall az pont ennek egy ékes példája, hogy ez zseniális, tehát maga a szinkron kivitelezése is, a színészek is fantasztikusak, meg a szöveg is gördüléken New Yorki tök jó, de tele van.
0: Köszönettel Sipos Áronnak.
2: Igen, de tele van, a nem is elírása, de elértelmezéssel, és igazából a Twin Peaks is eszembe jut, tehát annak is a joggal dicsért és szeretett szinkronjában is nagyon sok hülyeség van. De ami még ennek a korszaknak sajátja volt, és ez nagyon izgalmas szerintem, hogy az hagyján, hogy mondjuk a sorozatokból csak ilyen válogatásokat vettek, tehát a Muppet Show-ból is, meg az összes olyan sorozatból, ahol nem kellett figyelni a történet folytonosságára, ott össze-vissza vettek meg évadokból, de hogy ezek rendkívül rossz minőségű kópiák voltak. Tehát mostanában van annak reneszánsza, hogy nagyon sok ember hozzájut ilyen mindenféle régi VHS felvételekhez, és kiderül, hogy anno a 80-as években nagyon sok ember csinálta azt, hogy gyakorlatilag az egész napot fölvette, berakta a kazettát, egymás után rakta a kazettákat, és így kerülnek elő ilyen régi felvételek. És akárhány ilyen felvételt látok, akár krimi sorozatot, akár csak a nagyon sokszor emlegetett 1984 karácsonyán leadott első Csillagok háborújára gondolunk, az is, annak is fönt van az eredeti verziója a YouTube-on, meg lehet nézni, hogy milyen minőségben néztük mi a tévében 84 karácsonyán, egy kopott, szétcigicsikkezett, én nem is vagyok benne biztos, hogy 35-ös kópiáról csinálták a reboot-et.
1: De olyan minőségű tévék
2: hát
1: voltak akkoriban,
2: hogy az
1: nem
2: is
1: nagyon látszott.
2: Hát 84-ben még legtöbb fekete-fehér volt.
1: Fekete-fehér tévében, nekünk már akkor is volt színes tévénk. De a legtöbb embernek fekete-fehér tévé volt, és meg egy kis Junos tévéken nézték az
2: emberek. Igen, és azt mondom, hogy 85-ig vagy 86-ig volt az igazából nemzetközi szabvány, hogy mindegyik tévében a legtöbb szélesvásznú filmet széthúzták, és ezáltal roncsolódott. Igen, azt hiszem a Sidney Pollack volt az első, aki beperelte, vagy aztán megegyeztek, de hogy majdnem bíróságra vitte az ügyet, mert pont az emlegetett a késői három napjanál volt az, és akkor láttam is, mert nem tudom, hogy volt talán egy újságcikkben két képet egymás mellett, hogy nézett ki eredetileg a film, tehát hogy mennyi látszott a Faye Dunaway-ből és a Robert Redfordból a szélesvászú változatban, és hogy a tévé hogy adta le, hogy a kis túlzásra az orra látszódott csak a Redfordnak. Igen, tehát hogy azért nagyon sok ilyen volt, de az nyilván...
1: A gyászkeretet nem akarták berakni.
2: Igen, de hát, igen, meg az, hogy mondjam...
0: Hát amikor nézed a sivatagot, és hogyha láttad moziba, akkor kiderült, hogy egyébként a két szélén egyébként áll egy-egy ember.

0: se akarják, hogy a régi szinkron rákerüljön, azoknak pont jók ezek a Magnum kazetták, mert azok, gondolom, hogy ezek nagyon jó minőségben tudták azért, legalábbis ahhoz képest ezt rögzíteni.
1: Én nagyon sok ismerő, egyébként ez egy gyakorlatként, hogy ma nem is nosztalgiából, hanem egyszerűen élvezeti ciklet. Egyébként nagyon sok barátom mondja nekem, hogy edzés közben hallgat régi filmeket szinkronosan.
0: Nincs is ott a kép, meg semmi?
1: Nincs is, edző, tehát beteszi a kis fülest, és akkor edzés közben régi filmeknek a magyar szinkronját hallgatja.
0: Ez érdekes, ez ilyen, még nem hallottam.
1: Nekem több barátom, filmes barátom természetesen, akik élnek ezzel a gyakorlattal.
0: Tehát jó, mondjuk én nem nagyon sportolok, szóval lehet, hogy ez a probléma. Lehet, hogy sportolnék, egyből eszembe ütne, hogy te figyelj, úgy meghallgatnám a visszajövőt, miközben futok.
1: Tudod, az a rettenetes konditerem zenét, amúgy is ki kell kapcsolni az ember fejéből, és isteni motiváció, hogy az ember úgy tud edzeni, hogy a szöveg egyszerűen elviszi a figyelmét teljesen.
2: Akkor már így adódik a kérdés, hogy mi a helyzet a magyar szinkronokkal, mert ugye nagyon szélsőséges álláspontok vannak. Van ugye a eredeti nyelven, ugye főleg angolul, stb., és a szinkron felelős a magyar nyelvtudás egyébként gyalázatos hiányáért. Illetve a másik az, hogy mert a régi szinkronokra még volt idő, volt energia, volt pénz, olyan színészek voltak benne, stb., és hogy ez egy kulturális érték. Itt melyik oldalra álljunk?
1: Az enyém ezt a rövidebb választ is, azért, hogy tényleg igazából az, amiket felsoroltál, az mindig az. Volt rá idő, volt rá pénz, viszont a része a képletnek az is, hogy lényegesen kevesebb filmet kellett szinkronizálni. Tehát összehasonlítatlanul kevesebb film is készült, és abból még kevesebbet vásárolt meg mondjuk a magyar tévé, vagy a Mokép, ami már akkor is volt, ugye 70-es, 80-as években, 80-as években. És tehát évente 3-4 film, vagy mit tudom én, jó, mondjuk 10 filmet kellett leszinkronizálni, ma naponta kell 10 filmet leszinkronizálni, vagy legalábbis 2 naponta, és egyszerűen nincs idő a minőségi munkára. Hát ugye nyilván ilyen városi legendák keringenek arról, hogy a Ben Hurt is úgy szinkronizálták le, hogy fölvetek egy tekercset, és a színész csapat lement a sarki kocsmába, és ott egy unikum mellett megbeszélték azt, hogy akkor hogy dolgozzák, hogy oldják meg a következő tekercset, ami nyilván valószínűleg nem történt meg, mert ez egy legenda, meg ez valószínűleg. De jól hangzik, meg de alapvetően
2: éjszaka történtek.
1: Igen.
2: 0-24-es kocsmák azért nem voltak annyira,
1: jó eséllyel ez egy legenda, de maga az attitűd, a hozzáállás és a körülmények azok ilyenek voltak. Tehát volt idő, és volt erőforrás, kevés filmre, de volt, arányban volt, és meg tudták ezeket csinálni minőségileg.
0: Nekem az a tapasztalatom, hogy azok, akik elutasítják a szinkront, azoknak alapvetően ez az alapállásuk, és azért nehéz onnan kimozdítani őket, mert ők alapvetően nem gondolják ezt művészeti ágnak, nem gondolják teljesítménynek, arcátlan és igaztalan hamisításnak gondolják, és hogyha az arcátlant meg az igaztalant kihúzzuk, akkor a hamisítást alá is írom. És szerintem ezt mindenki tudja, hogy a szinkron az hamisítás, a filmnek a hangsávját magyarítjuk, természetesen a nemzetközi hanggal meg mindennel, már arra is van példa, amikor azt is meghamisították, és más zenét raktak be, mert az olcsó volt, például a Rendőrakadémia szinkronknál, mindegy. Szóval, hogy alapvetően ez is hamisítás, de most biztos nem haragszik meg, hogy szóba hozom. Azért sem érzem egyébként igaznak azt, hogy a szinkron ez kb. Olyan, mint amikor a képregényekre azt mondták, értezik, hogy ez csak az írás tudatlanoknak a szórakozása, mert hogy nem tudnak rendesen olvasni, és a szinkronnál is ez van, hogy úgy nem tudsz megtanulni, nem tudom én. Tehát buta maradsz igazából, mert nem is a nyelvtudásra utalnak ilyenkor, hanem valami általánosabbra, hogy aki szinkronos filmeket néz, az ilyen meg olyan. Nos, azt gondolom, igen. Hogy nem mindegy...
1: Csak irodalmi oldalról tudták a képregényeket megközelíteni, tehát a fogalmuk sem volt arról, hogy a gyerek ott megtanulja, mi az, hogy képkeretezés.
0: Hát meg annak van egy dramaturgiája, meg nem tudom én micsoda.
2: Bölcs István kritikáját ajánlom a Sin City-ről.
0: Ja, igen, de hogy a szinkronos film, az lehet egy Steven Seagal Z-film, meg lehet a Suttogások és Sikolyok is. Az is egy szinkronos film. Tehát ez az egyik része.
2: Mondjuk Szakács Sándor olyan teljesítmény nyújt Steven Seagal szinkron hangjaként.
0: Ráadásul meg még.
1: Van egy ilyen egysoros, amit azóta is emlegetünk, hogy amióta meghalt Szakács Sándor, Steven Seagal rosszabb színész.

0: Abszolút így van. No, akit szóba akartam hozni az előbb, az a Varró Attila, aki a filmklubjaiban következetesen, szinkronosan vetíti a filmeket, aki ismeri a Varró Attilát, aki szerintem Magyarország egyik legkomolyabb filmes szakembere, olyan filmes tudással, amiről én is csak úgy álmodhatok, és filmeket is fordít, tehát beszél angolul, meg még néhány nyelven. No, és ő azért vetíti szinkronosan leginkább a filmjeit a filmvilág filmklubban is, mert és szerintem ez egy abszolút élő érv, mert hogy ha azzal foglalkozol, hogy feliratot olvasol, vagy megpróbálod lefordítani még ha nagyon profi vagy angolból, akkor is vagy japánból, vagy akármiből szöveg, az elviszi a képről a figyelmet.
1: Ez valid.
0: És szerintem a szinkronnak, és szerintem tök igaza van, a szinkronnak a legnagyobb előnye az, hogy mégiscsak paradox módon, valahol mégiscsak ahhoz közel eredeti állapotban tudod élvezni a filmet, mint eredeti nyelven, mert ugye az illúzióját megteremtik annak, hogy ebben magyarul beszélnek, és ezért a képi információkkal tudsz inkább foglalkozni.
2: És én azt gondolom, hogy én az én szememben abszolút teljesen legitim a szinkron, és a szinkron használata, amennyiben el tud érni egy olyan színvonalat, ami méltó az adott filmhez. Természetesen egy szinkronnal, egy rossz szinkronnal tönkre lehet tenni egy filmnek az élvezetét. Ez megtörtént egyébként több A kategóriás hollywoodi filmnél, meg egyszerűen a szinkronos nézhetetlen. De hogyha egy méltó szinkron készül, én abszolút legitimnek tartom ezt a magát, a műfajt. Különösen az, hogy egy olyan speciális nyelvet, mint a magyar, egyszerűen a közönségnek az igényei, a magyar nyelvhez fűződő viszonya, speciális viszonya, tehát az, hogy a magyar nyelvből fakadó különlegességeket nagyon nehéz az eredeti, tehát muszáj a figurákat és az ő beszédüket magyarítani ahhoz, hogy közelebb kerüljenek. A pusztán a magyar nyelv hangzása, akusztikája miatt közelebb kerüljenek a figurákhoz.
0: Hát egy csodálatos bocsánat az, hogy a Sinkó László lehet Anthony Hopkins.
2: Igen, és pont erre akartam rátérni, hogy nincs abban a világos, és fantasztikus dolognak tartom az, hogy bizonyos archetípusokhoz hozzánőttek magyar színészek. Például, hogyha a jó Istent kell megszólítani, akkor magától értetődő, hogy Sinkovics Imrének a hangját halljuk a fejünkben, és jó is, hogyha...
3: Törpapa, abszolút.
2: Igen, és hogyha mondjuk Shakespeare-i karakterek, tehát a megőrült királyról, vagy akármilyen Jack Nicholson vagy Anthony Hopkins szereplőről van szó, akkor Sinkó László nem csak hogy le tudja hozni, az a magyarítása az még egy picit a mi gondolkodásunknak is, a mi a fülünk igényéhez képest följavítja az adott karaktert. A magyar nyelv sajátosságaiból fakadóan számukra fogyaszthatóbbá teszi, és ezáltal följavítja magát az alakítást is.
0: Igen, a Csörögi ezt úgy hívta, Csörögi István, már jó régen elhunyt szép emlékű szinkronrendező, egyébként a 90-es évek Walt Disney klasszikusainak ő írta a magyar szöveget és a dalszöveget is, tehát a Ringata víz, és így tovább, azt mindenki köszönhetjük. Ő mondta azt, hogy ezt úgy hívják, és a Básti Juli, meg a ugye Sharon Stone elemi ösztön kapcsán, meg pont a Bárányok hallgatnak kapcsán mondta, hogy ezt úgy hívják a szinkronban, hogy érték aura. Hogy amikor a Hopkinsnak keres magyar hangot, vagy a Sharon Stone-nak, akkor nem csak abban gondolkodik, hogy külsőre, vagy akár a hang tónusa hasonlítson a színészre, hanem hogy ő legalábbis azt mondja, hogy szinkronrendezőként mindig appellált a néző műveltségére arra, hogy az adott magyar hanghoz, a Sinkó Lászlóhoz, Básti Júlihoz és így tovább, milyen értéket köt. És hogyha ez az érték, aura, ez megfelel az eredeti színésznek, megfeleltethető az érték aurájával, akkor jó a szinkronrendezés, és szerintem ezeknél pont erről van szó, hogy ahogy megszólaltatja a Hannibal Lectert, ahogy megszólaltatja a Sharon Stone-t, a Básti Juli, az egyszerre Básti Juli és Sharon Stone is, és ezt igazából csak azok az emberek tudják átérezni, akik szeretik a szinkronos filmeket, és gyorsan megjegyezném, hogy nálunk csak a németek szeretik jobban a szinkronos filmeket, hogy tényleg orrba szájba szinkronizálnak mindent, és róluk aztán azt nem lehet elmondani, hogy ők ne beszélnének angolul. Mármint, hogy abban az országban ne lenne nagyon magas az angol tudásnak az aránya.
3: Egy olyan hogy mondja, aspektust hoznék be, hogy ha már így a televízió és tényleg ugye most nem csak a filmek, hanem az ott gyártott műsorok. Ugye még a Havas Henrik mondta, hogy amikor a ugye az első ilyen médiahajó volt, amikor ugye a kereskedelmi televíziók bejövetelét harangozták be ilyen 94-5 környékén, akkor elhangzott az a mondat, hogy hát a magyar köztelevízió az olyan, mint a Kölyál, ugye most már ANTS, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál, kell, hogy legyen, és senki nem kérdezi, hogy minek van, csak teszi a dolgát. És hogy erre Havas felszólalt, és azt mondta, hogy oké, de a Kölyálnál csak vizsgálják a szar, de nem gyártják. Tehát, hogy van egy ilyen saját gyártóbázis, amihez kellenek olyan emberek, akik értik magát a műfajt, illetve ezt a televíziózásnak nevezett összművészeti ágat, hogy most milyen olyan műsorokat lehetne visszahozni, ami egyébként volt, ami saját gyártású dolog, és hogy nyilván megfelelő aktualizálással egyébként tudna működni.
0: Mármint, hogy arra gondolsz, hogy teljesen új részeket készíteni ezekből a műsorokból, vagy ismételni?
3: Nem feltétlenül. Hát nyilván ugye az első rész, vagy egy ilyen nulladik rész a maga az ismétlés, hogy ismét a megfelelő szellemi ingatlant, az IP-t, azt újra be lehet vonni.
0: Ez egyáltalán nem hülyeség, igazából nekem mostanában eléggé sűrűn eszembe jut, hogy az, amit a Vámos csinált a 90-es években a Radnóti Színházban, hogy lerakott két széket, jó hármat már ott volt ugye a kisrác is, aki zongorált a lehetetlennél. Igen, hogy az igazából szerintem egy olyan formátum, ami felett nem járt van el az idő.
2: Bocsánat, ez egy nagyon jó felvetés. Tehát akár a Vámos Miklós, akár a beszélgető
3: partner... Egyébként a Dani tökéletesen felesleges volt abban a műsorban.
0: Igen, de jó,
2: akár
0: hogy ott
2: a, akár, a, akár a beszélgető partner szempontjából tudnánk-e produkálni olyan minőségű akár színészt, akár közéleti embert, akivel meg lehetne csinálni ismét ezt a műsort?
0: Ami lehetetlent?
2: Aha.
0: Hát figyelj, ha valaki azt mondaná, hogy felülhetek a Radnóti színpadára, csak az az egyetlen kitétel, hogy írjak össze 30 embert, akit meghívok, és jó lesz, simán összeírom.
2: Tehát az a fajta ráérősség, az a fajta alacsony vérnyomású...
0: ezek a két-három órás podcast, ilyenek
3: igazából. Vasárnap este volt ugye a sugárzás.
0: Igen.
3: Tehát, hogy amúgy se egy ilyen nagyon hektikus időszak.
2: Ma nem tudom, hogy akár a korszellem nem, mondjuk például, ha ez mondjuk egy kereskedelmi tévén kerülne adásba, akkor valószínűleg megmérgeznék azonnal rögtön ilyen mindenféle ilyen figyelemfelkeltő kis...
0: Persze az, hogy több celebet összeültetnek, és Ricsire kimegy, az minden csatornán van.
2: Tehát az, hogy mondjuk ezt celebekkel föltölteni, szerintem az teljesen zsákutca, mert egyszerűen egy ilyen harsány hahotasó legfeljebb belőle. Ennek a műsornak pedig pont az volt a formátum, hogy ilyen csendes, ez a kicsit ilyen szarkasztikus humorral szúrogatni egymásnak oda, de alapvetően egy ilyen kellemes beszélgetés. Ez nem tudom, hogy ez ma mennyire lenne fogyasztható, akár a...
0: Szerintem az, hogy annak
2: a... Én örülnék, ha ez létrejönne.
0: Szerintem ez a műsor, ez tudna működni. Az van, hogy az, amit mi, nem tudom én, ilyen nagyon lelassultnak érzékelünk benne...
3: És ugye Vámos ugye a felvezetőben az... minden alkalommal elmondta, hogy
0: a régi módi történetmesélés
3: hagyományait eleveníti fel.
0: Igen, szóval, hogy az, szerintem ez a fajta metódus, vagy ez a fajta hangulat, ez igazából nagyban a Vámos Miklósból jött. Tehát, hogy ha valaki más kerülne oda föl, aki más tónusban máshogy beszélget, nem tudom, nyilván maga a műsor is más lenne, de ami szerintem nem lenne más, tehát, hogy szerintem a szerkezetén se kellene változtatni, mert ennek a műsornak igazából az volt az érdekessége. Az egy dolog, hogy akkor tájt még nem nyilatkoztak annyit a hírességeink, nem akart minden médium állandóan nagy interjút csinálni a nagy színészeinkkel, meg valami, de annak az volt a különlegessége, hogy egyrészt működött, mint színházi produkció, hiszen közönség előtt vették föl, közönség reakció volt, tehát volt az egésznek egy ilyen élő jellege, ugyanakkor az, hogy az volt a koncepciója, hogy persze van egy dramaturgiai ív, amit előre meghúz a vendég és a szerkesztő, vagy a műsorvezető, tehát nagyjából
3: tudták, hogy... Nyilván a korábbi beszélgetésekből...
0: Igen, hogy össze... Tehát volt egy megelőző beszélgetés, de mégiscsak szerintem a Vámos nagyon figyelt rá, meg a producerek is nagyon figyeltek rá, hogy ezek a legalábbis a vágott változatok, mert tudtam már ezek, ugye hát ezek 50 percesek voltak a tévében, de egyébként ezek ilyen 100-120 perces beszélgetések voltak, sőt egy este két műsort vettek föl, ha jól emlékszem. Én soha nem jutottam be, mert hogy nem lehet egy jegyet kapni erre persze, de ezt tudom, hogy egy este két műsort vettek föl. Szóval én azt hiszem, hogy ezek a kiválóságok, ezek, tehát ugyanúgy nem kellene szerintem kompromisszumot kötni a meghívott vendégeknél sem. Tehát ez is egyébként azt is elmondta a Frázisok mellett, Vámos minden műsorba, vagy hát sok műsorba elmondta, amikor már kezdett nagyon befutni a műsor, hogy ők igazából megdöbbentek azon, hogy több milliós nézettség lett egy este 11-es vagy fél 11-es ilyen alapvetően értelmiségi műsornak szánt valaminek, tehát ez nem volt egyértelmű, de én azt hiszem, hogy ez a rész, ez valószínűleg kortalan. Tehát, hogy ezért hallgatunk podcasteket, nem tudom,
3: a magyar tévétörténetben ugye a Vitrai Fére Telefere volt egy ilyen.
0: Így van, az volt az őspont.
3: Egy színpad, tonetszék.
2: Viszont az volt az, amiből hiányzott például ami a Vámos Miklósnak meg volt, ez a jó kis fanyar humor.
0: Igen, igazából a Vitrai, tényleg ez a
2: belebúr.
0: Igazából a Vitrai azt csinálta, hogy nagyon is nyugati formátumokat csinált meg nagyon közép-kelet-európai módon. Tehát mondjuk ez a beszélgetése is, ugye a színpad előtt, azok is igazából ilyen late night show-k voltak, a late night show külsőségei nélkül. Tehát nem volt zenekar.
3: Azt nem 92-ben jött Fidelikus, és megcsinálta a real time, egy az egyben.
0: És megcsinálta, igen, a late night show-t. De hogy a Vitrainak a többi formátuma is hasonló volt, például a Telerámat című sorozata, ami igazából egy behind the scene sorozat volt, tehát hogy az alapvetően arról szólt, hogy hogyan készülnek a tévé műsorai, meg elment a cirkuszba is aztán, meg nem tudom, több ilyen volt, és az is egy alapvetően egy ilyen nyugati formátum volt, de az ő stílusával, vagy az ő, nem tudom én, az ő stílusával lett nagyon személyre szabott ennek az egésznek. Mint ahogy egyébként Hamár Vitrai, ugye ő kezdte a Kapcsoltamat, ami vele nem volt annyira sikeres, de amikor a Rózsa György ugye beült, és jöttek a benchmarkok, a pohárvíz, nem tudom én mi. Na, ott például azt szerintem nagyon működött a televíziózásnak az a része, amit már érintettünk, de csak így felszínesen, hogy amikor a Rózsa Gyuri, ugye nem is Györgynek, a Rózsa Gyuri, a Gyugyó, ugye leült, és ott
3: a telefon,
0: és elkezdett ugye a telefonálni, egyébként néhány műsor fönn van a YouTube-ban, érdemes belenézni. Az tényleg olyan volt, mintha azt a pasast így beengedted volna az otthonodba. Ő úgyis viselkedett, mintha ott lett volna. Hányan vannak ott? Hányan játszanak?
2: Igen, ez majdnem megkínált a süteménnyel így a tévében. Ez a jó van, Gyurikám,
0: abszolút. Van, amíg a kulisszák is olyanok voltak, ugye, mint egy bemondónál, csak mondjuk itt látszott a telefon, meg nem tudom, de nagyjából annyira puritán volt, mert ugye a Blue Box technikával vették fel, ha jól emlékszem, és a feladványok
3: azok úgy ennek meg. Volt a Pirks kalandjai sorozaton, tehát igen. A Blue Box technikát azt már teljesen az MTV magának érte.
0: Az egyébként csodálatos, hogy ezt lehet látni egyébként a magyar televízió műsorain, meg leginkább tévéjátékain, tévéfilmjein, hogy amikor megvettek valami ilyen új technikai dolgot, vagy akár a Blue Box technikát elkezdhették használni, akkor lehet érezni ezekre a filmeken, a műsorokon, hogy minden gombot megnyomtak. Tehát most ezt feltétlenül próbáljuk kigyurikálni.
3: Egyszer soha többet.
2: Igen, de mennyiség alapon közelítették meg az egész, hogy
0: ha már ennyibe került,
2: annál jobb.
0: Ha már ennyibe került, mert láttam az a gomb, akkor nyomjuk már meg. És egyébként van is, hogy ez az M3-on lesz szokták adni ezt a műsort. A Juhász játszint a narrátora, és azt hiszem, hogy 79-es vagy 80-as, 81-es, tehát a videótechnika hajnalán arról szól, hogy milyenek ezek a modern videótrükkök. Nem tudom, én egy fél órás film, és persze a Szindbád, ami szintén ilyen sufni trükkös tévéjáték volt, meg persze a Pirks, meg nem tudom én, mik azok
3: szép sorban. Látszik, amikor így a makróban veszik a gulyáslevest, hogy azért ott egy fehér folyadékra cseppentenek olajat, ami így szétválik, ja, tehát hogy így hirtelen nagy a váltás a fehér folyadék és a sárga leves között.
0: Igen, hát meg hirtelen ugye, amikor megjelent a videotechnika, akkor hirtelen a pulzusban, meg mindenhol ilyen osztott képezők, meg nem tudom én, a csepregéjével ilyen fényt húzott maga után, mert az effekt az olyan jól néz ki, Józsikám, hogy
2: ez a Szomjas Györgynek ez az a pengéről visszaverődik a fény, ez, tehát ez meg ez a videó trükközés, ez a videó...
3: Ez a kép a képben, a képen.
0: Igen, hát és akkor ez a
2: az invertáljuk a színeket, és ez a rossz videótechnikával, ez valahogy ez a filmezés.
0: Meg alapvetően a labortrükkök azok ugye akkor jöttek be, és tehát nem csak tévében, hanem mondjuk a moziban is, és akkor látszik, hogy akkor szintén, amit az előbb mondtam, áttételesen ez történt, hogy gombot nyomkodták a gombokat össze-vissza.
3: Nem, mert fontos, mindenképpen fontos a kísérletezés.
2: A lényeg az, hogy, ezek a tévés brendek kapcsoltam lehetetlen, ezek annyira kötődnek egy személyhez, hogyha ezt a személy, egyébként Rózsa György tanácsadóként visszakerült az MTV-be most egy hetek körülbelül.
0: Csak igen, szóval, olvastam én
2: tehát,
0: is.
2: Van remény.
0: Amikor
2: legyetnék az emberek nélkül, szerintem ezek a klasszikus brendek, ezek szerintem
0: nem hiszem, hogy ezeket újra lehetem mindegyiket indítani. De mondjuk szerintem a lehetetlen,
2: nem tudom elképzelni.
0: Stolandással biztos nem, de valaki mással igen. Valaki mással. Tehát én azt gondolom, hogy nem bántódik meg a Vámos, ha azt mondom, hogy az a műsor az igazából nem tőle volt jó. Tehát, hogy ott valamit nagyon eltalált, és illett az underdog-ságához ez az egész.
2: Az ő lassúsága, meg az a fajta,
0: érdekes, hogy egy ilyen figura a képernyőn van. Szerintem ez volt az embernek a benyomása, hogy milyen érdekes, hogy jön a kis táskájával, és akkor mintha nem tudom. Szóval az egésznek a civilsége is hozzátett valami. Ez szerintem nem kellene ma már egy ilyen formátumba. De egyébként igen, én azt gondolom, igen, ezt kimondom, hogyha mondjuk a Weisser Alindával újraindulna a lehetetlen, annak valószínűleg nézője is lenne, meg egy ideig legalábbis biztos, hogy a tévében is néznék, ugye az ő labzátás sorozata, amit még csinált, az egy hasonló dolog volt, bár az egy ilyen sötét stúdióban ugye két emberes beszélgetés volt, de ez szerintem én azt hiszem egyébként, hogy nem is feltétlenül talán az kellene, hogy régi műsorokat föltámasztani, hanem hogy kitalálni, hogy azok az értékes dolgok, a talk show, az értelmes talk show, az értelmes quiz show, az értelmes akármi, hogy az ma hogy tud izgalmas lenni a köztelevízióban.
3: A 2000-es évek közepén, egyébként érdekes módon mind ilyen MSZP-SZDSZ kormány alatti műsorokat mondunk, tehát, hogy a 2000-es évek közepén azért ott volt például a Gang, aminél ugye Parakovács Imre, Puzsér Robert...
0: Igen, nem élt sokáig az sem.
3: Nem, mert ott ugye egy maga a formátum az volt, hogy minden műsor... Kiválasztottak négy műsort, hogy abból lemehet, szem három vagy négy rész, és akkor ezek így minden héten váltakoztak, hogy éppen melyik megy, és akkor majd ugye a nézők eldönthetik, hogy akkor nekik melyik tetszik, és majd a nézettségi adatok alapján, stb. És hogy például a Gangnál teljesen jó volt maga ez a négy értelmiségi ember egyébként valid témákról eszmét cserél, csak közben volt egy ilyen folyamatosan akár kézikamerával,
2: ez a posztmodernt annyira belenyomták a formába.
3: Egy Alzheimer koros operatőrt mindig oda raktak, amitől gyakorlatilag nézhetetlenné vált az egész.
2: Ez az adott kornak ez egy ilyen rettenetes fekélye volt. Tehát az, hogy a Csiszár Jenőnek is ez, hogy ez egy kanapé egy ilyen autópálya aluljáróban lebaszva, aminek még egyébként volt is egy ilyen kis cyberpunk hangulata, de ott is egy ilyen fölvett egy ilyen mesterséges nyelvezetet a Csiszár, hogy ez a vagány a vagányba oltott, ez az utcagyerekbe oltott médiaszemélyiség, és akkor az egészből lett egy ilyen rettenetes, tényleg egy ilyen mesterséges csinálmány. Tehát annyira elmentél a posztmodern irányba, hogy tehát a tartalmat nem igazán tudtad értékelni, mert nem maradt rá erőforrás sem ott, sem a néző oldalán.
0: Ez nem közmédia, de szerintem mégiscsak valamiféle szummája annak, amiről beszélgettünk, hogy nagyon tanulságosnak tartom például az Új Heti Hetest. az együtt, hogy megpróbáltak potens embereket odarakni, akik láthatóan nem viccelik el a dolgot, mármint hogy azt a részét, hogy komolyan veszik, tehát, tehát érződik rajtuk az, hogy jók akarnak lenni. Ami szerintem egy kereskedelmi tévében már eleve fegyvertény, tehát hogy én ezért is nézem meg őket hetente, mert látom rajtuk, hogy mindenki nagyon szeretne valami helyet találni ebben a formátumban. Szóval, és szerintem ennek az a tanulsága, hogy nem a formátum a lényeg. Nem a formátumot kell az új közmédiának sem feltétlenül megtalálni, hanem a szakembereket. Azokat az embereket, akik jól tudnak működni egy bizonyos műsorformátum, egy bizonyos licenzben, mert onnantól kezdve szerintem tulajdonképpen elkezd önmagától élni a műsor. Tehát, és ugye látszik, hogy az új heti hetesen is ez a, hogy mondjam, ezzel szenved a produceri gárda, meg a készítők, hogy itt hét ember van, mindegyik meg akarja találni a helyét, meg senki nem találja igazából, hogy lesz ebből egy koherens társaság. És ugye azért a régi heti hetesben is eltelt, nem tudom, mint egy év legalább, amíg úgy mindenki bejáratódott, és megtaláltak
3: a megfelelődők. Ott ugye az volt, hogy egyrészt ezek az emberek ismerték egymást évtizedek óta.
0: Igen.
3: Együtt dolgoztak különböző formációban.
2: Igen.
3: Tudták, hogy mit lehet várni a másiktól. Illetve az, hogy az a fajta karakterizáció, ami ott végigment, az úgy nagyjából megfelelt egy ilyen klasszikus, nem tudom én, cirkusz, illetve Commedia dell'arte óta meglévő hagyományos színházi karakterizáció.
0: Egy esti morning show igazából a rádióban. Hát, csak több szereplővel, ugye?
3: Több szereplővel. Igen.
0: Mint hogyha mindenki csak rezonőr lenne. Igazából a heti hetesnek ez, mert ugye a reggeli morning show-ba úgy szokott fel, hogy van egy főhős, és akkor van egy-kettő rezonőr, akik meg a lepattanókért mennek.
3: És igazából és a heti hetes... felosztják, hogy kinek mi.
0: Igen. Igazából a heti hetesben szinte csak a lepattanókra megy mindenki. Tehát, hogy ott ugye pont azért nem működik szerintem még nagyon erősen az új heti hetes, mert nincs megadva, hogy kidobja fel a labdákat. Tehát az eredeti csapatnál azért ezek meg voltak.
3: Abszolút.
2: Nincs hogyha lenne olyan... Kettő percünk van.
3: Igen, akkor gyakorlatilag csak egy gyors, hogyha téged bíznának meg azzal, hogy mi lenne az, ami...
2: Egész a filmekben
3: minden.
2: Még mielőtt megkérdeznéd.
3: Akkor te milyen... nem is feltétlen formátum, de mi az a műsortípus, ami hozzád közel?
0: Jó, ugye, amit én szívesen csinálnék. Igen. Hát biztos, hogy szívesen beszélgetnék emberekkel, az biztos. De alapvetően egyébként engem jobban érdekel a szerkesztés. Vagy jobban érdekel az, hogy háttérből megcsinálni backend egy műsort. Ha. Igen, mint az, hogy én nagyon nem vagyok képernyős egyébként. Nagyon nem. Én utálom, amikor kamera vesz. A rádiót azt nagyon szeretem rakni a kamera. Vagy most már az is van, mert mindenhol fölvesznek mindenféle műsort, és akkor fel kell rakni YouTube-ra. De igen, inkább szerkesztenék. Ez válasz?
3: És milyen típusú műsorokat?
0: Milyen típusú műsorokat szerkesztenek?
3: Hát mondjuk egy... Szívesen?
0: Hát figyelj, egy filmosztálynál szívesen dolgoznék. Például nagyon szívesen csinálnék egy olyan nagy volumenű sorozatot, mint amilyen a 100 éves a mozi volt, amiben a Szabó István vezette be. Nem azt mondom, hogy én beszélnék a filmekről, hanem szívesen szerkesztenék.
3: Szabó István.
2: Az a sorozat megmentette az életemet.
0: Hát én rengeteg filmet, ott láttam először. Az a magyar televíziós szerkesztésnek az egyik csúcs teljesítménye.
2: Az egy
0: éves
2: volt.
0: Műsor volt, doksik voltak, minden volt.
2: Olyasmit
0: csinálni.
3: És ugye egy héten, szóval 4 nap ment.
0: Igen.
3: Nap ment, és mindig, ugye hát egyrészt ugye az állandóan visszatérő mondat is ott volt, hogy és mit csinálnak. Igen. Hétfő este, szerda délután,
0: 100 évesen mozi.
3: Szombat délután és vasárnap este üljenek a tévé elé.
0: Egyetlen egy mondat, életem egyik legfontosabb ilyen filmekhez kötődő mondatát, az pont a Szabó István mondta ebben a sorozatban, talán éppen a Zeni Holnál, de lehet, hogy nem ott, de azt mondta, hogy a filmek legjava az alapvetően arról szól, hogy hogyan éljünk. És hogy ezt 10-valahány évesen hallottam, és nagyon fejbe vágott, és elkezdtem ezt mindenre így rátenni, hogy igaz-e arra a filmre, meg arra, és mindenre igaz. Tehát még a robot zsarúra is igaz, hogy arról szól, hogy hogyan éljünk. Igen, arra igaz.
2: Külön műsor csináltam.
0: Hogyan éljünk, miután megölnek minket.
3: Pontosan, pontosan. Nagyon szépen köszönöm a mai estét. Vendégünk volt Kovács Gellért.
0: Köszönöm a meghívást.
3: Itt volt velünk Balázs István.
2: Köszönjük szépen a figyelmet.
3: És én Laska Pál vagyok. Köszönjük szépen, két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
0: Hello, hello.

levegőből a 91,3, jajból a 103,7, trótkapcsolat.

people trying to be pretty way in the back and on the top.

reach over to the person next to you.

just a little more. So we're gonna give you a chance to get your

0: fecsket. Dugd be a füled, ha azt kiáltják neked. Kurva, ribanc. Ha duzzogsz? Na jó, hát ezt is
1: meg. Hogy még nem kapták meg a múlt havi zsoldjukat?
0: Hát ha valamelyik kurva, ez mind...

A Mill Strip Show-t hallottátok. Sanyival. És várjuk Waxmant. Addig is. Tovább játszok nektek. Jó tilosodást.

kis programajánló 29-től 30-áig Tilos szülinap a Dürerben. Készüljetek!

until the daylight.

until

Don't stop.

Y'all blood check. Come in, come in, come in, come in, watch it.